0: Üdvözlök a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. Magyarradi stúdióból egy kis technikai malőr után sikerült kapcsolódnunk a vatikáni Szentpéter térre, ahol elkezdődött, ahogy hallják a kedves hallgatók is, a mai általános kihallgatás, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szentatya az olasz nyelvű beszédében folytatja a II. Vatikáni zsinat dokumentum Tomai című katekézis sorozatát. A Szentatya katekézis alapjául a Teremtés könyvéből vette a Szentírásból az első fejezet 27-28-as vers sorai. Isten megteremtette az embert saját képmására. Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette. Isten megáldotta őket, és így szólt hozzájuk, legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger, hal az ég madarai és minden állat felett, amely a földön mozog. Ezt a szentírási részt több nyelven felolvassák, utána pedig kezdődik a Szentatya katekézis sorozata olasz nyelven.
1: Fratelli sorelle, buongiorno e benvenuti!
0: Kedves testvéreim, jó napot kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket, Isten hozott.
1: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana, la Costituzione Gaudium et Spes invita a considerare il moltiplicarsi
0: a Gaudium et Spes Konstitúció második fejezetét az emberi közösségnek arra hív bennünket, hogy az emberek közötti kapcsolatok megsokasodását a mai világ egyik legfontosabb jelenségeként szemléljük. Ennek a valóságnak még teljesebbé kell válnia, mélyebb a személyek közösségében, amelyhez elengedhetetlen az emberek teljes lelki méltóságának kölcsönös tisztelete. Ezek a kijelentések napjainkban még sürgetőbbé váltak. Egyrészt ugyanis a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatási eszközök és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre gyakoribb használata új lehetőségeket nyit meg, lebontva a korlátokat és távolságokat. Másrészt azonban a kapcsolatok egyre kevésbé személyessé, egyre inkább virtuálisá válnak, és fennáll annak a veszélye, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy olyan döntéseket bízzunk az algoritmusokra, amelyek kizárólag az emberi lelkismeretre tartoznak. A keresztény közössége tekintetben azzal kíván hozzájárulni a társadalomhoz, hogy elősegíti a társadalmi kapcsolatok valódi tartalmának és személyes mélységének kialakulását. A zsinat arra hív bennünket, hogy kritériumokat és erőt merítsünk Isten teremtő tervéből, aki azt akarta, hogy minden ember egyetlen családot alkosson, és testvérként viszonyuljanak egymáshoz. Ezért Isten és a fele barát szeretete az első és a legnagyobb parancs, amely Krisztusban nyerte el teljes kinyilatkoztatás és tökéletes megvalósulását. Az emberi személy tökéletesedését és a társadalom fejlődését egymással szorosan összefüggő valóságokként kell szemlélnünk. Ezek szembeállítása vagy egymástól való elválasztása, akinek tetre, annak is kell lennie. Ebben a perspektívában a Gaudium et Spes kijelenti, hogy a világban élő személyek és népek sokféleségét nem beszélyként vagy fenyegetésként kell szemlélnünk, hanem a gazdagodás és a fejlődés lehetőségeként. A szembenállás, amely időnként erőszakba torkolik, a bűn hatalmának gyümölcse, valamint annak következménye, ahogyan a bűn minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódokat és a cselekedeteket, pusztulást és halált okozva. Egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája előtt, ahogyan ez az emberi test különböző tagjai között is történik. Ezen a ponton a lelkipásztori konstitúció

az egyetemes közjó rövid meghatározását is megadja. Emlékeztet arra, hogy a közjó a társadalmi élet azon feltételeinek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak, hogy saját tökéletességüket teljesebben és gyorsabban elérjék. Ugyanakkor elismerve a népek egymásra utaltságát, a konstitúció kijelenti, minden csoportnak figyelembe kell vennie a többi csoport szükségleteit, jogos törekvéseit, sőt az egész emberi család közjavát is. Ebből a szemléletből kiindulva, a zsinati atyák ezután néhány különösen sürgető gyakorlati következményt is megfogalmaznak. Elsőként az emberi személy tisztelete. A Gaudium et Spes így fogalmaz, mindaz, ami magával az élettel ellenkezik, mint a gyilkosság minden fajtája, a népírtás, az abortusz, az eutanázia és a szándékos öngyilkosság, mindaz, ami az emberi személy sérthetetlenségét megsérti, csonkítások, testet vagy a lelket érő kínzások, a lelki kényszer, mindaz, ami az emberi méltóságot sérti, az embertelen életkörülmények, önkényel bebörtönzés, deportálás, a rabszolgaság, prostitúció, a nők és fiatalok kereskedelme, valamint a szégyenletes munkakörülmények, amelyek során a munkásokat pusztán a haszonszerzés eszközeiként kezelik, nem pedig szabad és felelős személyként. Mindezek és a hozzájuk hasonló dolgok kétségtelenül szégyenletesek. A második következmény a másként gondolkodók és ellenfelek tisztelete és szeretete. Tiszteletet és szeretetet kell tanúsítanunk azok iránt is, akik ellenfeleink, vagy akiknek gondolkodás módja és cselekvési módja eltér a miénktől. Tehát a keresztény ember nem zárkózhat be a saját véleménye és nézőpontja mögé. A másik ember tisztelete akkor is kötelességünk, ha másképpen gondolkodik, vagy cselekszik, mint mi. És a harmadik következmény, minden ember alapvető egyenlősége és a társadalmi igazságosság. Ez minden ember, tehát ezt követeli meg, és a dokumentum így fogalmaz. Az emberi méltóság nem függhet attól, hogy valaki milyen nemű, milyen származású, milyen társadalmi helyzetben él, milyen nyelvet beszél, vagy milyen valláshoz tartozik. Minden ember Isten teremtménye, és ezért tiszteletet érdemes. A zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot, felelősséget vállaljunk, és vegyünk részt a közösség életében. Az ember nem önmagában, másoktól elszigetelten teljesedik ki. Az emberiségnek, mint személyek közösségének ez a szemlélete értékes örökség, melyet a II. Vatikáni zsinat hagyott ránk, és segít mindannyiunknak abban, hogy személyes és közösségi szinten is megkülönböztetés gyakoroljunk és felelősséggel értékeljünk napjaink társadalmi és politikai terveit. Mindezt az emberi személy méltóságának, a társadalmi igazságosságnak és a közjó építésében való szabad részvételnek a szempontjai alapján kell tennünk, mert az emberiség jövője attól függ, hogy minden egyes ember mennyire kötelezi el magát Isten és fele barátai mellett egy emberi világ építésében való együttműködésre. Köszönöm szépen. Gaudium et Spes konstitúció második fejezete. Az emberi közösségnek van szentelve. A kapcsolatok megsokasodása az emberek között világunk egyik jellemzője. Ezek a kapcsolatok azonban csak az emberi közösségen belül teljesedhetnek ki. Különösen fontos ez a technológiai fejlődés jelentette, kihívások közepette, amelyek egyre inkább virtualizálják kapcsolatainkat, és olyan döntéseket bíznak algoritmusunkra, amelyek kizárólag az emberi lelkiismeretre tartoznak. A sokféleség nem fenyegetés,
hanem gazdagodás lehet, ha a közjó szolgálatára irányul, a tisztelet, a kölcsönösség, a megosztás és az egymásról való gondoskodás lelkületében. Az individualista gondolkodásmód meghaladásával, valamint a felelősség és a részvétel magatartásának elsajátításával az ember személyes és közösségi szinten is képes lesz a megkülönböztetésre, a társadalmi igazságosság szempontjainak fényében, és együtt működhet Istennel, testvéreivel, egy emberi világ felépítésében. Köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a Párizsból érkező zarándok csoportokat. Az Isten és vele barát iránti szeretet az első és legnagyobb parancsolat. Legyetek a kapcsolatok és a testvériség aktív alakítói. Isten áldjon meg benneteket. Boldog születésnapot kívántak a Szent Atyának, hisz nemrég volt a születésnapja. Kedves testvérek, a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdeti dokumentumáról szóló katekézis sorozatunk folytatásában ma az emberi kapcsolatok fontosságára összpontosítunk. Az emberi közösségről alkotott felfogásunk alapja az emberi személy méltósága. Ahelyett, hogy különbségeket veszélyesnek vagy fenyegetésnek tekintenénk, az emberiségnek, mint személyek közösségének látásmódja lehetővé teszi, hogy együtt munkálkodjunk a közjó keresésén. Amikor túllépünk az individualista gondolkodásmódon, és felelősségteljes részvételre kész magatartást vallanunk egy emberibb és igazságosabb világépítésében, társadalmi kapcsolataink valódi tartalommal és személyes mélységgel gazdagodnak. Újítsuk meg, kedves testvérek, elkötelezettségünket, hogy Krisztusban megvalósítsuk emberi mi voltunk értékes ajándékát. Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen Angliából, Skóciából, Norvégiából, Gánából, Dél-Afrikából, Ugandából, Ausztráliából, Indiából, Izraelből, Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket. Mindannyiótokra, családjaitokra, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét kérem, Isten áldjon meg benneteket. Kedves testvérek, a lelkipásztori konstitúció Gaudium et Spes második fejezetét az emberi közösségnek szenteli, miközben a technikai fejlődés egészen új lehetőségeket nyitott meg az emberek közötti kapcsolatteremtésben. Nem ritkán azt tapasztaljuk, hogy kapcsolataink egyre inkább személytelenné, illetve virtuálisá válnak. Ezen a téren nekünk keresztényeknek fontos feladatunk van. A zsinat hangsúlyozza a teremtő akaratát, hogy minden ember egyetlen családot alkosson, és testvéri lelkülettel viszonyuljon egymáshoz. Társas lényekként éppen különbözőségeinkben kell egymást gazdagítanunk és egymás javát szolgálnunk. Minden döntésnek a társadalmi igazságosság szempontjából tiszteletben kell tartania minden ember méltóságát, és mindannyiunk javát kell szolgálnia. Szívből köszöntöm a német nyelvterületről érkezett zarándokokat. Ezekben a napokban, amikor a teremtés időszakát ünnepeljük, arra kell

0: névünk, amelyet erőteljesen áthat a technológiai fejlődés. Ez egyrészt lerövidíti a távolságokat és lebontja a korlátokat, másrészt azonban veszélybe sodorhatja a személyes kapcsolatokat, amelyek egyre inkább virtuálisá válhatnak. Ezért szükséges, hogy újra megfelelő helyre állítsuk az emberi személyt, és felismerjük annak központi jelentőségét. Ahhoz, hogy elérjük ezt a tökéletességet, amelyre az Úr meghív bennünket, mind az egyes közösségek, mind pedig az egyes emberek esetében szükség van a közjóra. Ez többek között azt követeli tőlünk, hogy tiszteletben tartsunk minden embert, előmozdítva az életet és elutasítva mindazt, ami az élet ellen irányul. Tiszteljük az ellenségeinket, tiszteletben minden ember méltóságát, szívesen köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat.
1: En estos días muchos países latinoamericanos celebran su fiesta nacional.
0: Ezekben a napokban a számos latin-amerikai ország ünnepi nemzeti ünnepét.
1: Pidamos al Señor,
0: kérjük az Urat, hogy miközben értékeljük.
1: El Evangelio nos abre la mente y el corazón para reconocer que somos parte de un proyecto divino más grande.
0: És becsüljük hazánk sajátos identitását, az evangélium is, amely nagyobb isteni terv részei vagyunk, és hogy mindannyian részei vagyunk annak az emberi családnak, amelyet Isten teremtett. Az Úr áldjon meg benneteket.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese, cari fratelli e sorelle. Il Dio della pace e della consolazione riempia i vostri cuori della sua grazia. Vi benedico di cuore.
0: A Gaudium et Spes Lelki Pásztori Konstitúciókat tekézi sorozatában az emberi közösséggel foglalkozunk, és hangsúlyozzuk, hogy a mai világ legfontosabb jelenségei közé tartozik az emberek közötti kapcsolatok megsokasodása. Isten teremtő tervéből kell merítenünk, Isten ugyanis azt akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és testvérként bánjanak egymással. Ezért a népek és kultúrák sokfélesége nem veszély, hanem olyan tényező, amely gazdagítja és segít az emberiséget, a közjót, amelynek előmozdítása minden ember feladata. Szívből köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat, különösen a Brazíliából és Portugáliából érkezett csoportokat. Kedves testvérek, kívánom, hogy közösségeitekben Jézus Úr parancsa konkrét tettekben öltsön testet, a befogadás, az együttérzés és az egység gesztusaiban. Így lehettek a világban ennek a szeretetnek a tükröződései és tanulni. Isten áldjon meg benneteket.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. In particolare quelli provenienti dalla parrocchia dell'Annunciazione a Nazareth. Saluto cordialmente i polacchi,
0: particolari pellegrini, i
1: seminaristi della diocesi
0: di Pruszki egyházmegye zarándokait és szeminaristáit, püspökükkel együtt, akik Szent Stanislaw Kostka nyomdokait követve Bécsből Gyülingenen át egészen római zarándokoltak. Gonzalkai Szent Alajos Szent Javatásának 300. évfordulóján ne szűnjünk meg imádkozni a fiatalokért, hogy a szent párfogok közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni életükben, és Istennek, valamint embertársainak szolgálatába állítani életüket. Mindrájatokat megáldalak. Szívből köszöntöm a Szlovák Köztársaság fegyveres erői és testületi ordinariátusának 20. országos zarándoklatán résztvevőket, akik a katonai ordinárius, valamint a szlovák közintézmények képviselői vezetnek családtagjaikkal. Szlovákiában a fájdalmas szűzanya ünnepét ültétek a tegnap, aki országotok fővédőszentje. Hitben való életeteket mindig újítsátok meg Jézus anyjának tiszteletével. Bizalommal és alázattal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tudjatok tenni a keresztény értékekről,

és kérjétek anyjai közbenjárását, hogy a világban igazságoság és béke uralkodjék. Szívből megáldalak benneteket, dicsétessék a Jézus Krisztus. Köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, különösen a mexikai pápai kollégium papjait, a De Propaganda Fide pápai Urbaniana kollégium szemináristáit. Tanulmányaitokhoz a legjobbakat kívánom, és biztosítalak arról, hogy imáimban megemlékezem rólatok. Köszöntöm az irgalmas testvérek rendjének szerzetéseit, és bátorítom őket Krisztus követésére, valamint a leginkább sérülékeny emberek szolgálatára. Köszöntöm a Buánulata Bolói Santissima Annunciata plébánia híveit, akik azért érkeztek, hogy megáldhassák, megáldassák a Kármelhegyi Szűzanya szobrát. Kívánom mindnyájatoknak, hogy meguljon bennetek az Isten anya iránti áhítat. Köszöntöm a gyógyszerészeti asszisztenciáról szóló tanfolyam résztvevőit is, és arra buzdítom őket, hogy a tudományos hozzáértést az ember iránti közelséggel és az emberi személy egészének szem előtt tartásával kapcsolják össze. Szeretettel köszöntöm az olaszországi börtön lelkészeket, akiket Raffaele Grimaldi atya, a főigazgató kísér. Kedves testvérek, hálámat fejezem ki nektek azért a fontos apostoli szolgálatért, amelyet az emberi szenvedés e helyein végeztek. Legyetek mindig az evangélium és a keresztény remény élő jelenléte. Különösen hálás vagyok a börtön lelkészekért és mindnyájtoknak azért az értékes együttműködésért, amelyet nekem és az államtitkárságnak nyújtotok. Lelki segítségetek révén számos olyan fogvatartott testvérünk életét támogatjátok, akik megpróbáltatásaikról és sebeikről írnak, megosztva szenvedéseket. Végül gondolok a fiatalokra, a betegekre és az új házasokra. Az elmúlt napokban a liturgia arra hívott bennünket, hogy elmélkedjünk a kereszt misztériumáról és az Úr édesanyjának fájdalmáról. Kedves fiatalok, Krisztus keresztje és a fájdalmas szűzanya példája világítsa meg életeteket. Kedves betegek, legyenek számotokra támasz a mindennapi megpróbáltatásokban. Kedves új házasok, Krisztus keresztje és fájdalmas szűzanya példája ösztönözzen arra titeket, hogy családi életeteket az evangélium alapelvekkel összhangba éljétek. Most mindannyiótokat megáldalak.

0: Kedves hallgatók, Taps Viharral köszönjük meg ismételt módon a Szent Atya katekézis sorozatát. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak. Tibor atyát hallották. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma a napfiáról és a hold lányáról mondok nektek mesét. Emlékszel, míg káprázatos a téli ég éjjel? Ezer fényével hívogat, int feléd, kéken sziporkázik a havas táj felett. S nyáron, nyáron a csillagoknak nagyobb lesz a szemük. Tágra nyitva nézik a holdfényben sejlő virágokat, s hallgatják szédülten a fülemülét. Sok ezer csillag él a légben, de mind magányos. Egymástól távol, hatalmas űr s némasága hazájuk.

Ám egyszer, nem tudom, észrevette-e, a fekete égen néhány csillag megindult egymás felé. Mintha sorba állnának, mintha megfognák egymás kezét, mintha várnának valakire. Látod? Csillagösvény indul a fejed felett. Sajnalban, mikor tűnik az éj, s közeledik a fény, mikor rózsaszín pirba öltözik az ég, s a madarak éneke felzeng a völgyben, abban a pillanatban a csillagok hídján megindul két lélek egymás felé. Napfia és holdlánya titkos útra lép. Szökken a lány, sejmes kék haja úszik utána, finom mosolya libben előtte, holdfénye vigyázza lépteit. Szembe jön már a fiú, napfény játszik erős izmain, dobogó szívét csendre inti, karjait hívón tárja szét. Fogy a távolság, nő az öröm, napfia és holdlánya titkos Frigyre lép.

Mögéjük az út közepén szerelmük dalától zeng az ég. Csillagok hallják, szívükbe zárják, őrzik kettejük édes titkait. De múlik a perc, tűnik a hajnal, az éjjelt nappal váltja fel. Halványodik képük, búcsút int kezük, oszlik az ösvény, csillagok hídja messze tűnik. S ez így megy napról napra, e percért élnek, szeretik egymást kimondhatatlanul. Ám a világnak egy rossz zugában élt egy sötét gonosz boszorkány. Egyszer vad útján meglátta őket, s írigy vágy fakadt két szemén. Gonosz tervet forralt, szétválasztom őket, lábuk alól az ösvényt elpusztítom. Ne legyen semmi, mi összekösse szerelmes léptüket, pusztuljon boldog hajnaluk. S a boszorkány a szép csillagokat rút lépre csalta, ijesztve őket égi veszéllyel, mi vesztükre tör. Gyertek velem mind, elrejtlek titeket, sötét kút mélyén, föld alatt. Nem találott rátok senki ártó, ott várjátok ki a halálos időt. Ha-ha-ha-ha! Így eltűnt az égről az égíd, csillagos ösvény a reményt adó. Azóta látod, az ég két szélén egymásra várva, sírva, zokogva áll a fiú s a kislány. Egymást nem látják, karjukban nem zárják, eltűnt az ösvény, a csillagösvény, az életet adó. Nem várok tovább, csodára várva, szólt napfia, elindulok megkeresni csillagok raját. Hová tűnhettek? Ki látta nyomukat? Kérdezte mindenkitől, ki útjába akadt. Én láttam, láttam őket, énekelt a cinke. Csillaghullás volt, arra futottak a nagy hegy felé, mintha valaki űzte volna őket, félve, remegve úsztak a sötét éjjen át. Én is hallottam suhanásuk, szólt a pitypang, s hallottam szavuk. Gyorsan, gyorsan, meneküljünk az égi veszély elől. Bújjunk, hújjunk sorban, földgyomrába, sötét kút mélyére. Napfia kémlelt a nagy hegy felé, s mit lát? Az éjj sötétben, a hegy lábánál derengő fényt a völgy ölén. Mi lehet az? Mi világít a hideg égen át? Mi dereng? Tán valóban ott alszik a fény? Igen, ez a legenda járja, így mesélik az arra lakók. Nem vesztek semmit. Bánatom oly nagy, hogy rosszabb már nem is lehet. Elindulok hát a fény nyomába, hát ha végül rájuk akadok. Ment, ment árkon is bokron, éjjel és nappal, míg el nem érkezett a nagy hegy erdejébe. Keresett, kutatott, de mint hiába. Csillagok nyomát belepte a por. Leült hát búsan a hegylábához, s keserves sírásra fakadt.

Nem evett, nem ivott. 7 hosszú napon át csak nézte, nézte a hegyet. Könnyei potyogtak, oly sűrűn hullottak, hogy belőlük kis patak indult a völgyön át, s vitte hírül a mezőknek napfiú nagy-nagy bánatát. Ez alatt Holdleány ült egy sziklán, messze vidéken egyedül. Anyja elnézte, vigasztalta, de a lány csak sírt keservesen.

Könnyei potyogtak, oly sűrűn hullottak, hogy belőlük kis patak indult a völgy felé. Ott a két patak egymás felé összetalálkoztak, összeölelkeztek, s egy kis erdei tónak adtak életet. Sós könyv táplálta, bánat szülte, bánat tava volt ez. Fehér virágok nyíltak partjain. Ez a tó mindig sötét volt, árnyék borongott partjain. Halai a mélyben halkan úsztak, alig lebbentve meg a sejmes hínárokat. Némaság honolt tükre felett. Madarak nem költöttek partifáin, vadkacsa sem szelte a vizet. A hetedik nap éjjelén a hegy megszánta napfiát, s megszólalt sziklát görgető hangján. Kire vársz, te fiú? Te rád várok, ó nagy hegy, hegyek öreg apja. Mit akarsz tőlem? Azt szeretném megtudni tőled, valóban te őrzöd-e a csillagokat? Ki mondta ezt neked, te fiú? Cinke látta, de nevér hallotta csillagok hullását, fényük suhanását. Lehultak az égről, s el sem őrzöd őket. Miért érdekel ez téged, te fiú? Életem jelentik. Csillagok hídján várom szerelmem jöttét, szavának sejmét, kezének bársonyát. Meghalok nélküle, s ő nélkülem. Két világban élünk, egymástól távol. Csak ez az ösvény, a fényes csillagösvény köt össze minket. Ez a mi utunk. Éjjel és nappal egymásra várunk. A hajnal az óránk, ez a mi időnk. Ekkor megnyílik magától az ég, ritkul a sötét és közeleg a fény. Tűnik a hold és jő a nap. Ekkor az ég szélén feltűnik hold lánya,

Csillagösvény terül lábaink elé, azon indulva találkozhatunk. Csak pár perc az élet, még egymásra nézünk, s szívet cserélünk szótlanul. Fogom kezét, s ez elég nekem.

De egyszer valami történt. Tán irigyünk akadt, nem tudom. Valaki elrabolta a csillagokat. Azóta üresen tátong hajnalban az ég, vak sötét űr lakik a csillagok helyén. És én nem látom őt többé, soha. Szívem megszakad nélküle. Csendben hallgatta a nagy hegy a fiú panaszát, s megesett rajta a komoly szíve. Hallom bánatod, s látom, tiszta a szíved, ezért se neked. Valóban tudom a csillagok titkát, hatalmas rejt. Gonosz hozta őket mondván, hogy veszélyes rájuk az égen, rejtsem el őket íziben. S én megtettem hívén szavának, de most látom, rútól rászedett engem, s a szegény bezárt csillagokat. Segítek neked, s ha bátor a szíved, merész a lépted, lemehetsz értük a föld mélyibe. Vállalod? Igen, kiáltott lelkesen a fiú. Pontban éjfélkor figyelj nagyon. Földrengés indul, fél

éppen leérsz, majd egy hatalmas kőkaput. Vastag ahátból készült két szárnya, kéken csillan az éj sötétjében. E kapu nem járt be. Nem járt senki, senki nem láthatta titkait. Föld mélye rejtett kéjét. Te lehetsz az első és az utolsó, kinek megnyílnak súlyos szárnyai. Csak állj meg előtte, s szerelmedre gondolj. Ha ő még rád vár, s pont te rád gondol, a két szeretet egyesül így is szívmélyében. Ha ez a szeretet elég nagy, tüze majd, s felizi a kapupányát, s lehullik róla, mint olvadt színarany. Ekkor beléphetsz titkok világába, s elámulhat két szemed. Kincsek hevernek szerte a földön, sokféle gyémánt, rubin gyönnyedén, szíved ne kívánja meg gazdagságokat, kezed ne érintse csillogásukat. Mert lehúz a súlyuk, s ki kézbe fogja őket, az rabként ott marad örökre. De ha igaz a szíved, megmenekülsz. Áthaladsz köztük, s mész, míg meglátsz egy mély kutat. S kútfenekén a síró, reszkető csillagokat. Szólítsd meg őket, szólítsd nevükön. Szót fogadnak, s indulnak feléd, szeliden. Becézgesd, biztasd őket, s rejtsd inged alá. De vigyázz, ha egy is ott marad, kinek nem tudod nevét, bajba kerültök mindannyian. Nézz rájuk tehát egyenként, figyeld arcát, szemét, életét, vágyát, bánatát. Ha bízik benned, megmondja nevét. Ha mindez

megvan, indulj gyorsan, fuss a kitárt kapu felé. Kijutva már, csillagok szárnyán, égi folyosón könnyű lesz utad. Ha ez alatt jönne a gonosz, vad boszorkány, valami ürült elmén. S a csillagokra ezentúl nagyon vigyáz. Rád bízom őket. Még egyszer nem tudok segíteni. Köszönöm jóságod, hegyek öreg apja. Indulok már is, tudom, bátor a szívem. Csak azt kérdem tőled, hogy a sok kis csillagfénye nem fog hiányozni neked, sötét éjjelen. Hisz biztosan megszeretted őket, s karodban őrizted álmukat. Elfogadnál-e tőlem egy sugarát a napnak, hogy ne fájjon emlékük nagyon? Ezt a sugarat erdős hajadba tűzöm, irányt mutat majd fáradt vándoroknak, kik eltévedtek viharos éjjelen. Világítasz nekik, s erős karoddal megvéded majd őket. Hálám jeléül, elfogadod ezt? Köszönöm, fiam, figyelmedet, látom, valóban jó a szíved. Kívánom neked, sikerüljön utad, s hajnalban már az égről incsenek csillagaid. És indult a fiú bátor szívvel, merész léptekkel, nagy szerelemmel. Állt a földrengésben, nyílott az ahátkapu, suhant gyémántok között. És a földgyomrában, titkos kút mélyén meglátta a síró, remegő csillagokat. Egyenként hívta, kezébe vette, nevén nevezte mindegyiket. Ingébe rejtve meséskincsét futott-futott a szabadság felé. Nézzétek, már jő is, szélsebesen, forró szerelmesen. S éjszaka leplén, kincsekkel kebrén megérkezett az ég szélihez. Itt a pillanat, repüljetek bátran, foglaljátok el helyetek az ég mezején. Indította csillagait kedves, meleg szóval, megsimítva őket sorban, szeliden. Éjszaka végén, látóhatár szélén, áll egy leány magányosan. Holdsugárból szőve ruhája, holt fénye csillan sejmes kék haján. Szemében bánat, s könnye potyog. Várja hűpárját, de mint hiába. Nincs út felé, mi hozzá vihet. Vagy mégis, mit lát szeme? Könnyei fátylán át, csillagok sorát. Jönnek, közelednek, mosolyú gyógyír. Csügget szívének, oly édes, mint a méz. Szólnak. Indulhatsz már, hold leánya, a csillagösvény újra tartja lépteidet. Vár rád szerelmed az ösvény hajlatán. S indul a láb, futva szökel, dobban a szív, s áll az idő,

Kisüt a nap, és kékrik a tó, vadkacsa úszik nádasaiban. Csip-csirip, csip-csirip, én jó, én jó. Visszhangozzák a nagy hegyek. Kedves gyerekek, ugye tudjátok, hogy meséimet szombatonként este 7 óra 25 perckor hallhatjátok. Várlak szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amikor a férjem már nagyon

Beteg volt rákos betegségnek a stádiumait éltük közösen át, illetve ő volt a betegségben, én meg mellette, és nagyon félt a kezelésektől, a fájdalomtól, egyáltalán a kiszolgáltatottságtól, és hát természetesen a haláltól is, mert hívő emberként is azt hiszem, hogy ilyen helyzetben ez megkísért mindannyiunkat, hiszen az élet ösztön, vagy az élet és a halál, és a test és a lélek egymás ellentéte azért harcol bennünk, és amikor ezt az igét úgy tudta kimondani hittel és megélni a vizsgálatok során, hogy láttam, hogy tényleg békessége van, és ettől nekem is békességem lett, akkor igazán azt mondhatom, hogy Isten igéje élő és ható. Nagyon sok ajándékot kaptam Istentől ez alatt, a betegség alatt, amit együtt töltöttünk abban az időben, mert láttam azt, hogy a testi elgyengülés is olyan értéket, olyan kapcsolatot hoz ki emberekből, köztük házastársakból, hogy úgy tudtunk hangosan együtt imádkozni, ahogy azelőtt soha. Úgy erősített meg Isten bennünket a kapcsolatunkban, a gyermekeink felé kapcsolatban, hogy persze, hogy mindenki izgult, és rosszul volt ez a betegségnek a folyamata, de tudtuk, hogy Istennél van ez az ügy is, és hogy nem a Földön van az örök életünk, nem a földi dimenzió. Isten örök életet adott a

H. Kovács Juditnak, a Keve elnökének gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szentén a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Elkeszelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérvalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: André Balázs kartauzi szerzetes, egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus áldalmas szenvedéséért.
2: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egy szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árnyi betűne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kérvalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: világnak.
1: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket!
1: Bízunk benned!
2: Isten irgalom, aki átöleled a világegyetemet!
1: Bízunk benned!
2: Isten irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket!
1: Bízunk benned!
2: Isten irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől!
1: Bízunk benned!
2: Isten irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned!
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
2: Uram, irgalmazz!

0: irgalmas.
1: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
1: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és neveld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. Ami Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság óhájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

a Magyar Dráma Napja, szeptember 21-e. Az igazi művészet rendszerint a csodák szomszédságában és közelébe jelenti be illetékességét, a szépre, az igazra. A nézőt az alkotás izgalmaiba is bevonva, a művek erősítik bennünk azt a meggyőződést, hogy hiteles mű csak a teremtés útjait fürkésző kérdésekből születhet. Nagy Gáspár költő hitvallásából idéztem. Madách Imre számára nem volt könnyű feladat megírni az Ember tragédiája című drámát, aminek 1883. szeptember 21-én volt az ősbemutatója a Nemzeti Színházban. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben, szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját. A művet Paulay Ede állította színpadra. A Madácsi mű mind a mai napig sikeres a világ színpadain, az írott változatot pedig még egy afrikai törzsi nyelve, a kajálira is lefordították. Az Ember tragédiájának ősbemutatója tehát Paulay Ede nevéhez kötődik, aki 1883-ban a Nemzeti Színház igazgató főrendezője volt. A nagy drámai költemények színreállítását a Csongor és Tündével kezdte, majd amikor Paulay megnézett Bécsben egy Faust dramatizálást, azt nyilatkozta, hogy a vonaton hazafelé jövet eszébe jutott, hiszen ilyenünk nekünk is van. Engedélyt kért és kapott Madách Aladártól, az író fiától az Ember tragédiája átdolgozására. Volt, amit azért húzott ki, mert megjelenítését akkor még nem lehetett technikailag megoldani a színpadon, mint például az űrjelenetet, összevont részeket, áthelyezett szövegeket, de nem írt bele egyetlen sort sem. Bizonyos rövidítéseit a mai napig alkalmazzák a színházak. Tűzveszélyes gázvilágítást nyújtott csöndes félhomályt a nemzetinek, de Paulay az Ember tragédiája ősbemutatójára időzítette a villanyvilágítás premierjét. Felhangzott Erkel Hunyadi nyitánya, fölment a függöny, s jött az első szín, amint Madách előírtek az emberek, mert a színpad fennállása óta először fényárban úszott. Az első előadáson Ádámot Nagy Imre, Évát Jászai Mari, Lucifert Gyenes László alakította. A színpadi változat pedig máig jelen van a világ színpadain, minden évben feltűnik itt vagy amott. A Magyar Dráma Napja van ma, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint hogy ösztönözze az írókat újabb alkotások létrehozására.

0: Lackfi János író, költő gondolatait hallják.
1: Azt gondolom, hogy minden jó művészet keresztény, és minden, ami ugyan keresztény és jámbor, de nem nagyon jó művészet, az egy másik kategória, és nyilván létjogosult, hogy van állítatossági irodalom, és miért ne legyenek ennek keresztényi és művészies változata is. Szóval én azt gondolom, hogy mondjuk a legnagyobb keresztény drámaírók az én számomra Csehov, vagy Shakespeare, mélynek is igaznak érzünk, hogyha jól sikerül, és ami a színház. Ez én azt mondom, hogy ha emberi, ha mélyen emberi, akkor keresztény. Más kérdés, hogy keresztény motívumokat lehet használni. Én nagyon furcsa vagyok drámaírónak, mert 6 vagy 8 drámát írtam összesen, de ezekből csak egy-kettő, főleg gyerekeknek szóló került színpadra. Nyilván a színházat az azt hiszem a legritkább, hogy valaki otthon ül, írja a drámákat, mások meg elolvassák, hol is, és színpadra viszik, hip-hop. De van olyan a drámáim közt, aminek van egyfajta keresztény vezérvonala, Inták címet viseli, és két nőnek, illetve négy nőnek a története, és ebből a kettő ugye szent, tehát Líziói is Szent Teréz, és Avilai Nagy Szent Teréz, illetve egy teljesen

0: átlagos anya-lánya kapcsolat, amely annyiban nem átlagos, hogy hát adott egy nagyon-nagyon mozgékony és otthonról, és az anyának a csápjaitól minél inkább kiszakadni készülő lány, és hát aztán egyszer csak baleset éri őt, és tolószékhez kötve kénytelen élni, és akkor fordul a leosztás, tehát az anya kell, hogy gondoskodjon arról, a lányról, aki stewardess volt, és röpdösött a levegőben, és az anyuka mindig rettenetesen meg volt ettől rémülve. Ő próbálta kicipálni az anyukát a mozdulatlanságából, és aztán megfordul ez a hinta, vagy inga, és kiderül, hogy ezen túl a lány az, aki leginkább hát meghalni vágyik, nem tudja elfogadni az új helyzetét, amint ez teljesen normális hasonló esetekben, és az anyának kell valahogy kitágítani az ő világát, és időnként ez a két hölgy átül egy másik hintába, és akkor lesz belőlük Szent Teréz, Liziói és Avilai Szent Teréz, akik belekotyognak. A saját emberi történetüket teszik hozzá, aminek persze van és lesz mélysége és magassága ilyen módon. Sem gondolom, vagy nem szerettem volna levonni különösebben a néző helyett a tanulságot, mert hiszen én azt hiszem, hogy akkor jó egy dráma, vagy egy film, vagy egy regény, egy bármely műalkotás, hogyha nagyon szögezve a végére a pedagógiai tábla, hanem még utána az ember fejében járkál a történet napokig, hetekig, és az időzített patronok elfelrobbannak.
1: Időzzünk a kezdeteknél. Már a keresztény időszámítás első évszázadából emlékeink vannak, amelyek arról tanúskodnak, hogy az Isten tiszteleteken az énekkar két fél karra oszlott, s az egyház énekeket felváltva énekelték, ami már bizonyos dramatizált jelleget adott a szertartásnak. Az Isten tisztelet drámai elemei azonban csak a 10. században kezdenek előtérbe kerülni, amikor az egyház énekekbe trópuszokat, kérdéseket, feleleteket iktattak be. Ezeket a kérdéseket és feleleteket már a középkori drámai dialógus őseinek tekinthetjük. A keresztény liturgia azonban még nem válhatott drámává, amíg nem domborították ki benne a dráma lényeges elemét, a cselekvést. Az idők folyamán ez is megtörtént. Az egyházi ének dramatizálásán túl a 10. század óta már elő is adták, valósággal eljátszották Krisztus kínszenvedését, halálát és föltámadását. Eleinte a templomban folyt a szertartások dramatizálása, ez volt a liturgikus dráma. A liturgikus dráma a templomban előadott, az evangélium egyes fejezeteinek recitálása volt, melyet ének vagy egyéb vallásos aktusok közbeiktatásával tettek változatossá. Különösen mozgalmas volt a húsvéti, karácsonyi, vízkereszti szertartás. Szereplői papok, papnövendékek, apácák. A liturgikus dráma eleinte alkalmazkodott a templom méltóságához. Komoly, fenkölt, valóban vallásos volt. A templomból a templom köré, a katedrálisok pompázó homlokzata elé, a tágas terekre, iskolaudvarokra kikerülő liturgikus dráma és passiójáték hatalmas arányúvá fejlődik a középkor utolsó évszázadában. A liturgikus dráma és a templomi, vallásos tárgyú játék azonban nem elszigetelte jelentkező, teátrális jellegű megnyilatkozás a középkorban. A liturgikus dráma, melynek hazai jelentkezését már a 11. század végén megfigyelhettük, még a templomi szertartás szerves része volt. Később azonban attól elválasztva, szövegét kibővítve, a templomon kívül is előadtak ilyen drámai játékokat. A liturgiából kiemelt színjátékot nevezték misztériumnak, melyet egyelőre szintén latinul, majd két nyelven, később pedig teljesen anyanyelven mutattak be. Ezzel párhuzamosan tematikája is bővült. Kezdetben a liturgikus dráma új szövetségi témára szorítkozott, karácsony, vízkereszt, passió, feltámadás, de idővel helyet kapott benne a szentek élete, valamint a vallásos, morális allegória is. Míg a liturgikus drámákban, sőt, eleinte a misztérium játékokban is kizárólag egyháziak szerepeltek, az utóbbiak előadásaiba később, különösen az anyanyelvre való átváltásuk után iskolásokat, sőt, felnőtt polgárokat is bevontak. Mint a drámának általában, a misztérium játéknak is a város az éltető társadalmi környezete. Magyarországon is a városokból maradtak fenn adatok misztérium előadásokról a 15. századtól kezdve. Volt közöttük karácsonyi játék, passió, húsvéti misztérium. Előadásukat ferences, illetve domonkos szerzetesek rendezték a vallásos társulatok, illetve az iskolák részvételével. A keresztény dráma a maga transzcendens utalásaival megszólítja az örök embert. Keresését, kételjeit és gondjait célozza, és válasz lehetőségeket képes adni neki. Ezzel pedig nagyon is illeszkedik a dramatikus hagyományok fősodrába, amennyiben a színpadon játszó személyek megjelenítő ereje által egy másik világ, egy másik létmód nem csak megjelenik, de a néző számára is átélhetővé válik, s a másik világ így létrejövő képe az e világ kínzó kérdéseit villantja fel, akár válaszolja is meg. Ez pedig a színház eszmény lényege. Dér András rendezőt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusát kérdeztük a keresztény üzenetet hordozó drámákról, drámaírókról.
2: Maga a dráma, vagy egyáltalán a művészet, kezdete számomra az Ars Sacra, mindenféleképpen az egészből indul ki, az egységből, tehát a teremtés mitoszából, annak az emberre vonatkozó gyötrelmeiről, problémáiról, válságáról, és az ego növekedése, amely aztán szembe kerül a teremtéssel, az emancipációs kérdés, és ez mindez nagyon érdekesen és izgalmasan jelenik meg különböző egzisztencialista, hát visszamehetünk az antikvitásba is, hogy a középkori misztérium játékokba is. Első jelentősebb a magyar keresztény dráma vagy kultúrkörrel a középkorban, az 1700-as években találkozunk a passiójátékok során, itt elsősorban a ferences passiójátékokról van szó, de megjelenik a jezsuita és a piarista iskola drámákban is ez a témakör, amely hát elsősorban tanító, de a protestáns vonulatban is megjelenik, protestáns tanító jellegű iskoladrámák is megjelenek, amelyek többnyire a Bibliából vett elsősorban passiójátékok, és aztán ehhez ószövetségi példázatokat is hozzávesznek, amely a pillanatnyi fiatal hallgatóság okulását szolgálja, és hát alapvetően ugyanazokkal találkozunk az 1700-as években, mint ma is, hogy a diák lusta, a diák elkészség, nem szeret iskolába járni, a diák inkább duhajkodik, és nőket hajkurász, sokkal inkább érdekli őt a haverokkal való duhajkurászás sem, mint az iskolába járás, és ezek az iskola drámák meg arra figyelmeztetnek, hogy de ott van az élet végessége, és utána jön majd a számunkérés, és hát egy ilyen fenyegető, csontos mutató irázás van ezek mögött, de nagyon sok humorral látszó verses munkák ezek. Később visszatérnek az ember tragédiájában is, megjelennek ennek motivumai is, hiszen Madács is picit érzékelhetően ezekre a misztérium és iskola drámákra hagyatkozik, és kicsit úgy építi fel, tematizálja a maga művét. Aztán igazán a 20. század magyar drámairodalma elszakad, mint ahogyan a egyéb művészetek is, tehát a felvilágosodástól kezdve már a művészetek elszakadnak, elvesznek a részletekbe, és inkább a gyakorlati problémákkal foglalkoznak, és eltűnik a láthatatlannak a kutatása, úgymond az immanensen túli világnak, a látható világnak a kapcsolódása. az én számomra kedves drámaíró Paul Claudel, francia drámaíró, aki ennek nagyon komoly és nagyon elmélyült és ihletett művelője, több drámáját is színpadra vittem, az Angyali üdvözletet, vagy a Kezest, amely a keresztény létezés, földi létezésnek a problematikájáról szól. Részben Claudel személyes élményeiből is táplálkozik, részben pedig az ő költészete a Bibliához, a teremtéshez, a Krisztus születése, a megváltás kérdésköré az, amiket ő szívesen tollára vett, és ennek a meditációja, éppen az, hogy a keresztényi létezés az nem egy nyugalmi állapot, hanem az egy dinamikus küzdelem, egy folyamatos mozgásban lévő harc, minden nap meg kell újulni, nincs olyan, hogy én megtértem, és akkor karba tett kézzel hátra tölbe várom a mennyországot, hanem ez egy mindennapos küzdelem, és újra kell értelmezni önmagam, a világhoz, Istenhez való viszonyomat, és ebbe sokszor hullámzunk és elbukunk. Nagyon izgalmas és nagyon szép, és számomra megint csak nagyon kedves Viszki András Júlia című drámája, amely egy nagyon sajátos szerelmi háromszöget tárgyal Júlia, egyébként az édesanyjáról és az édesapjáról írott rendkívül szenvedélyes és finom drámája, monodrámája, akkor a kitelepítéskor az ő édesanyját kitelepítik a 7 gyermekével együtt, miközben a férj börtönben sínlődik. Júlia szerelmet val Isten felé, és szerelmet val a férje felé, miközben kiszolgáltatott helyzetben fegyveres katonák között éli az életét, és élet és halál között lebegő maga is, és egy csodálatosan szép vallomása a bizalomról, hogy mindennek ellenére mélyen és rendületlenül bízik a gondviselésben. Részben Shakespeare Júliájára is utal, itt Viszki András ebben a drámában, nagyon erős bibliai utalásokkal is átszőtt a dráma, többször hasonlítja, vagy próbálja meg összevetni a Jób történettel Júlia saját sorsát, és folyamatosan tiltakozik, hogy ő nem egy Jób, erre nem alkalmas, miért kell ilyen megpróbáltatások elé tenni, de a kétségei és a fölmerülő a szenvedések hatására belőle kifagadó kiáltások mögött mindig a gondviselés iránti feltétlen bizalom és hit az, ami megjelenik. Akkor vannak az emberi lét sorsdrámái, amik nem kifejezetten keresztény ihletettségűek, de felfedezhetők benne, akár Csehovnak a Sirályában, vagy Shakespearenek a Hamletjében megtalálhatjuk mindezt. De nagyon érdekes az is, amikor kifejezetten nem hívő alkotók, drámaírók fordulnak biblikus téma felé, ilyen például Sartre, akiről nem gondoljuk azt, hogy valaha is olyan típusú drámát írt, ami biblikus, és a Barjona egy 1940-es drámája, amit a fogolytáborban írt meg, egy misztériumjáték, jezsuita szerzetesek unszolására írja meg a Barjona történetet, ahol egy zsidó kisfalu a római birodalom elnyomása ellen úgy tiltakozik, hogy nem fognak többet gyermeket nemzeni, és ezáltal így kihal a falu, és így nem kell adót fizetniük majd a császárnak. Szóval Barjona, az a Jónás gyermeke, az a drámai pont, hogy a vezetőjük, a felesége az bejelenti, hogy ő állapotos. Megint csak egy isteni beavatkozásra, egy Deus ex machina történik, az ember elgondol valamit, de az isteni akarat, a gondviselés az másként rendeli, és ez olyan, mint a megváltó születése. Van egy ilyen bibliai párhuzam ebben a történetben is. De ha Bernard Shaw-ra gondolunk, a Szent Johanna, a Shaw, az intrikus, a cinikus, a mindennek a fonákját látó ember is meghajol Szent Johanna előtt, és csodálja ezt a törékeny lányt, aki az isteni sugallatra, belső hangokra milyen történelmi tettet visz végbe. Sokszor jelenik meg, ez is nagyon izgalmas, a drámairodalomban az életrajzi ihletésű művek. William Nicholsonnak az Árnyország, amelyik a C.S. Lewis életét és kései szerelmét meséli el, amiben a hitnek döntő szerepe van, hiszen olyan vállalások, olyan megpróbáltatások elé kerül C.S. Lewis és Joy Gresham is, ami a hit nélkül nagyon nehezen megérthető, elviselhető, vagy felfogható. Bemutatja az a dráma, hogy hogyan törik meg az ember, hogy a hitnek hány oldala van, hány olvasata van, hányféleképpen racionálisan és érzelmi úton hogyan közelíthetjük meg a hit misztériumát.
1: A dráma eredetileg színpadra szánt alkotás. Alakjai olyan személyek, akiknek jelleme és helyzete leginkább alkalmas egy adott kor ellentmondásainak érzéketes megjelenítésére. Alapvető jellemzője még a felfokozott indulatokkal telített dinamikus ábrázolásmód, a drámaiság is, amelyben a feszültségteremtés majd annak feloldása végső soron mindig a világrend egészére, annak kérdésessé válására és a helyreállítás igényére vonatkozik. A tiszta formákban,

0: szeptember 17-én kezdődött az Arszakra Fesztivál. A fesztivál a 2007-es nemzetközi városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse. Célja a remény jeleinek felmutatása a kultúrában, a művészet eszközével segíteni Európát, hogy visszataláljon gyökereihez, a zsidó-keresztény értékekhez. Mottója: reményt és jövőt adok nektek. Bécsben egészen különleges produkcióra kerül sor a Collegium Hungaricumban ezen a napon, szeptember 17-én. Ez egy különleges összművészeti produkció, amely Sík Sándor, piarista szerzetes tanár, egykori tartományfőnök, cserkészvezető, költő és irodalmár Keresztút című művére épül. A mű során a prózai részek és a mozgásszínház elemei mellett Sík Sándor legszebb és egyben bensőséges hangvételű versei jelennek meg Kulik Zoltán, Szatmári Melinda és Szemerédi Bernadett zenei világának köntösében. A piarista szerzetes polihisztor szerepében Dóci Péter látható, aki egyben a darab koncepciójának megalkotója és rendezője. A költő édesanyját Jónás Gabriella alakítja, míg Sík Sándor lelkét Szemerédi Bernadett testesíti meg. Az előadás címe Száz gyökérű szív. Erről az előadásról kérdeztük Dóci Péter színészrendezőt, aki tűzzel, hittel képviseli a magyarság és az egyetemes művészetek tündéri imáit, szózatait, hitvallásait.
1: Fölkértek a Sík Sándor halálának az 50. évfordulójára, mondjak el verseket egy Sík Sándor emlékülésen. Egy évfordulós megemlékezés volt a piaristáknál a Dunaparti Rendházban. Annyira beleástam magam a Sík Sándor munkáiba, hogy úgy éreztem, hogy ezt lehetne továbbvinni. Felkértek engem, hogy csináljak egy előadást a Bazilikába 2014. április 20-ára az Arszakra Fesztiválra. Így született meg ez az előadás. A Bazilikában gyakoroltunk fönt a lovakteremben. Anyagot az alapvetően Sík Sándor keresztútjára építettem. A levelezéseket néztem még át, ami nagyon átsütött az édesanyja iránti szeretete, a szűzanyához való ragaszkodása. Így is próbáltam fölépíteni, egyfajta kettős spirálon történik a játék. Ez egy összművészeti előadásról a mozgás, a zene ugyanolyan fontos.

0: biztos, ezért is kértem meg Krulik Zolit és Szemeregyi Bettit és Szatmári Melindát, hogy segítsenek a versek megzenésítésében. Fantasztikus légkörben is készült ez az irodalmi anyag. Jónás Gabriellana, aki egy szabadkai színész, egyébként budapesti születésű. Jónás Gabriella játssza az édesanyámat, és egyben a szűzanya képviseletét is ő adja. Fantasztikus viszonya volt Sík Sándornak az édesanyjával, és hál' Istennek már én is talán a negyedik darab vagy ötödik, amiben együtt dolgozom Jónás Gabriellával, akit nagyon tisztelek, fantasztikus érzékenysége van a magyar irodalomra, ő egyébként művészeti beszédet is tanít, osztálya van Újvidéken, Vajdaságban tanít is a főiskolán. Nagyon sokat köszönhetek neki, van is részt vesz, hogy az előadásoknak a szép néves beszéde az életben maradjon. Sík Sándor alapvetően a krisztusi kérdéseket teszi föl. Egyfajta krisztusi attitűd is megjelenik az előadásban, és Sík Sándor maga a költő is. Ami különleges, hogy a lelket megzenesítem, meglelkesítem, játssza Szemerédi Bernadett, aki egy nagyon tehetséges, nagyon fiatal, délvidékről származó színésznő, és fantasztikusan hegedül. Így összeraktuk a verseket, kinek én összeállítottam egy párat, akkor kértem, hogy ők is nézzenek olyat, ami a szívük csücske, és akkor így lassan kialakult, hogy miből is áll össze ez az egy óra adás a dramaturgiájában. Ezt mutattuk be Budapesten 2014-ben. Ennek az előadásnak azért lett ez a bécsi út. Az én ötletem volt, ugyanis fölkértek, hogy az Arszakra Fesztiválnak legyen nagykövete, és próbáljam meg Európába elindítani ezt a már nemzetközi fesztivállá nőtt Arszakra Fesztivált, amit az Arszakra Alapítvány indított el. Ez az idén a tizedik, és ennek a tizedik évfordulónak a tiszteletére sikerült Bécsbe, Belgrádba, Pozsonyba, Szabadkán és Nagyváradon is, meg Dunaszerdahelyi elindítani szakrális művészetek hetét, fesztiválját, az Arszakra Fesztivált, sőt, még Rómában is koncerttel, könyvbemutatóval, kiállítással tiszteleznek a szakrális művészetek elő. Sík Sándor piarista szerzetes és zsidó származású, ő magyarnak vallotta magát, és úgy érezte, hogy a magyarság az nem egy vérkérdés, hanem a magyarság az a kultúránk és a szellemi erőnknek a fejlődése. Azt is írja egy helyütt, hogy vannak, akik magyarnak születnek, én magamat azzá neveltem. Az édesanyja az valami olyan erővel hitt a szűzanya szeretetében, segítségében, Jézus Krisztusban, hogy ez átütött a gyermeken, és meglátszik az ő kultúráját. Ami nagyon érdekes, hogy például a magyar cserkészetnek az egyik alappillére volt. A cserkész 10 parancsolatot ő írta meg, ő hozott létre egy csomó cserkész csapatot, illetve nagy elánnal vett részt a magyar ifjúság nevelésében, a piarista rend keretein belül, de ha meggondoljuk, hogy ő keresztelte Radnóti Miklóst, ő adta össze Gyarmati Fannival Radnóti Miklóst a bazilikában. Olyan életet élt, ami azt mutatja, hogy igenis hatásos volt az ő munkássága, és hatott, és egy csomó embernek a szemlélete és a lelkülete lett keresztény. Nagyon érdekes most épp a keresztény Zrínynek az életéről, illetve a haláláról írtam egy darabot. Azt hiszem, hogy az ő szellemisége nagyon hatott Sík Sándorra, hiszen nem hiába írta a versét Kiáltás Zrínyhez, vagy a könyvét róla. Én azt gondolom, Zrínyi is részben horvát volt, de ugyanakkor magyar is, és ő is, mint magyar vonult be Európa történelmébe. Akkor ott Zrínyéken múlt, hogy Európában ezt a csodát megcsinálták, a szigetvári kirohanás után megmaradhatott Európa védjegyének a kereszt, és nem a félhold rabságában kell sínylődnie.
1: Hevesi Sándor a következőket írta. Madács költeménye Bibliája Nemzeti Színháznak, amelyet örökké forgat, amelyből mindig tanul, amelyet sohasem fog teljesen kitanulni. Most részletet hallhatunk Madács drámájából. Egészen különleges felvétel, hiszen Jankovics Marcell filmjéből való. Az ember tragédiája forgatókönyve 1983-ban született. A gyártás 1988-ban kezdődött, és hosszú hányatatásuk után, csaknem 25 év után kerülhetett végre sor a bemutatóra. A szereplőknek Szilágyi Tibor, Usztics Mátyás, Bertalan Ágnes, Széles Tamás és Molnár Piroska kölcsönözte a hangját.
2: Rettentő képek! Hová levétek? Körültem minden úgy él, úgy mosolyg, mint elhagyám, míg szívem megtörött.
3: Jó ember! Hát azt kívánod-e, remegjen a föld egy féreg, ha elvesz?
2: Álmodtam én csak. Vagy most álmodom. És általán többé, mint álom a lét. Miért? Miért egy percnyi öntudat, hogy lássuk a nem lét borzalmait?
3: Siránkozol? Csupán a gyávaság fogadja el harc nélkül a csapást. De a végzetnek örökös betűit nyugodtan nézi, és nem zúgolódik miattuk az erős. Így végzet áll a történet felett, te eszköz vagy csak, melyet hajt előre.
2: Nem, nem, hazudsz! Az akarat szabad! Lemondtam érte a paradicsomról! Sokat tanultam álomképeimből. Csupán tőlem függ utam másképpen vezetni.
3: Az ember nincs egyénileg lekötve, de az emberiség hordja láncait. A lelkesülés, mint ár, elragadja. Ma egy tárgyért, holnap másért megint. A mágiának meglesznek martaléki, s meglesznek, akik gúnyolódni fognak. S ki lajstromozza majd a számokat, bűnt és erényt arányosan vezet, hitet, őrülést és öngyilkolást.
2: Megállj! Dacolhatok még, Isten, véled is! Nem egy magam vagyok még a világon. Egy ugrás, mint utolsó felvonás. És azt mondom, vége a komédiának.
3: Vége, vége, mély badarbeszéd. Hiszen minden perc nem végs kezdet is. Ezért láttál-e néhány ezred évet?
4: Ádám, ha meghallgatsz, még könnyebb lesz talán. Mert ami eddig kétséges vala, most biztosítva áll már. A jövő.
2: Hogyan?
4: Tudom, fel fog mosolyogni arcod, ha megsúgom. De jöjj hát közelebb. Anyának érzem, ó Ádám, magam.
2: Uram, legyőztél.
3: Félek! Feletted én nagyságodat, melyet nekem köszönhetsz. S te dőre asszony, mondd, mit kérkedel? Fiad Édenben is bűnnel fogamzott. Az hoz földedre minden bűnt nyomort!
4: Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik más a nyomorban, aki eltörüli. Testvériséget hozván a világra.
3: Fel a porból!

0: Emelkedjél, Ádám! Kegyembe veszek újra.
1: Mint látom, itt családi jelenet fejlődik. Szép talán az érzelemnek, de értelmemnek végtelen unalmas. Legjobb elsompolyognom.
0: Lucifer, szavam van hozzád is, maradj te át.
2: Uram, rettentő látások gyötörtek, és nem tudom, mi bennök a való. Ó, mondd, minő sors vár reám. Ez szűk határú létem mindenem, melynek küzdése közt lelkem szűrődik, mint bor, hogy végre, amit ön kitisztult, a földre öntsd, így a porond. Vagy a nemes ezt jobbra rendeléd? Megyél előbbre majdan fajzatom, nemes bedvén, hogy trónodhoz közelgjen.
0: Ne kérd tovább a titkot, mit jótékonyan takart el istenkéz vágyó szemettől. Ha látnád, a földön múlékonyan pihen csak lelked, túl örök idő vár. Erén nem volna itt szenvedni többé. Ha látnád, a por lelkedet felissza, mi sarkantyúzna nagy eszmék miatt, hogy a múló perc élvéről lemondj. Karod erős, szíved emelkedett, végetlen a tér, mely munkára hív. S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd szünetlenül, mely visszaint s emel. Csak azt kövess. S ha teddús életed zajában elnémul ez égi szó, e gyöngenő tisztább lelkülete, az érdekek bocskától távolabb, meghallja azt. De Lucifer meg, működjél tovább. Hideg tudásod, dőre tagadásod lesz az élesztő, mely forrásba hoz. De bűnhődésed végtelen lent, szünetlen látva, hogy mit rontni vágyol, szép és nemesnek új csírája lesz.
3: Ó, értem a dalt, hála Istenemnek.
2: Gyanítom én is, és fogom követni. Csak az a vég. Csak azt tudnám feledni.
0: Mondottam, ember, küzdj, és bízva bízzál.

0: Kívánok diszharmóniát, mely új erőt szül, új világot áll.
1: A cél halál, az élet küzdelem, s az ember célja e küzdés maga.
2: Pápa Jerika színész soraival búcsúzom. A színház szakrális hely, ugyanúgy, mint a templom. Egy színész pontosan ugyanazt a munkát végzi, mint egy pap. Abban az esetben persze, ha hiszünk a színész valódi feladatában. A műsort szerkesztette és vezette Rózsa Katalin.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, múlt alkalommal a Katolikus Egyház nagy katekizmusának utolsó negyedik részletének a magyarázatába kezdtem, ami az imádságról szól, legrövidebb, de nem a elhanyagolhatóbb része a Katolikus Egyház katekizmusának a tanításában. Mert az első rész a hiszek egyet magyarázza hitünk nagy titkait, Istent, Jézus Krisztust, egyházat. A második rész az üdvösség misztériumait, más szóval a szentségeket. A harmadik rész, hogy hogyan kell élnünk, 10 parancsolatot, hegyi beszédet, Jézus tanítását, és a negyedik rész az imádságot. Múlt alkalommal egy ilyen általános bevezetőt mondottam, hogy az imádság az végig kíséri az ember életét. Ez nem olyan,

Említettem, hogy valamilyen formában még az ateisták és materialisták is imádkoznak, fohászkodnak, és az imádságnak óriási kultúrája van távol-keleten, a nem keresztény vallások körében is. Ami érdekes, hogy Európában már nagyon nagy teret kaptak a jóga, a zen, ezek a meditációk, amiről a katolikus egyháznak az a véleménye, hogy esetleg, mint módszert használhatja egy ember abban, hogy jobban el tudjon merülni, mélyülni, de a tartalmával nem azonosulhat. Ugyanis ezekben a távol-keleti imádságokban nem kimondottan a transzcendens Istenre fordul az emberek figyelme, hanem sokszor csak önmagukra, hogy mit tapasztalnak meg a testükben, pszichológiájukban, amikor meditálnak. Hát maguk a relaxációs tanfolyamok is valamiképpen ezt szokták elősegíteni, hogy az ember összeszedettebbé váljék. Magam is, mikor kineveztek spirituálisnak, akkor elmentem így, hogy mit csinálnak ott az emberek. Jó emlékszem rá, hogy egyik ilyen gyakorlat alkalmával el is aludtam ott a relaxációban. Aztán, hogy közeledtünk az imádságok fejlődésében, eljutottunk az Ószövetségig, a kinyilatkoztatott vallásig. És a kinyilatkoztatott vallásban is fejlődés van az imádság területén. Maga Jézus is tanította az apostolokat imádkozni, sőt, hát ők maguk is kérik, hogy taníts minket imádkozni. Csak egy kis közbevetett gondolat, hogy nagyon sok embernek az a problémája az imádság területén, ha még gyerekkorában megtanították valamire imádkozni, mert ez volt a tapasztalata már korábban is a hitoktatóknak, hogy egy keresztvetésig nem jutott el a gyerek, amikor eljött a hit arra, ha még megtanították imádkozni, azokkor nagyon kis egyszerű imádságok voltak, és megmaradt annál a szintnél. És amikor felnőtté vált, nyilvánvaló, hogy elhagyta ezeket az imádságokat. Majdnem olyan, mint hogyha valakit az irodalmi műveltségben meghagyták volna az óvodai versikéknél. És akkor fel akar idézni, akkor búj-búj, zöldág, zöld levelecske, és akkor ezt tudnám mondani. De mondjuk egy komolyabb vers már nem jutna eszébe, hogy nem is olvasott volna. Hát így van az imádság területén is. És hát az a lépcsők az Ószövetség, vagy először a teremtéshez kapcsolódik az imádság Ábelnél, bemutatja az áldozatot, Ábrahámnál a meghívás, hogy hívja őt egy belső hang, hogy menjen el az ígéret földjére, közben valamiféle áldozatokat mutat be, Jákobnak még egy Isten élménye is van, a Jákob a Jábok folyónál, és aztán hatalmas lépés, amikor már a letelepedett nép Istenházát épít az imádság számára. Dávid nem építheti föl, mert bűnt követett el, holott az ószövetségi hagyomány ő hozzá köti a zsoltárokat. Hát ezt tudjuk, hogy ez egy kis túlzás, de hogy valamiféle zsoltár maradt tőle is, az egészen bizonyos. És hát ugye Salamonnak is ott vannak az imádságai, az Ószövetség nagyjainak is, de egy külön fejezet az Ószövetségben a Zsoltár.
És ez azért is különösen fontos, mert ez nem ószövetségi imádság csupán, hanem átvezet az új szövetségbe. Ha azt mondjuk, hogy a ószövetségbe benne rejtőjében kinyilvánul, akkor talán legjobban a zsoltárokra vonatkozik ez, mert mind a ószövetség népe imádkozta, mind az új szövetség népe, csak már mi egy más szempontot is alapul veszünk, amikor imádkozunk zsoltárt, hogy úgy veszük, mint az egyházatják mondták, hogy ezek a zsoltárok már az eljövendő Jézus Krisztusról szólnak. És a zsoltárokban valóban olyanokra találunk, amit maga Jézus is úgy imádkozott, hogy tudunk róla. Mert hogy Jézus ismerte az összes zsoltárt, abban nem kételkedhetünk, hiszen a zsidóság fejből mondta a zsoltárokat. Még a papság is, amikor hangosan breviárimozott, mert annak a zsoltárok adták ki a törzsanyagát, és nem úgy volt, mint most a új zsolozsmában, hogy mondjuk egy hónap alatt kerülnek sorra a zsoltárok, hanem régen egy hét alatt elmondta a papság. És ez egy nagyon hosszú imádság volt a breviárium, úgy is mondták, hogy ónusz egy ilyen teher a papok számára, amikor azt imádkozták is, hangosan imádkozták. Így mondták a moralisták régen, hogy a lábitusok, az ajkak moveáltassanak, mozgattassanak, amikor valaki a zsoltárt imádkozta, hogy nehogy az legyen, ó, ezt már ismerem, ezt is ismerem, emiszt is ismerem, hanem ki kellett mondani. Ennek az a nagy haszna volt, amikor börtönbe kerültek a papok, akkor nagyon sokan, ha voltak többen egy cellába, egyik elkezdte a zsoltárt, valamelyik megakadt, a másik folytatni tudta, mert kívülről tudták. Most a mi időnkre, talán a protestánsoknál van ez, hogy ugye ők sok zsoltárt énekelnek, és tudják is dicsérendő módon. Boris Zsigmond napokig nem is beszélt, hanem hangosan zsoltárokat énekelt. Hát ő egyrészt református lelkésnek tanult, másrészt pedig hát benne volt a református Isten tisztelet ismeretében, és ezeket fejből tudta énekelni. Most a zsinat utáni liturgiában nálunk is helyet kapnak a zsoltárok, általában az olvasmány és a szentleszke között vagy mondjuk, vagy énekeljük. A zsoltárokról az Isten népe lelki tapasztalata van benne, úgy, hogy valamiképpen ritmusosan, versbe is szedhetően imádkozni, vagy olvasni lehet. Ezért is az, hogy zsoltár psalmus, az azt jelenti, hogy a húros hangszerrel kísért ének. Ugye Dávidról tudjuk azt, hogy tudott lanton és hárfán, és ő is énekelt sok ilyen istenes éneket, ezért is úgy tartotta később a zsidó hagyományhoz, mind Dávid írta. Hát most itt nem megyünk bele az introdukciós és exegetikai kérdések, tehát a nagyon mély elemzésbe, de annyit mondhatunk, hogy a zsoltárok hosszú idej alatt alakultak ki, fejlődtek, mint a népdalok, és több volt, mint 150. Csak 150 került be a Szentírásba.
Úgy lehet

0: tudni, az ember imádkozza a zsoltárokat, vagy akár a Szentírásnak ezt a részét, hogy melyik a régi, ami nehezen érthető. Ami nehezen érthető benne, a biztos, hogy a legrégebbi időkből való. Tudom én, a galamb szárnyán fénylik, így úgy, amúgy a fény, és akkor tehát mindjárt rátér a korabeli helyzetre, juhokra, pásztorokra. Nem találunk benne sokszor összefüggést, mert valamiképpen hasonlítanak a régi embernek a mondókáihoz, most elnézést, hogy így mondom, holott kinyilatkoztatott írásoknak tartjuk őket. Alapvetően dicsőítés volt a zsoltároknak a feladata. Ha a zsoltárok összességét nézzük, akkor a legtöbbje mindig dicsőíti az Istent. Ez hozzátartozik az ember természetéhez, hogy valamit dicsőítsen, ha más nem a sztárokat, politikusokat, influencereket, de valami dicsőít az ember. Akkor jár jó úton, hogyha Isten dicsőíti. És a zsoltárok ezt tették. És ezért is a Tehilim szó az, hogy dicsőítést jelent. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy ezek a zsoltárok megtanítanak bennünket arra, hogy hogyan válaszoljunk a kinyilatkoztatott isteni szóra. Mert minden van benne. Tanítás, profétás, profétálás, háladás, panaszkodás, hogy mit nem mondjak, átkozódás. Ezek az úgynevezett átok zsoltárok. És nem nagyon akarnék felolvasni, mert van egy pár, amiben nagyon kemény átkokat mond az ellenségeire a zsoltáros. Őszinte imádság. Tehát ami benne volt a lelke mélyén, azt kimondta. És az Ószövetség még nem azon a szinten volt az ellenség szervezett kérdésében, mint amit az Úr Jézus nekünk hagyott és példaként megmutatott. Az átok zsoltárokban. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy azért az új szövetségben is vannak olyan részek, amikor kemény szavakat mond az Úr Jézus. Távozzatok tőlem, átkozottak, mondja a végső ítéleten. Mert Jézusnak is van kemény szava azokhoz, akik megátalkodtak, és nem akarják meghallgatni a szívükben megszólaló lelkiismeretet. Ugyanakkor a zsoltárokban hullámzik az érzelem, mert benne van egyszerre a dicsőítés, a háladás, épp ez a ellenségnek való rossz kívánság, benne van az öröm, a sírás, mert az emberi érzelmek váltakozása megmutatkoznak a zsoltárokban. Dosztojevszkinél olvasom, hogy mikor börtönben volt, akkor egy zsidó ember, talán rabbi volt a rabtársa. És hát az is mondta a zsoltárt. És volt, mikor egyik pillanatban egy felújongott, nevetett, a másik pillanatban meg sírt. És akkor hát kérdezte tőle, hogy van nálad ez az érzelmi váltakozás? És mondta, hogy hát amikor Jeruzsálem pusztulására gondolok, akkor kiúlik a könnyem. Amikor az Isten vigasztal, hogy a Jeruzsálemet újraépíti, mi több, eljön majd a messiás ideje, akkor meg örvendezem. Tehát ez egyszerre így benne van, és a gyülekezetnek a zsoltárai voltak ezek imádságai általában. Tehát egyesima is volt, de váltakozva a gyülekezet, a szinagóga mondta ezeket a zsoltárokat. Utal is többször arra, hogy ő milyen jó, amikor együtt vannak a testvérek. Zsoltáros mondja, hogy milyen jó és édes dolog, amikor együtt vannak a testvérek és imádkoznak. Ezt ugye régi papok a vendéglátás alkalmából latin breviárium alapján mondták, hogy exsequam bonum et jucundum fratris habitari nonum, hogy milyen jó és édes dolog, amikor együtt vannak a testvérek. 150 zsoltárnak van azért logikája, hogy hogy épül föl. Ugyanis rögtön az elején fölveti az ember életnek a lehetőségét. Hát így szól az első zsoltár. Én most természetesen nem fogom itt a 150 zsoltárt elemezni, mert erre most nincs idő. Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, és nem vegyül a csúfót űzők közé, aki örömért leli Isten törvényében, parancsairól elmékedik nappal és éjjel, olyan, mint a vízpartján ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, s levelei nem hervadnak, siker koronázza minden tettét. Nem így a gonoszok, egyáltalán nem. Pejvához hasonlók, amelyet sodor a szél. A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az igazak közösségében. Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. A spirituális koromban sok zsoltárt magyaráztam a papnövendékeknek. Visszaemlékszem arra, hogy amikor ezt a zsoltárt magyaráztam, akkor aktualizáltam nekik, hogy boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem járja a bűnösök útját. Mondtam azt, hogy vannak olyan helyek, ahova nem szabad elfogadni a meghívást. Nem szabad elmenni. És még akkor nagyon közel voltunk a rendszerváltás előtti időkhöz, a békegyűlésekhez, meg hasonlókhoz. Mondtam neki, hogy én ilyen meggondolások alapján sem soha nem mentem békegyűlésre. Egyetlen egyen voltam 5 éves koromban, amikor az egész szemináriumot, hogy így mondjam, kivezényelték, és nem akartuk azt, hogy feloszlassák ugyanúgy a szemináriumunkat, mint annak idején 1959-ben teljesen feloszlatták a szemináriumot, alig hagytak benne valakit, mert nem mentek el a békegyűlésre. Tehát ezt mindig lehetett aktualizálni, hogy mindegyik zsoltárt, hogy tiszta lelkiismerethez hozzátartozik az, hogy élete folyamán keresse az ember az igaz utat. És hogyha letért volna róla, akkor azonnal jöjjön vissza az igaz útra. Ezt a zsoltárokat nem csak a zsinagógai istentiszteleteken imádkozták, énekelték, hanem a zarándoklatokon. Amikor mentek Jeruzsálembe, ugyanis minden évben, akik ilyen egy-két napi járásföldre voltak Jeruzsálemtől, akkor azokra kellett menni Jeruzsálembe a templomba. és azt az utat ilyen istenes lelkülettel kellett megtenniük. És amikor a 12 éves Jézus is megy a templomba szüleivel, aztán ott is marad, akkor mindig a zsoltárokat az úton lévő embernek a zsoltárát imádkozták, hogy meglátták a templomot, mindjárt fölújjunknak, hogy ime itt állnak lábaink, ugye Jeruzsálem, és hát öröm tölti el őket, és dicséretet mondanak. Aztán, amikor nagy bánatuk volt, akkor is a zsoltárokhoz folyamodtak. Az Úr Jézusnak van egy nagyon keserű imádsága a kereszten. Valaki úgy gondolhatná, hogy hát Jézus ottan a végső nagy szenvedésében magától mond egy imádságot, amikor ott ilyeneket mond, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Valójában zsoltárt imádkozott. Ja, számozás az eltér a zsoltároknál, egy-két számmal ezt lehet a 22-es, 21-es zsoltár néve megmondani, megszólítani, de az így kezdődik, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol könyörgésemtől, panaszos énekemtől? Szólítalak nappal, Istenem, s nem hallod, hogy szólítalak éjjel, s nem adsz feleletet. Mégis te vagy a szent, aki Izrael szentélyében lakik. Ez egy nagyon hosszú zsoltár. Tehát az Úr Jézus ott a zsoltárt imádkozza a kereszten. És ugye a zsoltár az otthon érzetet is kifejezte. Azt a 23-as vagy 22-es zsoltár, az Úr az én pásztorom kezdetű zsoltár, pontosan ezt fejezi ki. Kant, Immanuel Kant azt mondta, hát egy evangélikus ember volt, hogy ez a zsoltár számára az irodalom csúcsa. A 23. vagy 22. zsoltár, ami az Isten jó pásztorságáról szól. Mert ebből ezt is ismerjük, ez rövid zsoltár, ezt így imádkozzuk. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zölderő réteken tanyázhatok, a nyugalom vizéhez terel, s felüdíti lelkemet, igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, s pásztorbotod biztonságot ad. Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára, fejemet megkented olajjal, s poharam színültig töltötted, kegyelmed jóságot vezet életem minden napján, s az úrházában lakhatom örök időkön át. Valóban nagyon gyönyörű zsoltár, amely az Isten atyaságát mint egy elővételezi, mert általában a zsidók örökkévalónak, magasságbelének, úrnak szólították, Jahvének is csak a nagy engesztelési napon, és hogy ő a pásztor, aki olyan, mint egy jó atya, az már ebben a zsoltárban is fölcsillan. Nem véletlen, Jézus önmagát jó pásztornak mondja, hogy rá rímel erre a Zsoltárra az ő önmaghatározása, hogy kicsoda ő. Mert ugye mindent mondtak róla, itt viszont azt mondja Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor. De ebben benne van isteni öntudata is. Ugyanis ezt a ószövetségi Zsoltárt vesszük alapul, akkor ott egyértelműen Istenről szól. Ő pedig azt mondja, hogy ő a jó pásztor. Tehát ő az, aki azonos az atyával. A zsoltárokban sok öröm is van. Hát minek örült a zsoltáros? Örült a teremtett világnak. Nagyon sok zsoltár a teremtés himnusza a teremtett világnak. Én most nem olvasom végig a 139-es zsoltár, de ez egy gyönyörű, szép himnusz a teremtett világról. Végigveszi azt, hogy mit látunk a világban, milyen dolgokat, és ebbe én benne vagyok, és az Isten mindent tud rólam. Tudja azt is, ha állok, ülök, meg minden. A teremtett világ az valamiképpen az emberért van. A bűnbánat, bűnbocsánat öröme is benne van a zsoltárokban. A nagy híres bűnbánati zsoltár az 50. zsoltár. Azt hozzákötik Dávidnak a bűnbeesése utáni mondott imájához. Mert ugye Dávid nagyon súlyos bűnt követett el, amikor Uriás, ugye a Becsabé férjét, Uriást megölette, hogy őt elvehesse, akkor nem csak, hogyha házasságtörést követett el, hanem gyilkosságba is esett. És amikor Nátán proféta rádöbbenti bűnére, akkor ő igen megrendül az ószövetségi írások szerint. És hozzá kötik Dávidnak ekkor mondott imájához, ami hát így van, hogy könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas vagy és jóságos vagy. Mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat. Mosd le bűnömet teljesen. Tisztíts meg vétkeimtől. Gonoszságomat beismerem. Bűnöm előttem lebeg szüntelen. Egyedül te ellened vétettem. Ami színed előtt gonosz, azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben. Lásd, én vétekben születtem, már akkor bűnös voltam, amikor anyám fogant, de nézte az igaz szívben leled örömöd. Taníts meg hát a bölcsesség titkára, hincs meg izsóppal, ez egy ilyen növényféle, és megtisztulok, most meg a hónál fehérebb leszek, hadd halljam örömnek és boldogságnak a hírét. Tehát a bűnbocsánatnak az öröme, ami kézzelfogható válik nálunk a bűnbánat szentségében. Aztán ott van, hogy az Isten irgalmas az emberhez, a bajában is, amikor nagyon sok szenvedése van, és panaszkodik. A régi temetési ének, a Circum Dedeiromt, amit énekeltek, az egy zsoltár volt, hogy körülvettek engem a halálnak kínjai. Ugye a liturgia használta ezeket. Aztán benne volt az eszkatológikus öröm, az, hogy eljön majd a jóknak az ideje, úgy föl-föl csillan ezekbe a zsoltárokba már az üdvösség. Hát természetesen nem úgy, mint az új szövetségben, de hát azért az is benne van. Aztán az Istenlátás öröme, azt mondja a 80-as zsoltár, hogy arcodnak fényét ragyogtasd föl, és hozz nekem szabadulást, Uram, hogy megláthassam az Isten arcát. Az Ószövetség úgy tartotta, hogy aki meglátja az Isten arcát, az meghal. És ezért ilyen Isten élmények mindig hozzá voltak kötve a megrendüléshez. Izaiásnál is, Mózesnél is, és másoknál is. Ők azt mondták, hogy el fog jönni az az idő, amikor meglátjuk az Isten arcát. És ezt is megénekelte a zsoltáros. A zsoltár az új szövetségi olvasatában már olyanná válik, mintha maga Jézus mondaná, mert maga Jézus is imádkozta ezeket a zsoltárokat, amikor kérték az Urat, segítsen rajta. Azt mondja, hogy az Úr Jézus, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Szóval benne van az Isten utáni vágyódás, mint a szarvas kívánkozik a borrás vizére, úgy vágyódik hozzád a lelkem, Istenem. A 144-es zsoltár. Miután a zsoltárokról nagyon sok fordítás készült, az egyrészt gazdagodást hozott, másrészt pedig sok-sok fajta megközelítést. Úgy tudjuk, hogy Bezerédi Szabó István, ez egy protestáns prédikátor volt, aki úgy először magyarította a zsoltárokat, hiszen a Ószövetség teljes fordítása az még váratott magára. Aztán hát sokan mások, Szent Simonár Albert, talán nem mindig híven, de nagyon patinán fordította le a zsoltárokat, hogy pörölj Uram pörölőimmel, nagy irodalmi értékűek azok a zsoltár fordítások. Magyar földön is, katolikusok részéről is sokan lefordították, hát az a Káldi György, akinek az idén van Biblia kiadása, a 40. évfordulója, az szintén az Ószövetség zsoltárokat is lefordította nagyon jól és érthetően. Költői módon fordította Sík Sándor. Ugye költő volt, az ő zsoltár fordítása is nagyon híresek. Aztán hát a zsoltárok arra is jók, hogy az ember egy ilyen elnyugtatott lélek állapotba kerüljön. Amikor ők a zsoltárt imádkozták, akkor kórusok váltakoztak. Még most is úgy van a szerzetes közösségekben, hogy egyik padsor mondja, másik padsor mondja. Újabban, ez ugye a 90-es években lett, most idézőjelben téve divattá, hogy nagyon nagy szüneteket tartottak a zsoltározásba, bizonyos közösségekbe. Az sose volt jó, mert mindig arra lestek, hogy mikor kezdél a másik. És hát az volt a jó, amikor üteme volt a zsoltározásnak. Régen, amikor szerzetesek imádkozták, akkor ütemesen imádkozta egyik vagy másik vadsor. És ebből adódóan úgy volt egy ilyen belső ringása. A zsoltároknak az átelmékedését azt meghagyták a külön magyarázatokhoz. Amikor az volt, hogy vették a zsoltár szövegét, ez volt a lekció. Utána magyarázták, hogy a meditáció, az elmékedés volt a következő lépés róla, aztán ugye, hát ugye a szemlélődés, elmerengés. Na most, hogyha valaki ezt úgy megtette egy-egy zsoltárral, amikor ütemesen imádkozták, akkor ez a tudás mögötte volt. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogyha irodalom órán egy-egy verset alaposan kiveséztünk. A tanár magyarázta Vörös Marti Vén cigányát, vagy Arany János valamelyik versét. Sorról sorra. És akkor, amikor már olvastuk, sőt későbbiekben, évek múltán, azért az a magyarázat tudás ott volt mögötte. Tehát akkor már még egyszer olvasta az ember, tehát mint egy úgy meditált róla az ember. És hát így vették ők is, hogy a szerzetesek, hogy alaposan átimádkozta, átelmékedték, és akkor már lüktetőleg tudták imádkozni. Tudjuk azt, hogy a zsoltárban van egy ilyen kifejezés, hogy imádságom napjában 7-szer szól. Ebből adódóan a szerzetesek 7-szer imádkoztak zsoltárt. Volt a korai, a matutinum, aztán utána volt a reggeli imádság, napközi imádság 3, vesperás esti, volt éjszakai imádság. Most már csak a szemlélődő szerzeteseknél van az, mondjuk kartaúziaknál, hogy fölkelnek éjfélkor, minden éjfélkor, és imádkoznak zsoltárt. Miért akkor? Mert úgy tartották, hogy az éjfél, az, miután egy napszakot veszünk alapul, olyan, mint a halál. Elkezdődött reggel 0:01 az életünk, és éjfélkor megszűnik. A semmibe hullás, és ekkor kell legjobban imádkozni. És ezért az éjszakai imádságot, az éjféli imádságot is nagyon fontosnak tartották. Tehát így a napszakok közül, hát most már az van, hogy ugye, legalább a reggeli és a délutáni imádság, a vesperás, az a két tartó oszlop maradjon meg a zsoltározásban és a zsolozsmában. A 150. zsoltár, hát az egy dicséret, rövid zsoltár, befejezi a zsoltár irodalmat. Az elején ugye föltette a kérdést, vagy felvetítette, hogy melyik úton jársz, járj a jó úton az életedbe, abban lehet öröm, vigasság, fájdalom, minden, de a végének Isten dicséretté kell várnia. Hát én is ezt a Isten dicsérő éneket szánom itt a befejezésre. Záró dicsőítés. Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi várában, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességért, dicsérjétek trombita szóval, dicsérjétek citerával és hárfával, dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral, dicsérjétek zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden élő dicséri az Urat. Alleluja. És ez az alleluja egyébként is azt jelenti, ez a héber szó, hogy dicsérjétek Istent. Hát mi is dicsérjük az Istent a zsoltáros szavával is. A zsoltárok végén nem szokott, vagy a Bibliában nincsen ez a glosszolália, vagy nem glosszolália, hanem a glória, de Szent Ambrus bevezette, hogy az új szövetségnek legyen ez a záró dicsőítése minden zsoltár végén. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakat hekézisét hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik. A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
4: Dicsőség mindörökké!
3: A Szent Miklós imacsoport a Mária Rádió kápolnájából a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
4: Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Róza Füzér első titka, aki halottaiból feltámadott. Igen, Krisztus valóban feltámadt, és Isten azt akarja, hogy mondd el mindenkinek. Mondd meg ennek a haldokló világnak, hogy fiam valóban feltámadt. Beszélj a feltámadt Krisztusról, angyalom, mert nemzedéked racionalizmusa miatt sokan nem ismerik el ezt az igazságot, és emlékeztesd az embereket arra, hogy Isten szava él és eleven. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindenképpen és mindenek felett első, aki azért jön el napjaitokban, hogy emlékeztessen titeket a reménységre és az ígéretre. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindig jelen van, közöttetek van, de bennetek is van, aki gazdag a kegyelemben, és akit nagyobb megbecsülés illet, mint a jogarokat és trónokat. Az ő istenségében olyan hatalom van, aminek tisztasága semmihez sem fogható, mentes minden foltól, minden ható szeretettel van az ember iránt. Ismertesd meg őket bennem rejlő misztériumokkal, amelyeket felfedek a lélekben szegények és azok előtt, akik tiszta szívvel közelednek hozzám.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
3: Az.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és állunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most

0: Isten azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzőr második titka, aki a mennybe fölment. Lépj a második titokba, amikor felmentem az atyához. Szűzanyánk mondja, kisgyermekeim, égi édesanyátok vagyok, szabadítótok édesanyja, megváltótok édesanyja. Ma meghívlak benneteket, hogy figyeljetek az égi dolgokra. Kérlek, szakadjatok el a világ dolgaitól, és emeljétek fejeteket az ég felé. Azt keressétek, ami mennyei. Keressétek a világosságot, és a világosság nem okoz csalódást nektek. Szerezzetek örömet Istennek, és forduljatok felé. Ne ragaszkodjatok a világhoz, Istenhez igazodjatok, és ő mennyben vezeti a lépéseteket. Ó, szeretett gyermekeim, még mindig nem értitek? A mennyben van a ti otthonotok, a földön csak felkészültök arra, hogy Istennel találkozzatok. Isten megadta nektek szeretete adományát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus mondja, lépj harmadik titkomba, amikor a Szent Lelkem lánynyelvek alakomba, amikor a Szent Lelkem lánynyelvek alakjában leszáll. Imádkozz az eljövendő pünkösdé.

0: Még szentjeimmel és angyalaimmal is találkozni fogtok minden utcasarkon. Rátok hullatom kenyeremet. Örüljetek és örvendjetek. Én az Úr vagyok, a világ világossága, akinek van füle, hallja meg. Bátorság, nem sokára hajnalodik. Jöjj, elmélkedj. Én vagyok az igazság, szent lelke, én vagyok az emlékeztető, aki szavamra emlékeztet benneteket, aki eljön hozzátok, és felráz mély álmotokból. Hallottátok, hogy a kegyelem lelkét milyen bőségesen fogom kiárasztani az egész emberiségre, hogy fiaitok és leányaitok jövendölni fognak. Mindez beteljesedik, amit a Szentírás mond. A mennyből készítelek fel, hogy megismerjétek az igazságot. Bátorítalak benneteket azzal, hogy jeleket adok az égen és a földön, és látomásokat adok a szegényeknek és a kicsinyeknek. Édesanyámat küldöm hozzátok sok-sok országba, hogy tanítóként neveljen benneteket.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Jézus mondja, most a negyedik titok következik, szeretett édesanyám mennybe felvétele. Ott légy és elmélkedj. Ebbe a szent szívbe jöttem el, az én szentséges szívem képmásába és hasonlatosságába, hogy Isten emberé legyek, és kövessem lépteit, majd később ő kövesse az enyémeket. Mondottam, hogy ő és én mindent megosztottunk egymással a keresztig. A mi egységünk olyan bensőségesen teljes volt, hogy nem volt szükségünk beszédre, mert csupán szívünkben érintkeztünk. Távol létemben nem kellett eljuttatnom hozzá szavaimat és gondolataimat. Szent lelkem egyedülálló hatalmában, Szűzi szívében mindenről tudott, mivel Isten az övé volt, ő meg Istené. Így módon az örök atya akarata volt az ő minden napi tápláléka. Az ő gondolatai fogantatásától kezdve mindenkor egységben voltak az én gondolataimmal. Az ő szíve, amelyet teljesen az atya akarata alá rendelt, szüntelen imádság, a szeretet szüntelen himnusza volt. Engem a ti háromságos isteneteket imádott, aki egy a lényeg egységében.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Istenszülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Áldott gyermekem, most lépj az 5. titokba, amikor én, az Úr, megkoronázom édesanyámat, és a mennyország királynőjének nevezem. Kérem, hogy szemleld ezt a dicsőséges titkot. Ki magasztalt fel engem leginkább? Megmondom neked, az új Éva magasztalt fel leginkább. Igen, az asszony, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, és fején 12 csillagból korona, mert én, aki megteremtettem az eget és benne levőket, a földet és rajta élőket, mindezek fölé helyeztem őt. A mennyország királynője mindenkor a magasságbeli trónja előtt áll. Nem kisebb az ő nevének nagysága, mint a menny magassága a föld fölött. Az ő neve világosságba öltözött. Hajtsa meg térdét az egész világ előtte, aki Isten anyjának szent nevét viseli.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked,
0: mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úr is.

magunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy időre szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülőszűz mindenkor szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legyen.

mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánld fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész

ér, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áld meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te

0: idegenek betörésétől, mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
0: Dicsőség mindörökké!
2: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 21-e. A benned lévő képmutatás nélkül hit. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében olvassuk ezt az első fejezet 5. versében. A benned lévő képmutatás nélkül hit. Ez a képmutatás nélkül hit Isten kegyelmének az ajándéka. Isten kiválasztó kegyelmének az ajándéka. Ez a képmutatás nélkül hit Jézus Krisztushoz és az evangéliumhoz kötött. Minden szereptől mentes hit. Ennek a hitnek lángra lobbantásához emberi eszközöket is felhasznál az Úr. Ahogy Timóteus esetében is felhasználta annak nagyanyját, anyját és magát Pál apostolt is. Ehhez a képmutatás nélküli hithez az Úr mindig konkrét szolgálatot és feladathoz való képességet is rendel. Ezt a kegyelmi ajándékot mások is észreveszik, felismeri a gyülekezet, és a szolgálat végzésével megbízza az embert. A keresztény szolgálat soha nem valami maszek ötletekkel teli buzgóság. Ezt fejezi ki a vének felhatalmazó kézzátétele. Higgyük el, a legnagyobb jó indulattal is kárt okozunk, ha olyan szolgálatot végzünk, amire a közösség nem kért meg, és nem hatalmazott fel. A legnagyobb jó indulattal is kárt okozunk, ha maszek megbízás nélküli buzgóság. És az ellenkezője is igaz. Ha viszont kaptunk élő hitet, konkrét feladatot, ahhoz szükséges képességet, amit a gyülekezet is felismert és meghatalmazott bennünket, akkor lobogjunk ebben a szolgálatban. Azaz gerjesszük fel a kapott kegyelmi ajándékot. Tartsuk lángon a tüzet, annélkül, hogy bárkit megégetnénk egyébként. Vagyis tegyük a dolgunkat az Úr dicsőségére és sokak épülésére. Hát bizony nagy kár, hogy ez a idézőjelben maszek buzgóság ugyanolyan gyakori közöttünk, mint a takarékláng. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szűtelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatám? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mária Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mária Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mária Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térkép

segítségképpen és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: ami nyomja a szívét? Egy szeretteiért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
1: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért névem. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 10-15 perctől a Mária Rádió műsorán.
2: Hírpercek.
3: Minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a Bátai Kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szent misék 2-től szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hitlátás módjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova 3 útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
4: Örökkön örökké, amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked. Mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szentől, és üdvözíts jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, Szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz.

0: irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, boruljunk le és imádjuk magát, Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgass meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat. Figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem. Mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat. Reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy. Nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak. A vérengző és álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmad bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják, ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt őket, mert megkeserítettek, Uram, téged, és örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat, Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva és örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondottad, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezreddév a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveink. Reggel elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirít, de is enyészik estére virágát, hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk. Magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarít csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon? Beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvenjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nevettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fethetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most is mindenkor és örökkön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja.

Dicsőség néked, Isten! Uram, irgalmazd! Uram, irgalmazd! Uram, irgalmazd! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!

Dicsérjétek, gyermekek, az Urat, dicsérjétek az Úr nevét, áldott legyen az Úr neve mostantól és mindörökké, napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét, fölséges az Úr minden nép fölött, és dicsősége magasabb az egeknél. Ki olyan, mint az Úr, a mi Istenünk, aki a magasságban lakik, és a legkisebbre is letekint, a mennyben és a földön. Ő fölemeli a földről a nyomorultat, és fölmagasztalja a szemétből a szegényt, hogy a fejedelmek közé ültesse őt, népének vezérei közé. A magtalannak helyet ad a házban, mint gyermekeinek örvendő anyának. Amikor Izrael kivált,

Tán visszafordult, a hegyek szögdeltek, mint a kosok, és a halmok, mint a juhok bárányai. Mi lehet téged, tenger, hogy megfutamodtál, és téged, Jordán, hogy visszafordultál? Titeket, hegyek, hogy szögdeltek, mint a kosok, ti halmok, mint a juhnyáj bárányai. Az Úr tekintetétől megrendült a föld, Jákob Istenének színe előtt. Ki a kősziklát vizek forrásaivá változtatta, és a kőszirtet vízforrásokká. Ne nekünk, Urunk, ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, irgalmad és igazságod szerint. Nehogy azt mondják majd a pogányok, hol van az ő Istenük, a mi Istenünk a mennyben és a föld.

hallanak, van orruk, de nem szagolnak, kezük van, de nem tapintanak, lábuk van, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon, hasonlók legyenek hozzájuk, akik azokat csinálják, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael házukban bízik ő, segítőjük és védő pajzsuk. Áron háza az Úrban bízik ő, segítőjük és védő pajzsuk. Akik az Urat félik, az Úrban bíznak, ő segítőjük és védő pajzsuk. Az Úr megemlékezett rólunk és megáldott minket. Megáldotta Izrael házát, megáldotta Áron házát. Megáldotta mind, akik félik az Urat, a kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Sokasítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és földet alkotta. Az egek egei az Úré, a földet pedig az emberek fiainak adta. Nem a holtak dicsérnek téged, Uram, sem azoknak sokaság, akik az alvilágba jutnak, hanem mi, akik élünk, áldjuk az Urat, mostantól és mindörökké.

Rám találtok az alvilág veszedelmei, gyötrelmet és fájdalmat találtam, és az Úr nevét hívtam segítségül. Ó, Uram, ments meg lelkemet, irgalmas az Úr és igazságos, könyörül a mi Istenünk. Megőrzi a kicsinyeket az Úr, megaláztatásban volt részem, és ő megszabadított engem. Térj vissza nyugalmadva lelkem, mert az Úr jót tett veled, mert megmentette lelkemet a halálból, szememet a könnyhullástól, lábamat az elbukástól, kedvelt leszek.

Ember hazug, mit adjak vissza az Úrnak mindazért, amit nekem adott? Az üdvösséggel hit veszem, és az Úr nevét segítségül hívom, amit fogadtam az Úrnak.

Eltörted, neked áldozom a dicséret áldozatát, és az Úr nevét segítségül hívom, amit fogadtam az Úrnak, teljesítem egész népének színe előtt, az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat minden nemzetek, dicsérjétek őt minden népek, mert megerősödött rajtunk az ő irgalmassága, és az Úr igazsága mindörökké megmarad. Adjatok hálát!

Mondják mindazok, kik az Urat félik, hogy jó, mert irgalma örökkévaló. Szorult helyzetemben segítségül hívtam az Urat, és ő meghallgatta, Isták teret adott nekem. Az Úr az én segítőm, nem félek, bármit tegyen is nekem az ember. Az Úr az én segítőm, felülről nézhetem ellenségeimet. Jobb az Úrban bízni, mint emberre hagyatkozni, jobb az Úrban reménykedni, mint főemberekben bizakodni. A pogányok mind körülvettek engem, de az Úr nevében visszavertem őket. Körös körül bekerítettek engem, de az Úr nevében visszavertem őket. Körülvettek engem, mint méhek a mézet, lángra gyúltak, mint a tűz a bozótban, de az Úr nevében visszavertem őket. Lögdösnek is megráztak, hogy elessem, de az Úr megoltalmazott engem. Erősségem és dicsőítő énekem az Úr, mert ő lett az én szabadítóm. Újongás és az üdvösség örömének hangja hallatszik az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmas dolgot cselekedett,

Megfenyített az Úr, igen, megfenyített, de nem adott át a halálnak. Nyissátok meg nekem az igazság kapuját, hogy azon belépve hálát adhassak az Úrnak. Ez az Úr kapuja, az igazak mennek be rajta. Hálát adok neked, mert meghallgattál engem, és üdvösségemre lettél. A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr művelzés csodálatos a mi szemünkben. Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk azon. Ó, Uram, ments meg, ó, Uram, vezess jó végre. Áldott, aki az Úr nevében jön, áldunk titeket az Úr házából. Isten az Úr is megjelent nekünk, tartsatok ünnepet lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Istenem vagy, és hálát adok neked, Istenem vagy, és magasztallak téged. Hálát adok neked, mert meghallgattál engem, és üdvösségemre lettél. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.

0: Paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz lekevert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség istenének fiát hordoztad karodon, imádd őt, hogy üdvözítse lelkünket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat. A te orcádat deríts föl szolgált fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat.
0: Szent Isten, szent erő, szent hallhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent hallhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent hallhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség.

0: földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
0: Aki önként emelkedtél föl a keresztre, Krisztus Istenünk, ajándékozz kegyelmedet a te rólad nevezett új népednek, örvendeztes meg Isteni

az, ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket, tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség.

0: Könyörüljön rajtunk az Isten és áldjon meg minket, derítse föl reánk az ő orcáját és könyörüljön rajtunk.
1: Amen.
0: Krisztus, igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk egyezle orcád világosság, hogy meglássunk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolataid teljesítésére, szeplőtelen anyád és összeszenteid imái által.
1: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most

0: Krisztus igaz Istenünk az ő legtisztább anyjának imájától, a drága és elevenítő szent kereszt erejével, melynek világra szóló fölmagasztalását ünnepeljük, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak és minden szentjeinek eseredései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
1: Amen.
0: Szent atyáink imájáltal, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk.
1: Amen. Amen.
2: Reggeli zsolozsmák. Görög katolikus imádság hangzott el.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái... Barsi Balázs Ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára. Szent Ferenc és a Szent Kereszt felmagasztalása. Részlet a Fiorettiből. Barsi Balázs Ferences atya 6. emlékedése, Szent Ferenc tranzitusa 8. centenáriumára.
1: Kedves testvéreim, Szent Ferenc atyánk halálán 800. évfordulóján az életéről emlékedünk. Ha a halálról, a maga mélységeiben gondolkodunk, akkor az életről gondolkodunk. És hogyha az életünkkel szembesülünk annak a misztériumával, akkor a halállal is találkozunk. Az ő halálát úgy nevezük tranzitus, pászka, átmenet ebből a világból a másikba. Az Úr Jézus nevezte így az ő megváltó halálát. Tehát tulajdonképpen az Úr Jézus életébe, halálába való részvétel, a mi tranzitusunk, és a úgynevezett biológiai halálunk előtt következik az be, és nem félelmetes, hanem megrendítő, boldogító valóság belépni Jézus életébe. Ferenc találkozik az élet megrendítő jelenségével, amikor súlyos beteg lesz, hogy van-e az egésznek értelme. Nem depressziós lesz, igazából nem az marad, hanem ez keresésre indítja. És ahogyan keresi egyre inkább az életnek a végső értelmét, maga a figyelőképessége, az értelme, ő lesz megszólíthatóvá, megtalálhatóvá Isten számára. Olvassuk Celánó életrajzból. A lélek ösztönzésére betért a templomba, hogy ott imádkozzék. Abba a templomba, mely csak nem romokban állt. Alázatos szíve.

és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé, s valami szokatlan kegyelem érintésére egyszerre egészen más embernek érezte magát. Érdekes, akkor nem is annyira feszület változott meg, hanem ő. Nem is annyira a föltámadt Jézus, mint inkább az emmauszi tanítványok emeltettek fel egy magasabb látása. Nem annyira a kertész változott meg, hanem Mária Magdolna. Egészen más embernek érezte magát, mint a lépésekor. Mi alatt így átalakult, milyen fontos lesz, hogy átalakult. A keresztre feszített Krisztus kép, amire még soha nem volt példa, festett ajkaival beszélni kezdett, és néven szólítva magához intette. De azt írja Cselán, hogy Ferenc elhaladt a templom mellett, de be is lépett. Azért ma egy nagyon nyugtalanító jelenség van. Ha mondjuk én ateista lennék, vagy lettem volna gyerekkoromban, diákkoromban, hát én nem tudtam volna elmenni egy templom mellett, hogy ne lépjek be, és elmennek egy életen át. Hogy mi ez a zsinagóga? Mi ez a templom? Mi ez az egész? Már csak azért is, mert idegesítene. Miről van itt szó? Az egy szakrális tér. És ma a szakralitás vesztett el az ember. Mit jelent az, hogy szakrális? Michel Onfray, az a francia filozófus, aki katolikusnak lett keresztül, mélyen hívő volt, talán szemináriumba is belépett, aztán megtört és ateista lett, és azt mondta, hogy ő katolikus ateista. És azt mondja barátjának, egy domonkos atyának, hogy néha bemegyek Párizsba egy templomba, de akkor, amikor üres, vagy legfeljebb egy nagyon régi misére, a latinul, hogy engem ne zavarjanak, de leginkább az üres templomban, mert valami sugárzik. Nem volt elég ügyes ez a barátja, hogy megkérdezni, hogy te, hát ha sugárzik, akkor a sugárzás mérhető. Ez meg nem mérhető. Mi ez? A világ mindenségben ilyen jelenség még nincsen. Egy nem mérhető sugárzás eléri az embert, amire odafigyel. Ha ez a sugárzás valamitől jönne, akkor bennem a valamit érintené meg. Nem a személyemet. Ez valakitől jön. Az ember úgy tapasztalja, hogy van szakralitás. Ezekre kellene nagyon vigyázni, hogy ezt ki ne öljék az emberben. Erre is van érzékenyítve a kisgyerek. Tehát oda szalad az édesanyjához, és a karjaiba veszi a szakrális hely. Ez nem a kis padon ül, és ott bőg. És az a pad, ahol visszamennek a szerelmesek, nem hívők, de most már 3 évesek vagyunk, mondja, nem egy nekem, vagy 5 évesek vagyunk. És most visszamentünk oda, ahol először találkoztunk véletlenül. Az a napad. És az a pad, az ragyog. És az az idő, az nem a szokásos idő. Egy tárgy, ami ki van véve, az anyag, és az idő, és a tér hirtelen más jelentést kap. Egy transzcendentális jelentést fölülmúlja a tériségét, meg az időbeliségét. Amíg ez nem veszik ki az emberből, nincs elveszve. De ha ez kiölik, akkor el van veszve. Ez vonza őt. Persze Ferenc hívőként megy azért a templomba. Tehát amikor ő majd imádkozik és megszólítja Istent ebben a templomban, akkor ő tudja, hogy ő van megszólítva. Tehát mi mindig csak válaszolunk Istenre. Már az is tulajdonképpen egy megszólítottság, hogy bár Ádám elszakadt Istentől, de megmarad benne ez az érzék. Egy kis kutya soha nem ül a két hátsó lábára fölnyül, és nézi, hogy virágba borult egy orgonabokor. Ez a megszólítottság. És továbbra írja Cselánói, alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé. Testvérek még kérték is, hogy mit imádkozott, és tudjuk ezt az imát. Mi ferencesek sokszor mondjuk, csak álljunk itt meg minden szónál, mert Cselánóit boldognak, szentnek tiszteljük, és csak egy szent tud megérteni egy szentet. Itt a szavaknak súlya van. Egyébként mindig súlya van a szavaknak. Például lehet az a súlya, hogy nincs súlya.
hogy kétségbe esettem, veszem észre, hogy üres, amit nekem mond. Alázatos szívvel. Hát semmi sem annyira képlékeny magatartás, mint az ember alázatossága. Mert ha tudja, hogy ő alázatos, akkor már nem alázatos. Nem lehet meghatározni. Pontosan talán ez lehet, hogy az ember belehelyezkedik abba, amibe a legmélyebb lényege van, hogy ő a nem létezésből az Isten által előhívott létező, ő akarja, hogy én legyek, és azért akarja, hogy szeressem, és ő szeressen. Tehát valószínűleg az alázatosság az az imádság előcsarnoka, egy alapvető kapcsolatra való ráébredés. Amikor kérik az apostolok, hogy Urunk, taníts meg minket imádkozni. És nem vág bele mindjárt, hogy így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved, hanem mond előtte egy érdekes felhívást. Amikor imádkozol, nem még mielőtt imádkozol, amikor imádkozol, menj be a kamrádba, zárkozz be. És ott a rejtekben atyád lát téged. Hát nyilvánvalóan nem egy hátsó rejtek kis szobára gondol, mert Názáretben talán ilyen nem is volt. Volt egy nagy szoba, ahol folyt az élet, ott ettek, ott aludtak, meg valami kis kamraféle lehetett, nem tudom, nem több. Azt mellette már ott az állatok. Mi ez a kamra? Az Úr Jézus ki is fejezi, hogy abból jön elő minden. A rossz gondolatok, a paráznosság, a gyilkosság, de itt jön elő a jó is. Az az embernek a személyének a legmélye. És Ferenc a keresésbe ide kezd belépni. Egy végtelenül, szentül ösztönös ember. Ilyen ösztönös embert még nem láttam szentek között. Most, amikor így keres, és tudja, hogy azért keres, mert van miért keresni, fog találni személyesen, akkor egy barátjával kimegy Assisi környékébe, és mindig barlangokba megy be, de mondta, azt mondja neki, te maradj kint. És amikor kijön arra, mondja, hogy ott egy kincs van, azt mondja Hambas Béla, hogy lehet Jung mondja, hogy nagy merésike az, hogy bemenjen az ember a saját belső világába, és talán még Jung se gondol arra, hogy nem a pszichológia legmélyebb világába, hanem a személy. És azért ehhez nagy merészség kell. Miért félünk ettől? Mert ha tényleg belépek oda, ahova senki se léphet be, főleg engedélyem nélkül, de engedélyemmel se, mert nem lehet az én teremtőm. Ott egyedül vagyok. És most erre jöttem rá, hogy miért rémülünk meg ettől. Ez nem egy hétvégi kis idél, hogy a remetességbe kialszom magam, hanem ez félelmetes. Belépek, és ott nincs senki olyan értelemben, hogy az énem nincs megokolva. Ez rosszabb, mint a nem lét. Ha valami van, de abszolút nincs értelme. Itt kísértet az, hogy rögtön kimegyek onnét. És azt mondja Jézus, azért lépve, mert atyád lát téged. Pontosabban nem pontosítom Jézust, de ez a látás azt jelenti, hogy néz téged, és azzal teremt. Ott akar. Belépek a teremtésnek a misztériumába. Hihetetlen mélység. Ez az alázat. Valami igaz kapcsolat az Istennel. És a bukott Ádámnak és Ivadékainak nincsen igazabb kapcsolata, mint a személye létének a misztériuma, hogy nincs megokolva. Nem az anyagból van, mert az anyag nem szabad, a sejtek nem szabadok. És amikor fogantattam, akkor Isten teremtett. Hiába akartak a szülők, nem is tudták, kit akarnak, és Isten, te vagy az én Istenem, hozzád ébredek virradatkor. És te anyám méhében, te alkottál engem, nem a biológikumot, hanem a személyemet. Valahogy Ferenc idáig tud eljutni, a naphimnusz gyökere is itt van. A teremtésnek ez a megrendítő csodája, az én teremtésemnek, az én létezésemnek a megrendítő csodája. Ez jelenti, hogy alázatos szívvel, a szív jelenti ezt a kamrát. Az az igaz bensejében

Szent Ferenc a Szent Kereszt felmagasztalása. A Szent Kereszt felmagasztalása latinul Exaltatio Sancte Crucis, ősi ünnep a Szentföldön, keleten és nyugaton, amely Krisztus kereszten elszenvedett halálát az emberi nem megváltásának tekinti, és így az üdvözítő áldott testét hordozó keresztfa ennek a legfőségesebb üdvösségszerző műnek az eszköze. Erről maga az Úr is vallott többek között, amikor a Fülöp apostol kíséretében megjelenő helléneknek, görögöknek a megdicsőülés órájáról beszél, rögtön hozzátéve a búzaszén haláláról szóló példázatot. Az ünnep történetileg a Szent Kereszt megtalálásához, illetve ebből adódóan az az eseményhez kapcsolódik, amelynek során 335. szeptember 13-án Jeruzsálemben ünnepélyesen felszentelték a Szent Sír Bazilikát, másnap pedig, tehát éppen szeptember 14-én először mutatták fel a népnek a megtalált életadó keresztfa erekét. Szent Ferencet ifjúságában szólítja meg az Úr 1205-ben a San Damianói romos templom feszületéről, és így kezdődik az ő bő 20 éves apostoli tevékenysége, amelynek végén a lelkileg immáron teljesen Krisztusba öltözött ember testében is magára ölti a Krisztus identitás jegyeit, a sebhelyeket, amelyet az Úr feltámadása után odamutat a kételkedő Tamás apostolnak. Most a Fiorettiből, Szent Ferenc világos kertje gyűjteményből hadd idézzük fel lényeges vonásaiban Ferenc stigmákkal fölékesítésének mozzanatait. A Szent Kereszt fölmagasztalása ünnepének közelettével Szent Ferenc és drága jócskája Leó testvér együtt imádkoznak, majd Isten értésére adta, hogy az evangélium háromszori fölnyitása által fogja megmutatni, mi a szándéka vele. Amint a könyvet elhozták, Szent Ferenc imádságba mélyedt, majd a Szent Háromság nevében Leó testvérrel háromszor fölnyittatta az evangéliumot. Isten rendeléséből mind a három alkalommal Krisztus szenvedés története tárult Szent Ferenc elé. Ebből megértette, miként élete minden cselekedetében Krisztust követte, aként kell, mielőtt a világból eltávoznék, Krisztus megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban és szenvedéseiben is osztoznia és hozzá hasonlóvá válnia. A Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepe előtt való napon cellájába visszavonulva imádkozott, amikor megjelent neki Isten angyala, és az Úrnak ezt az üzenetét hozta. Megerősítelek és felszólítalak, hogy alázatosan készülj föl, és türelemmel tedd alkalmassá magadat arra, amit Isten végre akar hajtani benned. Szent Ferenc így válaszolt. Kész vagyok türelmesen elviselni mindazt, amit az én Uram tenni akar velem. Az angyal ezzel eltűnt. Másnap, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, Szent Ferenc korahajnalban, még napkelte előtt, cellája ajtajában, tekintetét kelet felé fordítva, így imádkozott. Uram Jézus Krisztus, két kegyelmet kérek tőled, mielőtt meghalnék. Az egyik, hogy érezhessem lelkemben és testemben, amennyire lehetséges azt a fájdalmat, amit te, édes Jézus, keserves kényszenvedésed alkalmával elviseltél. A másik az, hogy érezhessem szívemben, amennyire lehetséges, azt a túláradó szeretetet, amely téged, Isten fiát arra indított, hogy értünk bűnösökért oly szörnyű szenvedéseket önként és szívesen magadra vállalj. Kitartó könyörgésért meghallgatta Isten és tudtára adta, hogy amennyire ez egyszerű teremtmény számára lehetséges, az áhított szent érzéseknek átélésében részesíti. Az ígéret birtokában Szent Ferenc mély áhítattal Krisztus kényszenvedésének és végtelen szeretetének szemléletébe merült. A buzgalom heve annyira fokozódott benne, hogy a szeretet és a szánalom egészen Krisztushoz hasonlóvá formálta. Amint így lángolt a lelke, az égből egy szeráfot látott leszállni. Eje fölé borult, kettő a testét fötte be, kettő pedig röpülésre szolgált. Igen sebesen szállva olyan közel jött hozzá, hogy világosan felismerte és jól látta, hogy a keresztre feszített ember képét foglalja magában. Szent Ferenc a látomástól először igen megijedt, ugyanakkor szívét csodálkozással vegyes öröm és fájdalom járta át. Egyrészt fölötte megőrült Krisztus szépséges arcának, aki ilyen szeriden jelent meg neki, és ilyen jóságosan tekintett rá, másrészt

mérhetetlen fájdalmat és részvétet érzett, hogy megfeszítve látta őt. Azon felül nagyon el is csodálkozott ezen a meglepő és szokatlan alakú látomáson, mert jól tudta, hogy a szenvedés gyarlósága nem fér össze a Szeráfi lélek halhatatlanságával. Álmélkodása közben a jelenés kinyilatkoztatta neki, hogy Isten gondoskodásából a látomás azért jelenik meg neki ebben a formában, hogy megértesse vele, nem testi áldozat, mártírium révén, hanem a lélek emésztő tüze által kell a felfeszített Krisztus hasonmásává válnia. Amikor a hosszabb ideig tartó és szent titkokat közlő beszélgetés után a fönséges jelenés eltűnt, Szent Ferenc lelkében az isteni szeretet végtelen izzását, testében pedig Krisztus szenvedésének csodálatos nyomait hagyta. Kezén és lábaim azonnal föltűntek a szögek másai azon a módon, ahogy a Szeráf alakján megjelent keresztre feszített Krisztus testén látta. Így írja le a Fioretti azt a csodálatos ajándékot, amelyel az üdvözítő az ő hűséges társát megajándékozta az egész keresztény világ épülésére. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Válás, hogy lehet ezt túlélni? Miért engedte meg ezt az Isten? Mi lesz így a gyermekeimmel? Van-e még helyem az egyházban? Hogyan bocsássam meg a megbocsáthatatlant? Lehetek-e még boldog? Hogyan segítsem a gyermekeimet a veszteség feldolgozásában? Miként lehetek elég jó szülő a számukra ebben az új helyzetben? Akiket ezek a kérdések foglalkoztatnak, mert még friss az egyedülmaradás sebe, 5-6 évnél nem régebbi, azokat várják 2026 őszén, a dátumok és a helyszín még szervezés alatt. Itt félszavakból is értik egymást azok, akik ugyanazon mennek keresztül, nem kell magyarázkodnod, fekete báránynak érezned magad, vagy attól tartanod, hogy megítélnek, megbélyegeznek. A jelentkezés a 3 hét végére, azaz a kurzus egészére szól, szeptember 26-27-e, október 24-25-e és november 21-22-e. A szervezők gondolata, a gyermekedért akkor teszed a legtöbbet, ha ismét visszakapja derűs, kiegyensúlyozott szülőjét, érdemes tehát 3 hétvégét önmagadra szánni. A regisztrációs felületet megnyitotta az Emmanuel közösség az avelap.hu oldalon. A részvétel ingyenes, a jelentkezőket értesítik a pontos helyszínről és a tudnivalókról. 72 óra kompromisszum nélkül. Elindult a jelentkezés az idei 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióra. Október 9-e és 11-e között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül 3 napos önkéntes akciót, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen, több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Penészleken pedig még egy rekordméretű rétes elkészítésére is vállalkoztak. A szervezők idén is arra hívják a fiatalokat, hogy idejükből adjanak másoknak. A péntektől vasárnapig tartó 72 órás akció során az ország számos pontján várják azokat a közösségeket, intézményeket és szervezeteket, amelyek önkéntesek segítségére számítanak, és azokat a fiatalokat is, akik szívesen bekapcsolódnának a közös munkába. A 72 óra kompromisszum nélkül évről évre arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját környezetükben, közösségükben tegyenek valami kézzelfoghatót másokért. A program ugyanakkor nem csak a segítségre szorulóknak jelent támogatást. A résztvevők megtapasztalhatják azt is, milyen sok mindenre képesek, ha idejüket, energiájukat és tehetségüket közös cél érdekében adják. A programra önkéntesként és önkénteseket fogadó projektgazdaként is lehet jelentkezni a www.72ora.hu oldalon.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírperce.
1: Új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az EVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésű platformon nagy felbontású képe és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 ezer fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak. Az egyik legnagyobb felbontású felvétel Pietro Lorenzetti keresztrefeszítés című festményéről készült, csak nem 8 milliárd képpontból áll. A kezdeményezés hátterében az 1997-es Assisi földrengés tapasztalata is áll. Az új digitális archívum ezért nem csak a jelenlegi állapot rögzítését szolgálja, hanem a jövőbeni kutatást, restaurálást és állagmegóvást is segítheti. Egy francia katolikus férfi Párizsban biciklire pattant, és 16 napig kerékpározott Mária Pócsra, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalember azzal indokolta döntését, hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Mária Pócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maradás.

maratoni tekerés. A fiatal ember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint ahogyan ezt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Mária Pócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkalmon 25 férfi testvér és 4 fiatal vett részt. A székesfehérvári csapat csatlakozott a mára nemzetközivé vált mozgalomhoz, amely Lengyelországból indult a 2010-es évek közepén, tudatta a székesfehérvári egyházmegye. Ausztráliában, Horvátországban, Írországban, Mexikóban egyaránt összegyűlnek a katolikus férfiak, hogy a szentolvasó elmondásával engeszteljenek, hitet valljanak, és megerősödjenek lelkiekben ehhez kapcsolódva férfi szerepükbe is. A következő alkalom október 3-án 8 órától lesz a székesfehérvári Jézus Szíve templom előtti téren. Hazánkban a Szent István Bazilika előtt gyűltek össze először katolikus férfiak, közös rózsafüzér imára 2024. március elején. Ma már a történelmi Magyarország 27 településén, többek között a felvidéki Nagytárkányban és Csíksomjón is több száz férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Fölírogattam, kik azok az emberek, akiknek a társaságában jól éreztem magam, 16-17 éves koromban. Azt láttam, hogy ez a közös bennük, hogy olyan emberek, akik szeretnek, akik adnak, és akiknek ez egy rendszert alkot az életében, és ennek a rendszernek az alapja a hit. Tudatosan kezdtem el keresni olyan embereket, közösségeket, akik erre tették az életüket. Ilyen közösségekben éltem le több évtizedet, nem csak egy elvont Isten hit, segített megélni az életemet. 32 éve vagyunk házasok, 4 gyerekünk mindegyikével. Mi is nagyon boldog vagyunk, meg ők is velünk. A szakmában is sikerült talán nem az olimpiai aranyérmet elérni, de minden esetre olyan eredményeket elérni, amik szakmailag is számítanak. Nekem fontosabb az, hogy keresztényként éljek, mint az, hogy a legelismertebb üzletember legyek. Ilyen évtizede nem az a fő cél, hogy engem szeressenek, és én ebben lubickoljak, hanem hogy ez tőlem is induljon, adott esetben csak tőlem indul, és ezzel véget is ér, legtöbb esetben szerencsére ez kölcsönössé válik, és ez a kölcsönös szeretet az, amit vállalkozóként, tanácsadóként talált, azzal együtt, hogy nagyon szoros együttműködésben vagyok elkötelezett lelki emberekkel, akik viszont nekem adják azt az erőt, aminek segítségével én aztán a világban tudom ezt továbbadni, és így válik teljes, mindegyünknek megvan a küldetése, és szükségünk is van egymásra.

0: Héj Tibor, Szentgyörgydíjas cégvezető, üzletstratégia tervezési szaktanácsadó és tanár gondolatait hallották. A felvételt az MTVA megbízásából a Mária Rádió készítette.
1: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi elmélkedésünk Lukács evangéliumának 4. fejezete 22b verstől a 30. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben a tömeg csodálkozott a kegyelmen, nem de József fia ő. Akkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem, orvos, gyógyítsd önmagadat. Amiket hallottunk, hogy Kafarnaumban történtek, vidd végbe itt a hazádban is. Aztán ezt mondta. Bizony mondom nektek, hogy egy proféta sem kedves a saját hazájában. Bizony mondom nektek, sok özvegy volt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult. Úgyhogy nagy éhínség lett az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Szárepta-ban élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus proféta korában is sok leprás élt Izraelben, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Námán. Ezeket hallva mindnyájukat harag töltött el a zsinagógában. Felugrottak, kihurcolt a városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük, és eltávozott. Szinte kézzel fogható ennek az evangéliumi szakasznak a vibrálása. Az a feszültség, ami Jézus és hallgatósága között alakul ki. Amely feszültségnek a legfőbb alapja az a meg nem értettség, ami a názáreti emberekből irányul Jézus felé. Nem értik, hogy aki József fia, az hogyan beszélhet olyan hatalommal, és hogyan mondhat olyanokat, amiket Jézus elmondott. És ez a feszültség ugye a tetőfokára hág akkor, amikor felviszik őt a hegy tetejére, hogy letaszítsák őt onnan. Azonban Jézus a legnagyobb nyugalommal halad át a tömegen és eltávozik közülük. Ez a fajta dinamika az keresztény ember életében is ott lehet, ott van. Hiszen vannak felfokozott időszakok, amikor az embernek a hitét, a Krisztussal való közösségét kikezdik külső körülmények. Sőt, olyan is van, hogy az ember bizony saját maga döntése okán a bűn útjára lépve távolodik el az Istentől. Vagy megrendül az ember hite az Istenben. Mi a legfontosabb? Hogy az ember mindig a nyugalmat tudja megkeresni. Azt a nyugalmat, amely letisztultságot hoz, amely mindenféle zavart nélkülöz, amiben lehet hallani és lehet látni. Ugyanis az Istent akkor lehet legjobban megérteni, akkor lehet a legjobban látni, amikor az ember nyugalomban van. Éppen ezért bizony törekedjünk arra mi is az életünkben, hogy a felfokozott időszakok után ezt a fajta nyugalmat tudjuk megkeresni, amelyben szemlélődve rátalálhatunk arra az igaz Isten fiára, Jézus Krisztusra, aki ugyanezt a nyugalmat sugározza, és aki hatalmával meg tudja mutatni nekünk, hogy kicsoda ő igazából. Így kövessük Krisztust, így törekedjünk mi is a lelki nyugalomra, és ezzel együtt a tisztánlátásra. Amen.

Nincs hűség Jézus Krisztusnak. Dicsőség mindörökké, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió stúdiójából 2026. szeptember 21-én érőben, a mikrofonnál Gulyban Gergely. Egy pár ilyen benyomást vagy élményt szeretnék még itt a kedves hallgatókkal megosztani a mai reggelen. Nyilván nem csak így összefüggéstelenül, talán inkább azt mondanám, hogy egy kicsit mint egy virágcsokor összeszedni, hogy legyen benne egy-két színes gondolat, vagy

vagy olyan, ami egymáshoz azért szépen illik, mégis érződik az eltérés. De valahonnan az egésznek a mélyéből onnan indulnának a ma reggeli gondolataim is, ami talán nem egyedül vagyok, vagy nagyon sokan vagyunk szerintem már, akik Magyarországon is próbálunk megfejteni, hogy mi történik az emberi közösségeinkkel, mi történik a társadalmunkkal, hogyan tudunk ebben az egész mostani közegben jelen lenni Krisztus követőiként, mi az, amit tudnánk fölmutatni a körülöttünk lévő világnak, hogy ne csak egy intézményrendszert lássanak, vagy ne csak azt lássák rajtunk, hogy működtetünk itt egy intézményrendszert, hogy a templomainkat itt még nagyjából fenntartjuk, hol a hívek támogatásából, hol a bizonyos pályázati forrásokból, hanem tényleg egy olyan megközelítés kell. Azt tudjuk mondani, hogy igen, ez, ami most megjelenik a gondolatainkban, vagy a lelkünkben, ez egy jóleső érzés, ez egy megnyugtató és egy mély érzés, amivel mi magunk megtaláljuk a helyünket a világban, értelmezni tudjuk, hogy akkor mit is keresünk itt, és olyan töbletet tudunk vinni magunkkal, ami megmutatja a körülöttünk levőknek is a kiegyensúlyozottságunkat, azt a töbletet, amit Isten nekünk átadni akar. Rég találkoztunk itt a kedves hallgatókkal élőben, még a nyár közepén valamikor, és utána, igaz, hogy csak egy napra, de volt alkalmam augusztus közepe környékén bekapcsolódni az ifjúsági gyalogos zarándoklatba. Gondolom, hogy elhangzott itt talán többektől, atyáktól is a zarándoklatról néhány gondolat, de még egy picit visszautalnék, hogy olyan jóleső érzés volt ott lenni abban a közegben, ahol hát nem csak az, hogy fiatalok vannak, hanem hogy az imádság jelen van. Hogy egy olyan társaság van, ahol nem kell megmagyarázni, hogy mi most imádkozunk, ahol nem kell senkinek szétnéznie, hogy most akkor látja a másik, hogy imádkozom, vagy akkor most meg kell magyarázni, vagy szégyelni kell, nem kell semmit szégyelni, máshol sem, de hogy felszabadultan tud az ember jelen lenni, és hogy nem arra kell fölkészülni, mint sajnos sokfelé a világunkban, hogy a környezetem az majd bántani fog. És akkor egy ilyen a digitális világtól és annak minden hozadékától eltávolodó jelenlét, ugye ez mindig segít egy picit az ember lelkének, hogy regenerálódjon. Ugye ez az életnek is egy fantasztikus csodája, hogy lehet sok mindent mérgezni, ilyen apró cseprő dolgokkal, a testünket, a környezetünket, és ez, nyilván ezek a mérgek kifejtik a hatásukat, de hogy abban a pillanatban, ahogy megszüntetem a mérgezést, és még van annyi életerő mondjuk az ember testében, vagy a környezetben, hogy nem pusztította el még a méreg teljesen, abban a pillanatban elindul egy gyógyulási folyamat. És ezt tudjuk tapasztalni egy ilyen zarándoklat alkalmával is, hogy első élményként talán nem is nagyon tudja az ember lelke, hogy mitől olyan jó, vagy mi ez az érzés, amitől más, mint a hétköznapok, és tényleg egyszerűen valahol itt tudnánk talán megragadni ezt a lényeget, hogy most nem mérgeznek. Nem mérgez a másik ember a megjegyzéseivel, a nézésével, a rossz indulatával, az erőteljes érzéseivel, az irítségével, vagy bármivel. Én magamat nem mérgezem másokhoz való viszonyításommal, nem engedem a lelkembe az irítséget, tehát hogy közösségben van az ember. Ez is egy óriási többlet élmény, és én nagyon-nagyon bízom a mai fiatalokban, hogy ebből a digitális világnak, talán ugye leginkább ezt a
szociális médiának szokták nevezni, ami hát a lehetőségek szerint pont lerombolja az embernek a jó kapcsolatait, a közösségi élményét, tehát leginkább is elidegenít, vagy távol vissza. A nagyon-nagyon elenyésző, de valóban létező pozitív lehetőségekhez képest. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan van ezekben a felületekben, ami roncsol, ami károsít, ami tönkretesz. Persze mindez nyilván úgy van megcsinálva, mint a nagyon finomra elkészített, de valójában mérgező élelmiszerek, hogy a szánknak még jól esik, de amikor a gyomrunk elkezdi ezt megemészteni, akkor a testünkben rengeteg mérgező anyag bekerül, és hogy hát utána persze jönnek majd a különböző betegségek, meg a lerakódások, meg a csillagok a vérképben, mert az ember keresi azt, hogy hát mi van velem, hát én csak finomakat ettem, olyan jól esett, vagy finomakat ittam. És egy ilyen zarándoklat megadja ezt az élményt, hogy ki tud az ember tekinteni ebből a helyzetből, és gyógyul a lélek. És minél tovább tud ott lenni az ember egy ilyen helyzetben, annál összeszedettebbé tud válni mondjuk egy pár nap után, és érzi azt, hogy tényleg mint egy ilyen koszos levegőjű város után, amikor az ember kimegy az erdőbe, a természetbe, és egy igazán tiszta, jó levegőt tud szívni a tüdejével, és egy olyan megtisztító, felemelő érzés. Na hát ez egyik élmény, aztán ugye hát ebből fakadóan, hogy amikor az embernek megvan egy ilyen élménye, vagy Isten közeli élménye, vagy látja, hogy mi zajlik a társadalmunkban, akkor talán többen föltesszük magunknak a kérdést, hogy hogyan tudjuk ma hirdetni az evangéliumot az egyre szélesebb körben jelenlévő hitetlenek, vagy istentelenül élők között. Mert ez is biztos, hogy nagyon nehéz nekünk, akik benne vagyunk az egyházban, aminek van egy felszíni intézményi rendszeres megjelenési formája, és nekünk nagyon nehéz saját magunkat objektíven kívülről látni. Mi benne vagyunk, talán akik mondjuk a Mária Rádiót hallgatjuk, talán nagyon sokan megtapasztaljuk a hitéleti kialakult szokásaink és a rendszereink mögött az élő Isten kapcsolatnak a jó gyümölcseit. De hogy kívülről mit látnak rajtunk sokan, hogy ezt még talán nehéz elképzelni. És ugye, ha belép valaki a templomainkba, és akkor egy olyannal találkozik, hogy akkor most ugye a régi nevén egyházadót, vagy azt mondjuk inkább, hogy egyházfenntartási hozzájárulás, hogy ilyet, ugye az ő szemükben, hogy ilyet kérünk a templomba járóktól, vagy hogy be kell tartani szabályokat, ugye ezt a mai ember nem nagyon szereti, hanem vágyik valamire, nem is tudja talán pontosan megfogalmazni, hogy mire vágyik, de hogy keres valamit, és akkor ugye ennek azért egy ilyen csemegézés szokott a vége lenni, mint egy ilyen svédasztalos megoldás, hogy hát bemegyek a templomba, ha úgy érzem. Imádkozom, ha úgy érzem. És hát ugye azért el tudjuk mondani, rengeteg ilyen vonatkozás van, hogy az ember, hogyha hosszú távon szeretne valami gyümölcsöző kapcsolatot, vagy egy gyümölcsöző bármilyen vonatkozást az életben, munkát, feladatkört megélni, megtapasztalni, akkor nem csak abban a pillanatban kell gondoskodni ennek a megéléséről, amikor éppen úgy érzem. Tehát, hogy mondjuk valaki egy ilyen, ugye ez is egy érdekes vetület, itt gondolom a kedves hallgatók is látják, hogy az állatok gyakorlatilag ugye sok embernek a lelkében hát vagy fölcserélődtek a gyerekekkel, vagy egyáltalán az emberi szint fölcserélődtek a gyerekekkel, vagy egyáltalán az emberi szint

még egy pár óra pihenés itt kimaradt az elmúlt éjszakából, de hogy visszatérünk ugye az eredeti gondolathoz, hogy igen, tehát vannak ezek a kialakult rendszereink, és igen, hogy ha nem csak akkor adok adni az állatnak enni, amikor én úgy érzem, ugye ezt akartam mondani az előbb, ami itt a gondolat kiúszott a fejemből, hogy egyszerűen, ha van egy kiskutyám, vagy bármi más, egy tengeri malacom, nem csak akkor fogom megetetni, amikor én úgy érzem. Nem csak akkor törődök vele, amikor én úgy érzem. Mert ez egy nagyon önző megközelítés, hogy hát most nekem éppen szükségem van arra, hogy valaki visszatükrözze az én érzéseimet, vagy egyáltalán csak valami társas kapcsolatból úgy kapjak valami visszajelzést. Persze ugye itt is egy nagyon mély dolog, hogy az állatok nem tartanak elénk morális tükröt. Nem mutatják meg, hogy mi most helytelenül cselekedtünk. Az állat ragaszkodik, és akkor az ember képes összekeverni az állatnak a ragaszkodását egy feltétel nélküli szeretettel. És talán valahol ennek a mélyén is ez van, ez a feltétel nélküli szeretet iránti vágy, hogy engem szeressenek. Nem, ez nem azt jelentené, hogy minden hibámra azt mondják, hogy ez így rendben van, és ez így helyén való. Ugye az evangéliumból nagyon pontosan kirajzolódik, amikor Krisztus találkozik a világ szemében is bűnös emberekkel, és azoknak az embereknek, akiknek a lelkében ott van a bűntől való szabadulásnak a vágya, azoknak elmondja, hogy téged nagyon szeretlek, de amit csinálsz, azt hagyd abba. Ugye itt a házasságtörő asszonynak mondott szavak, amikor ugye a többiek ott hagyják, elpárolognak, és akkor azt mondja neki Krisztus, hogy na hát hol vannak a vádlóid, hát ha senki nem ítél el, akkor én sem, menj, de többet ne vétkezz. Téged nagyon szeretlek, nem akarlak én téged büntetni, csak hagyd abba azt, ami rosszat csinálsz. És talán ez az érdekes, ugye itt az evangéliumban, és talán itt tudnánk egy picit Krisztus követőiként úgy jelenni a társadalomban, hogy Krisztus mindig különbséget tesz jó és rossz között. Mindig elmondja, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. És ez az, ami nem nagyon tetszik a körülötte lévőknek, akik magukra ismernek, hogy az ő cselekedeteik, gondolkodás, mondjuk viselkedésük helytelen. Leginkább azért nem tetszik nekik, mert ahogyan Krisztus elmondja, egyszerű hasonlatokkal, egyszerű példákkal élve, magukra ismernek, és akkor könnyen belátják, hogy tényleg ennek a Jézusnak mennyire igaza van. És talán valahol az intézményrendszereink működtetésén túl, vagy azon fölül, vagy emellett, vagy ezt megelőzően, bárhogyan megközelíthetjük, az ősegyház evangéliumi élményéhez lenne jó visszatérni. Hogy ez nekünk is egy ilyen belső küzdelmet jelent, hogy a felszínnek a burkát át kell törni, ugye ezekre is mondja Krisztus, hogy evezz a mélyre, hogy elgondolkodjunk saját magunkban, hogy tényleg mi lenne az a másfajta jelenlét a világban, amivel a mostani helyzetet gyógyítani tudnánk. És hát azt is látjuk, hogy tényleg az emberek egymáshoz viszonyított kommunikációja, ahogyan szól a másikhoz, ahogyan viszonyul hozzá, ahogyan az önzés, a rátartiság, a kicsinyesség, az irigység, a kabzsiság, az élvezett hajászat, ahogy így ezek elhatalmasodtak az emberek lelkében, de ezzel fordítottan arányosan csökken a másik emberre való odafigyelés, a megértés, a szelítség, az alázat, a tolerancia, és ezeket sorolhatnánk. És talán ott van a dilemmáink között, hogy jó, most akkor én elkezdek a másikra odafigyelni. De hát akkor a többiek engem vesztesnek titulálnak, meg kigúnyolnak, meg lenéznek, de hogy valahogy mégis így csinálták az őskeresztények is. Egy olyan világban, mondjuk gondolhatunk a római birodalomnak a világára, ahol ugyanezek a gondolatok voltak, mint manapság, hogy a másiknak a legyőzése, a leigázása, a kizsákmányolása, az élvezetek, az alkohol, a testiség, a szórakozás a cirkuszban, és hogy a másik ember életének a semmibevétele, mert én vagyok az erősebb, és felülkerekedtem, hogy ilyen közegben
úgy tudtak jelen lenni, hogy a külvilág azt mondta rá,

0: Eljük, hogy nézzétek, ezek mennyire szeretik egymást. Hogy milyen jóságosan viszonyulnak egymáshoz. És hogy mindez mégis egyfajta gyűlöletet váltott ki a környezetükből, tehát túl nagy illúzióink ne nagyon legyenek, hogyha nem csupán a saját lelkiismeretünk megnyugtatására akarunk az egyházhoz tartozni, vagy egyház közösségekhez tartozni, hanem ott tényleg az élő személyes Isten kapcsolatot, az evangéliumot próbáljuk megélni, akkor ne legyenek illúzióink, valószínűleg fogunk ellenérzéseket kiváltani a környezetünkből. Talán megjegyzéseket is kapunk, és ez minden esetben igaz, hogy amikor az ember valamilyen úton, módon az ösztönös és az állatias gondolkodás és viselkedés fölé szeretne emelkedni, akkor a környezetéből, akik erre nem fogékonyak, vagy nem hajlandóak első körben, megpróbálják lerántani, megpróbálják elgáncsolni. Egy picit megszakítom a gondolatmenetet itt, mert megpróbáljuk fölhívni a telefonon Skoropánszky Péter atyát, a Kárpátalján a görögkatolikus Karitásznak a vezetője ő. Többször beszéltünk már az elmúlt években vele így telefonon, érdeklődtünk az ottani helyzetről, és hát a mai reggelre is úgy beszéltük meg Péter atyával, hogy megpróbáljuk innen a rádióból is fölhívni, hogy egy kicsit számoljon be nekünk a mostani aktuális helyzetről. Itt az érdekességet picit még fűszerezi, hogy mi Gödöllön tegnap tartottuk a templombúcsunkat, a Szent Kereszt fölmagasztalásának az ünnepére van szentelve a templomunk, és akkor még nyáron Péter atyát megkérdeztem, hogy eljönne-e, és igent mondott, úgyhogy hát mi tegnap személyesen is találkoztunk, mi pedig, ahogy szoktam mondani, a legjobb dolog, amikor az ember a templomban, az imádságban találkozik a másikkal, és utána van persze az egyéb könnyedebb beszélgetés, az evésívás, meg ilyenek, úgyhogy Péter atyával tegnap a templomban is személyesen találkoztunk, és akkor így megbeszéltük, úgy látom, úgy hallom, hogy a vonalban is vagy. Halló, dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké, szép jó reggelt kívánok a neked és a hallgatóknak is.
0: Köszönöm, hogy ismét rendelkezésünkre állsz. Egy jó ideje beszéltünk utoljára. Péter, én megköszönném, hogyha nem csak velem, hanem a hallgatókkal is megosztanád, hogy mi a helyzet most Kárpátalján? Mit érzékeltek a háborúból, a nehézségekből? Ti a korábban megkezdett karitatív munkátokat hogy és mint tudjátok folytatni?
1: Köszönöm szépen az érdeklődéseteket, és tegnap is a tettbeszédben ezt elmondtam, ez egy nagyon jó érzés, és nagyon sok erőt tud adni, hogyha ha már csak érdeklődnek a felől, hogy vagyunk, hogy élünk, hisz nem egyszerű hordozni a keresztünket Kárpátalján, és emellett, hogy a saját keresztünket viseljük, ami egy bizonytalanságnak a keresztje, elsősorban a kiszámíthatatlanságnak a keresztje. Ugye karitatív szervezetként próbáljuk mások keresztjét is hordozni, vinni, legalábbis segíteni, azt cipelni. Nem egy egyszerű időszak előtt állunk, hisz mindannyian készítenek bennünket arra, hogy nehéz tél vár ránk. Nem nagyon érezzük azt, hogy bármennyire is a háború a vége felé közeledne, hisz nem érzékelődnek olyan jelek, amelyek azt mutatnák. Amióta beszéltünk, azért voltak olyan események, amelyek egy kicsit úgy félelmetesebbé tették az életünket, hogyha csak májusi súlyosabb dróntámadásra gondolunk Kárpátalján. Magam is először voltam szemtanúja Ungváron annak, ahogy pont felénk repült egy drón, és 600 méterre csapódott be a Karitász épületétől. Ez elsősorban lelkileg viseli meg az embert, vagy viselt meg akkor bennünket, hogy de még azért biztonságban éreztük magunkat Kárpátalján. És hát az utóbbi események pedig egyre inkább nehezítik ezt a biztonságérzetet, ugyanis azt hiszem egy héttel ezelőtt volt, vagy két héttel ezelőtt, talán egy héttel ezelőtt volt egy súlyosabb dróntámadás a Lengyelországot Ukrajnával összekötő vasúti határátkelő helyen, és egyre több jelzés és figyelmeztetést kapunk arra vonatkozólag, hogy az agresszor azt célba vette a nyugattal összekötött határátkelőket is, és a jelzésekben kárpátai határátkelőknek a megtámadása is szerepelhet akár. És ez azért aggodalomra ad okot, hogyha csak ezekről az aggodalmakról beszélünk. Mindemellett azért nem mehetünk el amellett sem, hogy nyáron volt egy súlyosabb vihar Kárpátalján, méghozzá július 27-én pont Szent Pantelejmonnak az ünnepnapján, amikor is ez a vihar a magyar településeken vonult végig az Ungvár járástól kezdve egészen a Ugocsáig, a nagyszülősi környéki településekig, és nagyon súlyos károkat okozott a településeken. Volt, ahol 5 napig nem volt áramszolgáltatás, nem tudták egyszerűen helyreállítani, olyan súlyosan rongálódtak a vezetékek. Akkor úgy döntöttünk, hogy a katolikus karitászhoz fordulunk, a magyarországi katolikus karitászhoz, ugyanis tavaly a nagybőjti adománygyűjtésnek egy részét megkaptuk, amit nagy-nagy szeretettel köszönök meg a Magyar Katolikus Egyháznak, hogy ilyen formában is gondolt ránk, és hát ezt projektszerűsítettük különböző részterületekre, fordítjuk ennek a támogatásnak a felhasználását, és ugye kéréssel fordultam a katolikus karitás vezetéséhez, hogy egy részét csoportosítsuk át ezeknek a viharkároknak a vegyítésére gyors segélyként, és nagyon köszönöm, hogy szinte azonnal jelezte a katolikus karitás, hogy természetesen nincsenek akadálya, így 3 leginkább érintett településen tudtunk gyorsan hozzájárulni a helyreállítási munkálatokhoz.
0: Hát igen, elég megdöbbentő, meg elgondolkodható, amiket mondasz. Szerintem, tehát hogy nem gondolom azt, hogy aki nem éli át, az elbírná képzelni, mondjuk ott állsz a drón alatt körülbelül, és akkor hát nekem, ami így eszembe jut hirtelen, maga a tehetetlenség érzése, hogy jó, akkor most itt vagyok, és tehát, hogy azt se tudnám hirtelen, hogy merre szaladjak, vagy hova meneküljek, és ilyenkor az ember, nem tudom, talán csak várja, hogy jó, akkor most valami vagy történik, vagy nem történik, aztán majd így kiderül, hogy de hát...
1: Nagyjából ez az, amit leírtál. Ugye én már hallottam drónt, ugye a kijevi látogatásaim során hallottam, hogy ennek milyen hangja van, úgyhogy én még nem is láttam fizikailag, de már tudtam, hogy miről van szó, mert a hangja az nagyon jellegzetes, ilyen erőteljes mopedre emlékeztető hangja van. Úgyhogy csak az eredet követjük, hogy honnan érkezhet, és amikor fizikai valójában érkeztük, hát nem is tudtuk reagálni szinte, mert azonnal tehát egy látványos madőverrel becsapódott, hanem utána azért azokat a protokollokat, amelyeket amikor a hatóságuk kérnek, azokat igyekeztünk betartani, ugye sajnos nincs óvóhely a karitászba, de a két falszabban azt betartottuk, tehát hogy legalább két fal választom el bennünket a külvilágtól, úgyhogy biztonságban próbáltuk helyezni a munkatársakat. Talán még ez volt egy megdöbbentő, hogy egy kislány, egy kelet-ukrajnából hozzánk menekült kislány pont azelőtt volt a pszichológusoknál konzultáción, és ugye már elindult hazafelé a szálláshelyükre, a menekült szállásra, és amikor meghallotta ennek ezt a drót, meg magát a becsapódást, akkor visszaszaladt a Karitászba, rémültem, és hát ez is egy ilyen jó érzés volt, hogy az a kislány úgy érezte, hogy nálunk biztonságban lehet.
0: Hát, igen. Gondolom, hogy ilyenkor ugye elég sok minden relatívvá válik hirtelen.
1: Igen.
0: Az ember a saját életét, és vagy félti, védené, mi az, amiben most bele tudok kapaszkodni hirtelen.
1: Igen, és akkor ilyenkor ugye nem is voltunk együtt a család többi tagjával, ugye mindenki érdeklődik, hogy mi van, rendben vagyunk, meg ugye a terhatárítóban is volt akkor becsapódás, hogy minden oké, akkor kicsit a munkatársak és a saját gyermekeiket. Ugye az iskolát, még iskolaidő volt, ugye a gyerekek az iskolában voltak az óvóhelyen, akkor ott egy kisebb pánik, nem tapasztalták ezt meg, azt tudták, hogy vannak légi riadók, meg hát talán egy kicsit ilyen könnyelműen is álltak hozzá, na most le kell menni akkor az óvóhelyre, de amikor a reális veszély mutatkozik, akkor ez az egész helyzet átértékelődik. Úgyhogy hát ez is benne van a pakliban, hogy hasonló akciókra sor kerül, illetve készülünk arra, hogy a tél az megint kemény lesz akár az áramszolgáltatás terén is. Sőt, egyre több hang van azzal kapcsolatban, és nem csak az áramszolgáltatást kell ezt korlátozni, hanem a gáz szolgáltatást is, az viszont már egy nehezebb kérdés. És különösen, hogyha megint olyan kemény tél vár ránk, mint amilyen a tavaly január volt, akkor az sokak számára nagy gondot jelenthet. Próbálunk, a Karitász már próbál támogatókat keresni arra, hogy a téli tüzelő programunkat folytatni tudjuk, hogy legalább a leginkább rászorulóknak egy havi tüzelő mennyiséget el tudjunk juttatni. Tavaly pont akkor került sor ezeknek a kiszállítására, amikor a legnagyobb hidegek voltak, és hát volt olyan helyen, magam is megtapasztaltam, amikor elvittük azokat a briketteket, hogy már az utolsó fával fűtöttek, meg vizes ágakkal próbálták még valamennyire melegen tartani a kis szobácskájukat a rászorulók, úgyhogy tényleg ilyenkor érzi meg az ember azt, hogy van értelme annak, amit tesz, és van értelme annak a segítségnyújtásnak, amit mind dolgozunk.
0: Péter, akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a lehetőségeinkről beszéljünk. Ugye minden adásban, amikor így beszélünk, szoktam is kérdezni, nagyon tudatosan, tegnap, ahogy beszéltünk róla, azt említetted, hogy van is ennek foganatja, érzékelhető módon, hogy akkor, hogy osszuk meg ismét a kedves hallgatókkal, hogy aki célzottan akar támogatni titeket, a munkátokat és a rászorulóknak nyújtott segítségeteket, hogyan tudja megtenni?
1: Hát a Karitásznak van bankszámla, Magyarországon vezetett bankszámlája, és hát ezeket az elérhetőségeket elsősorban a közösségi oldalakon, a Facebook oldalunkon tudják megtalálni a kedves hallgatók. Ha beírják a keresőbe, hogy Szent Pantelejmon Karitász, Kárpátaljai Görögkatolikus Jótékonysági Szervezet, és mint nem mint szemét, hanem mint szervezetet keresik meg, akkor ott megtalálják azokat az adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy közvetlenül bennünket is támogatni tudjanak. De ugyanúgy, hogyha akinek ez gondot jelent, és akár egy görög katolikus atyától segítséget kér, de még úgy gondolom, hogy római katolikustól is.

0: hogy kifejezetten célzottan Kárpátaljára szeretne segíteni, hogy ezek az adományok el szoktak hozzánk jutni. És nagyon köszönöm minden olyan támogatást, amelyet az elmúlt.
1: Hogy ugye itt korábban is beszéltünk erről, hogy ti működtettek egy konyhát, ahol főztök és a rászorulóknak ételt osztotok, hogy ez hogy áll, mennyire tudjátok működtetni?
0: Uh-huh. Igen, köszönöm a kérdésed. 5 konyhát üzemeltetünk, és most, ha minden jól megy, már korábban szerettük volna, de egy kicsit elhúzódott a szervezés kérdése. Most fogjuk megnyitni az ősz folyamán a legnagyobb konyhánkat Beregszászban, a szociális központunkban, amely már több mint 100 fő ellátását fogja biztosítani első körben. Tehát így összesen közel 400 embernek segítünk hetente több alkalommal meleg étellel, és kifejezetten a mi munkánknak nem csak az a feladata, hogy ételt adjunk, hanem hogy meglátogassuk az idős embereket. Tehát nem úgy történik, hogy van egy konyha, és akkor oda jönnek, és elviszik az ételt. Sajnos sokan erre már fizikailag is képtelenek lennének a támogatottjaink közül, hanem az önkénteseink elviszik a rászorulókhoz az ételt, és nagyon sokszor egy-egy ilyen látogatás során derülnek olyan problémák, olyan nehézségek, amelyeken aztán próbálunk segíteni. Ami a működésére vonatkozik, mostanában egyre inkább tapasztaljuk ezt az áremelkedést, illetve az áruhiányt is, hisz ahogy talán a hallgatók is hallották a különböző média felületeken, hogy a nyár folyamán az agresszor nagyon sok logisztikai központot, elosztó központot támadott meg Ukrajnában, illetve rombolt le, és emiatt vannak fennakadások, és sokszor áruhiány is az üzletekben. Próbálják ezt áthidalni, meg átállítani a logisztikát a különböző áruházláncok, de egyrészt ez egy elég nagymértékű dráguláshoz, élelmiszer dráguláshoz vezetett, és hát sokszor szembesülünk azzal, hogy valamit keresünk, aztán nem találjuk egy-egy élelmiszerláncnak a polcain, akár ilyen alapvető dolgokra is gondolok, mint liszt vagy cukor. Voltak napok, amikor ezek elérhetetlenek voltak, de hál' Istennek azért valahogy egy ilyen nehéz időszak sok mindenre megtanítja, nem csak az egyes embert, de a gazdasági szereplőket is, hogy nagyon könnyen idomuljanak a nehézségekhez, és viszonylag hamar regenerálódik egy ilyen probléma. Amit viszont tapasztalunk, ami nagy nehézséget okoz, úgy gondolom, hogy nem csak nekünk, de látva itt Magyarországon az árakat is, az az üzemanyag, hisz ugye ez az 5 konyha, ez nem egymás mellett van, hanem Kárpátalja szerte, és ugye oda központilag visszük ki az élelmiszereket, egyrészt azokat az élelmiszereket, amelyeket külföldről kapunk, ugye nagyon nagy segítséget nyújtanak az olasz barátaink, akik ellátnak bennünket tésztával, amelyet nagyon köszönünk, hisz ez is egy jelentős segítség. És hát ezeket viszont el kell juttatni a különböző konyhákra rendszeresen, és hát most megtapasztalva azt, hogy a dízel ára hát több mint a duplájára növekedett Ukrajnában is, azért ez nehéz sokszor van. Nálunk már most már elérte a

0: közel 2 eurós ára a dízelnek az ára.
1: Hát igen, Péter, azt mondnám még meg légy szíves, hogy mindezek közepette, mert legalábbis ugye azt tapasztaljuk, hogy nem csak elméleti szinten, hanem a gyakorlatban is, hogy amikor kézzelfogható, húsba vágó nehézségei vannak egy közösségnek, vagy egy emberi sokaságnak, azért a nehézségek közepette a lélek a másik ember felé nyitottabbá válik, legalábbis nagyon sok esetben, hogyha mögött van egy hitbeli tartás, hogy mennyire tapasztalható az, hogy mondjuk az emberek egymásra jobban odafigyelnek, vagy mennyire inkább az elkeseredettség, a harag, az indulatok, azok, amik jellemzőek az emberek lelkében?
0: Úgy látom, hogy ez is azért, ahogy az ember életében minden ciklikus, vagy nincsenek ilyen stabil pontok, talán csak a leginkább elkötelezettek és időbelileg leginkább megerősödött emberek életében vannak ilyen stabil igazodási pontok, amikor akik tényleg, még ha fáklálnak a hátukon, akkor sem esnek kétségbe. De azért hát azt látjuk, hogy az átlag hívő nem ilyen. És hát Jézus sem csak a rendkívüliekhez jött, akik tökéletesek. Maga is mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükség az orvosra, hanem a betegek.
1: Igen.
0: És ezt megtapasztaljuk mi is, hogy bármennyire is próbálunk tenni a saját lelki egészségünk iránt, azért vannak nehéz pillanatok, amikor az ember elgyengül, és nem mindig tud elkeseredés nélkül egy-egy helyzetre tekinteni. De pont itt jön az a csoda, amit az Istennel való találkozás jelenthet az imádságban és a hitben, amikor Jézus tényleg legyúl az emberhez, és azt mondja, hogy kelj fel, állj fel, én kinyújtom a kezedet, és fogd meg, és kapaszkodj bele, és bármennyire is nehéz, nem vagy egyedül, mert itt vagyok melletted, és az Istennek a jelenlétét egy-egy ilyen helyzetben még sokkal jobban meg tudjuk érezni, és sokkal inkább érződik az, hogy az ember nincs egyedül, akár egy-egy segítő emberen keresztül, akár egy-egy lehetőségen keresztül, akár csak azon keresztül, hogy ma éppen nem borús az idő, hanem kisüt a nap, az ember megérzi azt, hogy az Isten ott van, jelen van az életében is, és ha nyitott szívvel nézzük, és nem csak a saját gondjainkat, a saját bajainkat figyeljük, és azoknak a nagyságát, akkor az embernek ez erőt adhat ahhoz, hogy ma, ahogy ma modern nyelven fogalmaznak, optimistában álljon az élethez. Ez nagyon, nagyon sok előtt ad sok embernek Kárpátalján, és Kárpátalján alapvetően egy hívő közeg, meg azok is, akik talán kevésbé aktívak a hitéletben, azért hisznek Istenben, és ez az Isten hit, ez sokatnak erőt jelent ezekben a nehéz napokban.
1: Hát ez komoly erőforrás, ez igen. Tehát ahogy Magyarországtól elindulunk keletebbre, azért ugye a tapasztalatunk az, hogy a tőlünk keletebbre élő népek sokkal jobban tudják még ezt, hogy a hit a legmélyebb, legerősebb erőforrás, a leghatékonyabb erőforrás, és azért sokkal jobban őrzik még ezt. Nekünk lassan már újra kell tanulni itt Magyarországon, vagy a Európának a nyugati részén. Péter, pár percünk maradt még azt kérdezném meg tőled, hogy ugye ez sem volt egyformán állandó, változott-e, könnyebb lett, nehezebb lett. Tegnap azt mondtad, amikor megérkeztél, és a prédikációban említetted, hogy most szerencsétek volt, csak másfél órát kellett várni a határon.
0: Igen, ez a másfél óra az általában az a jó. Tehát akkor örülünk, hogy ezt másfél órát kell várni a határon, ugyanis

0: hát sajnos vannak olyan buta szabályok az Európai Unióban, hogy ha nem is hosszabb egy vizsgálat, de megvan szabva annak, hogy mennyi a minimális ideje, amíg egy-egy autót vizsgálnak például a határon. Tehát magam is megtapasztaltam akár a tegnapi nap folyamán, hogy gyakorlatilag a vámvizsgálat, illetve a rendőrség részéről az útlevélkezelés az megtörténik egy perc alatt, de mivel van egy ilyen minimális szabály, hogy 10-15 percig kell vizsgálni egy autót, akkor addig nem engednek ki a határátkelőről, amíg ez a 10-15 perc le nem telik. Tehát ez egy borzasztó gond, és ha valaki hallgat bennünket, aki ráhatással van arra, hogy ebben valamilyen döntés szülessen a szabályoknak a megváltoztatásában, akkor ebbe az irányba kellene elmenni, hogy ne teljen el fölöslegesen időt. Mert ennek semmi értelme nincs. Tehát tényleg semmi értelme.
1: Alapvetően az ember ilyenkor ugye első gondolatában szándékolt hátteret feltételez, hogy ez mint az éjszaka működő piros lámpák mondjuk egy kihalt úton. Hogy jó, akkor most itt lassítsuk az áramló forgalmat mesterségesen. Nem állítom, hogy ez van mögötte, csak az ember gondolata ilyenkor ez, hogy jó, akkor is, tehát hogy ne legyen túl nagy az átjárás a két oldal között.
0: Nekünk különösen kárpátai magyaroknak az a létkérdésünk, hogy az anyaországgal minél elevenebb és minél élőbb legyen a kapcsolatunk.
1: Hát én még emlékszem, hogy
0: tapasztaljuk egyrészt ezt, illetve a szakembereknek a hiányát Magyarországon. Tehát nincs megfelelő személyzet sem arra, hogy a határon lévő forgalmat kezeljék. Ugye mindig jelezzük azt, hogy probléma, hogy hiába van határátkelő, tehát nem működik az összes kapu, amely a beengedést szolgálja. És hát mindig azt a választ kapjuk, hogy nincs elég ember a határon. Tehát nincs elég munkás, vagy akik vannak, azok egyrészt nincsenek megfizetve, nincsenek kellően motiválva arra, hogy megfelelő minőségű szervek dolgozzanak ott. És hát ez egy borzasztó, borzasztó nehézség a mi szempontunkból. Mindig terveznek új határátkelőket, de hát ha annak a kapacitását sem használják ki, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak, addig akkor teljesen különleges arról beszélni, hogy új határátkelőket nyissanak.
1: De igen, ez marketingből jól hangzik. Péter, igen. Lassan lejár az időnk, én megismételném a kedves hallgatóknak a lehetőséget, hogy hol tudnak rátok találni. Itt ez a Szent Panteleimon Caritas, kárpátaljai görögkatolikus jótékonysági szervezet, ez egy a Facebookon megtalálható oldal. Itt látom, itt van az orrom előtt, ugye itt a kedves hallgatóknak is mondom, hogy fényképekkel, híradásokkal, tám videókkal is itt-ott nyomon is lehet követni, hogy akkor ezek valóban hogy is történnek, vagy milyen ott a mindennapok, vagy hát itt van az, amit említettél, a viharnak, a káraíról is itt vannak fényképek, hogy aki úgy gondolja, kedves hallgatók közül, rá tud nézni a munkátokra, és nagyon megköszönjük, hogyha támogatják a ti áldozatkész munkátokat és a segítségeteket ott Kárpátalján. Péter, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tegnap is a Gödöllőn, meg ma is itt a rádió hallgatók számára. Én további kitartást kívánok neked, meg a munkatársaidnak, az ottaniaknak is. Én azt tudom ígérni a magunk részéről, hogy a gondolataink, imádságaink közül nem kerültök ki. Tehát, hogy próbáljuk ezt észben tartani, próbáljuk újból és újból a lehetőségeket itt megragadni, hogy teret kapjatok, szót kapjatok, adományokat kapjatok, és hogy hát bízunk benne, hogy egyszer a végére érünk ennek.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, illetve a tegnapi találkozásnak az örömét, azért visszük.

0: A hétköznapokban jó volt találkozni különösen azok a híveinkkel, akik itt most Magyarországon találtak biztos otthonra, és hát mi is imával vagyunk, mindenki imádkozunk a támogatóinkért.
1: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóknak mondom, hogy egy pár másodperc múlva következnek majd az állandó részeink itt a rádióban, ugye a híreket, illetve a heti szenteket hallgathatják majd meg. Ugye itt a bizánci egyháznak a naptára egy picit eltér a latin egyház által használt egyházi naptártól. Megköszönjük a kedves hallgatóknak az eddigi megtisztelő figyelmet is, és akkor az állandó részek elhangzása után várom majd vissza élőben a kedves hallgatókat. Megemlíteném még, hogy 9 órától majd görögkatolikus szent liturgia lesz hallható a rádióban, este 22 órától pedig görögkatolikus hittanóra lesz, ahol Péter atyának a tegnapi gödöllői prédikációját lehet majd meghallgatni.
0: Dicsőség Jézus Krisztus!
1: Dicsőség mindörökké!
2: Hírperc. Újra a Bátai Kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova...

A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Vezető Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az Egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szentmise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszaiekhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt. Egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokelt@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. A technológia segítségével Afrika természeti erőforrásai az emberek és közösségek javát szolgálhatják, mondta Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja a nigériai Abudzsában. A gánai származású főpap egy másfél megawattos naperőmű üzembe helyezésekor beszélt,

a megújuló energia jelentőségéről a Veritas Egyetemen, írja az EVNTN News. Turkson szerint az egyház feladata is, hogy felismerje a teremtett világban rendelkezésre álló erőforrásokat, és megfelelő technológiával alakítsa azokat az emberek szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízel üzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: 8 óra.
1: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
2: Kedves testvérek, mai nap görögkatolikus egyházunk a 70 apostol egyikét, Szent Kvadrátot állítja elénk. Aténben és Magnéziában volt püspök. Imáival sok pogány bálványt tört össze, ezért a pogányok összefogtak ellene. Először megkövezték, de a kövek nem okozták halálát. Aztán ki akarták éheztetni, de ezzel sem jártak sikerrel. Végül megkínozták, s úgy lelte halálát Adrián császár uralkodás alatt, 117-ben. Holnap, kedden Szent Fókászra, Szinope város püspökvértanújára emlékezünk. Életében sok csoda jelezte a Szentlélek működését, sokakat térített a keresztény hitre. Trajanus császár uralkodás alatt egy gőzkamrába zárva nyert el a vértanúságot. Szerdán az Úr prófétájára, előkövetére és keresztelőjére, Szent Jánosra tekint egyházunk. Nem először állítja elénk egyházunk keresztelő Szent Jánost, akiről Krisztus Urunk úgy nyilatkozott, hogy asszonyok szülöttei között nincs nagyobb nála. Ezúttal fogantatásáról apostolnőre tekintünk. 18 évesen keresztelkedett meg Szent Pál ige hirdetését hallgatva. Egy ideig Szent Pál kíséretéhez tartozott, majd önállóan hirdette Krisztust. 90 éves korában hunyt el, kilikiai Szeleukiában. Pénteken alexandriai Szent Eufrozinát állítja elénk egyházunk, az 5. század elején született Egyiptomban. Keresztény családból származott, 18 évesen férfinek öltözve egy férfi monostorba lépett be, s ott 38 évig élt buzgó életet. Szombaton Szent János apostolra és evangélistára emlékezünk. Betszaidából származott, szülei Zebedeus és Szalome voltak. Testvérével Jakabbal és atyjukkal halászok voltak. János először a próféta, keresztelő János tanítványa volt. Jézus a genezáreti tó partján járva meghívta mindkettőt apostolának. Nagy buzgósága miatt kapta Jakabbal együtt a mennydörgés fiai elnevezést. A Szentírás tanúsága szerint részt vett Jézus életének legkiválóbb eseményein. Nem csupán csodáit látta, de ott volt Krisztus keresztje alatt is a Golgotán. Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele után az első időkben a jeruzsálemi egyházban tevékenykedett. A gondjaira bízott Szűz Mária halála után Kis-Ázsiába ment, és kevés megszakítással Efezusban működött. Domitianus császár elfogadta és méreggel itatta meg, ami nem ártott neki. Később forró olajba dobatta, de ebből is sértetlenül jött elő. János ezután Efezusban élt, itt írta meg a 4. evangéliumot. Késő öregségben, közel 100 éves korában halt meg békében, a 2. század elején. Vasárnap Szent Kalisztrát vértanúról és társairól emlékezünk meg. Kartágó városában született, Kalisztrát egyik őse Poncius Pilátus egyik katonája volt Jeruzsálemben, Krisztus keresztre feszítésének idején. Látta a csodákat, s még az apostolok megkeresztelték őt. Kalisztrát a keresztény hitben nőtt fel. Miután felnőtt, katona lett. A szent katonának szokása volt, hogy éjszaka, amíg társai aludtak, fölkelt imádkozni. Társai közül ezt észrevették, és hogy gyakran emlegeti Jézus Krisztus nevét. Jelentették a hadvezérnek, aki maga elé hívatta Kalisztrát.

0: barátot. A szent katona bátran megvallotta keresztény hitét, és nem akart a bálványoknak áldozatot bemutatni. Különféle kínzások után bőrzsákba varták is, a tengerbe vetették. A zsák, amelyben a szent vértanú volt, élesköves helyre sodródott és szétnyílt. Két delfin vitte a partra Kallisztrátot. Mikor a katonatársai látták a történteket, 49-en azonnal kereszténynek vallották magukat. Persze, ezért őket is megverették és börtönbe vetették. A börtönben Kallisztrát Krisztusról beszélt társainak. A parancsnok végül arra ítélte őket, hogy megkötözve dobják a közeli tóba mindnyájukat. Ám amikor a tóba dobták őket, a kötelek lehullottak a kezeikről és lábaikról, s kiemelkedtek a vízből. Ebben a pillanatban fényes koronák jelentek meg fölöttük, miközben egy szózat hallatszott. Légy bátor, Kallisztrát, társaiddal együtt közel a pihenés és az örök otthon. Egy hirtelen földrengés ledöntötte a közelben álló bálványszobrot. Látva ezt a körülálló 135 katona, ők is kereszténynek vallották magukat. A parancsnok azonnal ismét a börtönbe vetette őket, s még azon az éjjel karddal kivégeztette Kallisztrátot és 49 társát. Vértanúságuk 304 körül történt. Végezetül a csütörtökön ünnepelt Szent Tekla nagyvértanúnőnek az előesti vecsernyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. Az ellenséget bajnoki viadalban legyőzted, teljesen boldog Tekla, és cselvetéseit vértanúságoddal meghiúsítottad. Tamiriszt elhagytad, és a hűn szeretett Krisztus jegyese lettél, Pál kísérőtársa és István bajnoktársa. Közvetlenül szót emelhetsz Krisztus első vértanúnője, szabadítsd meg lelkünket a veszedelmektől, és mi híven ünnepeljük a te mindenütt tisztelt emléketet.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görög katolikus metropólia híreit hallják. Vágyjon ön is nevelőszülővé! A Szent Istvánról, illetve a Szent Péter és Pálról elnevezett görög katolikus gyermekvédelmi központ nevelőszülői képzést indít ez év őszén. A képzés részleteit megtalálják a nevelőszülőknek.hu honlapon. Szeptember 12-én égi és földi világ határán címmel nyílt ikonkiállítás Budapesten, az Aranyszájú Szent János görögkatolikus kulturális központban. A kiállításon daganatos betegek, hozzátartozóik és a Magyar Rákellenes Liga önkénteseiből álló csoport munkáit láthatták az érdeklődők. Ezen a héten még van lehetőség megtekinteni a kiállítást, ám ehhez előzetes egyeztetésre van szükség. Bejelentkezni Tamás László atyánál lehetséges a 0670 328 1887-es telefonszámon. Ezen a héten, szeptember 21-e és 27-e között teremtésvédelmi hetet szervez a Nyírmárton falvai görögkatolikus parókia. A programmal igyekeznek minden korosztályt megszólítani, az esemény pedig összekötik a templomudvar megszépítésével. A teremtésvédelmi hét zárásaként Fülöp érsek metropolita atya látogat el a közösséghez, hogy megáldja a megújult templomkertet és parókia épületet. A Szent Liturgia alkalmával lesz Szaploncai Márk ki az egyházközség parókusává. Fülöp atya 9 órától az utrenye szertartását vezeti, a püspöki Szent Liturgia 10 órakor kezdődik. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Koinónia, vagyis a fiatal felnőttek közössége szeretettel várja a Budapesten és a főváros környékén élő fiatalokat egy kötetlen évindító délutánra. Szeptember 24-én nem csak a közösséggel lesz lehetőség megismerkedni, hanem közösen ötletelni is a Koinónia jövőbeli programjairól. Az évindító sütögetése minden érdeklődő fiatal szeretettel várnak. Helyszín: budapesti görögkatolikus parókia, Budapest, Rózsák tere 10. Regisztráció nem szükséges, de a szervezők kérik, hogy részvételi szándékodat mindenképp jelezd. Ennek módját megtalálod a Koinónia nevű Facebook csoportban. Ifjúsági imaestet szervez a Nyíregyházi Egyházmegye ifjúságpasztorációs irodája szeptember 24-én. Szeptemberben nem csak az iskola és az egyetem indul el, hanem a közös találkozások ideje is elérkezett. A Kezdet elnevezésű ifjúsági imaest pont arról szól, ami a címében is benne van. Egy friss, tiszta lapról, új célokról és a közös út elindításáról. A pörgős hétköznapok és az iskolai hajtás közepette mindenkinek kell egy hely, ahol megállhat egy pillanatra, ahol a valódi közösség erejével és felemelő gondolatokkal

gondolatokkal töltheti fel a lelki aksiait. Ez az este rád vár. Akár a barátaiddal érkezel, akár egyedül, biztosan nyitott szívre és jó közösségre találsz. Időpont 2026. szeptember 24-e, csütörtök 17 óra. Helyszín Nyírbátori görögkatolikus templom. Részletek a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján. Hazatérünk az Istenszülő oltalma alá. Október 3-án újra szentelik a több mint 100 éves, megújult debreceni Istenszülő oltalma görögkatolikus főszékes egyházat. Szeptember 28-ától október 2-áig minden nap 13 és 18 óra között templom látogatási lehetőséget biztosít az egyházközség. Az újraszentelési ünnepséget október 3-án a 10 órakor kezdődő szent liturgián tartják, melyre szeretettel várják a híveket. Diakónus szentelése készülnek a Nyíregyházi Egyházmegyében. Ábel püspök október 4-én szenteli diakónussá Mosztocki Sándor lelkipásztori kisegítőt Újfehértón a görögkatolikus templomban. Imádkozzunk a szentelés előtt álló testvérünkért. Idén is lesz apák zarándoklata. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A zarándokok a Debrecen Csapókerti Szent Péter és Szent Pál templomból indulnak útnak október 9-én, pénteken 7 óra 30 perckor. Nyíradonyban szent liturgia, majd közös vacsora várja a megfáradt vándorokat, akik másnap érkeznek meg Mária Pócsra. Október 11-én a szent liturgiához is lehet csatlakozni. Jelentkezni a 0630 74 96 219-es telefonszámom, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen lehet. További részletek a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott hetet kívánok. Dicsőség Jézus Krisztusnak.

Köszöntöm ismét élőben a kedves hallgatókat 2026. szeptember 21-én a Mária Rádió stúdiójából. Maradt még egy pár percünk itt a mai reggelen, beszorítva itt az állandó részek között. Az előző órában egy pár gondolatot igyekeztem felvetni, meg hát Péter atyával beszélgettünk, ami úgy gondolom, hogy szintén hasznos és tartalmas volt. És talán ott hagytuk abban, hogy hogyan lehetne visszatérni valami olyan életvitelhez, gondolkodásmódhoz, ami érzékelhetővé teszi az evangéliumi töbletet az életünkben. És ugye mindig nagyon fontos leszögezni, hogy amikor evangéliumi töbletről beszélünk, vagy egy emelkedettebb gondolkodásmódról, ez soha nem arról szól, hogy mit különbnek éreznénk, vagy gondolnánk magunkat a külvilágnál, hanem a gondolkodásmód szintje. Tehát ha az embert úgy képzeljük el, mint az állatias, ösztönös viselkedés és az isteni gondolatok és útmutatás között feszülő élő lény, hogy érezzük magunkban az állatias, ösztönös viselkedésnek a dolgait is, de a lelkünknek a törekvését is Isten felé, hogyha ebben a kettős feszülést érezzük magunkat, akkor azt tudjuk mondani, hogy az állatias viselkedéshez képest az isteni szint egy emelkedettebb, és hogy aki e felé el tud mozdulni, az valóban mondhatja, hogy igen, ez egy magasabb szint, egy emelkedettebb szint, nem azért, hogy ő most egy különb ember lenne, hanem ugye Istenhez közeledve merőben más, hogy tudjuk látni ugyanazokat az eseményeket. És hát ugye ez a nehéz, hogy hogyan tudjuk ezt átadni? És nekem az az érzésem, hogy napjainkban, főleg itt Európában még mindig nagyon erőteljes az, ahogyan az eszünkkel próbálunk meghinni. Hogy jó, előadásokat meghallgatunk, beszéljünk róla, majd otthon átgondolom, kicsit válogatok benne, mint a svédasztalon, és akkor ugye, hát amiről úgy ítélem meg, hogy beépíthető a munkámba, a házasságomba, a család életembe, azt úgy belerakom az életembe, és akkor hivatkozok arra, hogy igen, a Bibliában is ez van, vagy az egyház ezt tanítja. De hogy egy ilyen mély belső Istenre hagyatkozás és egy ilyen lelki megtérés az úgy igazán jót tudna tenni az embereknek, azért én azt úgy gondolom, hogy érdemes lenne ez ügyben tennünk. És akkor én úgy gondolom, hogy bele lehetne nézni a kialakult gyakorlatainkba, hogy mennyire hatékonyan adják át az evangéliumnak a gondolatát. Tehát amikor már csak faluhelyen is, amivel találkoztam, hogy jó, most harmadikos a gyerek, most kell első áldoznia, és akkor, hogy akkor valahol megemlítettük, hogy de ez amúgy nem kötelező, és akkor volt család, aki rácsodálkozott. Nem, ez nem kötelező. Nem kötelező, hogy az, hogy kialakult egy ilyen szokás, vagy egy ilyen gyakorlat, hogy de ha nincs mögötte fedezet, akkor olyan furcsa eredmények születnek, és hogy látjuk ezeket is, hogy aki keresztelni még hozza a gyerekét, unokáját, stb., hogy azért talán egy picit tudunk nekik segíteni az átgondolásban, hogy mintha, nem tudom, úszásra beiratná az ember a gyerekét, hogy attól, hogy beiratja az úszó tanfolyamra, de mondjuk ad neki egy pár könyvet az úszásról, hogy kell úszni, de mondjuk a medence közelében nem nagyon engedi, és akkor hiába várja, hogy majd a gyerek tudjon úszni, hogy hát ha azt szeretném, hogy megszeresse az úszást, akkor időnként el kell vinni a medencébe, ott kell lenni. Benne kell lubickolni, elvickélni kell egy kicsit, és akkor amikor az ember elkezdi megérezni, hogy kell ezt csinálni, akkor úgy föltárul egy másfajta dimenzió is az életében. Tehát ugyanezt tudjuk mondani, a hitre kellene a lelki többlet, a lelki megközelítés, hogy ne az eszemmel akarjak Istenhez közeledni, hanem a lelkemmel, hogy egy belső fogékonyság, egy nyitottság, egy szeretet kapcsolat tudjon kialakulni, és akivel egy jó barátságunk kialakul, annak az embernek is sokkal könnyebben értelmezzük a cselekedeteit, vagy szívesebben segítünk neki, ha éppen úgy adódik, hogy rászorul a segítségre, hogy egyáltalán, tehát egy jó emberi kapcsolat, egy jó barátság, egy jó szerelem, az egy töbletet hordoz ahhoz képest, mint hogyha valakivel van mondjuk egy korrekt szerződésünk, és mindkét fél betartja a szerződést, tehát hogy
És Isten ezt a barátságát kínálja föl, hogy itt a titkos vacsorán azt mondja az apostoloknak, hogy a barátaimnak mondalak titeket. Tehát, hogy ebből az irányba gondolnám, hogy lenne jó elmozdulni, és akkor azok a vetületek, itt már sajnos túl sok mindenre nincs időnk a mai reggelen, de amik méltatlanok egy Isten képére megalkotott emberhez, ezek az indulatoknak az elszabadulása, amit látunk nagyon sok felé, hogy az önzésnek a kikelt gyümölcsei, hogy ezektől az ember így el tud távolodni, el tud rugaszkodni, és a jó hírünk az, hogy az emberi léleknek a mélyén ott vannak a tudás, ott van a vágy, hogy ne így éljünk már együtt. Hogy ne marjuk egymást, ne bántsuk egymást egy társadalomban, hanem legyünk tekintettel egymásra. És ugye ezek nem csak ilyen üres szavak, hogy jaj, szeressük egymást, gyerekek, hanem most már egyre többen Isten nélkül, vagy isteni gondolatok nélkül is kezdenek eljutni odáig, hogy hát valahogy törekedni kéne egy normális együttélésnek a kialakított szabályrendszerére, és itt ott már ilyen örömteli számomra, hogy megjelennék másoknál is egy-egy ilyen gondolat, hogy ugye itt amikor, nem tudom, autóval történő parkolásnál valakinek nagyon akadályozzák a parkolását, vagy direkt úgy állnak, vagy nehogy odaférjen még egy valaki, és akkor így ma már nem csak az indulatokat lehet itt-ott, az indulatokból nagyon sokat, tehát ezt azért óva inteném a kedves hallgatókat, hogy az általános elterjedt közösségének csúfolt médiában ott a komment szekcióban nagyon elmélyedjenek. Volt, akinek mondtam, hogy ez olyan, mint a szennyvízgödör. Lassan ne lepődjön meg az ember, hogy ott mi minden talál, hogyha a komment szekcióba bemegy. Na szóval egyre több helyen jelenik meg, és nem csak az indulat, hanem volt már, ahol így

amelyek nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Én külön köszönöm Péter atya nevében is a Kárpátaljára küldött adományokat, amiket ugye hallhattuk, hogy bőven van mire és hol felhasználni. Kívánom a kedves hallgatóknak, hogy a mindennapokban tudjanak Istenhez közeledni, ebből a szeretet kapcsolatból tudjanak szeretetteljes szavakat, viselkedést meríteni, hogy tudják tompítani a társadalmi vagy az emberi kapcsolatokban jelenlévő indokolatlan indulatokat és feszültségeket. Hát Istennek a közelében élni jó, és ebből erőt meríteni is nagyon jó. És köszönöm a háttérben itt a Farkas Miklósnak is a segítségét, akit biztosítja nekünk a technikai hátteret az elmúlt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül itt a Mári Rádióban. A mai reggelen a mikrofonnál Gulyván Gergelyt hallották. Kívánok mindenkinek Istentől megáldott napot. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké!

0: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
1: Árral szemben úszni egy profitorientált világban. Cici Simpson írása. Ha régóta követjük Krisztust az üzleti életben, érezzük. Egy csendes nyomás mindig ugyanabba az irányba. A környezet azt akarja, hogy sodródjunk, zárjuk le az üzletet úgy, ahogy mindenki más teszi. Tartsuk a számokat mindig zöld sávon, meggyőződésünket pedig tartsuk meg magunknak. Az áramlat valóságos, és a profit felé sodor. A Bibliában gyakran olvasunk hasonlóról. Simon mágus figyelte az apostolokat, és megpróbálta megvásárolni a Szentlélek erejét, mintha az is csak egy üzleti tranzakció lenne. Demeter, az ezüstműves lázadást szított Efézusban, amikor az evangélium veszélyeztetni kezdte a bálványszobrok készítéséből származó üzletét. Filippiben pedig egy szolgálólány megszabadult a démoni elnyomástól, mire a gazdái felháborodtak, mert abban a pillanatban, hogy lehultak róla a bilincsek, megszűnt a bevételük. Figyeljük meg, mi váltotta ki valójában a feszültséget. Mindhárom esetben a pénz. Amikor Jézus Krisztus előre viszi valakinek az ügyét, általában a bevétele érzi meg először ennek a hatását, és innen indul az ellenállás. Hívőként ezen nem kellene meglepődnünk. Az evangélium megfordítja az ember életének irányát. Mindenki más sodródik a kultúrával, Jézus tanítványa azonban szembefordul vele, és elkezd az árral szemben úszni. Képzeljünk el egy zsúfolt városi járdát. Több száz ember halad ugyanabba az irányba, kezükben telefonnal, kávéval. Aztán egy ember megfordul, és szembe megy a tömeggel. Először értetlenül néznek rá, aztán jön a lögdösödés. Valaki odaszól valamit, más pedig megkérdezi, miért nem halad ő is a többiekkel együtt. Krisztushoz való hűségünk gyakran éppen ilyen érzés lehet. Az evangélium belülről formálja át az embert. Megváltoznak a vágyaink, átalakulnak a motivációink. A profit lekerül a trónról, és eszközzé válik. A döntéseink többi nem az anyagi haszon előtt hajolnak meg, hanem az engedelmességhez igazodnak. A figyelem önmagunkról, Krisztusra helyeződik. És amikor ez megtörténik, más dolgok válnak láthatóvá. Jézus világosan fogalmazott. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. A világosságnak nem kell kiabálnia ahhoz, hogy zavart keltsen,

0: egyszerűen csak ragyog. Az a hívő, aki tisztességgel végzi a munkáját, olyan feltételezéseket leplez le, amelyeket mások korábban soha nem kérdőjeleztek meg. Olyan gyakorlatok, amelyek mindig is természetesnek tűntek, hirtelen kellemetlenné válnak a világosságban. A beszélgetések elcsendesednek. A döntések tovább tartanak. Határok jelennek meg ott, ahol korábban senki sem húzott határvonalat. Nem feltétlenül mondják ki miért. A világosság mégis nyugtalanná teszi a környezetet. A kapzsiság a sötétségben érzi magát a legjobban. És amikor felkapcsolják a lámpát, mocorogni kezd. Egyesek úgy érzik majd, hogy lelepleződtek. Mások azt feltételezik, hogy megítéljük őket, pedig egy szót nem szóltunk. Megint mások azért tiltakoznak, mert engedelmességünk megzavarja azt a sodródást, amelyeket ők már megszoktak és élveznek. A Szentírás felkészít bennünket erre. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Legtöbbször ez nem kerül címlapokra. Sokkal csendesebb formában jelenik meg. Egy üzlet meghiúsul, egy előréptetés elkerül bennünket, a meghívások egyszer csak elmaradnak. Finom, mégis valóságos nyomás nehezedik ránk. De ez nem kudarc. Néha éppen ez a legvilágosabb jele annak, hogy a körülöttünk lévő áramlat valóban erős, de mi már nem sodródunk vele. A döglött halak az árral sodródnak, az élő halak az árral szemben úsznak. Isten mindig is olyan embereket használt, akik készek voltak egy zsúfolt járdán a másik irányba haladni. Nem hangosan, nem öntelten. Egyszerűen csak álhatatosan. És ezen a csendes engedelmességen keresztül felébreszt olyan embereket, akik nem is tudták, hogy sodródnak. Lehet, hogy azok közül, akiket ma bosszant a járásunk, néhányan egy napon még hálát adnak Istennek azért, hogy nem fordultunk vissza.
1: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján

0: reggeli magazinműsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Szeptember 21-én hétfőn 9 órától Nyíregyházáról a Szent Atanász Hittudományi Főiskola kápolnájából közvetítünk Szent Liturgiát. 10 órai kezdettel Jelencsics Erik atyát hallhatják majd a Hitünk és Életünk című műsorunkban, majd 10 óra 50-től a Bizánci Forrás című sorozat hangzik el. 16.35-től Örömhír mindenkinek címmel a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból hallhatnak válogatást, ezt követően 18 órától Vasvári Anna Mária várja a kedves hallgatókat az Élő Kincseink című műsorral. 19 óra 25-től Gyümölcsoltó címmel Bér Hernándor diakonus a Karolina úti Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnában előző este tartott homíliája hangzik el. 21 óra 5 perckor pedig a Magasztallak Uram, Ágosné, Cséri Gabriella egyházzenei műsora jelentkezik. Szeptember 22. tematikus nap. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak csak 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, írja Máté evangéliuma. A Teremtő ránk bízta a teremtett világ művelését. Szent Ignác szerint szívünk legmélyebb vágya, képességeink legjava és embertársaink legnagyobb szüksége metszéspontjában áll a hivatásunk. A 2026-os örökség évében a Mária Rádió szeptember havi témája a munka és a hivatás. Mit tanít a kereszténység vagy a keresztény lelkiségek a munkáról? Hogyan fedezhetjük föl a szívünk és legmélyebb érdeklődésünk szerinti pályát? Ezekre a kérdésekre keressük a választ szeptember 22-én tematikus napunkon. Szeretettel ajánljuk hallgatóink figyelmébe. 3 évtizedes hagyomány a 8 boldogság közösségben, hogy minden év őszén rózsaeső imaesteket szerveznek Liziói Szent Teréz közbenjárását kérve. Idén, szeptember 26-án, szombaton 18 órától a Mária Rádió hallgatói is bekapcsolódhatnak az imádságos estbe, melyet Homokkomáromból közvetítünk élőadásban. Bíztatjuk hallgatóinkat a személyes részvételre is, hiszen a rózsaeső imaestek sajátos mozzanata egy nagyon egyszerű és mégis különleges lépés, levélírás Szent Teréznek. Mindenki megírhatja neki kéréseit, mindazt, amiben közbenjárását kéri Istennél, az este folyamán pedig mindenki leteheti levelét Szent Teréz képe elé, ezzel is kifejezve, hogy rábízza a benne foglalt szándékokat.
2: Mária Rádió.
3: Önök a Mária Rádió szombathelyi és zalaegerszegi stúdiójának közös műsorát hallják. A mikrofonnál Kerecsényi Gábor,
4: Farkas Gergő,
3: a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium diákjai és a Premo Podcast műsorának vezetői. Elkezdődött az új tanév, ami sok diáknak egy újabb év kezdetét, másoknak viszont egy teljesen új életszakasz kezdetét jelenti. Különösen nagy változás ez a kilencedikesek számára, akik új iskolába és új közösségbe kerülnek, illetve az első éves egyetemistáknak, akik sok esetben az otthonuktól is elköltöznek, és megkezdik az önálló életüket. Arról beszélgetünk Szuper Ildikó pszichológussal, hogy milyen lelki és pszichológiai hatásai lehetnek az iskolakezdésnek, milyen nehézségekkel találkozhatnak a fiatalok, és hogyan lehet ezt az időszakot könnyebbé tenni.
5: Van, aki ugyanabba az iskolába tér vissza, ahol már jól ismeri a környezetet, a tanárokat, az osztálytársakat, másoknak viszont minden más, minden új. Különösen nagy változás ez a 9. osztályosok számára, akik egy teljesen új iskolai közösségbe kerülnek. De hasonlóan fontos életszakasz az első éves egyetemisták számára is, akik sok esetben nem csak új intézménybe kerülnek, hanem elköltöznek otthonról. Kollégiumba költöznek, és először kell igazán önállóan megszervezniük a mindennapjaikat.
3: Az iskola kezdés ezért nem csak egy új órarendet, új tantárgyakat és új feladatokat jelenthet, hanem komoly lelki és pszichológiai változásokkal is járhat. Hogyan hat mindez a fiatalokra? Milyen szorongások, félelmek és bizonytalanságok jelenhetnek meg az első hetekben? Hogyan lehet könnyebbé tenni ezt az átmeneti időszakot? Erről beszélgetünk most Szuper Ildikó pszichológussal, aki a Pécsi Tudományegyetem oktatója és pszichológiai tanácsadója, akit szeretettel köszöntünk itt a stúdiónkban.
5: Kezdjük talán azzal, hogy a pszichológiai szempontból mit jelent egy diák számára az iskola kezdés. Mi lénik ilyenkor benne, mi az, amitől úgy szoronghat, hogyha esetleg hajlamos rá a diák.
2: pszichológiai szempontot azt el is mondtad, hogy szorongás, kicsit igen. félelem ugye az újdonságoktól, és egy nagy váltás az életében, mert általános és középiskolában jóval gyakrabban mögötte áll a szülő, és mondjuk így fogja a kezét. És az egyetem az az első olyan helyszín, ahol már önállóan kell kilépni az életbe. A kezdésnél első évesként még ugye azért ott van mellette a szülő az ügyintézésekben, de utána már teljesen magára van utalva. Úgyhogy nem egy egyszerű indulás.
5: És miért lehet az, hogy valaki nagyon várja a kezdést, míg ugyanakkor egy másik diák félelemmel gondol az első iskolai napokra, hogy ez a, ennek mi lehet úgymond a pszichológiai háttere, hogy így két diákban teljesen két különböző végpont találkozik?
2: Személyiségből adódik az, hogy ha valaki nagyon magabiztos például, akkor örömmel várja az újdonságokat, akár az új ismerettségeket, az új helyszíneket, hogyha másik városba költözik, az izgalmakat esetleg, még azt is. És van, aki mondjuk visszahúzódóbb vagy bátortalanabb, az inkább félelemmel gondol arra, hogy neki most akkor meg kell tanulnia egyedül közlekedni, mondjuk Budapest és Szombathely különbsége mondjuk egy közlekedésben is elég nagy kihívásokat rejthet, de akár az, hogy egy teljesen új környezetbe új ismerettségeket kell költeni, és hogyha visszahúzódóbb, akkor ugye ez is nehezebben fog neki menni.
5: Szerinted, mint pszichológus, ez mennyire egy természetes, vagy minden hétköznapi dolog, hogyha az iskolakezdés környékén egy-egy diák szorongóbb, feszültebb, ingerlékenyebb, vagy éppen fáradékonyabb, hogy ez már egy ilyen általánosság a diákok körében?
2: Szerintem igen, amennyire vissza tudunk gondolni, hogy már az óvodában megvan az, hogy vagy akár már a bölcsődében, amikor a beszoktatás van, akkor ugye szeparációs szorongás van, hogy úristen, elszakadok a szülőtől. És hogyha valaki így erősebben kötődik a szüleihez, akár iskolában is ugyanígy megélheti ezt a szeparációs szorongást, hogy megint a szülőtől el kell szakadnia. És ugye, hogyha meg elköltözik egy másik városba, akkor még erősebb lehet. És van olyan, akinél ez kicsit kórosabbá is válhat, hogy nem bírja egyszerűen a távolságot, és lehet, hogy egy fél év után amiatt hagyja abba az egyetemet, mert hogy hiányzik neki az otthoni környezet, vagy akár túl nagy zsivaj van, túl sok új hatás érte, és inkább hazaköltözik, és mondjuk a környéken keres magának egy másik iskolát.
5: Ez abszolút igaz, amit mondtál, mert én is tapasztaltam még, amikor az iskola kezdés fázisában voltam én is, még általános iskolában különösen, amikor először voltak ilyen iskola kóstoló napok, amikor először mentünk be az iskolába, akkor is emlékszem, hogy én bennem is volt egy ilyen félelem és egy szorongás azzal kapcsolatban, hogy édesanyám ott hagyott engem, és körülvett engem 20 vadidegen ember, új felnőttek, és akkor én sem tudtam, emlékszem pontosan, mit kezdeni a helyzettel. Még az előbb mondtál ilyen különböző nehézségeket, amik ugye lehetnek természeti és átmeneti nehézségek az iskola kezdéssel kapcsolatban. De mikor beszélhetünk még természetes és átmeneti nehézségekről, és mikor érdemes arra gondolni, hogy a fiatalnak segítségre lehet szüksége ezekkel kapcsolatban?
2: Az új környezetben, főleg, hogyha egyetemi életre gondolunk, ami az egyik legfontosabb, hogy itt már nagyon önállóan kell tanulni is. És itt a nehézségek, a tanulási nehézségek nagyon erősen elő tudnak jönni már az első fél évben. Ugye meg kell szokni azt is, hogy nincs mindenkinek a nyakán mondjuk egy osztályfőnök, hogy készülj házi feladattal, készülj a dolgozatokra, stb. Mert mondjuk nem hetente kell számonkérésekre számítani, hanem mondjuk csak a fél év végén a vizsgaidőszakban, és lehet, hogy akkor ugye egyrészt ellazázza a fél évet, mert hogy nagyon sok új hatás éri akár a bulik, utolsó pillanatokban kezd el neki tanulni, és ugye ez már nagyon komoly problémákat jelenthet, hogyha lemarad és elcsúszik a tanulmányaival. Tehát ez, hogy milyen tanulási nehézségek vannak, ez ilyenkor nagyon elő tud jönni például.
5: Itt most beszélgettünk az egyetemistákról, hogy aki egyetemben folytatja tovább, annak milyen lehet, így pszichológiailag, viszont a kilencedikeseknek, mint gimnázium vagy középiskolai osztályba kerülés, az milyen változásokkal kell megküzdeniük lényegében, akik általános iskolából mennek tovább?
2: Ugye önálluk is van az a lehetőség, hogy kollégium, és akkor az már nagy változás, mert általános iskolában inkább ugye a 8 osztályos gimnázium az, ami esetleg utazással és kollégiumi dolgokkal jár, tehát a sima 8 osztályos az azért ritkábban, és akkor inkább a középiskolában tapasztalják meg. Meg a szülő is inkább akkor abban az életkorban engedi el távolabbra ugye a gyerekét. És ott is például, hogyha valaki egyke, és kap egy kollégiumi szobát, ahol mondjuk ketten, vagy akár hárman, négyen is együtt kell, hogy lakjanak hosszabb ideig, és hogyha a különböző személyiségek, valaki rendetlen, vagy ugye rendszerető.
4: Az már önmagában komoly kihívást jelent, igen.
5: Abból lesznek igen. Pedig a felnőtt korra a sztorik, hogy milyen volt a kollégiumos évek.
6: Abszolút.
2: Igen, és akkor még ugye itt is előjön az, hogy ki az, aki hangosan szeret tanulni, hogy felmondja magának, ki az, aki némán, és hogyha nincs lehetőség mondjuk egy tanulószobába elvonulni, vagy egy nyugodtabb helyre, akkor ebből is ugye lehetnek csúrlódások, és hát ugye, hogyha valaki szabadjára van engedve távol a szülőktől, és mondjuk bulizósabb fajta, ugye az sem mindig hasznos, vagy sikeres egy együttélésnél például.

0: ez ugyanaz, így az az egyetemi kollégiumi élet.
1: Ha már beszélgetünk általános iskolai kezdésről, beszélgetünk középiskola egyetemi kezdésről, minden egyes esetben új közösségbe kerül a diák. És mennyire fontos, hogy ebben az időszakban, amikor belecsöppenünk egy ilyen teljes mértékben új közösségbe, hogy megtaláljuk a helyünket ebben a közösségben. Pszichológiai szempontból mennyire fontos mérföldkő ez egy diák számára?
0: Új csoportok jönnek létre, új szabályokat, új normákat kell megtanulnia. Ugye egyrészt azok az alap, hogy általános iskolában is milyen a rend, milyen szabályok vannak, ugyanúgy középiskolában is vannak, egyetemen is vannak újfajta szabályok, és akkor mindenki meg is kapja a felvételi után ugye rengeteg dokumentumot, hogy milyen szabályzatok vannak, vizsgakövetelmények és egyébek. Tehát, hogy ezeket mind-mind követni kell, rengeteg információval el van árasztva a gyerek, teljesen mindegy, hogy milyen életkorban kezd bármilyen fajta iskolát, és ezt mind, ezen mind át kell rágnia magát, hogy jól tudja viselni akár a szabályokat is, és jól is érezhesse magát, hogy azért miben talál kivételeket, vagy hogyan tud összeszokni egy-egy csoporttal. Az egyetemen, ugye, hogyha egy nagyobb létszámú évfolyamot nézünk, mondjuk akár 100 fős, mint például nálam is, több mint 100-an lesz, és ezek a csoportok nálunk például 4 évig együtt fognak dolgozni. Tehát ott nem lesznek, hogy minden évfolyamon más-más csoportok, hanem ők végig együtt fognak haladni, és ezért is jó, amit mondta, ugye iskola betekintők, meg gólyatáborok, gólyaprogramok, hogy azzal is nem csak saját a csoporttársaikkal tudnak találkozni és összeszokni, ismerkedni, hanem az oktatókkal is, illetve főleg akik még a nagyon fontosak, a tanulmányi osztálynak a dolgozói, mert ők azok, akik rengeteg mindenben tudnak nekik a kezdeteknél főleg segíteni, meg utána is minden évben ők a fő emberek, azt hiszem, így egyetemi környezetben. Abszolút. Főleg.
2: Sok fiatalnak szerintem, én ezt így fiatalként, még mindig diákként úgy tapasztalatból mondhatom, hogy feljön bennünk, illetve mondom, mellettem még több száz, több ezer fiatalnak az az érzés, hogy valaki nálam jobban teljesít, és hogy mindenki jobban teljesít, hogy miért teljesít jobban, mint én, és hogy ez az érzés, ez honnan eredhet így a diákokban, hogy másnál nézik az, hogy jól teljesít, és magához méri.
0: Van, akinél akár az összehasonlítások miatt alakulhat ki teljesítménykényszer. Hogyha a szülők mondjuk jó tanulók voltak, vagy ők követelnek ugye jó képességű gyerektől minél jobb teljesítményt, mert mondjuk azt látjuk, hogy egy gimnáziumba akarjuk járatni, egyetemre, orvosira, jogi, meg egyéb, tehát amik ugye jók a nehezebb fajták, és van, aki ezt nem tudja teljesíteni, mert mindenkinek meg kell találni a saját útját, és a saját igényeihez kell kapcsolni azt, hogy ő mit szeretne. Én mindig azt mondom azoknak is, amikor pályaorientációs tanácsadás érnek hozzám a gyerekek a szülőkkel, hogy ne a szülő akarja eldönteni, hanem beszéljék meg közösen, hogy mi az érdeklődési köre, mi az, amit akár hosszabb ideig, akár 10-20 évig, mint egy szakmát akar csinálni az életében. Ne az legyen, hogy megcsinál mondjuk egy diplomát, és utána nem fogja használni, mert addigra elmegy a kedve az egésztől például. Mert ilyen is van.
1: Én ide behoznám a közösségi médiát ebbe a kérdésbe, ugyanis ez a mindenki más jobban teljesít nálam kérdés, én azt gondolom, hogy ez adódhat abból is, nem tudom, hogy de hogy viszonyulsz ez a kérdéskörhöz, mert hogy én azt gondolom, hogy a közösségi médiában túl sokszor látjuk azt, hogy annyira könnyen megy mindenkinek a sorsa. Tehát, hogy a közösségi médiában mindenki a jobbik oldalát és a szebbik oldalát mutatja annak, amit éppen átél, és hogy szerinted mennyire erősítheti ezt a közösségi média? Mert ugye tényleg azt látjuk, hogy sokszor sokaknak nagyon könnyen megy az iskola érzés, hogy milyen jól érzik magukat, mennyi új barátjuk van. Tehát, hogy mennyire erősítheti ezt a közösségi média?
0: Nagyon, nagyon tudja erősíteni. Ezt mindig év végén lehet látni leginkább, amikor a bizonyítványról a szülők fölteszik a fotókat.

0: és akkor ugye büszkelkednek vele, hogy a gyerek. Tehát, hogy ez már nagyon árthat így az ember lelkének, vagy úgy a szülőnek is, hogy az én gyerekem meg nem ilyen, vagy ugye a gyereknek is, hogy látja, hogy a másik, hogy teljesít, és az övét azt nem teszik föl, mert mondjuk tele van kettesen hármassal, és hát akkor őre nem is büszke a szülő. Tehát, hogy még ugye ez a gondolat is megfordulhat a fejében. Ezek nagyon rossz hatások lehetnek, illetve az is, hogyha ugyanúgy középiskolában is, és egyetemen is azért alakulnak ki baráti társaságok, vagy klikkek. És lehet, hogy túltolják azt, amit ugye közösségi médiában feltesznek, akár a bulikról, meg minden egyébről, és valaki meg mondjuk csak bent ül a koleszba és tanul. Tehát, hogy ez is hátrányos lehet a szociális kapcsolataikra például. De volt a COVID után például nagyon nehéz volt nekik visszatérni úgy a közösségi életbe, jártak hozzám is úgy tanácsra, hogy tanítsam meg nekik újra, hogy kell barátkozni. Mert hogy annyira elzárultak a kapcsolódások, az élő kapcsolatok, hogy amikor bejöttek a COVID után az egyetembe, nem igazán tudták, hogy lehet szerezni barátokat.
1: Beszélgettünk még így a felvétel kezdete előtt, és azt az információt osztottad meg velünk, hogy ugye még te is tanulsz, doktori iskolát végzel, és hogy ez a stressz, ez a szorongás a tanév kezdéssel kapcsolatban, ez nálad is fellép, hogy itt az új tanév?
0: Igen, én körülbelül az élethosszig való tanulás egyik példánya lehetnek, és a vizsgadrukk is ugyanúgy bennem van, azóta, amióta legelőször élesben vizsgáztam, ez anno az érettségi volt, ugye az első nagy megmérettetés, és azóta folyamatosan stresszelek. Tehát én pszichológusként sem bírom magamat lenyugtatni a vizsgastresszeket.
1: Számunkra is majd ez fog következni a tanév végén, az érettségi, a nagy vizsga.
2: De akkor ezek szerint...
0: Az év elején, az a nagy stressz, hogy nem hogyan tudjuk használni, és fel tudjuk-e venni a tantárgyakat, minden infót megkapunk-e. Bármennyire is rutinosnak gondolnak minket, akik már mondjuk 15-20 éve valamilyen szinten tanulunk, mindig van újdonság, amiben mi is belefutunk.
2: És végezetül lenne egy olyan kérdésem, hogy mit üzennél azoknak a 9-eseknek, vagy elsőbéves egyetemistáknak, akik úgy érzik, hogy nagyon nehéz ez az új helyzet, és még nem találták meg a helyüket?
0: Két dolog. Az egyik, hogy bátran ismerkedjenek, tehát az a legfontosabb, hogy keressék a kapcsolatokat, és hogyha valamiben bizonytalanok, akkor merjenek kérdezni. Nagyon sokan nem akarnak gyengének látszani azzal, hogy én nem tudom kezelni akár például a Neptun felületét, vagy akár nem vagyok tisztában mindennel, vagy csak infó kell az oktatóról, tanárról, hogy mennyire szigorú, mit tanuljunk nála, vagy hogyan, vagy bármilyen más információ, és kérdezni. Tehát kapcsolatépítés és kérdezés nyugodtan. Valaki mindig válaszol, tehát nincs az, hogy én most nem érek rá, és akkor nem állok meg egy-egy perccel legalább, hogy beszélgessek a diákommal.
1: Na hát, Ildikó, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél velünk az iskola kezdésnek a lelki, illetve pszichológiai oldaláról, és valamilyen szempontból segítséget is adtál ahhoz, hogy jobban megértsük azt, hogy ilyenkor mi zajlik egy diáknak, vagy egy fiatalnak a fejében az első hetekben.
2: Talán a legfontosabb üzenet az lehet, hogy nem baj, ha valakinek időre van szüksége ahhoz, hogy megszokja az útját. Nem kell az első napon minden barátságot megtalálni, minden elvárásnak megfelelni, és azonnal otthonosan éreznie magát. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szuper Ildikóval beszélgettünk Zoomon keresztül az iskolakezdés nehézségeiről, a 9-esek és az elsőéves egyetemisták előtt álló kihívásokról, valamint arról, hogyan lehet könnyebbé tenni ezt az átmeneti időszakot.

0: hírek.
1: Minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szentmiség 2-től szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hitlátás módjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már három útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell valósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Jézus, kérelmeid, bocsáss meg minden szándékosan vagy akaratlan urát követett védkezik. Hadd, hogy kedvesek legyenek imádságba, ínségban, cselekedeti a te felséget királyi székerű, oltalmaz őt minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden cselekedéstől, bajtól, akkodalomtól és betegségtől, hagyd neki egészséget és hosszú életet, mondjuk mindnyájan.

Keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor.

Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban Krisztus Jézus, Isten megszülött fiában, ki az atyától örökt.

születe, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből a házában, és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és emberélet, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és voltakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által, hiszek egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.

példa országotok nem ajándékos szemben. Mindezeket hallottam, minden szemben, amelyek szemben, ránk az összes nyilvános és nyilvános ütéteményedért, melyekről tudunk, és melyekről nem tudunk. Hálát adunk neked az szent szolgálatot, és meg kezünkből elfogadni méltóztattál. Noha neked az arkangyalok, ezért az angyalok, miriádjai, a hat szárnyosok szemű fellebegő szárnyos körül,

akik szentét lázadó ajánlatokat adnak, jótékonyságot cselekszenek, szegényeket gyámolítanak, és mindjárt küldem a hasztjaidat. És az, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és hőséges

Hiszen Uram is való, hogy te vagy valóban Krisztus az élő Istennek fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között az elsőjén vagyok. Ha te titkos vacsorának részesévé, fogadj meg engem Isten fia, mert nem mondom ki ellenségeinek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a valós szerűnek hallok téged. Emlékezzél meg volna, Uram, mi dűne eljössz a te országodba. Emlékezzél meg volna, Uralkodó, mi dűne eljössz a te országodba. Emlékezzél meg volna, Szent, mi dűne eljössz a te országodba. Ne várj, Uram, ítéletemre vagy kárhoztatóra, a te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem megújulására. Hiszen, Uram, és való, hogy az, amiben most részesül, valóban a te valóságos és megtisztált testem, a te valóságos és elevenítő vére. Kérlek, add, hogy ezeket miért van, menjen magamhoz, bűneim bocsánatára, és az örök

Szentek legtisztáltasti benesőrévedőjének, bocsánatára és az önök életet, amen. Ime, ezért adjunk, elvétedik gonoszságot, bűnöktől megtisztulsz.

0: Katona István püspök atya összeállítása következik a nap szentjéről.
1: Szent Máté apostol és evangélista. Szent Máté, másik nevén Lévi, Alfeus fia, az első evangélium szerzője. Egyike volt a 12 apostolnak. Mielőtt csatlakozott Jézushoz, vámszedő volt a Genezáreti tó partján Kafarnaumban. Munkahelyéről hívt el magának az Úr Jézus. Példaró készséggel követte az ő hívó szavát, és attól a pillanattól fogva állandó tanúja volt tanításának és tetteinek. Jézus mennybe menetele után először a zsidóknak, később más pogány népeknek hirdette az evangéliumot. A

tudomány úgy tartja, hogy Etiópiában és a pártusoknál, valamint Perzsiában hirdette az evangéliumot. Életét vértanúként fejezte be. Evangéliumát a megtért zsidóknak szánta, és röviddel Palesztina elhagyása előtt ige hirdetésének pótlására írta. Alkotása teológiai mestermű. Nyilvánvaló célja az volt, hogy a zsidókból lett keresztényeket megerősítse hitükben. Hirdette, hogy Jézus az ősidők óta megígért messiás, akinek személyében és művében beteljesedtek a proféták jövendőlései. Egyúttal a zsidóknak a messiásról és a messiási országról kialakult téves fölfogását is megcáfolta, és azt bizonyította, hogy a hitetlen zsidóság letért az üdvösség útjáról. Az evangéliumot az első század 50-es éveiben írta, mert Szent Ireneus szerint ez akkor készült, amikor Péter és Pál Rómában tanítottak és egyházat alapítottak. Nyelve Papias Hierapolisi püspök szerint a héber, vagyis az akkori Palesztinában használatos arám volt, melyet a pogányságból megtért keresztények számára hamarosan lefordítottak görögre. Ez a görög szöveg terjedt el az egyházban, az arám nyelvű pedig elveszett. A gondosan megírt írásmű bevezetése Jézus gyermekkoráról és működésének előkészítéséről szól. Az első rész Jézus galileai, a második júdeai működését írja le. A harmadik rész pedig az üdvözítő, megváltó szenvedésének és föltámadásának elbeszélése. Nagyon szeressük a Szentírást, olvassuk és valósítsuk meg azt életünkben, amit Jézus tanított. A Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te mérhetetlen irgalmaddal apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közben járása támogasson minket, és téged követve egyre hűségesebben ragaszkodjunk hozzád.

0: új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az EVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésű platformon nagy felbontású képek, 360 fokos panorámák, virtuális túrák és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 ezer fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak. Az egyik legnagyobb felbontású felvétel Pietro Lorenzetti keresztrefeszítés című festményéről készült, csak nem 8 milliárd képpontból áll. A kezdeményezés hátterében az 1997-es Assisi földrengés tapasztalata is áll. Az új digitális archívum ezért nem csak a jelenlegi állapot rögzítését szolgálja, hanem a jövőbeni kutatást, restaurálást és állagmegóvást is segítheti. Egy francia katolikus férfi Párizsban biciklire pattant, és 16 napig kerékpározott Mária Pócsra, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalember azzal indokolta döntését, hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Mária Pócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maratoni tekerés. A fiatal ember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint ahogyan ezt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Mária Pócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkesfehérvári csapat csatlakozott a mára nemzetközivé vált mozgalomhoz, amely Lengyelországból indult a 2010-es évek közepén. Horvátországban, Írországban, Mexikóban egyaránt összegyűlnek a katolikus férfiak, hogy a szentolvasó elmondásával engeszteljenek, hitet valljanak, és megerősödjenek lelkiekben ehhez kapcsolódva férfi szerepükbe is. A következő alkalom október 3-án 8 órától lesz a székesfehérvári Jézus Szíve templom előtti téren. Hazánkban a Szent István Bazilika előtt gyűltek össze először katolikus férfiak, közös rózsafüzér imára 2024. március elején. Ma már a történelmi Magyarország 27 településén, többek között a felvidéki Nagytárkányban és Csíksomjón is több száz férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a mai alkalommal is a kedves Mária Mirjam Rádió hallgatóit. A mai hittanóra témája a nácizmus. Pszichológiai jelenségként nem egyszerűen a nácizmus azt jelenti, hogy valaki idézőjelben szereti önmagát, hanem inkább egy spektrum, amelynek bizonyos elemei valahol tényleg mindannyiunkban jelen lehetnek. Érdekes tudni, hogy például létezik egészséges nácizmus is. És ez pedig az önbizalom, az önbecsülés, büszkeség a teljesítményre, saját érdekek képviselete. A narcisztikus vonások inkább az erős elismerés igény, különlegesség érzése, kritikára való érzékenység, másokhoz való állandó hasonlítgatás, és esetenként a csökkent empátia jellemző. A pszichológia megkülönbözteti a narcisztikus személyiségzavart, NPD-t, ami a narcisztikus vonásoknál már tartósabb. Több élethelyzetben megjelenő személyiségminta, amely jelentősen befolyásolja az emberi kapcsolatokat, illetve a működést. Ezt nem lehet néhány viselkedés alapján megállapítani. Érdekes, hogy a nácizmus nem mindig látványos nagyképűség. Létezik sérülőkenyebb megjelenési formája is. Az illető például kívülről bizontalannak vagy visszahúzódónak tűnhet, miközben rendkívül érzékeny arra, hogyan ítélik meg. Erősen vágyodik az elismerésre, és mellette különösen nehezen viseli a kritikát. Egy narcisztikus vonásokat mutató vezető is gyakran, elsőre kifejezetten lehet meggyőző is, magabiztos, karizmatikus, határozott fellépéssel, vagy nagy célokat fogalmazhat meg. A problémát inkább az jelzi, hogyan bánik a hatalommal, illetve elé fogadja a kritikát, vagy az emberekkel hosszan távol hogyan viselkedik. Érdekes itt felhozni azt a idézetet vagy példabeszédet, hogy adj az embernek hatalmat, és megtudod, hogy milyen ember. Fontos a különbség, hogy egy kemény, domináns, egoista vagy rossz vezető nem muszáj, hogy automatikusan narcisztikus legyen. És a narcisztikus személyiségzavart kívülről néhány munkahely történet alapján nem lehet diagnosztikálni vagy megalapítani. Több jelentős pszichológus és pszichoanalitikus fogalmazta meg a narcizmus jellemét, illetve foglalkozott vele. Különösképpen értelmezték mindegyikük. Például Sigmund Freudnál 1914-ben a nácizmus

nácizmusról bevezetés című írásában a nácizmust a pszichoanalízis fontos fogalmává tette. És ő megkülönböztette többek között az elsődleges, illetve a másodlagos nácizmust. Vagy itt van továbbá Heinz Kahut, aki a 60-as, 70-es évektől az én pszichológia, self-psychology keretében vizsgálta a nácizmust. A személyiségfejlődés és az önértékelés sérülése állhat. És ezért különösen fontosnak tartotta az empátiát. Következő pszichológus Otto Frankenberg a kóros narcizmust és a narcisztikus személyiség szerkezetét kutatta. Nagy hangsúlyt fejezett a grandiozitásra, az idealizálás és a leértékelés változására, valamint az emberi kapcsolatok működésére. Ha továbbá Erich Fromm, ő társadalmi szinten is vizsgálta a nácizmust. Nála különösen értékes és érdemes odafigyelni a csoport nácizmus gondolatára. Nem csak egy ember, hanem egy közösség, nemzet, vallási vagy politikai csoport is kialakíthat felsőbbrendűségi önképet magáról. Vagy ott van Theodor Milon, a személyiségzavarok modern klinikai rendszerezésében volt jelentős szerepe, és a narcisztikus személyiség különböző változatait is leírta. De térjünk vissza Erich Frommhoz. Erich Fromm különösen érdekes ebből a szempontból. A nácizmust nem csak egyéni, hanem társadalmi jelenségként is vizsgálta. A csoporthoz való narcisztikus kötődés lehetőségét adta arra, hogy az ember a saját jelentőségét a csoport nagyságából merítse. Én nálam önmagamban nem vagyok túl rendkívüli, de ahová tartozom, az rendkívüli. Ezért én is az vagyok. A mai lélektanban, a pszichológiában a kollektív narcizmus már külön kutatási fogalom. Fontos megkülönböztetés, hogy lehet valaki büszke a csoportjára anélkül, hogy kollektív narcisztikus lenne. A problémásabb forma inkább az, amikor a büszkeséghez sértettség, külső elismerés követelése és a kritikára adott ellenséges reakció társul. A csoportnárcizmus, vagy más néven tényleg kollektív nárcizmus lényege, hogy az egyén nem elsősorban saját magát, hanem azt a csoportot, amelyhez tartozik, éli meg a különbözőséget, felsőbbrendűséget, és kellően el nem ismertnek. Például a gondolkozás formáját öltheti. Ilyen formáját öltheti. A mi közösségünk különleges. Mi jobban tudjuk. Mások nem értékelnek bennünket eléggé. Vagy aki kritizál minket, az ellenünk van. Ez a csoportnácizmus, vagy a kollektív nácizmus megjelenhet viszont a vallási közösségekben is. Illetve a munkahelyi szervezetekben, nemzeti, vagy politikai közösségben is. Sőt, akár egy családban is. Önmagában természetesen az erős csoportidentitás vagy a saját közösség szeretete nem feltétlenül nácizmus. Tehát megismétlem, nem feltétlenül. A fontos különbség az, hogy a kollektív nácizmusban a csoport nagyszerűségének érzése összekapcsolódik azzal az igénnyel, hogy ezt másoknak is el kell ismerniük.

és ez az elismerés hiánya fenyegetésként is élhető meg. Bár a nácizmus modern pszichológiai kifejezés, ezért ezen a néven nem szerepel konkrétan például a Bibliában, a Szentírásban. Viszont a hozzá kapcsolódó magatartás formákról nagyon sokat beszél a Szentírás. Különösen érdekes a második Timóteushoz írt levél, harmadik fejezet, elsőtől ötödik verse, ahol Szent Pál apostol az emberek olyan tulajdonságait sorolja fel, mint az önszeretet, pénzszeretet, dicsekvés, kevésség, hálátlanság és kérlelhetetlenség. Ez több ponton emlékeztet arra, amit ma narcisztikus működésnek nevezhetünk. Ugyanakkor Szent Pál apostol itt erkölcsi, illetve lelki állapotot ír le, nem pszichiátriai diagnózist. Vagy vegyük Jézus tanítását. Jézus tanításában pedig különösen erős téma a hatalom és az önfelmagasztalás. Márk evangéliuma 10. fejezet 42-től 45. versében szemben állítja azt a vezetőt, aki Jézus, azt a vezetőt, aki úgynevezetten uralkodik másokon, azzal, aki szolgál. Máté 23. fejezetében pedig olyan vallási vezetőket bírál Jézus, akik szeretik a megtisztelő helyeket, a címeket, fontosnak akarnak látszani mások előtt, miközben súlyos terheket raknak másokra. A Szentírás visszatérő ellenpontja az alázat. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Olvasható Jakab levelében, 4. fejezet, 6. versében, vagy pedig a Példabeszédek könyvében. Filippieknek írt levél 2. fejezet 3-tól 8. versében pedig Krisztust állítja mintának. Nem az önfelmagasztalást, hanem mások figyelemvételét és a szolgálatot. Ez vezetőknél különösen fontos bibliai téma. Ezekiel 34. fejezete például keményen bírálja Izrael vezetőit, pásztorait. Azért, mert önmagukat táplálják a helyet, hogy a rájuk bízottakról gondoskodnának. Vagyis, bibliai szempontból a kérdés nem egyszerűen az, hogy narcisztikus-e az ember, hanem inkább az, hogy a hatalmát önmaga felmagasztalásra használja, vagy azok javára, akik rá vannak bízva. Hogyan reagál az igazságra és a rend utasításra? Felemeli másokat, vagy megalázza őket? Vállalja a felelősséget, vagy mindig másokat hibáztat? Szolgálatként, vagy saját kiváltságként éli meg a vezetést? A Szentírásban találunk olyan történeteket is, ahol egy közösség saját kiválasztottságát, vagy nagyságát úgy értelmezi, hogy közben önfelmagasztalás, mások lenézése, vagy kritikával szembeni vakság jelenik meg. Jézus több tanítását is lehet úgy olvasni, mint a narcisztikus működés bizonyos elemeinek, az önfelmagasztalás, csodálatvágy, képmutatás, mások leértékelése, és a hatalommal való visszaélés erős kritikáját. Természetesen Jézus nem a modern pszichológiai értelemben vett narcisztikus személyiségzavarokról beszél. Jézus Máté evangéliumában, a 23. fejezetben kritizálja az írástudók fellépését és a farizeusokat.
Jézus azt kifogásolja, hogy egyes vallási vezetők azért tesznek dolgokat, hogy idézőjelben lássák őket az emberek. Szeretik a főhelyeket, és a megtisztelő megszólításokat, miközben terheket raknak másokra. Ez nagyon közel áll a státusz, a csodálat és külső elismerés keresésének problémájához. Továbbá itt van Lukács evangéliuma, 18. fejezet. Itt a farizeusok és a vámszedők vámszedő példázata van. Jézus kifejezetten azoknak mond példázatot, akik elbizakodottak, ahogy igazak, és a többieknek semmi véleményük nem lehet, vagy semmibe vették. A farizeus önmagát másokhoz hasonlítva emeli fel önmagát. A vámszedő ezzel szemben saját hibáit ismeri el, és bűnösnek vallja magát. Ez talán a legközvetlenebb párhuzam. Továbbá Lukács evangéliumának 14. fejezetében a főhelyek keresése a téma. Jézus figyelmeztet arra, hogy ne az első helyeket keressük. A végén megfogalmazza az alapelvet. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Vagy éppen Márk evangéliumában, 10. fejezetében a vezetés és a hatalom van szemügyre hozva. Ez elsősorban Jézus saját tanítványainak szól. Jakab és János kiemelt pozíciót szeretnének, mire Jézus szemben állítja az uralkodó vezetést a szolgáló vezetéssel. Aki nagy akar lenni, köztetek. Legyen mindenkinek a cselédje. Továbbá Máté evangéliumában, 6. fejezetében Jézus a látványos vallásosságot bírálja. Az alamizsna és az imádság ne azért történjen, hogy mások lássák és azt elismerjék. Itt Jézus nem egyszerűen a farizeusokat támadja, hanem tanítványait figyelmezteti. Bennük is megjelenhet ez az elismerés vágy. Jézus nem csak a farizeusokról beszélt, és ez nagyon fontos Jézus tanításának megértéséhez. Máté 23. fejezetében valóban az írástudók, a farizeusok kemény kritikája, de Jézus ugyanezt a problémát saját tanítványainál is felismeri és korrigálja. Amikor közöttük vita támad arról, hogy ki a legnagyobb. Jézus nem azt mondja, hogy ilyenek a farizeusok, ti nem, hanem a szolgáló vezetés elvét tanítja nekik. Ezért a jézusi tanításból nehéz lenne azt levezetni, hogy a narcisztikusok azok a másik emberek, inkább folyamat önvizsgálatra irányít. Vágyom-e arra, hogy csodáljanak? A pozíciómból merítem az értékemet? Elviselem, ha kijavítanak. A rám bízott hatalmat szolgálatra, vagy önmagam fontosságának növelésére használom. Ezért is Jézus egyik legerősebb ellenpontja a narcizmushoz a szolgáló vezetés. Az emberfia sem azért jött,

Mai társadalomban több olyan jelenség is van, amelyet a pszichológia, a narcisztikus vagy kollektív narcisztikus működéssel összefüggő jelenségként vizsgál. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a mai társadalom narcisztikus, vagy hogy régen ez nem létezett. Az egyes jelenségek a következők. Önmegjelenítés és elismerés. A láthatóság, követők, reakciók és személyes márka könnyen mérhetővé teszik mások figyelmét. Ez emlékeztet Jézus figyelmeztetésére azzal kapcsolatban, amikor valaki azért cselekszik, lássák őket az emberek. Továbbá olyan jelenség, mint a státusz és a versengés. Ki a fontosabb? Sikeresebb? Ki a legbefolyásosabb? Jézus saját tanítványai között is megjelenik. Ez, hogy ki a legnagyobb. Amelyre természetesen Jézus a szolgálat, a szolgáló szeretetet állítja ellenpontként. A következő jelenség lehet a csoportidentitás. Kialakulhat az életünkben is ilyen vélemény, ilyen jelenség, hogy mi jók vagyunk, ők rosszak. És ez a gondolkodás természetesen nem jó irányba vezet. És a modern kollektív narcizmus egyik lényeges eleme pont ez, hogy a csoport saját kivételességéhez erős külső elismerés igényt társít. Vagy ott van annak a jelensége, hogy a kritikát nehezen viselem el. Az ellenvélemény nem egyszerűen tévedésnek, hanem személyes vagy csoport elleni támadásnak tűnhet. És itt jöhet elő a narcisztikus jellemvonal. A következő jelenség az erkölcsi felsőbbrendűség. Én különösen jó vagyok. Én nem hibáztam. A farizósok és a vámszedő példázata pont ez.

0: Jézus ezt olyanoknak mondja, akik elbizakodottak saját magukkal szembe, és másokat megvetnek. A probléma nem az erkölcsi meggyőződés önmagában, hanem amikor abból a saját felsőbbrendűség és a másik ember leértékeléséből következik. Van azonban egy lényeges különbség. Jézus nem az egészséges önbecsülés ellen tanít. A szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, feltételezi az önmagunkhoz való megfelelő viszont és egészséges nézetet. Az ellenpont inkább az önfelmagasztalás, és ezzel párosulhat, vagy javítható az alázattal. Uralkodás vagy szolgálat. Látszat vagy belső hitelesség. Mások megvetése vagy a felabaráti szeretet. Természetesen az egyházban is lehetnek papok, püspökök és hívek, akik narcisztikus vonásokkal mutatkoznak. Az egyházi tisztség önmagában sem nem okozza, se nem szünteti meg ezeket. Konkrét, élő szemét viszont pusztán kívülről nem lehet megalapozott narcisztikusnak diagnosztikálni. De az egyházi közegben előfordul, és például ilyen viselkedési minták is lehetnek. A szolgálat a személy köré épül, és biztatja magát, ez az illető, hogy nélkülem ez a közösség nem működne. Ez is egy narcisztikus jellem. Vagy a tekintély és az engedelmesség összekeverése. A vezető a vele szembeni kritikát Isten és az egyház vagy a hit elleni támadásként értelmezi. Harmadiként a csodálat és a különleges bánásmód igénye. Címek, pozíció, közelség a vezetőkhöz különösen fontossá válik az életébe, de éppen a narcisztikus jellemet bontakoztatja ki benne. Vagy itt van az idealizálás, illetve a leértékelés. Aki támogatja, nagyszerű, hűséges ember. Aki ellentmond, hirtelen az hitetlen lesz, lázadó vagy hálátlan. Vagy felelősséghárítás. Kudarc esetében rendszeresen mások a hibásak, miközben a sikerek a vezető személyhez kötődnek. Vagy egy különleges jelenség a narcisztikus vezetőknél a lelki manipuláció. Például Isten akaratára, engedelmességére, vagy bűntudatra hivatkozva próbálják elfojtani a jogos kérdéseket. A csoportnarcizmus a hívek között is nem egyedi. Mi vagyunk az igaziak. Mi vagyunk a tiszták, hűségesek, katolikusok, keresztények, nem moszlimok. A többiek alacsonyabb rendűek. Ilyen gondolkodás is vezethet a narcizmushoz. Az egészséges közösségi identitás itt átfordulhat pont azok mások megvetésébe. És éppen ezért Máté 23. fejezete különösen fontos. Jézus nem kívülálló, hitetlen embereket vesz célba, hanem saját korának vallási tekintéllyel rendelkező szereplőit. Jézus kritikájában megjelenik a látványos vallásosság, a megtisztelő helyek és címek szeretete, másokra rakott terhek és a külső-belső élet közötti ellentmondás. De Jézus a saját apostolatait sem mentesíti. Amikor közöttük felmerül, hogy ki a legnagyobb, éppen nekik mondja. A pogány uralkodók hatalmaskodnak másokon, köztetek ezen azonban így ne legyen. Nem az a döntő, hogy valaki pap, püspök, teológus vagy tekintélyes hívő, hanem hogy mit tesz a ráruházott tekintéllyel vagy hatalommal. Szolgál-e vele, vagy saját lele jelentőségét építi? Képes-e meghallgatni a kritikát? Vállalja-e a felelősséget? Felemel másokat, vagy függévé teszi őket önmagától? Ferenc pápa Fratelli Tutti enciklikája 2020-ban íródott, és ebben az enciklikában a Szent Atya sok szót említ az individualizmusról, az önmagába zárkózásról, a másik ember személyi szemvételéről. Amikor egy közösség saját értékeit vagy identitását mások fölé helyezi. Ez több ponton párhuzamba állítható azzal, amit a pszichológia egyéni vagy kollektív nácizmusnak is vizsgál. Szintén nagyon érdekes a Szent Atya, Ferenc pápa a Laudato Si enciklikája. Itt leírja, hogy az ember önmagát a teremtés korlátlan urának tekintő magatartását kritizálja, és az önmagára irányuló ember problémáját tágabb társadalmi, illetve ekológiai összefüggésbe helyezi. Továbbá Ferenc pápa Evangélii Gaudium 90. pontjában nem közvetetlen, de a narcisztikus és a tekintély elvő elitizmusról beszél. Szent Atya olyan embereket említ itt enciklikájában, akik saját vallási teljesítményük miatt mások fölött állóaknak érzik magukat. Magyarul és egészen egyértelműen fogalmaz, hogy a narcisztikus és tekintély elvő elitizmus probléma lehet, és amelyben az ember evangelizálás helyett másokat elemez és kategorizál, a kegyelem segítsége helyett pedig kontrollál. Beszéd a római kúriához, amely 2014-ben íródott a hatalom patológiáját és a narcizmust vázolja fel. Itt Ferenc pápa már magát a narcizmus szót használja az egyházi vezetőkkel kapcsolatban. Azt a vezetői betegségét írja le, amikor valaki nélkülözhetetlennek érzi magát, mások fölé helyezi magát, és úrnak tekinti magát szolgáló helyett. A pápa ezt összekapcsolja a hatalom patológiájával, felsőbbrendűségi érzéssel és narcizmussal. Az ember annyira saját képét szemléli, hogy már nem látja meg Isten képmását a másikban, különösen a gyengékben, a kicsinyekben. Ugyanebben a beszédben Ferenc pápa további betegségként is felsorolja a rivalizálást és a hiú dicsőséget, illetve a zátkörök kialakulását, az önmutogatást, illetve a szolgálat hatalommá, és a hatalom pedig még nagyobb hatalom megszerzésének eszközévé választását. Ferenc pápa beszéde a római kúriához Evangélium Gaudium 90. pontjában leírja azt, amikor az egyház önmagát kezdi szolgálni. Ferenc pápa közvetlenül ezután a lelki világiosságot írja le. Figyelmeztet arra, amikor valakit a liturgia, a tanítás, vagy az egyház tekintélye foglalkoztat csak. De nem azért, hogy az evangéliumot elérje az emberekért. Beszél a látszatról, a társadalmi presztízsről, zárt elitcsoportokról és intézményi ön érdekről is. Ez különösen érdekes. Amikor tényleg a csoportnarcizmus jelensége jelen van ilyen körökben is. Fratelli Tutti 146. pontjában Ferenc pápa konkrétan a helyi narcizmusról is beszél. Itt már nem elsősorban az egyházi vezetésről, hanem a közösségekről és népekről beszél. Ferenc pápa megkülönbözteti ebben az írásában a saját nép és kultúra egészséges szeretetét attól a fajta helyi narcizmustól, amely bizonytalanságból és másiktól való félelemből táplálkozik. Majd elutasításhoz és falak építéséhez vezet. A 2020-as ifjúsági világnapi üzenetében Ferenc pápa felhozta a digitális narcizmus jelenségét. Ez egy következő terület. Ferenc kifejezetten, idézőjelben, széles körben terjedő digitális narcizmusról beszél, amely szerinte nem csak a fiatalokat, hanem felnőtteket is érinti. A figyelem és szeretet apró visszajelzéseinek hajhászolását, a felszínességét és az önmagába záródást állítja szembe Jézus másik embere figyelő, együttérző magatartásával. A szeretet ellentéte tehát nem a szeretetlenség, hanem sokszor az önszeretet. A hit ellentéte nem az ateizmus, hanem az önistenítés vagy az önimádás. Megismerni Isten szeretetét csak Jézus Krisztuson keresztül lehet. Záró gondolatként Ferenc pápa idézetét olvasnám fel. A szeretetnek kell megnyilvánulnia az emberi életben, mert ebben bontakozik ki igazán az emberi szépség, válik gazdaggá, boldoggá és teljessé. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották.

0: érkezek.
1: Újra a Bátai Kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt. Egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokelt@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. A technológia segítségével Afrika természeti, mondta Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja a nigériai Abudzsában. A gánai származású főpap egy másfél megawattos naperőmű üzembe helyezésekor beszélt a megújuló energia jelentőségéről a Veritas Egyetemen, írja az EVNTN News. Turkson szerint az egyház feladata is, hogy felismerje a teremtett világban rendelkezésre álló erőforrásokat, és megfelelő technológiával alakítsa azokat az emberek szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízel üzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az

0: elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol kerülő lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most kedves lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg Önöket.
1: Dr. Balázs Pál atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: A Szent Lelket kérjük, hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelm lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét, az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a Jóisten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek, mint ahogy a világi ember számára is a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szerzetesi nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
1: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Bizánci Forrás Ortodox műsor legújabb adásában. Ma egy különleges témával készültünk Önöknek. Köszöntöm Sipos Barnabás atyát, aki a Szólj be papnak kezdeményezés aktív résztvevője. Legutóbb a Debreceni Campus Fesztiválon találkozhattunk vele. Barnabás atya, mi volt a célja ennek a kezdeményezésnek? Mikor alakult az egyesület, kik a résztvevői, milyen alkalmakon vesznek részt?
1: Hadd idézzek a Magyar Nemzet egyik cikkéből. Egyedülálló kocsmai evangelizációba fogott néhány debreceni fiatal 2017-ben. Az általuk alapított Szólj be a papnak kötetlen beszélgetés sorozatban egy sör mellett bárki felteheti azon kérdéseit, amelyek Istennel, a vallással, az egyházzal kapcsolatban érdeklik. A kezdeményezés egyszerre szolgálja a hitéleti ismeretterjesztést és a vitakultúra fejlesztését, valamint fórumot biztosít a legaktuálisabb társadalmi kérdések széleskörű, interaktív megvitatásának.
0: Mely egyházak vesznek részt az ilyen alkalmakon?
1: A keresztény felekezetek közül valamennyien. Debrecenben egyébként is szoros az együttműködés a felekezetek között. Mi ortodoxok is nagyon jó kapcsolatot ápolunk a római és görög katolikusokkal, reformátusokkal, evangélikusokkal és a baptista testvéreinkkel is.

0: Hogyan zajlik egy tematikus est?
1: Átlagosan havonta egyszer egy debreceni belvárosi kocsmában gyűlünk össze, népes közönség előtt. Az adott esemény mindig egy konkrét témaköré épül fel. A papok és lelkészek mellett válaszadók között mindig ül egy civil szakértő is, akik elmondják véleményüket, álláspontjukat, egyházuk tanítását az adott kérdésekről, de természetesen a közönség bevonásával nagyon értékes beszélgetések alakulnak ki egy-egy ilyen estén. A résztvevők olyan kérdéseket is feltehetnek, amelyeket talán soha máskor, amik esetleg kényes témát érintenek, vagy tabu az egyházban.
0: Kinek az ötlete volt ez az egész? Mi cél vezérelte az alapítókat?
1: Hadd idézzem újra Kis Zitát, a projekt főszerkesztőjét a Magyar Nemzetből. Nagyon egyszerűen úgy tudnám megfogalmazni, hogy szerettük volna csökkenteni a templomi közösségek átlag életkorát. Baráti sörözések alkalmával többször szóba került, miként tudnánk a templomokba, és ezáltal Istenhez közelebb vinni a saját korosztályunkat, a 20-as, 30-as éveiben járó embereket. Nem egyszerű, de úgy gondoltuk, ha a fiatalok érdektelenek és nem teszik meg az első lépést, akkor a papokat, lelkészeket kell erre megkérni. Így jött az ötlet, hogy kocsmákba, fesztiválokra vigyük őket. Biztosak adnak hasonló kezdeményezések, de a provokatív címadás és megszólítás talán egyedi. Erre reményeink szerint azok is felkapják a fejüket, akik kicsit távolabb vannak az egyházi közegtől. Egyébként vitaestjeink híre eljutott több helyre is, így nagy örömünkre számos belföldi városon túl, Párciumban, Erdélyben, Felvidéken, a müncheni magyar közösségben is tartottak már ilyen alkalmat. A kezdetekkor 4 olyan papot kerestünk meg, akikről tudtuk, hogy nem fognak nemet mondani. Így az első néhány évben minden beszélgetésre őket hívtuk meg. Tokodi László atya, domonkos szerzetes, Asztalos Lihárd evangélikus lelkész, Veres János református lelkész és Kis László atya, görögkatolikus pap igyekezett minél jobb és érthető válaszokat adni. Rendkívül hálásak vagyunk a nyitottságokért, hiszen általuk vált ismerté ez a forma.

0: Hogyan került a Szólj be a papnak a Campus Fesztiválra?
1: A kampuszra, amelyet idén július 16 és 20-a között rendeztek meg, évek óta külön sátorral települünk ki a civil faluba. Ide napközben bárkiben észhet, beszélgethet, sörözhet papokkal, felteheti a kérdéseit, akár vallással, akár az életével, vagy az elakadásaival kapcsolatban. Mi azt valljuk, hogy nincs rossz felvetés, és az őszinte kérdések őszinte válaszokat követelnek. Persze nem mindenki érkezik konkrét kérdéssel, sokszor csak a másnapi buli után lélegeznek a fiatalok, de őket is igyekszünk megszólítani, kvízekkel, játékokkal készülünk. Ha úgy alakul, mélyebb beszélgetésekre is nyitottak vagyunk. Nagyon sok színűek az emberek, rengeteg kérdés felmerül. Katolikusok és ortodoxok szerencsésebbek, papi civilben, reverendában vagy szerzetesi ruhában már messziről beazonosíthatók, figyelemfelkeltők, fogalmazott Kis Zita az interjúban.
0: Barnabás atya, mióta vesz részt a Campus Fesztiválon, és mik a benyomásai?
1: Hirtelen már azt sem tudom, hányadik kampuszom volt ez az idejé, talán ötödik, hatodik, de az kétségtelen, hogy évről évre hajt a kíváncsiság, mennyire lesz gyümölcsöző a Szólj be a papnak sátrában töltött idő. Sok hívő ember önzetlen munkája teszi lehetővé, hogy minden évben mi papok vagy lelkészek, mint a nagy lelki atyák, lehetőséget kapjunk olyan találkozásokra, amelyek elsősorban bennünket tanítanak. Azt hiszem, hogy részünkről a fesztivál annyit jelent, mint kilépve a templomból megmutatni a kereszténység valódi arcát, Jézus Krisztus mindent betöltő szeretetét, és annak az elveszett báránynak a felkutatását, akiért maga Jézus is elindult, otthagyva a 99-et. Az Isten ilyenkor olyan hatalmas lehetőséget ad, hogy mindaz, amit a templomban megtanulunk, újra és újra hallunk, prédikálunk, fejtegetünk, azt most megmutassuk, próbáljuk, kipróbáljuk és tettekre váltsuk. Az a szeretet, amit Jézus hozott közénk, nem korlátozódott népre, helyre vagy személyre. Mindenkit elért, aki lehetőséget adott a vele való találásra. És éppen ez az, ami le kell, hogy töröljön bennünk minden gőgösséget, felsőbbrendűséget, és nagyon jó iskolája az alázatos szolgálatnak, úgy, ahogyan Jézus is tette.

És mi a megerősítés, hogy jól csináljuk, vagy megéri ezt csinálni? Az a megszámlálhatatlan ember, aki megadta magának a lehetőséget, vagy csak véletlenül vitt az útja a sátrunkhoz, de mégis teret adott annak az isteni hívásnak, és nem maradt közömbös. Megerősítés, egy hosszú beszélgetés, egy kérdés, vagy csupán egy mosoly, egy kedves beszólás, amik néha olyan csodálatos dolgokat nyitnak fel előttünk, amik segítenek megmutatni számunkra teljesen teljesen ismeretlen emberek rejtett lelki kincseit, még talán elásott talentumait, értékeit is. Régiben egy előjárom komolynak tűnő eszmefuttatást tartott nekem, amiben kifejtette, hogy a nyugat-európai államokban mennyire megfogyatkoztak a keresztények, és gyakorlatilag mi vagyunk, akiknek semmiben sem szabad hozzájuk hasonlítani, mert bizony, mi aztán tudjuk, mi az igazi kereszténység. Hát, ha itt kezdődik a szeretet, akkor vajon hogyan folytatódik? Én erre azt mondom, hogy az a valódi kereszténység, sőt mindennek a kezdete, hogy tudjuk-e szeretni azokat, akik éppen rászorulnak a szeretetünkre. Aki szenved, vagy bajban van. Aki elhagyatott, vagy éppen olyan élethelyzetben van, amire igenis megoldás lehet a krisztusi szeretet. Ne felejtsük el, hogy valamennyien Isten gyermekei vagyunk. És mindannyian vágyunk erre a szeretetre, nem csak a templomban, vagy közösségeinkben, hanem az életben, a mindennapi életben. Szóval a feladatunk nagy. Imádkozni és tenni mindazokért, akik vágynak arra, hogy szeressék és meghallgassák őket. Mert ezen keresztül a valódi keresztény értékeket oszthatjuk meg velük. Legyenek akár nehézségek közepette, örömben, boldogságban, vagy éppen a Campus Fesztiválon.

0: Barnabás atya szerint mik a jövőbeli kilátások?
1: Mindenképpen derülátó vagyok. Számtalan vitaesten vettem részt, és úgy látom, hogy az emberek korosztálytól függetlenül nyitottak a hasonló rendezvényekre. Ez talán első lépésnek mondható, amit valaki megtesz az Isten felé és az egyház felé. A mai korban szükségszerű, hogy az egyházat és közösségeinket máshol is megmutassuk, ne csak a templom falain belül. Ez nem azt jelenti, hogy bárki is felad bármit a sajátjából. Sokkal inkább azt, hogy a templomban szerzett meggyőződést, ami hitünkön alapszik, másoknak is megmutassuk, és segítsünk mindazoknak, akik azt kérik. Néhány hete például Somogyi Tibor a Bűnmókus 8. napja című drámáját tekintettük meg, és utána egy nagyon értékes beszélgetés kerekedett a 7 főbűnről, a halálos bűnökről. Egyébként ajánlom mindenkinek, olvassák el, ha tehetik, nagyon időszerű a mű. Azokról a bűnökről szól, amik gyakorlatilag összenőttek az emberiséggel, hiszen nincs közöttük olyan, ami ne kerítene hatalmába bennünket. Resség, harag, kevésség, irítség, falánkság, paráznaság, kishitűség. Valóban felismerhetjük bennük saját magunkat. Érdekes volt hallani, hogy a ma embere hogyan is vélekedik ezekről a bűnökről. Példaértékű az is, ahogyan dr. Berec Péter, az egyesület vezetője, nem szűnő lelkesedéssel keresi a lehetőségeket, hogy a szólj be a papnak, az embereket megszólítsa, invitálja, értéket közvetítsen és kapcsolatot ápoljon mindenkivel. Az önkéntesek száma évről évre bővül, tehát már nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy jól szervezett közösségről beszélünk, akiknek még nagyon sok ötlete és terve van a tarsolyban, ami megvalósításra vár. Ehhez természetesen az Isten segítségére és áldására van szükség elsősorban, amit eddig is éreztünk. Biztos vagyok benne, hogy ő látja a fáradozást, a tenni akarást, és nem hagy magára senkit.

Kedves hallgatóink, önök a Bizánci Forrás ortodox egyházi műsort hallották. Mai vendégünk Sipos Barnabás atya volt, a debreceni Szentháromság egyházközség parókus atya. E műsor vezetője Barnabás.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Az égi udvar díszei, örök királyunk nagyjai, kiket nekünk nevelt az Úr, s apostolokként ránk hagyott. Ti új jég, új föld városa, holnapként bárányunk ragyog, s ti drága gyöngyként fényletek, mint ündöklő alapkövek. Ezért hálásan ünnepel az Egyház Krisztus hitvese, mely hirdetéstektől dicső, s mert véretek szentelte meg. A mindenkor s időletünk, és megváltunk ítélni jött, és nagy fényben ültök ott, dicső főrangú férfiak. Imáitokkal nyerjetek nekünk oltalmat és erőt, s mit földünkön vetettetek, az égben hozzon bő magot. Krisztusnak zengörök dalunk, ki Atya hírvivőiként küldött s a szent lélek tüzét, gyújtott a lángra bennetek. Amen.
1: Minden földre állhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Isten dicsőségét hirdetik az egek. Kezének művéről vall a mennybolt. A nappalok ezzengik egymásnak. Erre oktatja éj az éjszakát. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát. Nem segyik peremélől rejtőzni nem lehet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden földre állhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Hirdették az Úr nagy tetteit, és megértették műveit. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. A gonoszok cselszövése elől rejts el. Szabadíts meg a gonosztevők dühöngésétől. Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték. Mérgezett nyíl minden szavuk, hogy rejtekükből leterítsék az ártatlan embert. Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől. Egyre vakmerőbbek gonosz terveik. Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek, és azt kérdik, ki láthat minket? Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve. De nyilát kiröpíti Isten, váratlan csapással rajtuk üt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket. Akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert. Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik. Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik. Ő benne dicsekszik minden igaz szívű.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hirdették az Úr nagy tetteit, és megértették műveit. Igazságosságát hirdették, és nagy fölségét meglátták a népek. Király az Úr ujjongjon a föld, és örvendjen minden sziget. Sötét felhő lebegi őt körül. Trónját igazság és jog tartja szilárdan. Tűz jár színe előtt, és elemészti minden ellenségét. Villámai bevilágítják a föld kerekséget. Látja a föld és beléremeg. Meg. Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, az egész föld urának színe előtt. Igazságosságát hirdetik az egek, és nagy fölségét meglátják a népek. Megszégyenülnek mind a bálványimádók, akik faragott képeikkel dicsekszenek. Eléje borulnak mind a bálványistenek. Hallja ezt, és örvendes Sion, Júda városai vigadoznak, a te ítéleted miatt, Uram. Mert magasságos Úr vagy te a világ fölött, minden más Istennél fölségesebb. Akik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a rosszat. Az Úr megoltalmazza hívei lelkét. A gonoszok kezéből kimenti őket. Fényesség virrad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örvendjetek igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Igazságosságát hirdették, és nagy fölségét meglátták a népek. Elbeszélték Isten dicsőséges hatalma, és a csodákat, melyeket végbe vitt.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötele és egy a lélek, mint ahogy hivatás, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van. Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben. Ezért mondja az írás, fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, és osztott az embereknek ajándékokat. Az pedig, hogy fölment, mi más jelent, mint azt, hogy előbb le is szállt a lenti földi tájakra. Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget. Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben, és az Isten fia megismerésében az egységre, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljessége életkorának mértékére. Akkor majd nem leszünk életlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Inkább igazságban kell élnünk, és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja, és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel saját magát a szeretetben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból. Mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek Isten megbízottaiként a szent emberek. Csak az Úr adhat bölcsességet, az ő szájából származik a tudás és értelem. Mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek Isten megbízottaiként a szent emberek.

0: emberek.
1: Olvasmány tiszteletre méltó Szent Béda áldozó pap szent beszédeiből. Jézus látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki, kövess engem. Látta, de nem annyira a testi látás, hanem inkább a belső könyörület tekintetével. Látta a vámost, és mivel ebben a látásban ott volt könyörülete és kiválasztása is, azt mondta neki, kövess engem. Kövess, ez azt jelenti, hogy lépj a nyomomba. Kövess, mondta, de ne lábad lépteivel, hanem életed megjobbításával. Aki ugyanis azt állítja, hogy Krisztusban akar maradni, annak úgy kell élnie, ahogy Krisztus élt. Az felállt, mondja a Szentírás, és nyomába szegődött. Semmi csodálatos nincs abban, hogy a vámos az Úr első parancsszavára otthagyja a földi hasznot, amit hajszolt, és hátat fordítva a gazdagságnak, csatlakozik annak a kíséretéhez, akiről tudta, hogy semmi vagyona sincs. Mert maga az Úr, aki őt külsőleg hallható szavával meghívta, belül ellenállhatatlan ösztönzéssel rávette, hogy kövesse őt, szívébe öntve a kegyelem fényét. Ennek a világánál Máté megértette, hogy aki itt a földön elszólította őt az ideigvalóktól, az az égben romolhatatlan kincseket tud neki adni. Vendégül látta őt házában. Sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Egy vámos megtérése sok vámosnak és bűnösnek ad példát a bűnbánatra és a bocsánatra. Aki majd a pogányok apostola és tanítója lesz, megtérésének kezdetén szép és igaz előrejelzéssel a bűnösök egész csapatát vezeti magával az üdvösségre. És az evangélium hirdetésének a feladatát, amelyet erényeinek kiteljesedésével valósít majd meg, hiány nélkül, hitének első lépéseinél már gyakorolja. Továbbá, ha a történetek vizsgálatánál értelmünkkel mélyebbre akarunk hatolni, Máté nem csak földi házában adott testi lakomát az Úrnak, hanem lelkének házában sokkal buzgóbban készített neki lakomát, a hit és szeretet által, annak tanúság tétele szerint, aki azt mondotta, nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá. Vele eszem, ő meg velem. Ha meghalljuk szavát, akkor nyitunk ajtót az ő fogadására. Amikor akár rejtett, akár nyílt intéseinek szívesen szót fogadunk, és gondos munkával megtesszük azt, aminek elvégzésére felszólítást kaptunk. Betér hozzánk, hogy ő velünk, mi pedig vele étkezzünk. A választottak szívében ugyanis szeretetének kegyelmével vesz lakást, és szüntelen jelenlétének fényével üdíti fel őket, hogy a mennyei vágyak egyre jobban megerősödjenek bennünk, és az ég felé törő tetteikkel, mint nagyon kedves eledellel táplálják Jézust. Isten égi törvényének okos és jól képzett tudósa. Arra késztette szívét, hogy az Úr törvényét kutassa, tegye és tanítsa Urának föléje terjesztett áldó keze szerint. A dicsőséges Szent Isten reábízta evangéliumát. Arra késztette szívét, hogy az Úr törvényét kutassa, tegye és tanítsa Urának föléje terjesztett áldó keze szerint.
2: Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismerünk, téged örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges Szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindenben. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Volt tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged. S azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje. És áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, Király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál. Szűzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad. Mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket. Atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk. Mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped. Áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged. Szent nevedet áldja néped. Bűntölen a őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabad. Reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békét járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fiát.

0: Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fény gyújt a szemnek. Az Úr törvénye szeplőtelen megújítja a lelket. Az Úr rendelése megbízható, okosságot ad a tudatlanoknak. Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fény gyújt a szemnek. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökre. Az Úr ítélete mind igaz és igazságos. Kívánatosabb aranynál és drága kőnél. Édesebb a méznél, a csorgatott lépes méznél. Szolgád belőlük merít bölcsességet. Megtartásuk bőjutalmat ad. A botlásokat kiveszi észre. Rejtett bűneimtől tisztíts meg engem. És őrizd meg a gőgtől, ne legyen úr rajtam. Tiszta leszek akkor egészen, és a nagy bűnöktől megmenekülök. Ajkam szólás, a szívem gondolata legyen kedves előtted. Én, Uram, segítőm és megváltóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fény gyújt a szemnek. Föl kell az Úr, és igazságban ítéli a népeket. Uram, én Istenem, te benned remélek. Ments meg minden üldözőmtől, szabadíts meg engem. Mint oroszlánok, el ne ragadják életem. Össze ne tépjenek, mert nincs szabadító. Uram, én Istenem, hogyha rosszat tettem, és ha gonoszság tapad a kezemhez, hogyha rosszal viszonoztam a rosszat, vagy ha ellenségemet kifosztva engedtem szabadon, akkor haragosom üldözzön és ragadjon meg. Életemet tiporja földre, jó híremet tapossa porba. Kelj föl, Uram, haragoddal, szállj szembe ellenségeim dühével. Állj mellém, Istenem, és tarts ítéletet. Gyűjjenek köréd a népek, ülj magas trónra fölöttük. Az Úr ítéli meg a nemzeteket. Ítélj meg, Uram, igazságom szerint, szívem teljes ártatlansága szerint. Legyen már vége a bűnös gazságának, s erősítsd meg az igazat. Szívek vesét vizsgálója, igazságos Isten. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Föl kell az Úr, és igazságban ítéli a népeket.
1: Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívű. Oltalmamat én Istennél találom, megmenti ő a tiszta szívű. Isten igaz bíró,

megfeszítéját és célozva. De fegyvere őt magát teríti le, a tüzes nyilak, melyeket készített. Íme rossz akarat fogamzik meg benne, nyomorúságot hordoz és bűnt hoz a világra. Gödröt ás jó mélyet, ám verbébe maga esik bele. Gonossága visszahol fejére, gazsága saját nyakába szakad. Igazsága miatt dicsérem az Urat, zsoltárt zengek a fölséges nevének. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. A hívők, férfiak és nők egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Megőrizték Isten végzéseit és minden parancsát. Könyörögjünk. Istenünk, te mérhetetlen irgalmaddal apostolait közé választottad Mátét a vámost. Add, hogy példája és közbenjárása támogasson minket, és téged követve egyre hűségesebben ragaszkodjunk hozzád, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szent misék 2 szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hitlátás módjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova 3 útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 21-én hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér. Az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, Jászol és kereszt, Székely János, püspökatya elmélkedése, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat, Schindler Mátyás atyával, 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, imalánc, imaszándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor. Átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, örömhír mindenkinek, válogatás a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból, 16 óra 35 perckor, élő kincseink, beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, gyümölcsoltó, Birher Nándor diakónus homíliái, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, együtt a szinodális úton, a Szombathelyi Mária Rádió műsora, 20 óra 16 perckor, Magasztallak Uram, Ágostné, Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor, Hitünk és életünk, Görög Katolikus Atyák hittanórája, 22 órakor, Életige, a Fokoláré Mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor, zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor, óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió.
2: Imádkozzunk a béke királynőjéhez. Szűz Mária, Isten anyja, édesanyánk, béke királynője. Eljöttél hozzánk, hogy mindnyájunkat az Istenhez vezess. Esdekeld ki számunkra a kegyelmet, hogy ne csak mondjuk, történjék velem szavaid szerint, hanem éljük is, ahogy te tetted. A te kezedbe kapaszkodva kérünk, hogy minden szenvedés és nyomorúság ellenére vezess bennünket az Istenhez, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
1: Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra.
3: Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Bálás, hogy lehet ezt túlélni? Miért engedte meg ezt az Isten? Mi lesz így a gyermekeimmel? Van-e még helyem az egyházban? Hogyan bocsássam meg a megbocsáthatatlant? Lehetek-e még boldog? Hogyan segítsem a gyermekeimet a veszteség feldolgozásában? Akiket ezek a kérdések foglalkoztatnak, mert még friss az egyedülmaradás sebe, 5-6 évnél nem régebbi, azokat várják 2026 őszén, a dátumok és a helyszín még szervezés alatt. Itt félszavakból is értik egymást azok, akik ugyanazon mennek keresztül, nem kell magyarázkodnod, fekete báránynak érezned magad, vagy attól tartanod, hogy megítélnek, megbélyegeznek. A jelentkezés a 3 hét végére, azaz a kurzus egészére szól, szeptember 26-27-e, október 24-25-e és november 21-22-e. A szervezők gondolata, a gyermekedért akkor teszed a legtöbbet, ha ismét visszakapja derűs, kiegyensúlyozott szülőjét, érdemes tehát 3 hétvégét önmagadra szánni. A regisztrációs felületet megnyitotta az Emmanuel közösség az avelap.hu oldalon. A részvétel ingyenes, a jelentkezőket értesítik a pontos helyszínről és a tudnivalókról. 72 óra kompromisszum nélkül. Elindult a jelentkezés az idei 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióra. Október 9-e és 11-e között ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül 3 napos önkéntes akciót, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen, több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés és szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Penészleken pedig még egy rekordméretű rétes elkészítésére is vállalkoztak. A szervezők idén is arra hívják a fiatalokat, hogy idejükből adjanak másoknak. A péntektől vasárnapig tartó 72 órás akció során az ország számos pontján várják azokat a közösségeket, intézményeket és szervezeteket, amelyek önkéntesek segítségére számítanak, és azokat a fiatalokat is, akik szívesen bekapcsolódnának a közös munkába. A 72 óra

0: kompromisszum nélkül évről évre arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők saját környezetükben, közösségükben tegyenek valami kézzelfoghatót másokért. A program ugyanakkor nem csak a segítségre szorulóknak jelent támogatást. A résztvevők megtapasztalhatják azt is, milyen sok mindenre képesek, ha idejüket, energiájukat és tehetségüket közös cél érdekében adják. A programra önkéntesként és önkénteseket fogadó projektgazdaként is lehet jelentkezni a www.72ora.hu oldalon.
1: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindenekéri!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklósi macsoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Továbbá imádkozunk ima csoportunk betegeiért és az egyéni ima szándékokra. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyában egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünket mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövett dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által.
2: Hiszek egyszer.

0: támadását, és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.

0: és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Az

0: Üdvözlét, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Ebben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názaret városába, az öröktől fogva kiválasztott szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntötte őt, s hirdette neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta a Szentlélektől szent fiát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt el, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt el, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt el, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt el, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt el, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt el, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Égi édesanyám Mária, engedd, hogy én is részesen lehessek örömödnek, amelyben lelked újongott a megtestesülés titkában. Részt vehessek boldogságodban, amikor Erzsébetet látogattad és szolgáltad. Szíved szeretetéből, lelked újongásából részesülhessek. Üdvözl légy, anyám, Mária!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: Éhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szőz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Ott tartózkodások alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bebójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Sohasem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rá mer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Amen. Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Az...

0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Az örvenetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Amikor Jézus 40 napos lett, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, Simeon hála énekkel fogadta, és vette kezébe a gyermeket. Ő lesz világossága minden népnek, aki jel lesz, amely ellentmondást támaszt. Máriának pedig ezt mondta, a te lelkedet is tőr járja át.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálembe maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévejgő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlő a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeinek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánl fel!

0: azt a Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus Anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áld meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te párfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentse meg minket az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel, a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindenkor.

0: Hírperce.
1: Új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az LVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésű platformon nagy felbontású képek, 360 fokos panorámák, virtuális túrák és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 ezer fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak. Az egyik legnagyobb felbontású felvétel Pietro Lorenzetti Keresztrefeszítés című festményéről készült, csak nem 8 milliárd képpontból áll. A kezdeményezés hátterében az 1997-es Assisi földrengés tapasztalata is áll. Az új digitális archívum ezért nem csak a jelenlegi állapot rögzítését szolgálja, hanem a jövőbeni kutatást, restaurálást és állagmegóvást is segítheti. Egy francia katolikus férfi Párizsban biciklire pattant, és 16 napig kerékpározott Mária Pócsra, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalember azzal indokolta döntését, hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Mária Pócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maratoni tekerés. A fiatalember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint ahogyan ezt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Mária Pócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkalmon 25 férfi testvér és 4 fiatal vett részt. A Székesfehér, mely Lengyelországból indult a 2010-es évek közepén, tudatta a Székesfehérvári Egyházmegye. Ausztráliában, Horvátországban, Írországban, Mexikóban egyaránt összegyűlnek a katolikus férfiak, hogy a szentolvasó elmondásával engeszteljenek, hitet valljanak és megerősödjenek lelkiekben ehhez kapcsolódva férfi szerepükbe is. A következő alkalom október 3-án 8 órától lesz a Székesfehérvári Jézus Szíve templom előtti téren. Hazánkban a Szent István Bazilika előtt gyűltek össze először katolikus férfiak, közös rózsafüzér imára 2024. március elején. Ma már a történelmi Magyarország 27 településén, többek között a felvidéki Nagytárkányban és Csíksomjón is több száz férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Az Úr így szólt Noéhoz. Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem előtt az egész nemzedékben. Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalanakból pedig kettőt, hímet és nőstényt. A madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon, mert még 7 nap, és akkor 40 nap és 40 éjjel esőt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színéről minden lényt, amit alkottam. Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki. Noé 600 esztendős volt, amikor a vízözön rátört a földre. Noé a vízözön előtt beszállt a bárkába. Vele együtt fiai, felesége és fiainak feleségei. A tiszta és tisztátalan állatok, a madarak és a földön élő állatok, köztük kettő-kettő, egy hím és egy nőstény ment Noéval a bárkába, hogy Isten megparancsolta. 7 nap elteltével a vízözön rátört a földre. Noé 600. évében, a második hónap 17. napján, ezen a napon megnyíltak a nagy mélységek forrásai, és megeredtek az ég csatornái. Az eső 40 nap és 40 éjjel zuhogott a földre. Ezen a napon Noé és fiai

0: Szem, Kám és Jáfet Noé feleségével és fiának három feleségével együtt beszálltak a bárkába. S velük mindenfajtájú vadállat, mindenfajtájú háziállat, mindenféle földi csúszómászó és mindenféle madár és szárnyas. Minden lény, ami lélegzik, párosával ment Noéhoz a bárkába. Minden lényből egy hím és egy nőstény ment, ahogy Isten megparancsolta. Az Úr bezárta mögötte az ajtót. Ezután 40 napig ömlött az eső a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. Az ár elhatalmasodott és erősen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott. A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított. 15 könyöknyivel múlta felül a víz őket, annyival emelkedett a hegyek fölé. Így minden élőlény elpusztult, amely a földön mozgott, madarak, háziállatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember. Minden, ami lélegzett, ami a szárazföldön élt, elpusztult. Így törölt el Isten minden élőlényt a földön, az embertől az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte őket a földről. Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 21-e. A benned lévő képmutatás nélkül hit. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében olvassuk ezt az első fejezet 5. versében. A benned lévő képmutatás nélküli hit. Ez a képmutatás nélküli hit Isten kegyelmének az ajándéka. Isten kiválasztó kegyelmének az ajándéka. Ez a képmutatás nélküli hit Jézus Krisztushoz és az evangéliumhoz kötött. Minden szereptől mentes hit. Ennek a hitnek lángra lobbantásához emberi eszközöket is felhasznál az Úr. Ahogy Timóteus esetében is felhasználta annak nagyanyját, anyját és magát Pál apostolt is. Ehhez a képmutatás nélküli hithez az Úr mindig konkrét szolgálatot is, és feladathoz való képességet is rendel. Ezt a kegyelmi ajándékot mások is észreveszik, felismeri a gyülekezet, és a szolgálat végzésével megbízza az embert. A keresztény szolgálat soha nem valami maszek ötletekkel teli buzgóság. Ez fejezi ki a vének felhatalmazó kézzátétele. Higgyük el, a legnagyobb lóindulattal is kárt okozunk, ha olyan szolgálatot végzünk, amire a közösség nem kért meg, és nem hatalmazott fel. A legnagyobb jóindulattal is kárt okozunk, ha maszek megbízás nélküli buzgóság. És az ellenkezője is igaz. Ha viszont kaptunk élő hitet, konkrét feladatot, ahhoz szükséges képességet, amit a gyülekezet is felismert és meghatalmazott bennünket, akkor lobogjunk ebben a szolgálatban. Azaz gerjesszük fel a kapott kegyelmi ajándékot. Tartsuk lángon a tüzet, annélkül, hogy bárkit megégetnénk egyébként. Vagyis tegyük a dolgunkat az Úr dicsőségére és sokak épülésére. Hát bizony nagy kár, hogy ez a idézőjelben maszek buzgóság ugyanolyan gyakori közöttünk, mint a takarékláng. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: A nehézségek ellenére. Az Úr így szólt hozzám. A szolgám vagy, Izrael. Benned fogok megdicsőülni. De én azt gondoltam, hiába fáradtam, hasztalanul tékozoltam az erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és jutalmam Istenemnél. Ezt olvassuk Izajásnál a 49. fejezet 3.-4. versében. Ezek a szavak egy egyetemes tapasztalatú hírnak le, amelyet bárki megérthet, aki az imádkozás kalandjába kezdett. Aki elfogadta Isten logikáját, és életét mások szolgálatába állította. Az első, könnyű, lelkesítő időszak elmúltával az embernek az az érzése támadt,

0: hogy körbe-körbe jár. Nem jut el sehova. És a nagy erőfeszítések ellenére nem ér el eredményt. Az ellentmondások, a nehézségek és a problémák áthághatatlan hegyeknek tűnnek. Az ember magányosnak, elhagyottnak és legyőzöttnek érzi magát. Ez az a válság, amelybe az imádság az Úr minden szolgáját és az ő nevében végzett szolgálatot sodorja. Ez a szakasz elkerülhetetlen és szükséges ahhoz, hogy a szolgálattal végzett munka valóban Isten rendelkezésére álljon és hozzájárulhasson az ő üdvtervéhez. Amikor ugyanis csak az általunk végzett munka révén érezzük magunkat teljesnek és elégedetnek, akkor talán csak a saját erőfeszítéseink gyümölcsét élvezzük, és küldetésünk még a terveinkkel esik egybe. És amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy kellene, vagy ahogyan várjuk, akkor nagy valószínűséggel Isten üdvtervét kezdjük szolgálni, melynek nem értjük minden részletét. Azzal, hogy a szolga haszontalannak nevezi az Úrnak végzett munkáját, nem egy teljesen negatív valóságot ír le. A héber nyelvben az Izajás által használt kifejezés nem azt jelenti, hogy haszontalan, hanem az, hogy az ellenőrzés lehetőségétől megfosztott. A haszontalan fáradozás érzése tehát egybeesik azokkal a pillanatokkal, amikor az Úr útján való kitartásunk következtében olyan utakon kell járnunk, amelyek kívül esnek a látókörünkön, és nincsenek navigációs eszközeink térképén. A szolgát a haszontalanság érzése tölti el, mert élete végre Isten üdvözítő munkájának a forgatókönyvébe került. Isten ország olyan logika szerint növekszik és fejlődik, amely gyakran ellentétes a mi józan eszünkkel és önfenntartási ösztönünkkel. Gondoljunk csak az Úr keresztjére. Küldetése ott a legnagyobb kudarccal esett egybe emberi szemszögből. Nincs megerősítés, nincs támogatás, nincs jóváhagyás. Sőt, az Istentől való elhagyatottság érzése tölti el. Mégis, pontosan az a helyzet az új teremtés sarokköve. Az a pillanat, amikor Isten elkezd mindent újraalkotni. Ne féljünk a rossztól. A harmadik ének azt beszéli el, hogy a szolga küldetését folytatva az emberek elutasításával találkozik, nagy szenvedésben van része, belső gyötrelmeket él át. Ahhoz, hogy megértsük a tragikus sors okait, meg kell értenünk, hogy a sötétségben és a szenvedésben élők miért olyan ellenségesek és elutasítóak a megmentés munkájával szemben. A téma visszatér az evangéliumban. Jézusnak is személyes tapasztalata volt róla, a legsúlyosabb betegek azok, akik nem tudják, hogy azok, a legvadabb és legerőszakosabb emberek azok, akik igaznak tartják magukat. Ezért találkozik a szolga küldetése elutasítással és erőszakkal. Az általa hozott világosság azokat kívánja elérni, akik egészen szívesen sötétségben vannak.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Szent mise keretében áldotta meg szeptember 5-én 18 órakor dr. Székely János megyés püspök a felújított Bobai Szent Lélek templomot. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.
2: Kedves esteresetem, plébános atyám, diakonus testvér, lelkész asszonyom, lelkész úr, polgármester úr, kedves testvérek, hálátunk ezért a gyönyörűen megújult templomért, amelynek titulusa Szentlélek

0: eljövetele bűnkörül. Ezt látjuk Jordánként, mellett két oldalon az apostolokat, ahogyan a Szentlélek leereszkedik rájuk. Bibliában azt olvassuk, emész a buzgóság a te házadért. Másik pedig ezt mondja a zsoltáros, szeretem, Uram, lakóházadat, templomodnak ékességét. Nagyon örülök, hogy itt fogálunk. Sokan szeretik a templomokat. Tiha mi atya, Maria nővér, aki készítette a gyönyörű ikonokat, a kivitelezők, a dolgoztak templom megszépítésén, rengeteg segítő, település lakói. Hálálunk ezért a gyönyörűen megújult templomért. Az evangéliumban Jézus szavait hallottuk, ahol ketten vagy hárman majd összejönnek az ott vagyok közöttük. Ez teljesedik be többek között a pünkösd csodájában, ami ennek a templomnak a fő ünnepe. Isten lelke a szeretet lelke egészen betölti az apostolokat, megszületik az egyház. A föltámadt Krisztus ereje, jelenléte indítja el útjára. Ott van Jézus édesanyja, Mária is. Ő, aki befogadta a Szentléleket. A Szentlélek által, azáltal, hogy a Szentlélek beárnyékozta őt, ilyen módon fogadta szíve alatt az élő Isten fiát. A Szentlélek édese őt. Ő segít a tanítványoknak is, hogy ők is ugyanolik, ahogy a Mária tette. Megnyissák a szívüket az ég felé, és befogadják a Szentléleket. Különleges az ábrázolás, amit látunk, a Szent Család, de fölöttük Szentléleket jelképező galamb. Itt van a pünkösdi esemény 12 apostola, itt van a szűzanya, ábrázolva a Szent Családban, és ott van legfelül a Szentlélekre emlékeztető galamb is. Mária segít, mint az egyház édesanyja, az egyház születésében. Nagyon sokat mondok ezzel kapcsolatban az, ahogyan a Biblia leírja Jézus családfáját. Néha talán meglepődünk, hogy minek írja le ezt a sok-sok nevet, Jézus őseit. De ha valaki egy kicsit ismeri a Biblia történeteit, annak a szemei előtt, ahogyan hallja Jézus őseinek a nevét, föltárul egy hosszú történet, nem is mindig fényes történet, bűnökkel, sebekkel teli család történet. Benne van Jézus ősei között Jákob, aki a saját mag édesapját becsapta. És elragadta a testvére Ézsau első szülöttségi jogát. Ott van Ráhám, a jerikói utcanő. Ott van Dávid király, aki megölelte a főtisztjét, Uriást, hogy elvehesse a feleségét, Becsabét. Ott vannak az ősök között Manasszert és Ámon. Emlékezhetünk az ő rettenetes, véres rémuralmukra. Ott van aztán a babiloni fogság, amikor a Dávid családnak egy jelenléktelen, apró, elszegényedett családá válik. Egyáltalán nem egy fényes család története lesz. Olyan, mint a mi családjaink története. Abban is néha mennyi a fájdalom. Mennyi a seb, amit örökít át egyik nemzedék a másikra. Ez a családfa eljött egészen Józsefig. Így kezdődik Ábrahám nemzette, Izsákot, Izsák nemzette. És aztán folytatódik, és ahogy odaérünk Józsefhez, akkor a családnak eddigi sorozata megtörik. Ez a Jákob nemzete Józsefet, ő lett a jegyese Máriának, akitől a Krisztusnak, a Messiásnak is nevezett Jézus született. Jézus nem ennek a földi családfának a legszebb házassága, nem emberi erőből született, hanem oda fentről született, a Szentlélek erejéből, hogyan a hitvallásban imádkozott, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriából. Mária volt az a kapu, az ég felé nyíló ablak, akin keresztül Isten fénye beáramlott a világba, testet öltetett. Isten végtelenül tiszteli az ember szabadságát. Évszázadokon át kopogtatott az emberiség ajtaján. Várta, hogy lesz-e valaki, aki ajtót nyit neki, aki igen mond neki egész fényével, aki beengedi őt. Mária volt az a kapu, akin keresztül Isten testet öltetett. Hogy ketten vagy hárman összejönnek majd az én nevemben. Ott vagyok közöttük. Amikor a templomban mondják például majd újra és újra a rózsatűzét. Oda ülnek gondolatban az üzenye mellé, mint pünköskor az apostolok. Átélhetik ugyanezt a csodát. A szűzanya segít nekünk, hogy kinyissuk az életünket az ég felé. Talán különlegesen is segít feleségeknek, édesanyáknak, nagymamáknak. Ők is lehetnek ilyen ég felé kinyíló ablak, mint a szűzanya volt az ő családjuk történetében. De sok-sok sem. Sok nehézség gyógyuljon, beáradjon annak a családnak a történetére és Isten féle. De átéljük még inkább ezt a titkot, hogy Jézus titokzatosan itt van közöttünk minden szentmisén. Ahogyan hallják Isten igéjét, azt az igét, amely nem betű, hanem lélek és élet. Isten maga az ő jelenlét, az ő tüze, rejtőzik a sorok között. 14 éves voltam, amikor egy nyáron, Balaton mellett, 3 hét alatt elolvastam teljes Ószövetséget. Rengeteg mindent a Bibliából nem értettem. A régi hagyományokat, keleti szimbólumokat, királyokat, háborúkat. De a Biblia hatalmas erejét, szépségét átéltem. Azt éreztem igen gyakran, hogy oda fentről, Istentől, az égből áradnak a szavak. Gyerekkorom egyik leghatalmasabb élménye volt. Minden szentmisén átélni Isten élő igéjét, mely ma is sátán, ma is szól hozzánk, gyógyít, utat-utat. Megjelenítja az életünk sötétségét, vigasszal. És átélhetik még inkább az Eukarisztiában, amely Jézusnak a valóságos teste. Ahogy a nő maga mondta, az én testem valóban étel. A vérem valóban ital. Aki engem eszik, általam él. Nem csupán kenyeret eszünk, amely rá emlékeztet, hanem őt magát, aki engem eszik, általam él. Kisminisztrás voltam, olyan, mint itt az előttem ülő minisztrások. Egy hétköznap este sokan voltunk, körülbelül annyi van, mint most itt a minisztrások. Kántornő, aki titokban fogadalmas nővér volt, csak a kommunizmus alatt nyíltan szemvállalatot a civil ruhában jár. Nem is tudtuk róla, hogy igazából apáta. Kárpöldön nagyon örülünk, hogy sokan vagyunk, azt mondta valami nagyon fontosat akart mondani, kíváncsian lejöttünk. Kárpöldön bement a sejtestében, hirtelen minden villany leoldott. Vaksötétben. Csak a kicsi örök mécses éget. Kárpöldön visszajött, csak ennyit mondott, Jézus itt van. Mindannyian szólhatunk hozzá. Aztán hatalmas csöndet. Nem tudtam még kicsi gyerekként, hogy ilyenkor mit kell gondolni, vagy mondani. De ezeket a perceket azóta sem felejtettem el. Kívánom, hogy éljék át újra és újra a pünkös csodáját itt a templomban. Ahol ketten vagy hárman majd összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttük. És átérhetik ezt a családjaikban is. Minden család kicsi templom kellene, hogy legyen. Így mondták a régi egyházakát. A család kicsi egyház. Emlékeztet erre többek között Boldog Brenner Jánosnak, a gyermekkora, akinek az eredményét a mai napon elhosszan is el tudjuk helyezni a templomban. Ő édesapja minden nap jár szentmisére. Férfi létére, hétköznap is. Minden nap mondta a rózsakrúzét. Havonta gyónt. Ahogy a három fiú nagyobb vacska lett, édesapjukkal mindig együtt mentek gyónni. Ez egy külön ünnep volt a megtisztulás, a katarzis, közös átélése. Édesapa remek szakember volt, nagyon tehetséges, nagyon okos, de emellett egy végtelenül világban, jó lelkemben. Nem szigoroskodott a fiaival, hanem nagy szeretettel, nagy odafigyeléssel nevelte őket. Rengeteg időt szánt rájuk. A legkedvesebb könyveiből esténként néha felolvasott. Három jó álomra nézte, ez a nagyon szimpatikus, nagyon tehetséges édesapát. Talán nem véletlen, hogy mind a három meghallották a papságra szóló hívást. A mi családunkban különösen az adventi imák voltak gyönyörűek. Igen, gyakran fél órán át, három-negyed órán át, néhány órán át énekeltünk. Azt éreztem, hogy ilyenkor egy titokzatos mennyei kész emeljük föl a családunknak a felnőtt közé, Isten közelében. Hatalmas békesség ereszkedett ilyenkor rá. Milyen jó lenne, ha minden este a családok háztetői kinyílnának az ég felé. Beengednék oda Isten fáját, az ő védéjét. Egy gyerek számára a legnagyobb nincs, ha őt az élő Istenhez vezetik. Ha megtanulja őt szeretni, megismeri az ő jóságát, közelségét. A gyermek kezét egyszer majd a szülőnek el kell engednie. Helyette az életet, terhét, sebeit nem tudja hordozni. A legnagyobb nincs, amit neki adni tud. Ha megismerteti vele az élő Istent. Egy gyermeknek a legfőbb nevelője az Isten. Nagyon sok minden, amit a szülő soha nem fog elérni a gyereke szívében. Isten el tudja élni. De a középső kép a Szent Család képe emlékeztesse önöket mindig erre. Legyenek önök is egyre inkább Szent Családtár, mely megyünk az ég felé, ahol esténként családi otthonban beáll az Isten fénye. Átérhetjük ezt a csodálatos templomban, a családban, de átérhetjük minden közösségben is. Nagyon örülnék, ha itt Bobán alsóságon közösségek születnének. Fiatalokból, idősekből, Biblia közösségek, házaspároknak a közösségén. 14 éves voltam, egy nagyon fontos év volt az életemben, amikor elkezdtünk keresni a bátyámmal együtt valami igazi elemen keresztény közösséget. Rátaláltunk a nagy ferences templomra, ahol akkor a csodálatos mesék voltak, ez egy nagy ritkaság volt akkoriban. Bátyám mondta, hogy ilyesmiről hallott, menjünk, elnézzük meg. Így is történt. Szombat este lementünk. Templom tele volt. Nagyon tetszett nekem az ének, életemben először hallottam ilyet. És ahogy jöttem előre áldozni, láttam 20-30 fiatal, akik lelkesen, ragyogó arccal énekeltek. Bennem azonnal megjelent ez a mondat, hogy neked ide kell tartozom. Így is lett. Ennek a közösségnek lettem tagja 4-5 évre, a gimnázium alatt. Minden szombat este 50-60-an voltunk ott. Nem csak itt tanultunk, hanem igyekeztünk azt szerint is élni.
1: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és értető.
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan adhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étteremcsalád tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem vezetéstudományi intézet docense. A beszélgetésre a MOM kulturális központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM-kultba szeptember 23-án 18 órától.
4: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
5: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni Mária szeretetére, bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért nem muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig hát ugye hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanyja szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéleznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos, az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
4: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: Hírek.
1: Újra a Bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az Egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket. Tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt. Egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokert@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. A technológia segítségével Afrika természeti erőforrásai az emberek és közösségek javát szolgálhatják, mondta Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja a nigériai Abudzsában. A gánai származású főpap egy 1,5 megawattos naperőmű üzembe helyezésekor beszélt a megújuló energia jelentőségéről a Veritas Egyetemen, írja az EVNTN News. Turkson szerint az egyház feladata is, hogy felismerje a teremtett világban rendelkezésre álló erőforrásokat, és megfelelő technológiával alakítsa azokat az emberek szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízel üzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Sinder Mátyást hallják. A mai evangéliumot Szent Máté apostol és evangélista ünnepén Szent Máté evangéliumának 9. fejezetéből idézem. Amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: kövess engem! Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait: miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Kedves rádióhallgatók, a továbbiakban Szent Máté evangélistának az ünnepén Balogh Tamás piarista atya az imént hallott evangéliummal kapcsolatos gondolatait idézem. Balogh atya következőképpen fogalmaz: Jézus elhalad Máté vámasztala mellett, megszólítja, és egy bűnös foglalkozást űző ember élete teljesen megváltozik. Máté maga írja le evangéliumában azt a döntő pillanatot, amikor Jézus tekintete éppen ő rá esett, akit a saját népe kiközösített, hiszen a vámosok a megszálló rómaiaktól kérték az adószedés jogát. Talán az üzletei sem voltak teljesen tisztességesek, hiszen a pénzközeli élet sokaknak jelent csábítást. Lévi, a vámos, azonban Mátévá válik, evangélistává és apostollá. A vámosokhoz, egy asztalhoz ülő Jézus pedig kockáztatja egész küldetését. Egy magára valamit adó rabbi ugyanis nem ülhet le bűnösökkel vacsorázni. Jézus, mintha egyenesen kedvelni a ma divatba jött kihívásokat. Elvárnánk tőle, hogy magasan képzett, tanult emberek közül válogassa a tanítványait. Ő viszont a tópartra megy, hogy az írástudatlan halászokat szólítsa meg. Tanult törvénytudók közül válogathatna, de neki Lévire, a vámosra van szüksége, és halászokra. Maguk a meghívottak is alig értik ezt a kiválasztottságot. De Jézus így fogalmaz: nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük orvosra. Ezért ők jobban megértik majd az Isten irgalmasság titkait. A magukat igaznak gondolók ugyanis sokszor válnak gőgössé, elbizakodottá. Az evangélium hirdetésére azok a legalkalmasabbak, akik tudatában vannak a bűneiknek és a gyöngeségeiknek is. Így vált apostollá és evangélistává a pénzváltó asztaltól fölálló Máté is. Azzal fejezem be, kedves rádióhallgatók, hogy a hagyomány szerint Máté evangélista, a hajdani vámos lett az első evangélium szerzője, amely különös figyelmet fordít arra, hogy hogyan teljesednek be Jézus személyében az ószövetségi ígéretek. Máté evangéliuma a zsidó keresztény közösség számára készült, ezért gyakran idézi a törvényt és a prófétákat is. A hagyomány szerint Máté Judeában, majd más vidékeken hirdette az evangéliumot. Halálának körülményei nem teljesen ismertek. Vértanúként halt meg. Ünnepét szeptember 21-én, tehát a mai napon tartja egyházunk. Máté példája örökérvényű, arról szól, hogy nincs olyan élethelyzet, ahonnan ne lehetne elindulni Isten felé, ha meghalljuk a hívást, és bátran válaszolunk is rá. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Sinder Mátyást hallották. Szép napot, szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szent Gáli Kata, utak. Isten országa olyan, mint a magas hegyre épített város, melyet sokféle úton és ösvényen lehet megközelíteni. Krisztus rövid térképet adott hozzá. Felvázolt 8 vonalat, 8 különböző utat, melyek biztosan feljutnak a tetőre. Azután tetszésünkre bízta, hogy válasszuk ki a nekünk megfelelőt egyéniségünk és körülményeink szerint. Mondotta azt is, hogy szívesen vállal csoportvezetést egy szűk, de végtelenül egyszerű úton, mely a többieket is többször átszeli. Más teljesen általános. Nincs se korlátozás, se jelentkezési határidő, lehet már hajnalban is csatlakozni, vagy akár az utolsó pillanatban, a teljes besötétedés előtt. A vezetés díjtalan. De csak úgy vállal felelősséget érted, ha komolyan veszed utasításait, ha mindig a nyomába lépsz, és zúgolóra veszed a rád eső közös emberi sorsból. Úgy is figyelembe vette teherbíró képességedet. Minden hivatásos hegyi vezető, az engedelmesség ő is megkívánja. Annál is inkább, mert egyetlen kötélbe paszkodtok valamennyien, s a te hibás lépésed másokat is veszélybe sodor. Érdemes komolyan venni, bár csak tanács és nem parancs. Könnyebben haladsz, ha nem viszel semmi felesleget magaddal. És ha független vagy szívedben, mindenkitől. Útközben ne tekinges hátra, mert fáradt perceidben utánad fog nyúlni az, amit elhagytál. Ne gyűjtöges ritka kőzeteket. Különleges növényekre se vadász, mert elterelik figyelmedet az útról. És úgysem fogsz tudni, mit kezdeni kincseiddel a városban. Mert ott mindent a szeretet szerint értékelnek. S a mérleg nyelve nem is érzékeny másra. Boldogok a lélekben szegények, a végtelen igézetében élők, akik rátették életüket a legnagyobb kalandra, az Isten keresésre. Mert érdemes volt megszületniük. Mint az imádó mag, szétroppantják a hétköznapi mérték a szokás folytogató héját. Nekik mindent megér a kincs, amit észrevettek az írás barázdáiban. Nekik mindent megér a gyöngy, amit megláttak Krisztus kezében. Ők az örök fiatalok, a lelkesedni tudók, az Isten gyermekek. S ezért övék az ország. Ez a köztünk és bennünk élő valami, mely foghatatlan akár a szeretet, de mégis van, és világot alakít erő. Boldogok, akik sírnak, akik érzik a szükségességét annak, hogy bűnbánatot kell tartani. Akik honvágyat éreznek még a jobb és nemesebb után, a kényelem és luxus közepette is. Mert ha fáj az, hogy elszakadtunk Istentől, már meg is tettük az első lépéseket feléje, a vigasztaló felé. Boldogok a szelidek, az akarat hősei, a jellemalakítás művészei, akik önmagukat, ezt a kis talpalatnyi földet annyira meghódították Krisztusnak, hogy támaszpontokká lettek, ahol az Úr tovább indulhat a világ meghódítására. Krisztus az Isten báránya, ők meg Krisztus bárányai, akik küldetést kapnak a farkasok közé, hogy tanúságot tegyenek a nagy szelídről, fegyverek nélkül, anyagiak nélkül, saját egyéniségük által, igénytelenségben és egyszerűségben. Mert ahogyan Krisztus bemutatta nekünk az atyát, ugyanúgy kell nekik bemutatni Krisztust önmagukban. Boldogok az irgalmasok, a szeretet megszállottai, akiknek belső szükségesség az, hogy segítsenek, hogy szolgáljanak, és megkönnyítsék mások életét. Olyanok, mint az önmagán túlcsorduló forrás, mert személyválogatás nélkül engedi, hogy merítsenek vizéből. Isten is engedni fogja, hogy beteljenek vele. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők tökéletesen teljesítik a legfőbb parancsot, és ezért mindenütt táplálják Istent. A teremtett világ szépségében és törvényeiben, az embertestvérekben, felfedezik a kenyér színe változásában, sőt,
önmagukban is megsejtik jelenlétét. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Mert ő nem csak azért jött, hogy betöltse az írást, hanem az ember szív legnagyobb vágyát is. Bírni az Istent. Csak megszokott kereteinkhez alkalmazkodott, amikor kenyeret és bort rendelt önmaga átadására. Hogy megérthessük, annyira szükségünk van rá, mint a mindennapi kenyérre, és az erősítő bor poharára. Azt a tényt, hogy életünk fenntartásához táplálék kell, éppen úgy tudja a tanult ember, mint az őserdők lakója. Vagy talán az még jobban. És éppen ezért kevesebbet problémázik a valóságos jelenléttel, hanem elfogadja hálásan, hogy Isten ennyire a miénk akart lenni. Boldogok a békességesek, akik egymással kezet fognak országhatárokon túl is, akiknek magatartását nem módosítja se világnézeti ellentét, se kasztrendszer, vagy faji megkülönböztetés. Mint a betlehemi csillag az éjszakában, úgy sugározzák a békesség fényét ők is. És mindig Krisztusra mutatnak. Mert testvér csillagok. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Azért az egyéni meggyőződésért, amit ők igaznak tartanak. Bárhol a földön, bármilyen hitben. Mert Krisztus nagyra becsüli az elvek embereit. És övéinek tudja őket akkor.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Jó hírek magazin műsort hallják. Sárközi Violetta vagyok. Az Arszakra Fesztivál programjaihoz kapcsolódóan a zalaegerszegi Mincentineumban új időszaki kiállítás nyílt, Királyok, szentek, monostorok, a korai bencések világa Magyarországon címmel. A tárlat anyagát egy nagyszabású, multidisziplináris kutatási program alapozta meg, amely 2021 és 2024 között zajlott. A látogatók a tihanyi, a bakonybéli, a pannonhalmi és az almádi bencés monostorok korai időszak

0: birtokába pillanthatnak be a régészet, a művészettörténet és a bioarcheológia szemüvegén keresztül. A november 20-áig megtekinthető vándorkiállítást Mihály Norbert Jeromos bencés atya, a Tihanyi apátság előjárója nyitotta meg, akivel a bencések zalai kötődéséről is beszélgettünk.
1: Egykor a Tihanyi apátság Zala vármegyéhez tartozott közigazgatásilag. Ha elmegyünk a Balatonba, akkor több olyan helyet találunk, balatonparti települést, ahol a határcsárdát találunk, ez volt Veszprém és Zala vármegye határa, de valóban a Tihanyi apátság a zalai vármegyéhez tartozott, és 1000 szálon ide kötöttünk, és természetesen nem csak Tihany, hanem Zala apáti is, a Zala apáti monostorunk is itt a közelben található, és számunkra ez a két monostor, ugye az öt szívnek, a bencés címerben öt szívet látunk, ugye ez Pannonhalma, Bakonybél, Celldömölk, Tihany és Zala apáti, ebből az öt szívből kettő itt található ezen a környéken.
0: Azt is említette megnyitó beszédében, hogy a királyok nem véletlenül alapítottak monostorokat. Miért is gondolták úgy, hogy ez számukra fontos?
1: Hát ugye, hogyha Tihanyt vesszük példaként, akkor Tihany van első András király, temetkezési helyet keresett, alapított egy családi monostort, hogy őt és családját ide helyezzék, és itt lejjen örök nyugalomra, és a szerzetesek egyik feladata volt, hogy az ő lelküldőért és a nemzetért imádkozzanak. De emellett még más indok is állhatott az alapítás mögött, hiszen a középkori monostorok azok az innovációnak az alapjai voltak. A mezőgazdaságban, földművelésben, akárha iparról tudunk beszélni, akkor az iparban a szerzetesek nagyon sok újítást hoztak a középkorban, és ezért is a területfejlesztés is volt. Ha mai szóval szeretnénk ezt leírni, akkor egy területfejlesztési projekt volt, egy monostor megalapítása a középkorban, és sokkal nagyobb volt a kihatása, mint csak az, hogy ami nagyon fontos és elsődleges, az evangéliumot hirdesse, hogy a kereszténységet megerősítse, de emellett akár valóban ez a területfejlesztés a környékbeni ipar és a mezőgazdaság fejlesztése, vagy éppen akár a írás és olvasás tudományával, az oklevelek kiállítása, vagy éppen az iskola, mint olyan, a monostori iskolák léteztek ebben az időszakban, és a tudásátadás az pontosan ebben a környezetben, a monostorban történt.
0: Fontos volt egyébként az uralkodóknak az, hogy az alattvalóik azok tudással legyenek felvértezve?
1: Hát én azt gondolom, hogy természetesen, hiszen hát a fejlődésnek, az innovációnk, az előrelépésnek az mindig az alapja, az a tudás és az ismeret. Vagy éppen az, hogy akarunk előrelépni, és akkor a cél felé, ahhoz pedig ismerni kell, hogy hova is akarunk eljutni, vagy mik azok az eszközök, amik által eljuthatunk a életünk céljához, vagy akár a kis helyi feladataink beteljesítéséhez. Ezért szerintem én azt gondolom, hogy biztos, hogy fontos volt számukra.
0: Egyébként említette az előbb, hogy az is feladata a Bence és a szerzeteseknek, hogy a Tihanyban végső nyughelyet lelő első, illetve annak a családjáért imádkozzanak. Ez egyébként a mai napig így van?
1: Ez így van, meg szoktunk emlékezni természetesen a királyról, és éppen most szeretnénk még jobban megerősíteni. Egy Szent András ünnepéhez kötődően, ugye mint ezt a nevet viselte, a kereszténységben ezt a nevet kapta alapító királyunk, tehát környékén szeretnénk egy alapító napot, ahol ünnepi szentmisével emlékezünk, és imádkozunk a királyra, királyért, és emlékezünk a királyra, és megvannak azok a imádságaink, amiket mindig megemlékezünk az alapító királyokról. Jelenleg minden hónap utolsó péntekén szentmisét azt a alapítóért és a családjáért végezzük az apátsági templomban.
0: A szerzetesek és így a bencéseknek is van közük a sörfőzéshez, illetve az innovációhoz, ahogy azt említett, és a kettőt itt nagyon ügyesen össze is kapcsolt egyébként a megnyitó beszédében egy érdekes történettel, hogy miért is pont a sör volt az, amit kifejlesztették vagy főztek a szerzetesek. Megosztani ezt a hallgatókkal?
1: Ez a történet ugye visszavezet bennünket már Szent Benedek korába és a kora középkorba, hogy hát a Szent Benedek, aki számunkra a szabálykönyvünket, a regulát írta, ő azt mondja, hogy Nagybőjtben 3 óráig a szerzeteseknek nem szabad étkezni, addig egy napi egy étkezés volt, viszont ugye Nagybőjtben hát

0: beszéljünk. Ugye nem ez volt az első alkalom, amikor úgy megbolygatták Első Andrásnak a sír helyét. Ugye 1953-ban volt egy feltárás. Miért volt az fontos, hogy most újra neki lendüljön ez a történet?
1: Az alapját ennek a kutatásnak az a szándék vezérelte, hogy az apátság épülete megújulhatott az elmúlt években, és ebből nem szerettük volna kihagyni az altemplomot sem, hiszen nagyjából a barokk templom megújult, a kiállító tér, a kiállítás, a múzeum, amit a látogatók megtekinthetnek, amikor eljönnek és megnézik a tényi apátságot, ez megújult, és egyedül a középkori altemplom, amihez hát egy nyúlnunk kellett volna, fel kellett volna újítanunk, egyedül döntést kellett hozni, hogy merünk-e egyáltalán belekezdeni abban, hogy mind építészetileg, mind pedig hát tudományosan megkutatjuk-e. Sokan feltették a kérdést, hogy biztos, hogy szeretnénk-e, hiszen valóban az 1953-as ásatásokról a csontmaradványokkal érintve nem nagyon volt dokumentumunk, és hát ez egy kérdés volt, hogy elkezdjük, ne kezdjünk, találunk-e valamit, nem találunk-e valamit. Sajnos tényleg bizonytalan volt a kutatás, és végül azt mondtuk, hogy nem szeretnénk ebből a megújításból kihagyni az altemplomot, viszont nagyon fontos volt, hogy úgy kezdjünk bele a felújításba, hogy azt megelőzi egy kutatás, régészeti kutatás, falkutatás, akár a leleteknek a megvizsgálása, archeogenetikai szempontból szeretnünk volna egy valóban komplex kutatást, és ezeket az eredményeket bemutatni a nagy közönségnek. Erre alakult egy tudományos tanácsadó testület, Balogh Balázs vezetésével, akik hála Istennek önkéntes munkával, szakértelmükkel nagyon-nagyon-nagyon sokat támogatták ezt a kutatást. Az egész az a kezdetektől a végéig ott álltak mellettünk, véleményezték, segítettek bennünket, tanácsot adtak, művészettörténészek, régészek voltak ebben a tanácsadó testületben, és hát megkezdtük a feltárást, kezdtük a sírfelbontással, utána a régészeti kutatást, amiben megtaláltuk azt a három középkori sírt, ami valóban a középkorból származott, megtaláltuk azokat a csontmaradványokat, amiket céges karbonvizsgálat bebizonyította, hogy ezek valóban a király korából származnak, és valóban András király is családjának csontjai lehetnek, hiszen mind a történelmi források összhangja, a sírok, a leletek, és maga a C14-es vizsgálat erre az eredményre jut, hogy ezek a csontok valóban Árpádházi királycsontok. Ezek mind eredményként ott állnak a szemünk előtt, és nem bántuk meg azt, hogy az építészeti felújítás, azt megelőzte egy ilyen tudományos kutatás, és hála Istennek egy ilyen nagyon szép kiállítás állt össze a munkatársak és a kutatók áldozatos munkájával, amiben be is tudjuk mutatni, hogy nem csak a tihanyi altemplomnak az eredményeit, hanem bakonybéli ásatások, panonhalmi ásatások, az almádi monostor ásatása, ez mind bemutatások, hiszen ez egy program keretében valósulhatott meg, és így az eredményeket azt tovább is tudjuk vinni több helyre, és így most elérkezhetett Zalaegerszegre is.
0: Nyilván 1953-ban még nem állt rendelkezésre ugyanaz a tudományos technika és technológia, mint ami ma rendelkezésre, tehát nyilván akkor még nem tudhatták azt, hogy ez valóban Árpádházi sarje, kit ott eltemettek. Ugye most sem tudjuk azt, hogy ez valójában Első András, illetve hogy a gyermeket, csak azt, hogy melyik házhoz tartozik. De addig is azt mondta a tihanyi apátság a kiállításai során, hogy ez itt Első Andrásnak írja. Akkor ezt mire is alapította?
1: Maga a történelmi források elemzése soha nem kérdőjelezte meg azt, hogy Első András király Tihanyban temették el. Hát ez a tény, ez szinte történelmi tényként íródott be a történelemtudományba. Tehát ez az egyik alapja. És erre alapozva mondtuk azt, de azért nem becsülném le, mert az 1953-as ásatások során is, tehát az a középkori csontanyag, ami felé elindult a kutatás, az például egy külön ládába volt, mert amikor kibontottuk a sírt, akkor három ládába.

0: találtunk, három faládát, ezek sajnos nagyon rossz állapotban voltak, mert alulról nem volt szigetelve a kiépített beton sír, amin hát a fedlapot láttuk még régebben. Tehát ezek a három láda közül az egyikben külön voltak téve ezek a már általuk is középkorénak vélt csontanyag, ami majd be is volt vonva egy anyaggal, ami azt szolgálta, hogy ne menjenek tönkre, tehát egy védőanyaggal be voltak kent, vagy mikor kenték, ezt nem tudjuk. De gyakorlatilag azért már ők is sejtették, hogy ezek a csontmaradványok, ezek a középkorból származnak. Tehát azért ez a történelmi háttér, és ez mondta kétségbe, hogy a királyt ide temették el, és hogy, hát de amit mondtam, tehát ezért ez bizonytalan dolog volt, nem tudtunk felmutatni azt, hogy ez egy valóban középkori csontmaradvány, de mivel ugye vannak ezek a történelmi forrásaink, megvan a három középkori sír, tehát azt feltételezzük, hogy a középkorban, mivel tisztelték, mély tisztelete volt a király síroknak, ezért más nem temetkezett oda. A leletanyagok, amiket a mostani ásatásban is megtaláltunk, azok a török kortól kezdődnek. Tehát a török korban az apátságot végvárra alakították, és a leletanyagok már ebből a török kor és török kor utáni korból származik a legtöbb olyan, amiket megtaláltak most leletanyagon, tehát előtte nem nagyon található. Tehát azt feltételezzük, hogy azért egészen a török korig a király sírja olyan tiszteletben állt, hogy oda nem temetkezett más. Tehát ha mindezeket a tényeket egymás mellé tesszük, akkor kimondhatjuk valóban. Tehát történelmi források maga, a leletanyagok és a megtalált középkori síroknak a száma, plusz hozzátéve ezt a tiszteletet, hogy a királyi sírokat milyen tisztelet övezte, és hogy a következő leletanyagok valóban a török kortól találhatóak, vagy onnan eredezhetetőek, ebből kimondhatjuk, hogy valóban első András király és családja földi maradványait találtuk meg. Azt valóban nem tudjuk bebizonyítani, hogy ez a csont most itt első András király, de nem is biztos, hogy erre szükség van.
1: Miért gondoltak arra, hogy vándorkiállítást szerveznek mindezekből a leletekből, amiket aztán itt találtak?
0: Azt gondolom, hogy ez a kutatóhálózat munkatársainak az ötlete volt, hogy készüljön egy kiállítás, viszont ez nagyon jól összepasszolt a Tihanyi Benzés apátságnak a kiállító terével, hiszen nekünk van egy galériánk, amiben időszaki kiállításokat szoktunk szervezni. Minden évben, minden nyáron egy nagyobb tematikus kiállítás születik meg Tihanyban, amire meghívjuk a látogatókat. Ugye az állandó kiállításunk az egy statikus kiállítás, abba beilleszteni nem szerettük volna, hanem így elkészült egy vándor kiállítás, ami bemutatja ezeket az eredményeket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mihály Norbert Jeromos bencés atyával, a Tihanyi apátság előjárójával hallhattak beszélgetést a zalaegerszegi Mincentineumban nyílt, a korai bencések világát bemutató vándorkiállításról. Ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádiót.
2: Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Hétfő van. Szent Máté apostol ünnepe.

Isten dicsőségét beszélik az egek, és keze művét hirdeti az égbolt. Ezt harsogja az egyik nap a másiknak, erre tanítja az egyik éj a másikat. Nem sustorgással, nem tadogással, hogy ne lehetne érteni őket. Az egész földre elhúzatuk, s a földkerekség határaira szavuk. Bennük ütötte fel a napnak sátrát, s az, mint a vőlegény kilép názházából, mint a hős, újongva indul neki útjának. Az ég egyik szélén kel föl, és útja annak a másik széléig jut el, és nincs, aki melege elől elrejthetné magát. Hadd legyen kedves előtted számbeszéde, és szívem elmélkedése mindenkor. Uram, én üdvözítőm.

Isten dicsőségét, keze művét sokunknak a természetben legkönnyebb meglátni. A hegyek és folyók nem sustorással és nem dadogással, hanem világosan és érthetően mondják el számunkra ezt. Mai imánk elején a Zsoltárossal együtt azt kérjük, ilyen egyszerűen és világosan beszélhessünk az Atyához mi is. Uram, én segítőm, én üdvözítőm. Hadd legyen kedves előtted számbeszéde, és szívemnek elmélkedése mindenkor.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: kövess engem. Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait: miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.

Máté a vámos bizonyára gazdag volt. Beosztottai, üzlettársai, talán munkaadói, a római hatóságok is elismerték, megbecsülték. És ennek a megbecsültségnek tárgyi bizonyítékai is voltak. És persze tudatában volt annak, sokan a bűnösök közé sorolják, megvetik, kiközösítik. Most magamra nézek. Megbecsültnek vagy kitaszítottnak látom magam. Sikeresnek vagy segítségre szorulónak. Megajándékozottnak vagy mindentől megfosztottnak. Munkámban, tanulmányaimban, családomban, társaságomban, közösségeimben. Lehet, hogy emit szárnyalok, de más területen botladozom. Mi nehezebb számomra? Meglátni azt, amit kaptam, és hálát adni azért? Vagy bevallani, hogy segítségre szorulok?

0: amikor újból meghallgatom az evangéliumot, figyelem, Jézus szavai megszólítanak-e engem is.
1: Abban az időben, amint Jézus tovább haladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és megkérdezték tanítványait. Miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot várok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.

Máté a hívást hallva fölkelt és követte Jézust. Meghívta őt házába, megvendégelte. Én hogyan tudok most válaszolni neki? A zsoltárossal együtt azt kértük imánk elején, hadd legyen világos és érthető beszédünk. Ha most mégsem tudok Jézus kérésére elindulni, el tudnám én mondani neki, dadogva akár, de bízva abba, így is meghallgat, megért engem. Uram, én segítőm, én üdvözítőm. Hadd legyen kedves előtted számbeszéde, és szívem elmélkedése mindenkor.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi Ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a Bátai Kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szentmiség 2 szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hit látásmódjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már három útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjemben átulom, és minden hallottunk emlékéért. A gyermekeim, unokáim, ifjúság kitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kárat szenvedéstől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád a magam teste és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a család, az ország, a világ békéért, a háború ellen, hogy ne legyen háború, a Mária rádióért és dolgozóiért, és mindnyájunkért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért. És köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen. Köszönöm szépen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szüzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelkűdességét, Leó pápa egészségét, és keres imád kérek, és imádkozunk a Mária rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozunk az elhunyt szüleimért, nagyszülőkért, testvéreimért, és minden hozzám tartozó lelki közösségért, a tisztított tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akiket soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a papukért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm. Dicsértessék!
5: Kérem a közös imát a Mária Rádió egykori munkatársáért, elhunyt Zsákai Andrásért és élő családtagjait, családtagjaiért, valamint népünkért és a békéért. Köszönöm!
6: Imádkozzunk együtt sógoromért Györgyér, hava fekvő sógoromért Györgyér, a család többi halottaiért, adjon nekik az örök, adjon nekik a jó Isten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik, és a gyászoló családnak sok erőért. Köszönöm!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkozzunk együtt János lelki üdvéért, valamint Adrien, Margitka és Emil lelki üdvéért, akik a Mária Rádió önkéntesei voltak. A szüzanya jutalmazza meg őket hűséges szolgálatukért. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Imád kérnek szépen Máv asszonyomért, 8 hete a kórházba csak szenved. A Jóisten adjon neki fájdalommentes megnyugvást. Köszönöm.
9: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imád élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádió önkéntesaiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kiskapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és a háborútól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát adok minden kérésem meghallgatásáért, és kérem a közös imát Lénáért, jó szerepléséért, minden úton levőért, a betegek gyógyulásáért, a Mária Rádióért. Köszönöm!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Megköszönöm minden nap kapott kenyémet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék tovább is közös imát kérni. Elmúlt családtagjám lelkükért, lányom unokáinkig nem való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, Vágya Rádió fennmaradásáért, a dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Uram, nyisd meg szívünket, hogy meghallgassuk fiad igéit. Alleluja.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, találkozunk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Minden nap áldalak téged, és dicsőítem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, nagyságát felfogni nem lehet.
1: Irgalmas az Úr, és kegyelmes, nagy irgalmú és hosszantűrő. Az Úr mindenkihez jóságos, és irgalmas minden művéhez.
2: Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében. Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
4: Részlet Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, kérlek benneteket, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten, mindnyájunk atya, aki minden fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van.
3: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
4: Könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Rádió Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságost és szeplőtelent, és a mi Istenünknek anyját, ki a kerubaknál tisztelted, és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vékeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vékezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék, János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a vízbe.

0: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manapszal teljes, az Úrban te lehet. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: szent Isten szülőszűz Mária, panasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária.

0: megbocsátunk az ellenünk létezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülész Jézus Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülész Jézus Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülész Jézus Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülész Jézus Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülős Jézus Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülős Jézus Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülős Jézus Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülős Jézus Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülős Jézus Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kármely mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülős Jézus Mária, halasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kármely mennyegzőn.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának,
0: és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzeitől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4:17. Keresd te is Isten országát, mert meg kell találnod. Keresd, hisz ezért születtél.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, szűz Mária, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösségért.

0: most és halálunk órája. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér negyedik szenti nap, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus, szent jelenléted nap mint nap erősítsen minket, hogy általad erőssége lehessünk fele barátainknak, leérkezve a hegyről, minket is küldesz elvinni az örömhírt, jó Krisztussal lenni, jó Krisztussal élni az Atya szeretetében.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts.

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülött Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülött Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülött Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülött Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülött Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülött Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülött Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülött Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülött Szűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol vizétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság rózsafüzér ötödik szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéiért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadj a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr te veled. Áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Az eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott meg te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, magasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta magát.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelketet, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak értelmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy még jobb lehessünk Krisztusi éretteire.
2: Könyörögjünk!
3: Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket, és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Uralkodó Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki bűneink iránt hosszantűrő vagy, s elérnünk engedted ezt az órát, melyben az életadó keresztfán fügtél, a megtért gonosztevőnek a paradicsomba való bejutásra utat nyitottál, és haláloddal a halált legyőzted, légy irgalmas hozzánk bűnös, érdemetlen szolgáidhoz is. Vétkeztünk ugyanis, és megszegtük törvényeidet, s nem vagyunk méltók, hogy szemünket fölemeljük és az ég magasságába tekintsük, mert elhagytuk igazságaid útját, és szívünk hajlamait követtük. Mégis a te hasonlíthatatlan jóságodhoz folyamodunk. Kegyelmezz nekünk, Urunk, a te nagy irgalmad bősége szerint, és tarts meg minket szent nevedért, mert hiába valóságokkal telnek el napjaink. Védj ki bennünket ellenségeink kezéből, töröld el bűneinket, és öld ki érzékies gondolatainkat, hogy az óembert letévén újba öltözzünk, s mint uralkodónak és jöttevőnek neked éljünk, és ezáltal rendeléseidnek szolgálva elérjük am az örök nyugalmat, melyben az összes üdvözültek élnek. Mert te vagy az igazi öröme és vigassága mindazoknak, kik téged szeretnek, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítés zengünk kezdet nélküli atyáddal, életteremtő jósága szentelkeddel együtt, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Imádott Jézusunk, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
4: Dicsőség mindörökké!
5: világosság rózsafűszérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeklő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az LVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésű platformon nagy felbontású képek, 360 fokos panorámák, virtuális túrák és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 ezer fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak. Az egyik legnagyobb felbontású felvétel Pietro Lorenzetti Keresztre feszítés című festményéről készült, csak nem 8 milliárd képpontból áll. A kezdeményezés hátterében az 1997-es Assisi földrengés tapasztalata is áll. Az új digitális archívum ezért nem csak a jelenlegi állapot rögzítését szolgálja, hanem a jövőbeni kutatást, restaurálást és állagmegóvást is segítheti. Egy francia katolikus férfi Párizsban biciklire pattant, és 16 napig kerékpározott Mária Pócsra, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalember azzal indokolta döntését, hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Mária Pócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maratoni tekerés. A fiatalember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint ahogyan ezt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Mária Pócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkalmon 25 férfi testvér és 4 fiatal vett részt. A székesfehérvári csapat csatlakozott a mára nemzetközivé vált mozgalomhoz, amely Lengyelországból indult a 2010-es évek közepén, tudatta a székesfehérvári egyházmegye. Ausztráliában, Horvátországban, Írországban, Mexikóban egyaránt összegyűlnek a katolikus férfiak, hogy a szentolvasó elmondásával engeszteljenek, hitet vannak, és megerősítsék lelkiekben ehhez kapcsolódva férfiakbe is. A következő alkalom október 3-án 8 órától lesz a székesfehérvári Jézus Szíve templom előtti téren. Hazánkban a Szent István Bazilika előtt gyűltek össze először katolikus férfiak, közös rózsafüzér imára 2024. március elején. Ma már a történelmi Magyarország 27 településén, többek között a felvidéki Nagytárkányban és Csíksomjón is több száz férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Monor FM 106,3.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. H. Kovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmaier György beszélget.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm H. Kovács Juditot. A Keve, azaz a keresztény vezetők és üzletemberek társaságának elnökét. Hogyan látja, hogy a mai magyar társadalom felfigyelt a kevére? Tehát, hogy észrevették a benne rejlő magát, ezt a társaságot és az abban rejlő üzenetet? Elérte misszióját?
2: Én azt gondolom, hogy nem akarunk így leteríteni, vagy letámadni mindenkit, hiszen inkább az elmélyült, felkészült, ahogy szoktam mondani, hogy a kevesebb, az több elven működünk. Nem egy nagy társaság vagyunk, hanem ilyen 50 fős a Keve társaság, taglétszám, de a működésünk során az a célunk, hogy a tagok mindannyian vállaljunk valamilyen feladatot, tehát a missziós munkába, a missziói munkába mindenki vegyen részt, és a tagság feladata az, hogy minél több vezetőt elérjünk, hiszen mindannyiunknak vannak vagy főnöke, vagy beosztottja, vagy mindkettő. Vannak üzleti partnereink, olyan partnerek, akikkel együttműködünk, és ezek a felé, a partnereink felé meg kell nyilvánulnunk, és be kell mutatnunk számukra, hogy miben hiszünk a hétköznapi életben, nem csak a templomok falai között, és nem csak az imaszobánkban, hanem úgy gyakoroljuk a munkánkat is, hogy abból kiderüljön, hogy mi az értékrendünk, honnan származik ez az értékrend, és hogy Istené minden. Az anyagi javaink, az időnk, a talentumaink, az ajándékaink, a képességeink, és ránk van ez bízva, és nekünk el kell vele számolni Istennek, mert ő a gazda. És hogy mennyire érjük el a társadalmat, én azt gondolom, hogy azon múlik, hogy mennyire vagyunk hitelesek ott éppen abban a kapcsolatban, amiben vagyunk, és hogy mennyien jönnek el a rendezvényeinkre, az is azon múlik, hogy mennyire vagyunk a hatékonyak érdekelté tenni a környezetünket, hogy eljöjjenek, és hogy milyen rendezvényeink vannak, hogy válaszoljak talán a következő kérdésre. Üzleti reggeliket szervezünk.
1: A Hiltonban többnyire.
2: Az csak kétszer van egy évben, ott külföldi előadók meghívásával szeretnénk olyan környezetbe invitálni a társadalom vezetőit, ahol bizton tudják azt, hogy azt a másfél órát zavartalanul azzal töltik, hogy most őket támogató előadást hallgatnak, és nem nekik kell megfelelni, és nem nekik kell a legokosabb dolgot bemutatni, hanem kényelmesen arra figyelhetnek, hogy mit üzen ma az előadó által Isten számukra. November 7-én lesz egyébként a következő ilyen munkareggelünk. Water Droppers holland üzletember lesz a vendégünk, és az előadásnak a címe, hogy jólét, jóllét, ami most ugye feszegeti már a társadalmat szélesebb körben is, hogy nem a profit érdekeltség az, ami fenntartja és biztosan jó útra helyezi el egy vállalkozásnak az életét, hanem sokkal inkább, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a munkatársak, a konkurencia, a partnerek, az alvállalkozók, a vevők mind azt kapják, amit szeretnének ők is, és amit tudnak is adni. Tehát, hogy nem a másiknak a kizsákmányolása, a másiknak a lenyomása, kilekesztése a cél, hanem sokkal inkább a jóllét az anyagiakon túl egy egészséges környezetet, egy kiegyensúlyozott, biztonságos munkavállalói környezetet, egy kiszámítható vállalkozói, alvállalkozói együttműködést jelent, és hogy mit ígér nekünk a jövő gazdaságtana, hiszen látjuk azt, hogy nagyon törékeny ez a profit érdekekre, profit maximalizálásra épülő gazdaságát?
1: Hát ami már, ha fogalmazhatunk így, kezdően össze is omlott, mert
2: jön, már csak egy kis állom múlik, hogy
1: belőle.
2: Csak annyit ehhez, hogy van egy olyan gondolat, Einsteintől származik, hogy azzal a probléma kezelési módszerrel, amiből a probléma keletkezett, nem lehet megoldást találni.
1: Hát,
2: tehát ha a pénzügyi problémákat pénzügyi eszközökkel akarjuk csupán megoldani, az nem hozza el a végső megoldást, tehát szemléletváltás szükséges. És erre is készül egyébként a Kevet Társaság is, hogy olyan képzéseket indítottunk már el, ahol a Biblia tanításait, az anyagi javakkal való gazdálkodást, tehát egy személyes, családi vagy üzleti költségvetés tervezés akkor, amikor nem én vagyok a tulajdonos, hanem csak a intézője, a sáfára, a megbízott felelős vezetője vagyok. És ez egy teljesen más szemléletet jelent, mint mikor azt gondolom, hogy én vagyok a birtokos, és jogom van mindent magamnak megszerezni, vagy a magam érdekét szolgálni, úgy, hogy a másikat kizárom, vagy a másik érdekeit nem vagyok hajlandó figyelembe venni. Tehát ez egy olyan szemléletmód, olyan szemléletet igényel, amit Isten tár elénk, és tanít a Bibliába. Egyébként több mint 2000 példázat, vagy 2000 igevers van a Bibliában az anyagi javakkal való bánásmódról, és Jézus is a legtöbb példázatát ilyen anyagi dolgokban, gazdag ifjú és a szegény
1: tékozló
2: fiú és a Lilium, aki, akinek nincs stylistja, mégis a legszebbik sem aggódik a ruházatáért, és sorolhatnánk ezeket a példázatokat, tehát persze, hogy fontosak az anyagi dolgok, de azért, mert az ahhoz való, Istenhez való hűségünkről árulkodnak, hogy mi a fontos nekünk, a gazdagság, vagy az Isten útján való járás.
1: A bibliai idézetet, illetve amit az interjú elején mondott, hogy az élete egy ajándék, azt hogyan tudja ezt az üzenetet átadni a munkatársainak, illetve a környezetének?
2: Az életem is, ugye, hogy nem én rendelkezem vele. Ezzel is felelős vagyok. Ugye azért születtünk, azért teremtett Isten, hogy bemutassuk az ő dicsőségét, és örüljünk annak, hogy fölruházott olyan képességekkel, amilyenekkel éppen fölruházott, és az, hogy az életem ajándék, és értékes vagyok gondolatot, például az is megerősíti bennem, ahogy János apostol az evangéliumban is úgy hivatkozik magára, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. És én sokáig azt gondoltam, hogy hivalkodás, hogy hát János magát a többiek elé helyezte, hogy őt jobban szerette talán Jézus. És aztán megértettem azt egy tanítás során, illetve ahogy végig gondoltam, hogy János hogy írhatta az ő leveleit, majd később a Jelenések könyvét is, hogy az, hogy az úgy apostrofálta magát, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az az ő értéke. És hogy nekünk, embereknek ez a legfontosabb tulajdonságunk, hogy szeretve vagyunk, szeretettek vagyunk, ez a legnagyobb értékünk, és ezáltal vagyunk értékesek, mert Isten teremtett bennünket úgy, ahogy megszülettünk, és ahogy fejlődünk a testi, meg lelki életünkben is, és hogy ezt az ajándékot, hogy mutatjuk be másoknak, hogy vagyunk a magunk és a mások hasznára ezzel az ajándékkal, ezzel engedelmeskedünk Istennek. És úgy szoktam mondani, amikor mentorálok fiatalokat, pályakezdőket, vagy mikor látom, hogy valakik küszködik a saját élethelyzetében, valamiért, mert elutasítottnak érzi magát, vagy mert csalódott, vagy mert kudarc érte, vagy betegség, hogy te értékes vagy. És az az értékünk, az az alap, hogy Jézus szeret, és ő föláldozta értünk az életét, és föláldozott mindent azért, hogy miénk lehessen ez a szabadság, és miénk lehessen ez az öröm, hogy szeretve vagyunk.
1: Van-e valami, amit még megosztana a hallgatókkal?
2: Talán még a megbocsájtás témaköre, ami szintén egy olyan fontos döntés, hogy meg tudunk-e bocsájtani, amikor valami sérelem ér, vagy elrontottunk. Meg tudunk-e bocsájtani magunknak is, hogy bizony elrontottam valamit, és ez két dolgot nem tudunk megtenni, a múltba visszanyúlni, meg a jövőbe kitani. A jelenbe tudunk döntéseket hozni, és cselekedni, és ez a megbocsájtás, meg annak a felszabadító ereje, hogy nem hordozok magamban olyan keserűséget, ami akár a magam önsajnálatát okozza, vagy akár a mások iránt másoktól kapott, vagy feltételezett bántásból eredne, hogy ez a megbocsájtás is egy olyan parancs, amiben engedelmesnek kell lennünk, és nem azért, mert Isten ezt így felénk egy törvényben írja elő, bár abban is, mert azt mondja, hogy az imában Jézus így tanított, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, tehát ez is feltételhez van kötve, hogy mi is akkor nyerünk megbocsájtást Istentől, hogyha elengedjük másoknak az adósságát, de hogy ez nem csak úgy parancs, hogy előírás, hanem hogy ez szabadít föl arra nyugodt életre, amiben el tudunk engedni. El tudunk engedni sérelmeket, el tudunk engedni bántásokat, el tudunk engedni olyan nehézségeket, ami döntés kérdése. És azt is mondja az ige, hogy újuljatok meg naponta a ti gondolkodásotok megújulásával, és nem mindig azt a régi receptet, vagy azt a régi gondolkodást használjunk, hogy de ez nekem ellenségem, rosszat akart, vagy a féltékenység, irigység, tehát sok mindenből segít ez a döntés, hogy úgy döntöttem, megbocsájtok.
1: Azt hiszem, ez méltó végszava a beszélgetésünknek. Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
2: Köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy tudok máskor is másoknak is ezekről bizonyságot tenni.
1: Bízunk benne.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Hákovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmayer György beszélgetett.

A szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással, megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján, a kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha bele pusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rejám a szava. De elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod, és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet, és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik,
az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

0: egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az Egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor tetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már három útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszaiakhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt. Egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokkert@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. A technológia segítségével Afrika természeti erőforrásai az emberek és közösségek javát szolgálhatják, mondta Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja a nigériai Abudzsában. A gánai származású főpap egy másfél megawattos naperőmű üzembe helyezésekor beszélt a megújuló energia jelentőségéről a Veritas Egyetemen, írja az EVNTN News. Turkson szerint az egyház feladata is, hogy felismerje a teremtett világban rendelkezésre álló erőforrásokat, és megfelelő technológiával alakítsa azokat az emberek szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízel üzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt, a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon. Tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és válkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még 3 darab nagy válkörünk van hátra. Még 2. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

0: Marlene Kongjør. Örömhír mindenkinek. Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
1: Eszterházy János, politikus, mártír, hitvalló, vértanú, szociális érzékenységéről, szociális kapcsolatrendszeréről és az egyház szociális tanításának az ő életében való lecsapódásáról beszélgetünk. Vendégünk Molnár Imre történész, az Eszterházy János boldogávatás szakértője, az életút kutatója. 1901-ben 125 éve született Eszterházy János. Abban a korban, amelyben ő élt, születése előtt néhány évvel jelent meg 13. Leo pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája, és nyilván kellett egy idő, de pont abban az időben, amikor a fiatal Eszterházy János növekedett, föleszmélt, kezdődött el, és volt nagy hatása a Rerum Novarumnak. Hogyan hatott, és hogyan jelent meg Eszterházy János életében a katolikus egyház szociális tanítása?
2: Eszterházy János, amikor a saját politikai hitvallásáról és politikai víziójáról beszélt, bár ezt a szót akkoriban nem nagyon használták, akkor mindig azt mondta, hogy egy három lábon álló politikai stratégiát szeretne megvalósítani. Ez a szociális, a nemzeti és a keresztény. De most a sorrend az persze nem ez volt, azt mondom, a keresztény volt az első. Mind a három irányzatnak a, úgy mondanám, az esszenciája megtalálható az ő politikai tevékenységében. És nagyon érdekes az, hogy ez a három, tehát a keresztény hit, a nemzeti ideológia és a szociális érzékenység, ezt tulajdonképpen bizonyos szempontból kiegyensúlyozta egymást Eszterházy János politikai tevékenységében. Ha meg akarjuk nézni a forrását ennek a szociális elkötelezettségnek, akkor ebben a legfontosabb szerepet Eszterházy János számára az édesanyja példája játszotta és adta, hiszen Alzsbéta Tarnowská, ez a lengyel grófnő, akinek édesapja Stanislav Tarnowski, a krakói Jagelló Egyetem rektora volt és a Krakói Művészeti Akadémia alapító elnöke volt, nagyon korán megözvegyült. Férjhez menetele után Eszterházy János Mihállyal a felső magyarországi Nyitra melletti nyitraújlakon kezdték meg az házas életüket, de sajnos csak 7 év házas élet jutott ki számukra osztályrészül, mert idősebb Eszterházy János nagyon korán egy váratlan betegségben meghalt. Az édesanyja Alzsbéta Tarnowská, az özvegye, akkor még 29 éves, tehát még nem is éri el a 30 évet, akkor jut özvegységre három gyermekkel, három félárva gyermeket kell nevelnie. A legidősebb a testvérek között Lujza volt, aztán János és a legkisebb Mária. Ez az édesanyja, akit hívott az apja, gróf Stanislav Tarnowski, hív haza Lengyelországba gyermekeivel együtt. Ő a nehezebb utat, a hűség útját választja, azt mondja, hogy hű akar lenni férjéhez, még annak holtában is, és itt marad a férjének a kastélyában, nyitraújlakon, itt neveli a három gyermekét minden nap kétszer, reggel és este is a férje sírjához imádkozni, és hát az idejét, amit marad, azt a gyermeknevelés mellett jótékonyságra fordítja. Egy igazi jótét lélek, aki elrendeli, hogy a kastély konyhájában legyen külön konyhája a szegényeknek, minden nap főznek a jövő menő koldusoknak, a falu és a környék szegényeinek, oda bárki betérhetett egy ételhordóval, és ott meleg ételt kapott, amit elvihetett haza. Sőt, Tarnaszka Erzsébet lett a Nyitrai Vöröskereszt, azt hiszem az első elnök asszonya, és ez az első világháború folyamán volt lényeges, mert nagyon sokan Nyitráról, Nyitra környékéről ugye a fronton maradtak, és sok család maradt Félárván. Ezeket a családokat is ő segélyezte különböző akciókkal. Ő állította föl például Nyitra főterén a vasturult, ezek a híres első világháborús emlékművek, amelyeknek a fatörzsébe vagy a fa állványába szöget lehetett verni, aranyezüst vagy bronzszöget, és hát ugye ennek a bevételét a szegény családokra fordították. Szóval Eszterházy János így nő fel, hogy édesanyját folyamatosan a szegények közelében, a szegények segítésében, támogatásának a munkájában látja. Ezen kívül persze az édesanyja nem csak a Nyitra környékén, de például ő a Budapesti Lengyel Templom építési bizottságának az elnöke is. 20-as években elindul egy lengyel templom építése Budapest Perem kerületében, Kőbányán, és ez a templom máig áll. Hát ennek a templomnak a fölépítésére magyar és lengyel arisztokraták adományoztak nagyobb összeget. Ennek a szervezője Tarnoszka Erzsébet volt, és hozzáteszem még, hogy megismerkedve így a magyar egyház életével és értékeivel is, Tóth Tihamér akkoriban ugye jeles egyházíró, majd püspöknek szintén szociálisan is fontos könyveit lefordítja lengyelre, főleg ugye az ifjúság nevelésével foglalkozó könyveket. Ezek olyan nagyon jó sikerült fordítások, hogy mind a mai napig a lengyel egyházban ismerik ezeket a munkákat, sőt, némelyiket újra ki is adják. Nos, tehát ez az első a forrás. Amikor Eszterházy János felcseperedik, akkor éri őt ugye a trianoni békediktátumnak a gyászos következménye. Először ő is harcolni akar a bevonuló cselégiók ellen, majd amikor látja, hogy erre nem sok esélye van, akkor a politikával kezd foglalkozni, elsősorban azért, hogy a saját családjának, ő az egyetlen férfi tagja, ugye, és ugye a saját családjának a gondjaival, problémáival megbirkózzon, itt ugye államosítják a család vagyonának a 90%-át, de az adókat fizetni kell a teljes földbirtok után, tehát egy rendkívül nehéz anyagi helyzetbe kerül a család, és Eszterházy János azzal találja magát szembe, hogy nem csak az ő családja, hanem a fölvidék szinte minden családja nagyon súlyos problémákkal küzd, hiszen az első világháború után vagyunk, 19-20-21, amikor ugye hűségeskü letételére kötelezik a fölvidéki magyarokat, főleg a hivatalnok vagy az értelmiségi pályán mozgókat, és azok, akik nem teszik le ezt a hűségesküt az új csehszlovák államra, ugye családostól kiutasítják az új országból. Tehát családok szakadnak ketté, súlyos gondokkal küzdik a magyar fölvidéki magyar utat találni. Ekkor találkozik azokkal a szlovákiai vagy csehszlovákiai magyar politikusokkal, akik ezeket a kérdéseket a csehszlovák politikai életben kívánják orvosolni, mert végül is mindennek ellenére Csehszlovákiában politikailag demokratikus viszonyok uralkodnak, tehát szabadon lehet szervezkedni, pártot alapítani és indulni a választásokon, és ezt a fölvidéki magyarság ki is használja. Kezdetben számos párt próbálkozik indulni a választásokon, de hamar rájönnek, hogy az erők szétforgácsolása nem vezet sehova, és ezek a pártok egyesülve végül két nagy pártban tömörül a szlovákiai magyar politizálni kívánó értelmiség és a társadalom. Az egyik a Magyar Nemzeti Párt, ez főleg a református magyarok pártja, és a másik az Országos Keresztény Szocialista Párt, amely főleg a katolikus fölvidéki magyarok, felföldi magyaroknak a pártja. A kettő közt az a különbség, hogy a Magyar Nemzeti Párt az lényegében egy új alakulat, hiszen több kis pártból jön létre, míg az Országos Keresztény Szocialista Párt egy hagyományos része a magyar politikai struktúrának, a történelmi Magyarország politikai struktúrájának. A párt az első világháború előtt alakul meg, és része a magyar politikai életnek olyannyira, hogy parlamenti képviselői is vannak a budapesti országházban. Főleg a párt működés területe érdekes módon, főleg a Fölvidéken, de hát Magyarország más részein is szorványosan bár, de jelen van, de megalakulását Kassára tehetjük, hiszen itt Kassán élt Fischer Kolbri Ágoston, az a Prohászka Otokár kortárs,

0: Lajosa, és az a reneszánsz tudású püspök, aki több tucat nyelvet beszél, idegen nyelvet, és hát ő az egyik fordítója a Rerum Novarum pápai enciklikának, de egy olyan fordító, aki nem csak lefordítja a művet, hanem az enciklika előírásai alapján alapít is egy pártot, ez az Országos Keresztény Szocialista Párt, amelynek működési elveit a Rerum Novarum enciklika, majd aztán a Quadragesimo Anno enciklika határozza meg.
1: Itt már elő is került Proászka Ottokár neve, illetve ha már Nyitráról beszéltünk, ami az Esterházy családnak a birtokának a központja közelében van nyitraújlag, megkerülhetetlen két ember, Giszvenc Sándor és Proházka Ottokár, illetve a már ön által említett Fischer Kolbré Ágost. Egy picit időben előbbi, egy generációval előbbi személyekről van szó, mint Esterházy, vagy még egy kicsivel több is, de biztos, hogy nagyon-nagyon hatnak. Az ő szellemiségük, az ő világlátásuk, az ő szociális érzékenységük ott a Felvidéken, illetve a teljes magyar társadalomban és Esterházy János vonatkozásában, hogy érhető tetten, hogy hatottak Esterházy Jánosra.
0: Esterházy János édesanyja, ahogy említettük, lengyel, és hát milyen hívő katolikus asszony volt, akinek a sikerül a hitet átplantálni a gyermekeibe. Esterházy Lujza, a legidősebb lány, együttműködik a szociális testvérek fölvidéki tagjaival, Salkaházy Sárával például közös programokat szerveznek a munkáslányok, a cserédlányok, a periférián szegénységben élő családok női tagjai lelki gondozására, arra, hogy ezek a faluról cselédként városba kerülő leányok ne kalódjanak el. Mondhatnám azt, hogy Esterházy Lujza tulajdonképpen a vezéregyéniség a három Esterházy gyermek számára is, az ő odaadó szolgálata, a példa, a minta arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet ezeket az evangéliumi eszményeket átültetni a gyakorlatba. És hát ezt próbálja meg Esterházy János is. Nagyon érdekes, hogy 1932-ben választják meg az Országos Keresztény Szocialista Párt elnökévé. Szüllő Géza után, Szüllő Géza azt hiszem, hogy Giszvenc Sándortól veszi át az elnöki tisztséget, és mivel Szüllő Géza is felvidéki, a trianoni béke után, a fölvidék leszakadása után, Szüllő Gézának köszönhető, hogy a párt megtartja struktúráját, és meg is erősíti, ezt úgy nevezik, hogy a Szolják felvidéken, hogy az őslakosok pártja lesz a Keresztény Szocialista Párt, tehát nem egy magyar párt kifejezetten, bár hangsúlyozottan magyar eszméket, magyar hivatást hordoz, de van a pártnak egy szlovák és egy német ága is, és mindig van egy szlovák alelnöke és egy német alelnöke is egész Esterházy János tevékenysége alatt is. Amikor 1932. decemberében Esterházyt pártelnökké választják, 33. januárjában kezdi meg országos körútját, és hol? A Csehszlovákia legszegényebb, leginkább leszakadottabb, legelmaradottabb részében, Kárpátalján, vagy ahogy akkor hívták, Ruszinszkón. 33. januárjában már Ungváron van, és hát ott jelenti ki, hogy szolidaritást vállal a Ruszinszkónak a legszegényebb, legelmaradottabb térségében élőkkel, úgy is nevezi, hogy Ruszinszkó a csehszlovák állam legmostohább gyermeke, ahova már nem jutnak csak ígéretek, és a szegénység az hihetetlen nagy, és Esterházynak itt több ilyen megrendítő leírása is maradt arról, amit ott lát, ott tapasztal, éhező, egész éhező vidékek vannak a települések és a leszakadt városokban, a nyomor a legjellemzőbb, legfeltűnőbb jelenség, és Esterházy János gyakran vissza is tér ide a kárpátaljai területekre, és hát az itteni problémákat, szociális kérdéseket viszi magával, aztán a prágai parlamentbe képviselőként, amikor 1935-ben megválasztják őt a Kassa és környékének képviselője a prágai parlamentbe. Hozzátenném még itt azt, hogy Ruszinszkót ugye az elmaradott viszonyok miatt is nagyon gyakran ilyen természeti katasztrófák is sújtják. 1933-ban például a tiszai nagy árvíz sújtja a Ruszinszkó vidékét és Kárpátalja vidékét, és Eszterházi János az elpusztított, az árvíz által elpusztított falvak megsegítésére országos gyűjtést indít, és ő maga az elpusztítója, legfőbb támogatója például tiszaújlak falkösség újjáépítésének, amelyet teljesen eltarolt az árvíz, a tiszai nagy árvíz. Eszterházi János által szervezett gyűjtésből épült házak mind a mai napig állnak még ott tiszaújlakon. A szociális munkásságának a lényege az, hogy ő bár ugyan mindig felszólal azoknak a törvényeknek a meghozatala érdekében, amelyek enyhítenék, vagy enyhíteni hivatottak a szociális nyomort, de nem pusztán politizál ebben az ügyben, hanem a kereszténszocialista pártnak megszervezi a szociális osztályát, vagy szociális szakosztályát, amelyeket derék fölvidéki magyar asszonyok, keresztény asszonyok és nőknek a gondjaira bíz. Nagyon érdekes ennek a női politizálásnak az eredménye. Évente kétszer egy téli és egy nyári segélyt szervez, segélyakciót szervez meg a lakosság számára. Ebben a segélyakciókban gyűjtéseket rendeznek a párt minden szervezete ott azon a területen, abban a városban vagy településen, ahol működik, kiterjedt pénz és ruha és élelmiszergyűjtés folyik, és télen ezt ugye a téli ruhára, meleg ruhára, ruhavásárlásra fordítják, azonban a hangsúly is mindig a legszegényebb a falu, a társadalom vagy a közösség legszegényebb családjai között osztják ki. A nyári segélyt pedig azt a vakáció előtt szervezik meg, a nyári szünidő előtt szervezik meg, és a begyűjtött támogatást, anyagi támogatást megint csak szegény gyermekek táboroztatására és nyári ellátására fordítják. Ez úgy ki tud fejlődni a párt munka során, hogy hasonló gyűjtéseket a szlovák társadalomban is ismerünk, és az Eszterházi János, a kereszténszocialista párt által szervezett gyűjtések összege meghaladja a többségi szlovák társadalmi gyűjtésnek az összegét is olykor. Tehát rendkívül jól megszervezett mozgalom ez, amely egy hálózattá érik, és azt is eredményezi, hogy a kereszténszocialista pártnak nem csak a magyar, hanem a szlovák és a német tagjai számára is folyik ez a gyűjtés, és azt is eredményezi, hogy főleg ugye a II. Világháború során a kereszténszocialista pártnak számos nem magyar tagja is van, abban a reményben, hogy ők is részesülhetnek a szociális támogatásokban, és hát természetszerűleg, hogy ezzel a szavazóbázisa is megnövekszik a pártnak. Eszterházi Jánosnak ez a szociális érzékenysége és tevékenysége, hogy milyen erőt adott számára a szenvedések idején is, azt egy apró kis példával szeretném illusztrálni, amely több forrásból is fennmaradt ránk. Többek között például František Miklósko is elmondja ezt a történetet. Az egyik szlovák pap, Eszterházi János raptársa által elmesélve. János bent a börtönben mindenkihez, akivel tudott, a legtestvéribb, legszívélyesebb módon viszonyult, és például ezt az egyik cigány ember úgy hálálta meg, akinek sikerült megszöknie Lipótváron a börtönből, hogy eljutott az első nagyvárosba, hova eljutott, ott meleg holmit szerzett vagy lopott valamelyik áruházból, és ezt becsomagolva Eszterházi Jánosnak küldte be a börtönbe, aki súlyos tüdőbetegsége miatt is ugye állandó lázban, hidegrázásban élt, tehát ez miatt is sokat szenvedett. Ennek az egyszerű cigány embernek az első dolga az volt, hogy valahogy segítsen Esterházy Jánosnak, visszaadjon valamit abból a szeretetből, amelyet Jánostól kapott. Később ezt a szökésbe lévő cigányrabot elfogták, és visszavitték a börtönbe, és ugye az első börtön sétán, amikor meglátta a grófot, akkor oda kiáltott neki: gróf úr, megkapta az inget, amit én küldtem magának, a meleg inget. No, azt én személyesen küldtem magának, és hát ezzel tudtára adta, hogy mennyire ragaszkodik hozzá. Egyrészt a ragaszkodást mesélte el Hetényi József is, akivel a Esterházy János a Gulag táboraiban találkozott, ott is egy szanitész táborban, ahol már mind a ketten súlyos tüdőbetegséggel kerültek, és Jóska bácsi is azt mondja, hogy egy apai szeretetet tapasztalt Esterházy Jánostól, aki szinte fiával fogadta őt, és hogy szeretettel bátorította, biztatta, nevelte őt, ahogy Jóska bácsi mondta, hogy ezt ő élete végéig, élete egyik legnagyobb ajándékának tartja, hogy Esterházy Jánossal találkozhatott. Ezek a példák azt mutatják, hogy azt, amit Esterházy János politikusként képviselt, az nem egy politikai programból fakadó valami kötelezettség volt a számára, hanem egy belső lelki indítatású hozzáállás, amely valóban őt a jogossá teszi a szeretet politikusa címre.
1: A két világháború közötti időszakra, vagy a 19-20. Század fordulójára gondolunk, akkor a szocialista gondolat, akár a nemzeti, akár a kommunista változata, az egy-egy totális diktatúrához vezetett. És itt van ez a keresztény-szociális gondolat, amelyet sokszor lesajnálnak, sokszor ilyen kicsit baloldalinak, vagy kicsit nehezen értelmezhetőnek tekintenek, és ezt beemelni a közéletbe, a politikába nem könnyű, különösen a felvidéken, ahol a 1920 után a magyarság kisebbségbe kerül, elcsatolt terület. Bár említettem Molnár Imre, hogy törekednek arra, hogy ne csupán magyar nemzetiségű párt legyen, hanem egy minden nemzetiséget megszólító párt, de hát azért ez nyilvánvalóan nem könnyű. Ez a keresztény-szocialista párt, és amelyben Esterházy János kiemelkedő és meghatározó szerepet vállalt, mennyire tudott a közéletben, a politikában hatni, milyen ügyek mentén, vagy milyen dolgok voltak fontosak, és térjünk ki talán arra, hogy személyesen Esterházy János közéleti politikai szerepvállalásának mik a legfontosabb, legjelentősebb lépései, tettei?
0: Hát, hogy mennyire nem volt könnyű ezt a gondolatot átvinni a társadalmi mozgásokra, azt éppen az Országos Keresztényszocialista Párt magyarországi ágának a története mutatja. Magyarországon ugyanis a párt a 1920-as években elhal, és nem tud működni. Hát persze ennek azért az okai között ott van a tanácsköztársaságban hangoztatott kommunista, szocialista ideológia is, és így módon az országos keresztény szocializmus, vagy a keresztény szocialista párt is egy kicsit árnyékba kerül a két háború közti magyar politikai életben, és aztán ellehetetlenül, illetve hát nevet változtatva különböző katolikus pártok munkájában vagy tevékenységében él tovább ugyanaz eszme, de nem tud úgy kibontakozni, mint ahogy ez a fölvidéken megtörtént. Tehát jeles magyar történészek, például Gergely Jenőre hivatkoznak, aki földolgozta a keresztény-szocialista mozgalomnak a történetét, és ő is kiemeli azt, hogy amit Esterházy János csinál, az példátlan így a magyar politikában. Lehet, hogy ennek jó hátteret adott ez egyébként baloldali eszmékre menekülő csehszlovák állami ideológia is, ahol a Benesféle szocialista mozgalom az kormánypolitikává válik, és hát talán több lehetőséget ad így a keresztény szocialista pártnak a működésére. És tény azonban hozzá kell tennünk azt, hogy Eszterházy János soha nem engedte azt, hogy a pártban a kizárólagossá váljék a nemzeti ideológia. Ő azt mondta, hogy a nacionalizmus az egy pozitív hajtóerő, de akkor, hogyha egyed uralkodóvá válik, és fölébe helyezi magát a keresztény tanoknak, akkor irányt téveszt, és szélsőséges irányokba is elmehet. Tehát Eszterházy János mindig azt vallotta, hogy az Isten elé nem helyezünk semmilyen más ideológiát. Ugye a jel mondata, a mi elünk a kereszt, és ugye nem a horog kereszt, vagyis nem a bolsevikok sarló kalapácsa jól kifejezi ezt az ő tevékenységét, ami mindig is hangsúlyos marad. Ugye az egyik általa adományozott pártzászlón, ugye a jelmondat az, hogy Istennel a magyar jövőért. Tehát a kereszténységből fakadó szociális gondolat az, amely tulajdonképpen együtt a kereszténységgel válik igazán erőssé és hatékonyá ebben a politikában. Maga Eszterházy János is ugye milyen hívő politikusként tevékenykedik, és számára a nem csak hivatkozási pont, hanem egyfajta gyakorlati útmutatás is az evangélium. Éppen valaki felhívta a figyelmet arra, hogy az Eszterházy János beszédei, nyilvános beszédei, amelyeket elmond, azok szinte egy lelki megalapozottságú beszédek, akár mondhatnánk őket szent beszédeknek is, hiszen mindig az Istennel kezdődik, és az Istennel végződik, tehát mindig egy lelki támaszt és nyújt akkor, amikor Eszterházy megszólal. Most itt a legbelsőbb dolog egy küzdelem is van, hiszen a küzdelem a magyar iskolákért, a magyar nyelv megmaradásáért az azért is fontos dolog, mert például a Szlovenská Liga fölvidéken, a Szlovákia területén úgy próbálja a magyar gyermekeket szlovák iskolákba csábítani, hogy ott különböző államilag támogatott szociális juttatásokban is részesíti a szegény sorsú gyermekeket. Tehát én nem tudom, én cipőt meg kabátot kapnak azok a magyar gyerekek, akik szlovák iskolába járnak, vagy odaíratják őket a szüleik. Tehát itt volt egyfajta ilyen államilag támogatott konkurencia is, amit Eszterházy János gyorsan átlátott egy pillanat alatt, hogy itt tulajdonképpen lélekhalászat folyik, és így próbálják a magyarság létszámát csökkenteni ezekkel a szlovák intézményekkel. Tehát számára bizonyos szempontból létföltétel is volt az, hogy odafigyeljen a legszegényebb rétegekre, hogy azok ére a magyarsághoz, a magyar társadalomhoz tartozónak érezzék magukat, és azért az ő tevékenységének mondhatnám azt, hogy ez egyik kulcsmozzanata volt, hogy a társadalmi felelősségnek a fölébresztése. Tehát, hogy közösség vagyunk, nagyon sokszor mondja azt, hogy magyar család. Ugye a magyar család politikáját azt nem csak a családok szószorint érti, hanem ugye az egész társadalom, az egész fölvidéki magyar társadalom egy családot képez, és azt mondja, hogy a kiinduló pont, a politika kiinduló pontja az a családi felelősség kell, hogy legyen, hogy a családban egymást támogatjuk, segítjük önzetlenül, hát ez kell, hogy megnyilvánuljon a nagyobb társadalmi szinteken is. Nagyon érdekes, hogy eljut odáig, igaz ez a második világháború alatt, amikor kimondja azt, és ebben nincs párja mind a mai napig, hogy az fölvidéki magyar, a szlovákiai magyar, ahogy akkor mondták, szlovenszkói magyar társadalomban nem érvényesülhetnek osztálykülönbségek, vagy világnézeti különbségek, vagy ideológiai különbségek. Nincs jobb és baloldal, hanem mindannyian egy családnak a gyermekei vagyunk. Persze, mint ahogy a családban is különböző nézeteket vallhatunk, vagy különböző elképzeléseink lehetnek, de ez nem gátolhat meg bennünket abban, hogy összetartsunk, és egymást segítve, támogatva éljük át a nehéz időket. Tehát a jobb oldaltól a bal oldalig maga mögé tudja gyűjteni a fölvidéki magyar politikai spektrumot. Ez az egyik fontos dolog. A másik dolog, hogy látva ezt a szociális elkötelezettségét a pártnak, ez egy respektet kelt a a baloldali pártokban tevékenykedők számára is. Tehát a legközelebbi munkatársai, Péri Rezső, Szalatnai Rezső, ezek szociáldemokraták voltak, sőt Fábri Zoltán, ugye, aki a kommunista eszmékkel szimpatizál, de még a szlovák baloldali politikusok, vagy baloldali érzelmi személyek is, mint Tovonoszki, vagy Klementis, is respekttel adóznak Eszterházi János irányába. Sajnálatos dolog, hogy ebből a respektből aztán semmi nem maradt a 1945 után, amikor Eszterházi Jánost halálra ítéli a Szlovák Nemzeti Bíróság. Még egy gondolat erejéig vissza tudnánk térni a két háború közti időszakra és az Eszterházi János által vezetett politikai mozgalom történetére. Tehát Eszterházi Lujza írja meg azt az emlékirataiban, hogy a Magyar Keresztény Szocialista Pártnak a története az 1945-ben ér véget, nem akkor, amikor Magyarországon ez a párt beszünteti a működését. Eszterházi Jánosnak köszönhetően a keresztény szociális gondolat és eszmerendszer a legszebb formájában tud kibontakozni ebben az egységben, ebben a társadalmi egységben a 1940-es években, a pont amikor a legsötétebb az ég ugye itt Európában. És hozzátenném még azt is, hogy Eszterházi Lujza leírja, hogy tulajdonképpen Eszterházi Jánosnak lehet, hogy nem 100%-ban, de végül is sikerül megvalósítani a Rerum Novarum célkitűzéseit, illetve azoknak a szociális pápai enciklikáknak a célkitűzéseit, amelyek éppen erre hívják fel a figyelmet, és nagyon köszönöm a kérdést, mert ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy nemzeti szocialista és ugye a kommunista szociális eszmék ugye egy hat konkurenciát jelentenek ebben az időben, tehát maga a Rerum Novarum is válaszként jön létre a kommunista kiáltvány és az előretörő marxizmus ideológiájának az ellensúlyázására, és tulajdonképpen a magyar politika történetben azt hiszem, mint máig nincs ez igazán feldolgozva, és nincs igazán kihangsúlyozva és értékelve, hogy Eszterházi Jánosnak itt milyen fontos szerepe volt, és hogy milyen fontos szerepe volt, és milyen fontos küldetést töltött be keresztény politikusként ezen a téren.
1: Milyen kapcsolata van az anyaországgal? Nyilván ez egy érdekes kérdés 1920 után, és nyilván befolyásolja azt, hogy hogyan viszonyulnak hozzá a felvidéken, de a magyar anyaország politikai körökkel, vezetőkkel, egyházi és politikai személyekkel milyen kapcsolata van Eszterházi Jánosnak?
0: Nagyon nehéz ez a kapcsolattartás, hiszen 1921-ben Csehszlovákia hivatalos létrejöttével egy vasfüggöny hull le a két ország között. Ugye a Kisantantnak az a célja, hogy Magyarországot teljes mértékben elszigetelje az európai külvilágtól. Az a célja, hogy ezzel az elszigeteltséggel Magyarország ugye magára maradjon, és kimerem mondani azt is, hogy elpusztuljon, képtelen legyen az egészséges működésre. Például Csehszlovákiában Magyarországról nem lehet behozni semmilyen nyomtatott sajtót, terméket, vagy könyvet, vagy más kiadványt sem. Eszterházi Jánosnak így nagyon nehéz a kapcsolatot tartani, ezt a kapcsolatot főleg a nagykövetségi, prágai nagykövetség, aztán a pozsonyi főkonzulátusnak, vagy konzulátusnak a diplomatáin keresztül tudja tartani a magyar kormányzat egyes tagjaival, és ezek közül is ugye két embert emelnék ki, Bethlen Istvánt, illetve Teleki Pált, akik mind a kettő Eszterházi számára egy fontos viszonyulási pont. Teleki Pállal azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy egy ilyen belsőséges barátság is fűzi őket össze. Eszterházi János megrendítő írásban búcsúzik Teleki Pálltól annak halála után, és ebben úgy leírja, hogy egy példaképet veszített el benned. Ugyanakkor már az említett pápai enciklikák mellett sokszor hivatkozási pontot jelent számára Prohászka Otokár is. És nagyon érdekes, hogy 1949-ben, amikor visszaérkezik a gulágból, az első imakönyv, amit kezébe kap, az éppen Prohászka Otokárnak a Szent Keresztút című kis imafüzete, amit aztán imádkozik a börtönben, és átelmélkedik nagyon sokáig, beír a kis füzetbe, írja bele a saját börtön kálváriájának az állomásait is, amelyek összefolynak Jézus Krisztus keresztútjának állomásaival. Természetesen Eszterházy János a magyar egyházban, ugye Serédi Justinián herceg primás, aki Fölvidékről származott, és akit személyesen is ismer, Eszterházy János. Nagyon jellemző, hogy a másik ilyen jeles püspök személyiség az Apor Vilmos, akihez egyik levelében úgy írja, hogy gyermeki, fiúi, szeretet fűzött. Tehát Apor Vilmos is ugye a kisebbségi területről jön, Erdélyből, hasonló körülmények között iskolán elveszíti szüleit, édesapját. 6 évesen, Eszterházy János 4 évesen veszíti el édesapját. Tehát van köztük valamilyen párhuzam, és amikor értesül Eszterházy János a Apor Vilmos haláláról, akkor szintén nagyon-nagyon megrendül. De valamiképpen meg is erősíti őt ez a vértanúság, és azt gondolom, hogy az ő saját vértanúság keresztjének hordozásában is erőt merít Apor püspök úrnak a vértanúságából. Tehát ugye Apor Vilmos is a szociális érzékenységnek a püspöke, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy Eszterházy János tájékozódik ilyen szempontból is a magyarországi közéletben, egyházi életben, és hát azokkal tartja a kapcsolatot, akiktől erőt és segítséget kaphat ezen a téren.
1: Mi az a legjelentősebb, legkiemelkedőbb közéleti politikai tette Eszterházy Jánosnak, amely kiemeli őt a két világháború közötti felvidéki politikai élet szereplői közül? Ha egyet ki kellene ragadni, ami a legjelentősebb, vagy a leginkább az ő politikai közéleti tevékenységét, jelentőségét mutatja be, mi lenne az?
0: Ebből a szlovákiai-magyar keresztény politikában megvalósuló magyar egységben belefértek azok a nácizmussal egyet nem értő szlovák, német, zsidó származású személyeknek a pártba való befogadása is, amely szintén egy fontos mozzanat Eszterházy János életében. A önálló szlovák állam létrejött, akkor nem hajlandó kiadni a pártlistákat, nem hajlandó átadni a párt tagjainak névsorait a szlovák politika számára, elsősorban azért, mert ezeken a listákon ott szerepelnek azok a nem magyar származású személyek is, akiket Eszterházy János valamilyen módon támogatásban részesül, természetesen a saját, illetve Magyarországról kapott anyagi források segítségével. És itt hozzá kell tennem, hogy az ő kiállása és nem szavazata a pozsonyi parlamentben, amikor a jelenlévő képviselők közül egyedül ő utasítja el a zsidóság deportálásának a törvényét, ez gyakorlatilag egyenesrágú következménye annak az általa hirdetett testvéri egyetértésnek, összetartozásnak a politikájával, amely éppen a Rerum Novarum és a szociális enciklikák tanításából fakad. A szegények mellett, az üldözöttek mellett való kiállás is az evangélium gondolata, a krisztusi tanításnak a gondolata, és Eszterházy János nem csak, hogy nem szavazza meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt, amilyet ő embertelennek és istentelennek nevez, hanem maga is hozzájárul ahhoz, hogy üldözött lengyeleket, zsidókat menekítsen, de ebbe belefér a szlovák hadsereg főparancsnokának, Rudolf Viesznek a nyugatra menekítése is Magyarországon keresztül, amelyben Eszterházy János szerepet vállal és segítséget ad. Benne szerepel olyan német személyiségeknek is a bújtatása, befogadása, akik nem értenek egyet a nemzeti szocializmus hitleri eszméivel. Tehát a szegények mellett, a az üldözöttek mellett való kiállás és azok segítsége szerves része Eszterházy János szociális politikai gondolkodásának, cselekvésrendszerének, és azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyek ügyében Eszterházy Jánost a politikusok példaképeként lehet emlegetni.
1: Beszéltünk már róla, de zárásként emlékezzünk meg abból a szempontból is az édesanyjáról, hogy nem csak Eszterházy Jánosnak van a születésének az évfordulója, hanem idén édesanyjának is. Ugyan utalt már rá, hogy milyen jelentősége volt édesanyjának az ő életében, neveltetésében, fejlődésében, de mi az, ami az édesanyjától kapott, ami a leginkább meghatározta Eszterházy János életútját?
0: 70 évvel ezelőtt adta vissza lelkét a teremtőjének Eszterházy János édesanyja, Tarnoszka Erzsébet, aki utoljára 1945-ben látja fiát, Jánost, a fia 44 éves. Ezt követően 12 éven keresztül, vagyis hát 11 éven keresztül csak János szenvedéseiről hall. Azt hiszem, hogy az ő lelkében lévő szűzanya, szűzmária tisztelet, mély szűzmária tisztelet teszi azt lehetővé, hogy ő is egyfajta kompassióként, együtt szenvedésként éli meg gyermekének, Jánosnak a szenvedését, hiszen el vannak szakítva egymástól, egy 45 után 48-ig Tarnoszka Erzsébet nyitraói lakon él, de aztán a kastélyából kilakoltatva, megalázva, kirabolva el kell hagynia az országot, és Franciaországba telepszik le a lengyel családjának a birtokán, Montrezorban, és ebben az óriási távolságban csak az imádság, az a lélek híd, amely őket összeköti, együtt szenved és imádkozik a fiával hosszú éveken keresztül. És Eszterházy Jánosnak az a, talán az ő, mondjuk azt így, mártíriumának a csúcsa, ugye az a mozzanat, amikor ő leírja az egyik levelében azt, hogy ugye a szenvedéseit és imáit minden nap valaki másért ajánlja fel, és a vasárnap az úrnapjának a szenvedéseit azt jótevőért és ellenségeiért ajánlja fel egyaránt. Megdöbbentő volt, aztán volt, amikor kiderült, megtudtuk a lengyel családtagokról, hogy édesanyja, mint a Tarnoszka, haláláig imádkozott József Visszarionovics Sztálin lelki üdvéért. Tehát még annak halála után is imádkozott azért, hogy ez az ember ne a pokolra kerüljön. Pedig hát József Visszarionovics Sztálin iszonyatos, óriási szenvedéseket okozott a lengyel népnek, és egyáltalán nem csak a lengyeleknek, ugye, hanem közép- és kelet-európai népeinek is, és az édesanyja meg is imádkozik érte, és azt hiszem, hogy ez adja a példát Jánosnak is arra, hogy az ellenségeivel szemben ő sem gyűlölettel vagy bosszúállással viszonyuljon, hanem az imádság eszközével győzze le azt a rosszat, ami éri őt az életében, és ezzel felül tudjon kerekedni tulajdonképpen a gonoszon, követve mesterének, Krisztusnak a példáját.
1: A műsorunkban Eszterházy János felvidéki mártír, politikus, közéleti szereplő, hitvalló életéről, az ő életében az egyház szociális tanításának a kézzelfogható megnyilvánulásairól hallhattak beszélgetést. Vendégünk Molnár Imre történész, Eszterházy János boldogávatási eljárásának történész szakértője volt.
2: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Balaton-Almádiból, a Balaton-Almádi plébánia egyik kitűnő és a szeptember elejei kánikula közepette és kicsit hűvös helyiségéből Bacsa Dávid plébániai kormányzó atya a vendéglátónk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk.
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Dávid atya egy éve van Balatonalmádiban, 35. évében, 34 éves, most jelzett, hogy ne öregítsem, tehát fiatal atya, már mégiscsak, hogy is mondjam, csak komoly múlt és jelen van mögötte vele, és nyilván komoly pálya előtte. Szegedről származik, Szegeden született, ott nőtt fel, szülei egyszem gyerekeként. Úgy láttam a rövid utána nézésben, hogy szolgált már papként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe, és hát most pedig a Veszprémi Főegyházmegye papja, talán ez a második helyen, majd ő elmondja, hogy tényleg jól emlékszem el, hogy szolgált korábban, és most pedig Balatonalmádiban. Keszthelyen talán még káplán volt, itt már plébániai. És hát van egy különleges, hát most ez a szó jött a számra, hogy adottsága, holott hát fogyatékosságnak is lehet ezt mondani, hallássérült a szülei is, azok voltak, és ő is azzá vált 9 éves korában. És a disszertációját, a doktori dolgozatát is e tárgyból, sérültek pasztorációjának valamilyen aspektusából írta. Jól foglaltam össze, Dávid atya?
4: Igen, köszönöm. Ez kicsit elhallgatni is kicsit ijesztő. Azt gondolom az ember, hogy ilyen nagyon idős emberről van szó. De, tehát nem. De igazából ezek mindig lehetőségek voltak az életben, ahol szerethettem, úgy, ahogy a körülmények lehetővé tették. Ugye Sik Sándor egy versében mondja, hogy sohasem féltem a szeretettől, és ugyanebben a versben azt írja, a Tedeum című versben, hogy sohasem volt elég, aki voltam. És ez az utóbbi motto, ami sokszor hajtott, hogy mindig többnek lenni, mindig ahol tudok szeretni, ahol szeressek, és azokat, ahol vagyok, azok, akik körül vagyok, és hát Jóisten azért ennyire holdodott igen sok helyen.
3: Szegeden nőttél fel, ahol egyébként Sik Sándor is tanított. Hol tanultál?
4: Világi általános iskolában és gimnáziumban. 9 éves koromban az egy gyógyulásom lett, és akkor ráment a bal fülemre, meg a jobbra is, és akkor a balon nincs hallás, a jobban hadókészülék van. De a halú gyerekek között járattak, mert azért a nagyobb halú gyerek az menjen a halók világa felé. Ugye ki siket, az ilyen nyelvvel kommunikál, szerről olvas, és annak megvan a maga az átvilága ugye a siketekkel, illetve segítséget kér, ha esetleg egyéb dolgot szeretne elintézni tolmáccsal. De menjek a halók világa felé, és akkor ugyanígy a gimnáziumot is halók között jártam, akkor még mikrobiológia szakon, de hát a kémia az megmutatta nekem, hogy az orvosi pálya az én világom, aztán gyakran járok kórházba, és valóban ez így ennemben próbáló dolog. Voltam kórházi exi gyakorlaton később, és valóban egy embert próbáló, egész embert követelő feladat az egészségügyi pálya. Visszatérve a gimnázium végére,
3: akkor ezek szerint az orvosi irányultság, és akkor hogy született a papi hivatás?
4: Hát, hogy az orvosi pályáról én akkor így véget a kémia miatt letettem, és akkor inkább a jog felé orientálódtam, és 16 éves koromban.
3: És a jog meg is maradt?
4: A jog megmaradt, igen. Az igazság szeretete. És 16 éves koromban bevittem egy mozifilmre, és az hangzott el a filmben, ami nem szerepelt, csak én ezt hallottam ki, hogy Istennek tervei vannak magával. És én nem voltam első áldozó, mert bérmálkozó, meg voltam keresztelve, de hát rám bíztak gyerekként, hogy járok-e hittalra, hát én a gyerek inkább kint játszik az udvaron a többiekkel, mint hogy bent legyen a órán, és én emeltem én első áldozó, méletre bérmálkozó, és akkor én rádöbbentem arra az Istenre ott a mozifilmben, hogy hát ott van az életemben, akit én nem vettem észre. És én akkor erről Istenről akartam beszélni, meg érte tenni, és hát akkor megkerestem a mozihoz képest, a legelső plébániát, Szegeden, a Rókus templomot, Kezovics László atya, aki most ment nyugdíjba, illetve szerzett be a plébániáról, ő adott egy szentírást, hogy akkor még egyek el benne, de hát nekem ez így most így kicsit így kevés volt, hogy oké, hát most hol kezdjem, és bementem a szegedi dómba, és a Gyulai Endre püspök úrra gyontató szívvel beszélgettünk, és hát mondta, hogy egy plébániám, tagozódjak be, hát bontakozzak ki, és hát ezt a vonalat követtem, és a Szent Gellér plébániá találtam meg, ugye a lakóhelyemhez képest, közelebbi plébánia, és ott akkor Klaudiusz Misi atya keze alatt, akkor lettem katekumen, illetve karitász munkatárs, meg seti lettem a szent első áldozó. És egy ilyen kezdtem, ilyet követően papnövendéknek. Fel is vettek a Szeged Csendi Egyházmegyébe, és egy propedeutikumba küldtek, ami egy előképző év volt Budapesten, de Vácott megszűnt korábban, abban, és akkor 2010-től Budapesten volt ez a propedeutikum. Büszke vagyok arra, hogy Olasz Nász volt a prefektusunk, aki most görög püspök, és a Falánki Ferences spirituális, akit tennap nevezett ki a Szentatya, szeptember 3-án Kalcs-Kecskeméti érseknek, Debreceni Nyíregyházi püspökségből. És nem voltam bemérmálva. Mert egy lelkipász gyakorból akkor legyen szétszedve az elsőadás és bérmálkozás, és akkor egy veszprémi kispot választottam Béla keresztapámnak, aki megmutatta a Veszprémnek a szépségét, és így megfogott egy ilyen 18-es koromban, egy halandvágy, hogy akkor szívesen lennék a Veszprémmel. Tehát én nem mozdultam ki Szegedről se annyira. Tehát úgy nekem ez egy 18 évesen egy ilyen eufória fogását előjárok meg. Azt mondták, hogy jól van, hát te tudod, és nem szerettek, úgyhogy nem volt ezzel gond. Rigó püspök atya meg azt mondta, hogy amíg nem vagy diakónus, nem vagy röközkötve, legyen úgy, ahogy neked jó. Hát 18 és korában az ember sok mindent tesz és mond, és hát ki tudja, hogy alakul az életet. Tehát inkább hagyták, hogy formáljulódjak, formáljon a Jóisten, és hát tanuljak a hibáimból.
3: És a Tisza helyett beírd a Séd patakkal.
4: Igen, csak hát még a Duna ott közötte van, és hát Budapesten kezdtem ezt a 0. évet, és hát Pesten is, ha közötte van,

0: idő úgy is, hát én tanultam még később is bőven a teológia után is, még pazgálás képzésben egyházjogot. És ugye Budapesten vannak a hallássérült pasztoráció munkacsoportjai, illetve a közösség ott szolgál a Mixált téri, majd később március 5-i Piarista gimnáziumban, és én oda jártam jelnyelves misékre minden vasárnap, és bekapcsoltam a hallássérült pasztoráció életébe. És 2016-ban szenteltek diakonussá, és a Márfiasok úr engedélyével akkor elkezdtem az egyházi posztgraduális tanulmányokat. Ugye a szolgálati tanulmányok, én mindig olyan akartam foglalkozni, ami hasznos, úgyhogy a szakdolgozatomat a depresszió kezelés öngyilkosság prevencióból írtam. Aztán a később licencia dolgozatot a jogfilozófiából, gyóntató igazságossága és az irgalmassága, gyóntató praxisában, illetve a doktorit meg a halálsügy passzorációra vonatkozó egyetemes egyházjogi szabályzat, meg annak az alkalmazása, szentségtan oktatás, illetve a közigazgatási kérdése tükrében. Hogy akkor járjak a jogi karra, és a fél évvel később megkeresett a Pomázi plébános, az országos felsőt referens, Erdődi Ferenc atya, hogy jöjjek hozzá ki gyakorlatra, Pomázra és Csobánkára. És hát így töltöttem el fél évet diakonusként, és majd egy évet papként Pomázon és Csobánkán, és majd Ferenc atya bekerült Budapestre, de Pomázon nem maradhattam, mert nem kápános sem, nem is voltam eszerűen egyhedvegyés, és akkor a bíboros úr kérésére, meg a Márfiasok úr engedélyével, akkor két évet Szentendrén tölthettem, mert megkértek a mindenkát Szentendrére, és ott voltam, mint iskola lelkész, illetve Káplán Szentendrén egészen 2020-ig.
1: Ez Blankástán Gyuri atya alatt volt?
0: Igen, 12. káplánja voltam, és nagyon jó baj vagyunk most is, meglátogatott nyáron, meg én is szeretek arra járni. Nagyon szép kapcsolatot sikerült kialakítani, a gyógyatyával is, a közösséggel is. Azért a Gályá Laci atya mondta azt, hogy legalább annyi örömöt kíván nekem, mint amennyi neki volt, és hát hál' Istennek azért mindketten örömmel emlékezünk vissza Szentrére. És akkor 2020-ban hazahívtak az egyházmegyébe, de ez pont jókor jött, így befejeztem a tanulmányokat, már csak a dolgozatleadásra volt szükség, és akkor 2020-ban a Kármelita Bazilikába, a Kiszentérés Bazilikába kerültem, Mezei András atya mellé, ő akkor jött vissza a Clevelandből, Amerikából.
1: Keszthelyről beszélünk.
0: Igen, a Keszthely Kiszentérés Bazilika, és nagyon nagy ajándék volt az, hogy azért András atya az amerikai tapasztalatokkal felvértezve, hogy azért ott a magyarság elfogy, tehát azért, amikor már az unoka nem beszél magyarul, meg magyar családok tűnnek el, akkor ez megerősíti az ember identitását abban, hogy a kultúráját akkor gyarapítja, ha van, akinek át tudja adni. És akkor együtt szolgáltunk 5 évet, kórház volt a Kiszentérés Bazilika mellett, illetve a Várvölgy, Vállus, illetve Cselszettomajnak a cselszegi részét láttuk el, Keszélyből kiindulva.
1: Akkor ezek után most már Udvardi György és a Kurt disponált Almádiba.
0: Igen, tavaly augusztusban kerültem ide, az első önálló szolgálati helyem, 8 éves papként, és hát több helyen szolgált, az egyház dimenzión és jelegét szépen mutatva, de hát nincs kész receptje. Te hozzáállása van, és hát itt van a feladatok, amit úgy meg lehet csinálni, például, hogy legyen a Szent Jobb kápolna látogatható. Tehát most be lehet menni egészen a Szent Jobb kápolnának a vasrácsáig. Tehát az utcafrontról nem csak egy üvegajtó, így, hanem azon belül is tovább lehet menni, hogy lássuk a Szent Jobb kápolnát, és hogy lássuk, akkor legyen kivilágítva mozgási érzékelés lámpával, legyen biztonságban a templom, meg a sekese, Hevederzárral, legyenek új táblák, szent képeket adjunk ki, de ugyanígy káptalan füreden, akkor egy új ajtót csináltattunk, a kripta ajtó mintájára, a kápon ajtó is ugyanolyan stílusú kovácsolt vas jeleget ölcsön, elszáradt fákat kivágtuk, meg úgymond a telepet rendeztünk, mindig van, amit tehetünk a közösségben is, például ifjúsági klub létesült, ugye a plébáni, ahol vagyunk, az Óvári Ferencnek a nyaralója volt, persze háború után ugye kell építeni, de ez nem a papnak a magán rezidenciája, hanem a közösségi ház számomra, és hát a fiatalok havonta megszerják a plébániát, és itt van biliárd, asztal, csocsó, dárztábla, pingpongasztal, tehát azért, amit használják a hívek a házat,

0: mint ahogy van biblia óra minden héten, ami kvázi felnőtt hittan, van Bajusz klub, egy férfi kör, ahol a Már Gungornak a Férfi egy női egy című könyvét vesszük, de egy ilyen családterápiás könyv, de igazából nagyon jó megtapasztalni azt egy férfinek, hogy nem csak ő küszködik a kamasz gyerekével, vagy a feleségével, hanem más is, és igazából nincs megoldhatatlan probléma, hanem tudnunk kell egymástól tanulni helyzeteket is, meg azt, hogy hogyan hordozunk el helyzetet.
1: És Dávid atya, nem vagy tagja a Bajusz klubnak, mert te borotválkozol, mindig így volt?
0: Ne, nekem az alkatomból kifolyó, nekem a Bajusz annyira nem áll jól, de jelképes, hogy a férfi kör, Bajusz klub, de például most szombaton plébáni napot tartunk, és akkor van egy verses könyvem, mi már ugye a harmadik, és akkor ezt bemutatom, és lesz egy hegedű kíséret majd, illetve valaki bemutatja a lehető vadnövények világát, illetve a Változatot Szolgálat önkéntesei kézműves foglalkozással készülnek a kisgyerekeknek, és akkor kicsit eszünk, kiszunk, beszélgetünk. Lényeg az, hogy hívhatnak csak a templomba találkoznak, hanem azon kívül is, hiszen ők alkotják az egyházközséget.
1: Nem említetted az újdonságok között a Szent István szobornak a letisztulását, megújulását, ez Szent István ünnepére készült el, és Szent Imre szobra pedig a Szent Imre búcsúra, ha jól sejtem, november 5-ére lesz kész, és hát mondtad ezt a verses könyvet, amelynek Summa?
0: Summa, összefoglalás. Ilyen sok verset írtam a szemináriumban, és akkor ezt idéztem Pomázon, és akkor a pomáziak mondták, hogy adjuk már ki könyvbe. Jó, akkor kiadtuk. És aztán írtam később is verseket, és akkor azt kiadtam Szentendrén. Aztán ők ugye magánkiadások voltak, és elfogytak, úgyhogy de akkor kiadtam így ugye az előző két kötetnek a legjobbjait, meg azóta készülteket, így 100 vers összefoglalásban, és pont ugye a Szent Jobb kápolna a tetejét cserélnünk kell, mert bázik, mert persze befoltoztuk, de az egészhető cserére szorul, úgyhogy ennek a könyvnek a bevételéből igazából, tehát adományok gyűjtünk, és cserébe kapják a könyvet, és akkor ebből fogjuk úgy felújítani a pontosan kicserélni a Szent Jobb kápolnának a tetejét. És akkor ez a mondom, személyes istenkeresés, három fő témakör van, Isten szerelem meg elmúlás, és ez alapján lesz majd a könyvemzatú is majd.
1: Úgy belelapozgatva azt éreztem, hogy nagyon, nagyon nyíltan emberi. Miközben egyébként nyilván, amikor azt írott, hogy életemnek hosszú Golgotáján nem a boldogságot keresem, akkor ezért ez így ebben a formában, hogy egy klasszikus idézek, talán nem is egészen igaz. Egy fiatal embernek nincs is életének hosszú Golgotája talán, de mégiscsak nagyon, nem tudok jobbat mondani, nagyon közvetlen, nagyon-nagyon személyes, nagyon a nehézségeket, a fájdalmakat, az érzelmeket egyáltalán nem kerülő gondolatok vannak ezekben a versekben.
0: Az ember az örömet megéri a barátaival, tehát sörözik, focizik, rohangászik. A nehéz dolgokat írja papírba. Tehát azért, ha megnézzük a verseket, tehát Jósa Attilát, Radnótinak, hát nem a ilyen örömteli verseiről emlékezünk, hanem a nehézekről, tehát az a mélységes mélyre. Ez egy kis önterápia is, de a művészetben, a festészetben, a zenében is igazából. Egy ember kiírja magából az érzéseit, és egyben gyógyul. Tehát kiprojektálja. Valaki poharat ragad, de ez nem egy annyira egészséges verzió. És amikor az életnek a Golgotájára beszélünk, hát azért az van úgy, hogy Szent Imre herceg is, hát rövid életet él, de tartalmasat. És hát ebben erre kell törekedni, hogy valaki leél egy életet, és nem nőtt föl közben. Tehát nem tudott elköteleződni, nem tudott felelősséget vállalni, folyton csak elfogadta a szeretetet, és nem tudott adni szeretetet. Ugye Bagdén Műke szerint a felnőttségnek az ismérvei. És akkor valaki úgy éli le az életét, hogy igazából nem élte, igazából nem élt. És hát erre törekszünk, hogy akkor leszünk olyan tartalmas életet élők, ha ott vagyunk, ahol vagyunk, nem vágyunk el máshova, és tudunk fókuszálni azokra, akik körülöttünk vannak, és tudunk szeretni úgy, ahogy a másnak szüksége van rá, és így megrázott tömör, túlcsoduló életet tudunk élni. És ebben ott van a kereszt is, mert aki szeret, az vállalja a szenvedés kockázatát. Tehát nekem is azért fájt eljönni Pomádról, Szentendréről, Keszhelyről, mert szerettem az embereket. Tehát ha nem szerettem volna, akkor hát zokszó nélkül mentem volna.
1: azt mondod, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, épp itt nyílt ki a verses köteted, a szumma, el kéne menni, és lapozunk egyet, el kéne menni, két versnek is ez a címe, el kéne menni, elbúcsúzni. Ja, bocsánat, igen, csak egyszer az a címe, hogy el kéne menni, de az el kéne menni fordulat az újra és újra előjön a versben. Tehát ott vagyunk, ahol vagyunk, és meg el is vágyódunk.
0: Ezért, mert ha kérdésket tesz fel, az jó. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy kételkedik, az baj, nem baj. Az ember, ha kérdésket tesz fel, akkor megválaszolja a kérdéseket, és megerősödik a válaszában. És amikor elvágyódik, akkor azt teszi fel, hogy most hol az én helyem. És meg tudja válaszolni, a helyed az otthon, ahol vagy, végül kiukad abba, hogy hát végül is nem biztos, hogy jobban találtam volna. Tehát az, hogy az ember kérdésket tesz föl, az meg is erősíti az identitását.
1: Több versben is elénk tárul a szerelem gondolata, érzése. Egy idős apáca nénétől hallottuk sok évvel ezelőtt, hogy az embernek szerelmesnek kell lenni. És ő aztán a fiú helyett az apáca zárdát és Krisztus szerelmét választotta. Egyet értesz, Dávid atya, ezzel, hogy az embernek szerelmesnek kell lenni?
0: Persze. Tehát mert ha lefogyasztja a szívét, akkor lehet, hogy érzéketlenné válik a szellem iránt, de az emberi kapcsolatok iránt is érzéketlenné válik. Tehát azért, hogy a szeretetre három szó van, az erósz, filia meg az agapé, az erósz a szerelem, a filia az a baráti szeretet, az agapé meg az osztóadó szeretet. Most ha szerelemre gondolunk, hát tudnunk kell, hogy azért, akik kapcsolatban él, az nem csak abból szól, hogy fogják egymás kezét, hanem viták vannak, meg odafigyelésre van, meg türelemre van szükség a másik iránt. Ez mind-mind formálja az emberi tulajdonságainkat. Tehát ha a másik nem érzi jól magát, akkor az nem tud kiteljesedni, és akkor elmegy. Tehát az nem tudod a ház együtt maradni.
1: Két percünk van még. A magány is előkerül. A pap akár magányos is lehet, különösen ma, amikor nincs káplánja, nincs papi közösség, legalábbis azon a helyen, ahova őt diszponálták. Dávid atya, te nem úgy nézel ki, mint egy magányos ember.
0: Köszönöm. Hát az ember tesz érte. Tehát vannak barátai, olyan, tehát a barátság is úgy épül, hogy megyünk, és van egy ilyen bizalmi pont. Ha meg tudjuk azt ugrani, tehát tudunk bízni egymásba, akkor megyünk tovább. Ha nem, akkor stagnál a barátságunk, és ezen csúszik le. És ha merünk bízni másokba, merünk beszélni magunkról, akkor leszek mély barátaink is. Én azért nagyon örülök a csöndnek, vagy édülétnek, mert emberekkel foglalkozom, és kell, hogy én is töltődjek. Én hobbiból hegedülök, furcsa, hogy halálsérültként hegedülök, de megtanultam, és magam szerkezetesére is kikapcsol. És kellenek azok az idők, amikor az Istennel időt töltünk, és azt nem a zajban tesszük, hanem alapvetően, hogy Jézus is elvonult imádkozni, hogy nekünk is tudni kell elvonulni, és szeretni a csöndet, amely Thomas Merton szerint az Isten munkaideje bennünk.
1: A csönd az Isten munkaideje bennünk. Ezt ugyan Thomas Mertontól idézte Dávid atya, de az egész beszélgetést nagyon szépen köszönjük Bacsa Dávid atyának, Balaton Almádi és a hozzácsatolt filiák plébániai kormányzójának. Köszönjük szépen.
0: Nagyon szívesen.
2: Elhangzott a kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József volt. Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzott el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból.

Csak egy egyesen van a földön, a megfeszített és elhagyott Jézus. Nincs más Istenem rajta kívül. Benne ott az egész mennyország a Szent Háromsággal, és az egész föld az emberiséggel. Ezért az enyém, ami az övé, és semmi más. De az övé minden fájdalom, és így az enyém is. Járom a világot őt keresve életem minden pillanatában. Ami fáj nekem, az az enyém. Enyém a fájdalom, amely most letör. Enyém a mellettem lévő lelkek fájdalma. Minden, ami nem békesség és öröm, ami nem szép, nem kedves, nem derűs. Így lesz ez hátralévő éveimben. Szomjazom a fájdalmat, a szorongást, a kétségbeesést, az elválást, a száműzetést, az elhagyottságot, a kint, mindent, ami ő, és ő a fájdalom. Így kiszárítom a gyötrelmek tengerét sok mellettem dobogó szívben, és a mindenható jegyesen

Emmel való közösség révén, távoliakban is. Haladok, mint a tűz, mely megemészt mindent, ami esendő, és csak az igazságot hagyja meg. Kiára Lubik.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derősebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincs. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult.
2: Önök a Mária Rádió régi oldását hallhatják. Ajkán, Celldömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
3: Hírpercek.
4: Újra a Bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Vánosok adnak tájékoztatót. Országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszaiekhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt, egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokert@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. A technológia segítségével Afrika természeti erőforrásai az emberek és közösségek javát szolgálhatják, mondta Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja a nigériai Abudzsában. A gánai származású főpap egy 1,5 megawattos naperőmű üzembe helyezésekor beszélt a megújuló energia jelentőségéről a Veritas Egyetemen, írja az EVNTN News. Törkszan szerint az egyház feladata is, hogy felismerje a teremtett világban rendelkezésre álló erőforrásokat, és megfelelő technológiával alakítsa azokat az emberek szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízel üzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt, a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.
5: A Mária Rádió régió adását hallják Ajkán az FM 93,2-es, Várpalotán az FM 90.0-as, Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvenciákon. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A következő programokat ajánlom figyelmükbe. Még két nap vetítik a Sacra Cœur című filmet Zalaegerszegen az Art moziban. Ha valaki még szeretné megtekinteni, kedden és szerdán van rá lehetősége. Szeptember 23-án Zalaegerszegen is elindul a 40 nap az életért ima kampány. Első őszi alkalma, tehát szeptember 23-án lesz. A helyszín, mint korábban is, a Szent Rafael kórházzal szemben, a Baros-liget Zrínyi utca.

0: a felőli oldalán. 17:30-tól 17:30-tól 19 óráig tart. Bárki bekapcsolódhat ez idő alatt, akár csak egy fél órára is. A következő ima alkalomra október 3-án kerül sor. A kihelyezett plakátokon ezek is olvashatók. Mint a jubileumi év megnyitóján már ismertettük, a zalaegerszegi Jézus szíve templom felszentelésének ünnepe szeptember 25-e. 99 éve volt a templom ünnepélyes felszentelése. Ezen a napon szentmisék reggel 7 és este 18 órakor lesznek az olai Jézus szíve ferences templomban. Szeptember 26-án szombaton 15:30-tól a Zala megyei Homokkomáromba várják a testvéreket rózsaeső imaestre. A nap részletes programja a kihelyezett plakátokon olvasható. Szeptember 27-én vasárnap a Szombathelyi Egyházmegye Körmendre rendezi meg a nyugdíjasok zarándoklatát, melyre autóbusz indul Zalaegerszegről is. A nap részletes programjai a kihelyezett plakáton olvashatók. Jelentkezni a pasztorális iroda elérhetőségein lehet. Ezen a napon szeptember 27-én vasárnap este lesz a zalaegerszegi Jézus szíve ferences templomban 19 órától a Nemzetközi Orgona Hét keretében Lőrinc Lehel orgona koncertje. Mindenkit szeretettel várnak. Október 3-án és azt követően minden hónap első szombatján 10 órára a zalaegerszegi Mária Magdolna templom előtti térre várják a férfiakat térdeplő rózsafűzér imádságra. Mutassuk meg a világnak, hogy kimerünk állni hitünkért. Október 4-én 14:30-tól a zalaegerszegi Mincenti iskola dísztermében az Afrika Alapítvány javára jótékonysági koncertre várják az érdeklődőket. Részletek szintén a kihelyezett plakátokon olvashatók. A tezéi imaórára várják a testvéreket a Mincenti iskola kápolnájába, mely október 6-án 19 órakor lesz. A közös ima és elcsendesedés, az ismert és újabb tezéi énekek dallamai és üzenetei jó lehetőséget kínálnak az Istennel való kapcsolat építésére. Október 20-án kedden 18 órától Magyar Hősök című előadásra várják az érdeklődőket a zalaegerszegi Városi Művelődési Központba. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium szeretettel várja a 8. osztályos diákokat és szüleiket az idei tanév első nyílt napjára, szeptember 28-án 9 órától. Kedves Mária Rádió hallgatók! Az elhangzott programokat Fúrján Zoltánné ajánlotta figyelmükbe. További szép estét kívánok mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Önök a Mária Rádió szombathelyi és zalaegerszegi stúdiójának közös műsorát hallják. A mikrofonnál Kerecsényi Gábor,
2: Farkas Gergő
3: és Horváth Zalán,
1: a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium diákjai és a Premo Podcast műsorának vezetői.
2: Most olyan kezdeményezést mutatunk be, amely nem csak helyi szinten, hanem országosan is évek óta fontos szerepet tölt be a keresztény evangelizációban.
4: A hazánkban 30 éve működő Szent András evangelizációs iskolának egyházmegyénkben egy iskolaközössége van, az zalaegerszegi hegyre épült város iskolaközösség. Ez a közösség szeptember 25-27-e között Szombathelyen, a szombathelyi Oladi Battyány templomban és közösségi házban Új Élet Krisztusban kurzust tart. A kurzusról, az evangelizációs iskoláról, a közösségről és arról, akiknek szól ez a program, Varga Annát, a kurzus koordinátorát és Faragó Gergőt, az Zalaegerszegi iskolaközösség zenei szolgálatért felelős tagját kérdezzük. Köszöntjük a stúdióban Varga Annát és Faragó Gergőt.
5: Mi is köszöntjük a hallgatókat.
2: Kezdjük is már el így a beszélgetésünket azzal, hogy mit is kell tudni erről a Szent András evangelizációs iskoláról, hogy ezt hogy kell elképzelni, ez hogy működik így szervezeti szinten?
5: A Szent András evangelizációs iskolát Pepe hozta létre Mexikóban 1980-ban, hogy evangelizátorokat képezzen a katolikus egyház számára. Ez az iskola, ez 1995-ben került Magyarországra, és akkor vette fel a Szent András evangelizációs iskola nevet. Nem konkrét intézményre kell gondolni, mint például egy középiskola vagy általános iskola, hanem egy olyan iskoláról beszélünk, ahol vannak lelki gyakorlatok, vannak kurzusok, és ezen lelki gyakorlatok, ezen kurzusok által tudunk megtanulni, evangelizálni, tanítvánnyá válni, Jézus tanítványává válhatni, illetve hát, hogy hogyan is kell apostolkodni.
3: Kiknek ajánljátok ezt a kurzust?
5: Az Újjáért Krisztusban kurzus a Szent András Evangelizációs Iskola első belépő kurzusa. Igazából azoknak ajánljuk, akik hát úgy nem elégednek meg a vasárnapi jellegű kereszténységgel, és szeretnének egy kicsit ugye a hitükbe még mélyebben elmélyülni. Az új élet kurzusban hitünk legfontosabb alapigazságairól lesz majd szó, mint például az Isten szeretete, a bűn, kicsoda Jézus Krisztus, mi a hit, mi a megtérés, mi a megvallás, kicsoda a Szentlélek, és mi a közösség.
2: A következő kérdésemet inkább Anna hozzád intézném, hogy ugye ez szeptember 25-től 27-ig tart eseménysorozat igazából, és hogy ide szombathelyiek jelentkezését várjátok csak, vagy az ország többi pontjáról is?
6: Van ez egy lelki gyakorlat, ez nem sorozat, ez pénteken elkezdődik, és vasárnap van vége. Nagyon szívesen látunk másokat is, nem csak szombathelyeket, hiszen tudunk szállást biztosítani a messzebbről érkező résztvevőknek.
3: És nekem egy olyan kérdésem lenne, kinek a támogatásával jön létre ez a program?
6: Elsősorban a Szent András Evangelizációs Iskola támogatja, ezen belül ugye az Zalaegerszegi iskola közösség, valamint az Oladi plébánia.
2: Itt nagyon úgy érzem, hogy egy nagyon erős hittel rendelkező embereknek a jelentkezése várható, hogy ehhez kell valamilyen előképzettséggel rendelkezni az oda jelentkezőknek, vagy ez ilyen teljesen olyan emberek jelentkezését várjátok, akik tényleg szeretnének elmélyülni a saját hitükben?
6: Nem kell egyáltalán semmilyen előképzettség, ehhez csak nyitott szív kell elsősorban, tehát még katolikusnak sem kell lenni. Hogyha valaki szeretne jelentkezni, azt érzi, hogy erre elhívása van, akkor bárki jelentkezhet.
3: Ezt a kérdést most mind a kettőtöknek intézném, hogy engedjétek meg, hogy megkérdezzem, hogy ti hogyan találkoztatok Szent András evangelizációs iskolával?
5: Én 10 évvel ezelőtt, 2016 őszén vettem részt először egy ilyen Új Élet Krisztusban című kurzuson, lelki gyakorlaton. Az akkori plébános atya, a Szeged szőregi plébános atya hívott el, és hát egy olyan helyzetben voltam, hogy először úgy nem akartam elmenni egy ilyen kurzusra, de végül hát így meggondoltam magam, és elmentem, ahol találkoztam Isten szeretetével, és megmutatta számomra, hogy abból a helyzetből, amiben vagyok, abból mi a kiút. És a lelki gyakorlat után, szintén plébános atya meghívására csatlakoztam a szegedi iskolaközösséghez, a szegedi Noé Bárkája iskolaközösséghez, és azóta igyekszem szolgálni itt a Szent Andrásban.
6: Érdekes, hogy én is körülbelül 10 évvel ezelőtt találkoztam az iskolával. Én egy helyi karizmatikus közösségben jártam, ahol nagyon fontos volt a zenei szolgálat, a tanítás és egyéb ilyen szolgálatok. És az iskola közösségben vannak ilyen kiképző kurzusok is. Én először egy ilyen tanítványozási kurzus néztem, de jó messze volt, úgyhogy nem tudtam elmenni. Majd később 2018-ban voltam Zalaegerszegen egy ilyen közösségvezetéssel kapcsolatos kurzuson, a Mózes kurzuson, és onnan indult igazából az én kapcsolatom az iskolával. Azóta én tagja nem vagyok, de nagyon szívesen segítek az Zalaegerszegi iskola közösségnek, amiben tudok.
2: És mit jelent a tagság egyébként, hogy tagnak lenni itt a Szent András Evangelizációs iskolában?
5: Hogyha valaki érez arra hívást, és tényleg az Isten hívja arra, hogy szeretne szolgálni itt a Szent András berkein belül, akkor lehetőség van ilyen iskola közösségekhez csatlakozni. Ezek területi alapon szerveződnek. Magyarországon a szentandras.hu oldalon meg lehet nézni az iskola térképet, hogy milyen iskola közösségek vannak, és ha valaki szeretne szolgálni, akkor keresse fel a hozzá legközelebb iskola közösséget, a Szombathely Egyházmegyében, jelen esetben a Zalaegerszegi hegyre épült városiskola közösség az, ami működik. Először próbaidős tagként lehet így idézőjelbe felvételt nyerni. Ez, ha jól tudom, ennek az időtartama 2 év, és utána lehet valaki elkötelezett. És ami még fontos, hogy a szolgálatokat így nem egyből a mély vízbe így ugrasztjuk a hívőket, hanem így fokozatosan avatjuk be a szolgálatokba.
3: És Anna, azt neked intézném ezt a kérdést, hogy mit jelent a zenei szolgálat az iskola kurzusai belül?
6: A zenei szolgálat egy nagyon fontos pontja a kurzusokon. Lehet ennek egy kis jégtörő funkciója a tanítások közötti a játékos formában, illetve nagyon fontos az, hogy vannak dicsőítések a tanítások alatt között, és a zene az segít így az imában elmélyülni. Nagyon egyszerű dalok is vannak, amiket, hogyha nem is ismernek a résztvevők, akkor közben is be tudnak kapcsolódni, vagy nem feltétlen bekapcsolódni, de így az imádságban elmélyülni. Ebben szokott segíteni így a zene, a zenei szolgálat a kurzusokon.
2: És mitől lehet különleges az új élet kurzus?
5: Ugye az új élet Krisztusban kurzus is, mint hasonlóan például egy szentlélekszemináriumhoz, az egy alfához, egy kurzilóhoz, kolpinkhoz, ugye az úgynevezett kérügmát, Isten alapvető üzenetét mutatja be így a résztvevők számára. Ami miatt úgy igazán különleges az, hogy minden egyes tanítás végén vannak ilyen úgynevezett dinamikák, résztvevői tevékenységek, amik által résztvevőkkel szeretnénk elmélyíteni így az adott tanításnak a lényegét. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, mégpedig azért nem, hogy aki jön majd a kurzusra, az is át tudja élni. Az is magáinak tudja ezeket a dinamikákat.
3: És aki ezen a hétvégén részt vesz, milyen élménnyel, tapasztalattal térhet haza?
5: Az új élettel Krisztusban, egy új élettel lényegébe.
2: Milyen információkat tudtok még esetleg megosztani velünk erről a kurzusról, amik még fontosak lehetnek hallgatóink számára?
6: Ugye az időpontot említettük, az szeptember 25-től 27-ig. 25-én délután 5 órakor fog elkezdődni a kurzus, tehát munka után oda lehet érni kényelmesen, és vasárnap körülbelül délig fog tartani, illetve a szombati egész napot ez igénybe veszi. A jelentkezési határidő a szeptember 18-a péntek, ezt szeretjük, hogyha betartják az emberek, de nyilván, hogyha valaki kicsúszik, akkor még tudjuk fogadni, hogyha úgy alakul. Igazából nem kell hozni senkinek semmit magával, amit említettem, nyitott szívet, hogyha van, akkor szentírást, jegyzetfüzetet, tollat, de tényleg itt inkább a nyitottsága fontos. Ugye a helyszínünk az Oradi plébánia, az Oradi lakótelepen lévő új építésű plébánia lesz, és illetve az is fontos, de említettem már azt is, hogy szállást tudunk biztosítani, ezt is időben kérjük jelezni majd a résztvevőktől, illetve hogyha van valamilyen különleges igény, ételallergia, bármi ilyesmi, abban is tudunk segíteni.
3: Kedves Anna és Gergő, köszönjük, hogy beszéltetek nekünk és a Mária Rádió hallgatóinak a Szent András Evangelizációs Iskoláról. Azt kívánjuk, hogy minél többen megtapasztalassák azt a közösséget és lelki élményt, amelyet ez a kurzus kínál.
6: Köszönjük szépen!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga Annával és Faragó Gergővel beszélgettünk a Szombathelyen szeptember 25-től 27-e között megrendezésre kerülő Új Élet Krisztusban kurzusról.

0: Mária Rádió régió Sárváron az FM 95,2-es frekvencián.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szeptember 17-én az a zalaegerszegi Gébárti tónál lévő Boldogasszony kápolnában Kirchhoff Gergely atya, a zalaegerszegi Mária Magdolna plébánia káplánya tartotta a Szent Misét. Az ott elhangzott tanítást ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Hallgassák szeretettel!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek látára a vendéglátó farizeus így szólt. Így szólt magában, ha ez egy próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordult. Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt, Mester, beszélj. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását. Válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja a lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal, ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldott
0: Jézus! Krisztusban, kedves testvérek, mennyire engedjük valójában közel az Istent az életünkhöz? Mennyire engedjük, hogy Jézus része legyen az életünknek? Mai evangélium.

lennének, és ezek a közösségek az ők csatlósaik. Ők kapták azt a feladatot, hogy támadják a főhőst a történetben, hogy próbálják bemocskolni a makulátlan hírnevét, hogy rávegyék a rosszra. De az evangéliumok nem regények, így ez a megközelítés sem ennyire tiszta. Hiszen bár tény, hogy Jézus sokat vitatkozik ezekkel az emberekkel, de a zsidók számára is a hit védelme volt a fontos, csak nem ismerték fel Jézus jelentőségét. Úgy gondolták, hogy Jézus egy sarlatán, aki megtéveszti az embereket, és eltávolítja az Istentől. Viszont ahogyan egyre inkább kibontakozik Jézus tanítása, és egyre inkább elterjednek a csodákról szóló történetek, azt vesszük észre így az evangéliumokban, hogy például a farizeusok közül is néhányan érdeklődést mutatnak Jézus tanítása iránt, és nem az ellenséget látják benne. Ilyen volt például Nikodémus is, akiről leírják az evangéliumok, hogy Izrael nagy tanítója volt, és éjszaka kereste fel Jézust, hogy beszéljen vele. Nikodémus is megérzett valamit abból, ami Jézusból áradt, és részesek akart ennek lenni, de nem merte nyíltan felvállalni a nagy ellenszer miatt. És itt van a mai evangéliumban szereplő farizeusi Simon, aki szintén kíváncsi volt Jézusra, ezért meghívta őt a házába, hogy Jézus étkezzen vele. Ez egy teljesen hétköznapinak számító dolog volt ott akkoriban, abból a szempontból, hogyha valaki egy nagyobb beszélgetésre hívja meg a másikat, akkor hogyha teheti, akkor a házába hívja meg egy étkezésre. Viszont a vendéglátásnak megvoltak a maga szokásai, előírásai, majd kifejezte a vendéglátó, a vendégnek a megbecsülését és a tiszteletét. Ezek azok a cselekedetek, gesztusok, melyeket Jézus is felvetett a házigazdának a bűnös asszony kapcsán. A tisztasági törvények szempontjából. Piszkos lábbal nem ültek asztalhoz, mint ahogyan piszkos kézzel sem. Mindig megmosták a kezüket, és ha kellett, akkor a lábukat is. A farizeus azonban nem kínálta rögtön Jézust vízzel, míg a bűnös asszony saját könnyeit adta Jézus lábának tisztaságáért, sőt, még a saját hajával törölte

0: Staro. A békecsók a gesztusokkal nem illette Jézust. A bűnös asszony viszont Jézusnak a lábát csókolgatta, és a lábára öntött illatos olajat. Az asszonyt nem érdekelte, hogy bepiszkolódik, mert tudta, hogy már piszkos belül lélekben. A farizeus azonban úgy gondolta, hogy tiszta, ezért nem akar bepiszkolódni azáltal, hogy Jézusnak ezeket a gesztusokat megadja. Vessük most még egy kicsit még jobban össze a farizeust és ezt a bűnös asszonyt. Tehát a farizeus meghívta Jézust a házába étkezésre, hogy egy kicsit megismerje. Az asszony pedig miután meghallotta, hogy hol van Jézus, ő ment hozzá felkészülten. Ez is már kifejezi egy kicsit a farizeus távolságtartását, hiszen nem kezdeményez olyan mértékben Jézus irányába, mint az asszony. Hiszen a távolságtartás mutatja már említett gesztusoknak az elmaradása, míg az asszony mindent megtesz Jézusért, ami ilyenkor szokás, még úgy is ellenséges hangulatú farizeus házában kell mindezt megtennie. Hiszen a következő különbség az embereknek a bűnös volta. Vagyis a farizeus úgy gondolta, hogy mivel a törvényeket betartja, ezáltal tiszta, vagyis kedves az Isten előtt. Keresi az Istent, de mivel nem látja a bűneit, az Istenhez való közeledései távolságtartó. Talán azért, hogy ne kelljen rájönnie, hogy valami nem stimmel az életével. Az asszony ellenben nyilvánosan is köztudott volt, hogy bűnös ember. Szent Lukács evangélis is így hivatkozott rá. Viszont éppen ezért, mivel nyilvános bűnös volt, nem volt veszteni valója sem. Nem volt takargatni valója. Így nyíltan és őszintén tudott Jézus felé közeledni. És talán ez a mai evangélium megértésének a kulcsa, hogy mi mennyire vagyunk őszinték magunkkal, az életünkkel, a bűneinkkel. Mert ha nyíltan megyünk Isten elé, ha nyíltan fogadjuk be az életünkbe, akkor feltárulnak a rejtett titkaink is, amiket esetleg el akarunk rejteni a világ elől. De ha nem akarjuk felfedni a titkainkat, akkor Istent is csak annyira engedjük magukhoz, hogy azt hitjük, még biztonságban vannak ezek a titkok. Kedves testvérek, hogy mennyire engedjük magunkhoz közel az Istent, mennyire nyílunk ki előtte, az tehát attól is függ, hogy mi az, amit még Isten előtt is el akarunk rejteni. Azonban a mai evangélium itt nem ér véget, hanem Jézus rávilágít arra is, hogy Isten szeretete, hogy mennyire szeretjük az Istent, az összefügg azzal is, hogy mennyire bízunk benne. Akinek kevés a bűne, vagy netán sok bűne van, de kevés dologért kért bocsánatot, annak keveset bocsátsak meg az Isten, és ezért kevésbé érezzük a hálát. Míg ha sokat bocsájt meg az Isten, mert sok mindenért kérünk bocsánatot, akkor jobban vagyunk hálásak. Pont mint Jézus példázatában szereplő adósok, akiknek elengedtek 50, illetve 500 dénárnyi tartozást. De ez mind azon múlik, hogy mennyire szeretjük az Istent, mennyire bízunk az irgalmában és a tanításában, és mennyire engedjük közel magunkhoz. Amen.
1: Gyere, Isten!

Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az előzőekben Zalaegerszegen, a Gébárti tónál szeptember 17-én bemutatott Szent Mise tanítását hallhatták. A Szent Misét és a tanítást Kinkhoff Gergely atyának köszönhetjük. A felvételt Furján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette. Hallgassák továbbiakban is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió Régió Szombathelyen az FM 88,4-es frekvencián.
1: Szentségimádás egy szolgálat margójára.
2: Minden alkalom örömforrás. Minden alkalom készület, és a készület maga az örömforrása. Hogy ismét kettesben lehet az Úrral, még ha sokan is ott vannak vele együtt a templomban. Az első időkben úgy volt vele, hogy idegesen nézte az óráját, nehogy túl gyorsan fejezze be az imádkozást. Vagy ellenkezőleg túl sokáig tartson az elmélkedés, vagy éppen a csönd.
1: Csönd. Igen, igen, a csönd nagyon fontos, gondolta. Csöndben lenni az Úrral. De hogyan lehet csöndben lenni, amikor nem tudod, a mögötted imádkozók mit is gondolnak erről?
2: Aztán rájött, hogy ez nem is Krisztusról.

0: válaszadása.
1: Telebeszéljük a fejét a saját nyavajáinkkal, amit amúgy is pontosan ismer, és csak várja a lélegzetnyi időt, hogy közbevághasson, de nem hagyjuk. Aztán befejezzük a tirádáinkat, kiszáradt torokkal, kváradtan, és mint aki jót beszélgetett a teremtővel, hazamegyünk. Ő meg ott marad a tabernákulumban, és azon emészti magát, hogy miért nem voltunk kíváncsiak rá, már ha emberi módon gondolkozna az Isten.
0: Aztán, amikor idáig jutott a gondolkodásban, elhatározta, hogy másként imádkozik. Azóta kérdezés várakozik, felajánl és visszajelzést remél, azóta vágyakozik és figyel. Kapott is visszajelzést, sokat is. Egyszer a monstrancia változott, másszor úgy érzékelte, mintha maga a Szent Háromság csillant volna meg a szentostya felületén. Mélyen meghatódott ezeken, mert úgy érezte, hogy kettesben van az Úrral.

0: Rápillantott az órájára, ideje elköszönni az úrtól. Az oltár mögé lépett, letérdelt, majd mélyen meghajolt. Aztán a vélummal megfogta a monstranciát. Nézte az üvegen át Krisztus testét, eltelve örömmel és szeretettel. Leemelte a trónusról, szinte magához ölelte ezt a szépséget. Ott érezte a kezében a lüktetést, a dobogást, az életet, és lassan felemelte a szentségtartót. S amint emelte, egyszerre az már a feje fölött lebegett, aztán még feljebb emelkedett, s bár érezte, hogy a talpán áll, de mintha a kezei megnyúltak volna, tartotta és fogta és kapaszkodott is belé, és miközben egyre magasabbra emelte a monstranciát, szinte az már vonzotta is magával. És kinyílt a feje fölött a templomtető, felszállt a teste és az úr testével együtt a magasba, egyre feljebb és csak nyújtózott, emelte és engedte az urat, hogy húzza, vigye, ragadja magával föl az Isten lába elé.
1: Egy akolitus nem adhat szentségi áldást ilyet megfeltörő vágyától.
0: Nem ad áldást, nem adhat áldást, zökkent vissza a templomi valóságba, s aztán elfordult a tabernákulum felé, lassan odalépett, közben egyre jobban betört a tudat

0: pápa a hívek éneke.
1: Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, méltó ezt a nagy szentséget tédre hullva áldani.
0: Méltó ezt a nagy szentséget térdre hullva áldani. És elmosolyodott, hiszen ő térdelt volna, csak az Úr húzta, vonzotta magával, és talán éppen ez az az új rítus, ez az az új szövetség, amely megköttetett Krisztus halála árán. Elhelyezte a tartót a tabernákulumban, majd térdet hajtott, pár másodpercig még nézte a monstrancia lakóját,

0: Írta és a felvételt készítette Ercsényi Lajos, zalaegerszegi akudítus. Közreműködött Csepregi Napsugár színművész. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Október 21-én hétfőn Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes köszönti a kedves Mária Rádió hallgatókat. A következő hírekre hívnám fel a figyelmüket. Micsoda titkokat rejt a barokk magtár címmel adta hírül a Zalai Hírlap, hogy a Zalavár megyei Türjei nagyközségben jártak, ahol elkészült a látogató központ és megújult a barokk magtár a premontrei apátságban. A templom felújítást követően 4 évre elkészült a premontrei apátság látogató központ és azt körülvevő Mária kert a sétányaival. Ezt szeretnék még bővíteni szálláshely kialakításával, étteremmel, csokoládé manufaktúrával, de már a kávézó és a söröző fogadja a vendégeket. Hosszasan lehetne róla mesélni, de helyette ajánlom, hogy inkább látogassanak el a hallgatók, akár személyesen, vagy csak a türjei premontrei látogatóközpont honlapját keressék fel. Nádas Pétertől búcsúzott Európa. A Zalavár megyei Gombosszeg világpolgárával egy korszak ment el, adta hírül szintén a Zalai Hírlap. Életének 84. évében, augusztus 26-án halt meg Zalában, szeretett gombosszegi otthonában Nádas Péter. Szeptember 16-án szerdán búcsúztak a világhírű írótól a Zeneakadémia nagytermében. Az esten az ő szövegei és az általa szeretett alkotók zeneművei hangzottak el. A Kossuth díjas író, drámaíró, esszéista, aki fotóriporterként és újságíróként is dolgozott, 83 évet élt. Isten irgalmából nyugodjék békében. Sokan gyönyörködnek a 102 éves múltra tekintő Zalavár megyében lévő tófejen működött zalakerámia csempéiben, járólapjaiban. Mint ismert, majd egy éve bezárt a gyár, de a leállás után Szatmári cégcsoport újraindította az üzemet. Ismét elindulhatott a gyártás. Nemrég tartották az újraindulás megünneplését, melyről szintén a Zalai Hírlapban olvastam. Az újonnan beindult üzemre Bognár István gutorföldi plébános kérte Isten áldását. Zalaegerszegen a 4. Károly apostoli király emlékére épült Jézus szíve templom felszentelésének 100. évfordulóját ünneplik majd 2027-ben. A Mindszenty József által építtetett templomba a város akkori plébánosa kérésére a ferences rend már 1926-ban letelepedett. Azóta sokan csak ferences templomként tartják számon. Az évforduló alkalmából szeptember 19-én szombaton a jelenleg is itt szolgáló ferences atyák centenáriumi évet hirdettek meg. Méltó ünnepi misével indították, melyen több ferences atyával együtt Berhidai Piusz, a magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány tartományfőnöke mutatott be szent misét. Kis Kornél plébános és Kerce Asztrik, mint a zenei felelős szervezésével egy csodálatos ünnepi szent misében volt része a jelenlévő híveknek. A centenáriumi év folyamán több szimpózium, tudományos tanácskozás is lesz. A szimpóziumok időpontját az Olai Plébánia honlapján lehet figyelemmel kísérni. A Zalavár megyei ősi kegyhelyen, Bucsú Szent Lászlón, tegnap vasárnap tartották az év utolsó nagy búcsúját, a fogoly kiváltó boldogasszony búcsút. Már a 9 órai szentmisére is padokat kellett bevinni a templomba, hogy a zarándokok le tudjanak ülni. Ezt a szentmisét Ocsovai Grácián ferences atya mutatta be. A 11 órai nagymisén dr. Pápai Lajos, nyugalmazott győri megyéspüspök volt a főcelebráns, az ő tanítását hallottuk. A szabadtéri oltárnál közel 700 zarándoknak biztosítottak ülőhelyet, de nagyon sokan csak állva tudtak részt venni a Szent Misén, vagy a templomban, ahol szintén ki volt hangosítva. Tódor Szabolcs atya, a templom plébánosa, a Szent Mise végén hosszasan sorolta a köszönő szavakat. A zenei szolgálatot Galambos Éva kántor mellett a Zalabrasz fúvós együttes és a templom énekkara látta el, így még felemelőbb volt a zarándokok számára a részvétel. További hasznos rádiózást kíván mindenkinek Fúrján Zoltánné, a hírek szerkesztője. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Önkénteseket keresünk a Mária út zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út zarándok információs pont. A zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Hírpercek.
1: Minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi Ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a Bátai Kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szentmiség 2-től szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hit látásmódjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már három útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolát forint számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásukat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

Ő volt a fő celebránsa, valamint a korábbi plébános pásztor Emmanuel és a jelenlegi Furján Gellért atyákkal együtt miséztek. A következőkben érsek úr köszöntéseit, valamint a Szent Misén elhangzott tanítását fogják hallani a kedves hallgatók. Az énekeket a templom kórusától hallják.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Békesség veletek.
1: És a te lelkedben.
2: Excellenciás érsek úr, kedves érsek atya. Szeretettel köszöntöm templomunkban felszentelésének 120. évfordulóján. Több száz éven keresztül nem volt temploma az itt élőknek. Csak egy harang hívta imára őket, és siratta az elhunytakat. Vasárnaponként a falutól 5 kilométerre lévő csatári kolostor templomba jártak szentmisére a hívőság idejére. A századforduló Mészáros Flórián csatári plébános vezetésével fogtak hozzá egy kis templom felépítéséhez. Adományokat gyűjtötte, volt, aki egy pár ököl árát jegyezte. Téglát vetettek, fát vágtak a falu erdejéből, meszet oldottak. A sáridaiak összefogtak az Úr nevében. Az elkészült templomot Mészáros Flórián szentelte fel 1906-ban. A haranglában lévő kis harang felkerült a templom toronyba, amit aztán az első világháborúban elrepüléláltak. Végül is Kahuzi Gyula esperes szentelte fel az új 100 kg-os harangot 1921-ben. A 60 kg-os kis harangot özvegy Balogh Andrásné adományozta 1926-ban. A sáridaiak azóta is folyamatosan gondozzák, fejlesztik szeretett templomukat. Új padok, elektromos orgona, színes üvegablakok készültek. 120 éve minden vasárnap friss virágok vannak az oltáron. Hajtényi Béla plébános úr idején már kicsi volt a templom, ezért saját erőből bővítettük 1993-ban. Mint az egyházközség világi elnök, ekkor kerestem meg érsek urat, megállapodtunk, hogy 16. január 1-től az érsekségen vezetett elkülönített számára kezdjük el az adományokat gyűjteni. Majd amikor a két sikeres pályázat után hozzáfogtunk a munkához, a bevizetett 2 millió forintját 4 milliót kaptunk vissza. Ismételten hálásan köszönjük. És külön köszönöm a támogató nyilatkozatát is, mert ennélkül nem jött volna az állami pénz. Sokat segített a sáridai önkormányzat is. Kedves érsek úr, sokat imádkoztunk, nem csak a kötelezőt. Hálát adtunk a mindenhatónak azért, hogy olyan érsek püspökünk van, aki bölcsességgel, derűvel, emberséggel, hittel vezette egyházmegyénket. Köszönjük szeretetét, azt a szeretetet, ami soha el nem múlik. Kérem, mutassa be a szemését mindazokért a sáridai emberekért, akik a 120 év során bármit is tettek templomunkért.
0: Köszönöm szépen, kedves szalagra, szervus,
3: Emmanuel.
0: Jézus Krisztus. Veszprémi Egyházmegye papjainak kb. 2/3 részét már én szenteltem. Közeljük tartozik ez a két derék fiatal atya és az Emmanuel és a Gellért. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy el tudtam jönni. Már életemnek most már a 83. évében vagyok, közelebb a háromhoz, mint a kettőhöz. És hát ez egyébként az én szülőföldemhez is tartozik, hiszen én is zarai gyerek vagyok, a Pálkai plébániának egy kis Pördeföld nevű falujában nőttem fel, amelynek ma már csak 80 lakója van. És ha feljöttünk a városba, gyerekkoromban az mindig Zalaegerszeget jelentette, és akkor a vonaton mindig átmentünk Sáridán is, meg Boszföldön is, úgy emlékszem, de nem. Sáridán már nem mindig állt meg a vonat, erre is emlékszem. De a lényeg az, hogy örülök, hogy az őrangyalokat és a templom 120 éves évfordulóját veletek együtt ünnepelhetem.

0: A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk néked, Krisztus!
2: Kedves testvéreim, a bőség zavarával küzdök, mert én elsősorban ugyan a templom szentelésre, évfordulójára készültem, de hát miután itten a őrangyalok búcsúnapját üljük, azért azokról is valamit kell mondanom. Már csak azért is, mert én foglalkoztam a világ jelenlegi nagy vallásaival, és tudom, hogy az angyalokba vetett hit jobban összeköt bennünket a nagy vallásokkal, mint az Isten hit. Furcsa módon az iszlámnak az Isten fogalma nagyon eltér a miénktől. Az egy szinte kegyetlen, szigorú, egyeseket a pokolra, másokat a mennyországba, hogy mondjam, eleve teremtő Isten. Nem a szeretet Istenem, mint a miénk. De az angyalokról majdnem ugyanazt hiszik ők is, mint mi. Ugyanígy például a hinduizmusnak a harmadik ágában, ami tibeti hinduizmusnak, vagy Vajrajána, buddhizmusnak mondunk, ott is az angyaloknak nagyon nagy szerepe van. A japán sintoizmusban ottan a kamiknak nevezik az ilyen istenhez hasonló, de még igazából nem isten lényeket. Tehát ott is vannak angyalok, és a kínai vallásokban szintén, a taoizmusban is, meg a konfucianizmusban is. De térjük vissza a mi hitünkre. Hallottuk az előbb, hogy a választott népnek azt mondja az Úr, hogy én elküldöm angyalomat, előtted menjen, őrizzen téged az uton, vezessen arra a helyre, amelyet neked szántam, tiszteld őt és hallgass a szavára, mi ellenkezél velem, mert az én nevem van benne. A zsoltárokban is sokszor van szó angyalokról. Például a 90. zsoltárban ezt imádkozzuk, nem esett semmi bajod, otthonodhoz nem közelített semmi csapás, mert angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadon. Kezükön hordoznak majd téged, hogy kőben ne üsd lábadat. A Jelenések könyvének szinte minden oldalán van szó az angyalokról. Csak egy utolsó mondatot olvasok föl. Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket. Én vagyok Dávid gyökere, és Sarja, a fényes hajnalcsillag. Tehát az angyal segít minket abban, hogy ezt elhiggyük. Egyébként a magyar költők közül a piarista szerzetes Sik Sándor volt az, aki a legtöbb verset írta az angyalokról. Legalább 6 verse van, ami angyalokról szól. Én most csak egyet olvasok fel ezek közül, amelynek az a címe, hogy a névtelen angyal, ez az őrangyalról szól. Nem tűnök össz az égi seregek angyalainak 9 kórusában. Hasztalan keresem a Bibliában, emberi nyelven nincs Istán neved. Nem a nagyokat, nem a szenteket kíséred át az Isten államába. Kis emberek utolsó állomása, a kis halál, ez a te őrhelyed. Mikor jössz hozzám? Lesz nekem szabad? Szabadítóbb a földi fájdalomnál? Lesz-e, hogy neveden szólítalak? Ó, bár te hívnál, angyali ajak, a néven, mely a túli tájakon vár, amikor majd onnan szólítanak. Ennyit az angyalokról, templomról. Maga az Úr Jézus is szerette a kőből épült templomot is. A templomszónak nagyon sok értelme van, de a kőből épült templomot is szerette az Úr Jézus. Olvasta a zsoltárokat, imádkozta a zsoltárokat, melyben többek között ilyet olvasunk, hogy örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába fölmegyünk. Egy másik zsoltár. Mint kedves a te hajlékod, seregek ura, lelkem vágyakozva eped az Úr udvaraiba. Lelkem és testem sóvárog az élő Isten után. Jézus is itt mutatták be 40 napos korában. Ide zarándokolt fel Máriával, Józseffel együtt, amikor 12 éves volt. Így gyógyított meg sok vakot és sántát. Így mondott el sok beszédet. Megünnepelte a templom felszentelésének napját is, János evangéliuma szerint. Innen üzte ki a kereskedőket, csak az Isten házát vásárcsarnokká tették. A templomot atyám házának és az imádság házának nevezte, és felháborította annak meggyalázása, és az is, hogy a irásodok és farizeusok és akkori főpapok milyen felszínesen, rengeteg paragrafusra alapozva végeztek liturgiát, de a szívük nem volt ott. János evangéliuma már az előszavában felhívja a figyelmet arra, hogy Jézusban megszületett az isteni ige, az Isten élő temploma, egy új templom, Jézus teste és lelke. Benne valósult meg legtökéletesebben Isten jelenléte, köztünk léte itt a földön. Mit mondott? Bontsátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem azt. Itt saját testének és lelkének templomáról beszélt, amelyben jelen volt, ahonnét kisugázott Isten ereje, szépsége és szeretete. Számunkra a kőből épült templom akkor ez igazán Isten háza, ha benne van az oltári szentség. Itt van ugye oltári szentség. Tehát Jézus teste a kenyér széne alatt. Ezáltal jön létre a templomban egy olyan légkör, egy olyan atmoszféra, isteni erőtér, amely néha még a pogányokat is meghatja. Szombathelyi ifjúsági csoportomnak volt olyan tagja, aki akkor tért meg, amikor bement egy templomba. De tudunk másról is. André Frossard, egy francia fiatalember, Párizsban barátait várta, de azok késtek, s ezért át unalmában betántorgott egy templomba. Ott meg éppen szentségimádás volt. Égtek az oltáron a gyertyák, ki volt téve az oltári szentség. És ez a majdnem teljesen hitetlen ember úgy érezte, mint az oltáról a gyertyák fénye lejönnének és bele özönlenének az ő lelkébe, és teljesen megváltozott. Utána egy könyv, amelyet tulajdonképpen ő írt. Kedves testvéreim, de maga a közösség, amely itt egybe jön, ez a közösség, ez is templom, Isten temploma. amelyből egy láthatatlan templom épül föl, amelyben a Szentlélek lakik, és Jézus is ott lakik. Ti az élő Isten temploma vagytok, mondja Szent Pál a korintusiaknak. Máshol Isten épületének, és nevezi a hívek közösségét. Apostolokra és profétákra alapozott épület vagytok, és a szegletkő maga Jézus Krisztus, ő tartja össze az egész épületet. Belőle nő ki az Úr temploma. Ti is benne épültök egybe a lélek közreműködésével az Isten hajlékává. Nem véletlen, hogy a nagyon sok nyelvben ugyanaz a szó van a templomra, mint az egyházra. Latinban ecclesia, spanyolban iglesia, franciában église, angolban church, németül kirche. Ez mindegyik egyszerre jelenti a templomot, meg a hívek közösségét, az egyházat is. Valamikor régen a magyar ember is a templomot egyháznak hívta, csak ez valahogy kiment a divatból, egy esetben mégis megmaradt. Hogyan hívjuk a veszprémi székes egyházat? Tehát az egyház megye első templomát a mai napig úgy hívjuk, hogy székes egyház. Tehát ez mutatja a templom és a hívő közösségnek a szoros kapcsolatát. Két egybe jövünk nekik, és úgy kell tekintenünk magunkra és a mellettünk ülőre is, meg a többiekre is, hogy mind Isten templomának a élő kövei vagyunk. Ezért is kell egymást tisztelnünk és szeretnünk. Egymással szemben udvariasnak, barátságosnak lennünk. A megszentelő kegyelem állapotában egyébként mi magunk is Isten élő temploma vagyunk. Nem tudjátok, testetek a benedek lakók Szentlélek temploma. Nem tudom, van-e köztetek olyan férfi, akit Kristófnak hívnak? Van? Tudod, mit jelent ez a szó, hogy Kristóf? Krisztus hordozója. Görögül Krisztoforosz, azt jelenti, hogy Krisztus hordozója. Most nekünk mindannyiunknak, egyébként Krisztus hordozóknak kell lennünk. És kellene, hogy ha kimegyünk az utcára, találkozunk olyan emberrel, aki a templomot nem látogatja, nekünk kellene valahogy elvinni hozzá valamilyen módon a Krisztust. Hogy olyan emberrel találkozunk, aki a vasárnapot nem ismeri. Nekünk élő Krisztusoknak, Krisztus

hordozóknak kéne velük is megismertetni a vasárnap üzenetét. Ez nem lehetetlen. Azt kéne, mindannyian mozgó templomok, mozgó tabernákulumok legyünk, akik magunkban visszük Krisztust. Mindenhová, a családba, az iskolába, a munkahelyre, de még a futballpályára is. Láthatok már olyan focistákat, amikor fölléptek a pályára, keresztet vetnek magukra, vagy a gólt rúgnak, utána fölmutatnak az égbe. Hát ezek Krisztust elviszik a futballpályára is. Nekünk is erre kellene törekednünk. Amikor Szent Jónást végzünk, vagy bűnbánatot tartunk, akkor mindannyian templomrestaurátorok, templomtakarítók vagyunk. Saját testünk, lelkünk templomát tesszük tisztává. Amikor imádkozunk, amikor jót cselekszünk, akkor részt vagyunk a Szent Misén, akkor templom építők, templom díszítők vagyunk. Saját testünk, lelkünk templomát szépítjük. Látom, hogy itt is van egy, vannak üvegfestmények is, azért engedjétek meg, hogy befejezésül fölvassam Zsida Jenőnek a Templom ablak című versét. Zsida Jenő egy erdélyi költő volt, 33 éves korában meghalt, ilyen csodálatos verseket már 10 éves korában ért. Figyeljetek! Kis csak az utcán járnak, kelnek. Szépséget rajta nem igen lelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, ólomkarika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, kerete málló, emit moholepi, amut pókháló, süteti napfény, sötét örökre, mint világtalan, dús világtalan, ag világtalan, húny szemegödre. Neki belép a tág iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka, a földön itt lenn, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét, áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látók fényességét. Amen.

Hirdetem a testvéreknek ma délután is ugye ünnep lesz még itt Egyházmegyénkben, hiszen érsekatya, Udvardi György érsekatya, papás Szenteli Tellándor diakónust Veszprémben imádkozzunk az új áldozópapért, Isten kegyelméből sokáig szeretetben és hűségben végezhesse majd szolgálatát. Pénteken esperesi kerületünk papjaival lesz közös imádkozási lehetőség a Bucsú Szent Lászlói templomban 5 órától este, lesz szentségimádás, és 6 órakor érseki szentmise. Van lehetősége, kedve, azt tartson velünk. Közeledik a bibliai ismeret vetélkedőnek az időpontja. Szeptember 27. vasárnap délután 3 óra. A Baki Kultúrházban lesz, ugye itt más rendezvény van ez alatt. Még jelentkezhetnek szeptember 20-áig 4 fős csapatok, nálam vagy Andreánál. Kedden este 7 órakor tezéma óra kezdődik az Zalaegerszegi Mindszenti Iskolának a zárda kápolnájában. Kedden délután 5 órára lehet jönni szentségimádásra a templomba. Ahogyan már hirdettem, januártól az Zalaegerszegi Kálvária kápolnában örökimádás indul. Szentségőrnek még erre a 168 órából egyre lehet jelentkezni, a részletek a plakáton, illetve vannak ilyen kis szórólapok, azokon rajt van. Az elmúlt évekhez hasonlóan szeptember 21-én ismét alfakurzus indul a szomszédban Zalaegerszegen, ahol hitünk alapjaival lehet megismerkedni, elmélyülni, közösségi élményt szerezni. Aki erre érez elhívást, az nálam jelentkezhet ilyen jelentkezési lapokért, amit tudok adni. Október 3-án egy különleges alkalom lesz. A Mária Magdolna templom előtti téren, aztán meg utána minden hónapják

A címét, hogy a Szent Szív hatalma a régi Adi moziba, az Árt moziba fogják szeptember 17-től vetíteni. Nagyon különleges, nem csak a 17. századba vezet el minket Malakók Margitnak a történetébe, hanem a mai időből is, mai napjainkból is tanúságtételekkel mutatja be, hogy mennyire erős az Úr Jézus szentséges szíve, és aki annak a tiszteletét őrzi. Mi magyarok ebben nagyon ügyesek vagyunk, hiszen Jézus szíve tisztelete a szívünkben él, de hogy ebben mekkora erő van, ez a film ezt mutatja be. Akik már látták, ha jól emlékszem, Domonkos nővérek egy kis beszélgetést, úgynevezett podcastot is készítettek a filmről, hogy kicsikét úgy ráhangolódjunk, ezt már meg lehet nézni. Plébániák honlapján van egy plakát erről a filmről, rákattintanak, és nem a filmre, azt majd a moziba kell megnéznünk, hanem erre a podcastra, beszélgetésre vezeti az érdeklődőket. És hálásan köszönöm mindenkinek a segítségét, munkáját az előkészületben, a szervezésben. Kórus rengeteget készült, és nagyon felemelőre sikerült a liturgiát az énekükkel díszíteni. Jó Isten fizesse meg mindenkinek ezt a segítségét. De különösen Érsek atyának, aki ellátogatott hozzánk, mindig egy kicsit otthon van, ahogyan mondta itt Zalában. Hát itt Sárhidán is nem először, és nem kis alkalmakkor, hiszen a 100 éves búcsón is itt volt, és a mostani évfordulón is együtt ünnepelhettünk. Ez nagy ajándék számunkra, hogy Érsek atya eljött és szavaival buzdított bennünket, hogy valóban mi is Isten szent templomaként éljük meg az életünket, és

0: Krisztus hordozóként, mint egy Kristófként éljünk a világban. Jó Isten adjon sok erőt és egészséget még érsek atyának, amíg itt köztünk van, hogy sokat tudjon ünnepelni a hívekkel, de legfőképpen az Úr Jézussal az együtt töltött idő. Ne csak itt legyen áldás, hanem majd egykor az égben is a jutalmat megkapja. Szent II. János Pál pápával együtt ott lehessen. Jó erőt, egészséget kívánunk még, de nem muszta meg ennyivel érsek atya, mert még fognak most köszöntőt mondani.
1: Kedves érsek atya, köszönjük, hogy templomunk ünnepén eljöttek kicsi nyájhoz, hálatelt szívvel szólunk az érsek atyához. A jó Istentől áldást kérünk most örre, legyen lelke ezután is a hitnek tiszta, fényes tükre. Az Úr hű szolgájaként szolgálhassa szent egyházunkat, szentbeszédde bátorítsa hívő nyájunkat. Áldást, kegyelmet árasszol lelki mennyei atyánk, ő vezérelje a hit szent fényével útját. Hit, remény, szeretet vezesse lépteit, Isten áldja minden napjait.
2: Én sok adja hálás szívvel, köszönjük, hogy elvállalta a szent misét, fogadja sok szeretettel.
3: Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem. Kívánok mindannyiunknak nagyon szép vasárnapot, és hogy Krisztus örömében élhessék életüket.

0: விஷ்ணுவன் அது உள்ளே
1: விஷ்ணு
0: அபியா.

Szent Őrangyalok templom 120 éves búcsúi szentmiséjéből hallhattak részleteket. A szentmise főcelebránsa Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek úr volt. Az énekeket a templom kórusának köszönhetjük. A felvételt Fúrján Gellért atya készítette, adásba igazította Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes. Köszönjük, hogy bennünk hallgattak. Maradjanak továbbiakban is a Mária Rádió adása mellett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sok szempontból speciális volt, hiszen nagyon szigorúan szabályozott keretek között csak férfi résztvevőknek, rövidebb változatban és kevesebb eszköz használatával tartották. De a nem megszokott kurzus körülmények

0: között is Jézus jelen volt, és új életre hívta a fogvatartottakat. A szombathelyi börtönmisszióról, tapasztalataikról és az ott megélt saját élményeikről is beszélgettem Joanovics Róberttel, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatójával, és Nagy Zsolttal, az iskola igazgató helyettesével.
1: A börtön lelkésznek a meghívására, aki igazából nagyon régóta ismeri a Szent Andrást, régi Szent Andrásos, tehát ő is már egész fiatalkora óta szolgálta a Szent Andrással. Ő foglalkozik ott a fogvatartottakkal börtönlelkészként, és jelezte már hónapokkal ezelőtt, hogy van egy olyan csapat most a fogvatartottak között, akinek szerint érdemes lenne ezt az intenzív, komoly lelki programot megtartani.
0: Csináltatok egyébként már börtönben más alkalommal és máshol ilyen programot?
2: Igen, Vácon, Váci börtönben. Ugyan egy új életkurzust tartottunk, és ott is a börtön lelkész hívott meg minket, és ott, és így ilyen verzióban, ilyen kétnapos verzióban csináltuk, tehát egy ilyen rövidítettet kellett ott is, igen.
0: Mitől más a börtönben megtartani egy ilyen kurzust, mint egyébként más körülmények között? Nyilván attól eltekintve, hogy ott mindenki fogva tartott, tehát hogy nem is erre gondoltam, hanem hogy egyáltalán miért jelentkeznek ezek az emberek arra, hogy szeretnének részt venni egy ilyen kurzuson?
1: Mindenképpen eleve sajátos az, hogy egy neműek a résztvevők, hiszen ugye vagy férfi, vagy női börtön, ez a kurzus most férfi fogva tartottak. Nagyon meglepő, hogy a bezárt falak között élő emberek átlagon felül nyitottságot mutattak.
0: Volt egy... Vagy pedig most találkoztak első alkalommal rajtatok keresztül Jézussal.
2: Hát azért kijött a megosztásokban, pedig ugye a végén volt egy nagy megosztás, milyen volt nekik ez a két nap, hogy vannak olyanok, akik már jártak akár valamilyen gyülekezetben, tehát nem biztos, hogy katolikusban, de hogy van nekik ilyen tapasztalatuk, akár családból, de szerintem voltak ott olyanok is, akiknek nem annyira. Tehát az is átjött, hogy kicsit távolabbról indul ezekkel a dolgokkal. Viszont az, ami történt, az elképesztő volt, mert... Ők nagyon-nagyon szomjaznak arra, hogy emberként bánjanak velük. Tehát ott egy olyan állapot van, hogy az emberek jó lesz, egy koppant a padlón, nem gondolta volna, hogy ez lesz így a sorsa, de csomó bizonytalanság van benne, nem tudják, hogy mi lesz az ügyükkel a döntés, még előzetesben vannak, még nincs bírósági tárgyalás, lehet, hogy évekkel fog ez jelenteni később. És nagyon szomjaznak az emberi szóra, a kézfogásra, a személyességre, a mosolyra, az áttölelésre. És hát az üzenet az pedig ugye végig az Isten szeretete, az Isten műve.
0: Meg is fogalmazták egyébként a végén azt, hogy ők hogy érezték magukat ezen a kurzuson, vagy hogy érintette meg őket egyébként a Szentlélek?
1: Igen, volt egy ilyen megosztó körünk, és volt olyan, aki kifejezetten ezt mondta, hogy hát életemnek a legrosszabb szakaszában vagyok. Mert nyilván itt arról is szó van, hogy ez feltételezem az ember életében tényleg egy mélypont, egy kudarc. Hogy valahogy olyan helyzetbe kerültem, olyan bűnelkövetővé lettem, hogy most ezt érdemlem, hogy börtönben legyek. Tehát ez valószínűleg közös lehet bennük, hogy ezt mindenki kudarcnak éli meg, saját magával kapcsolatban. És az egyikük kifejezetten ezt mondta, hogy életem legrosszabb szakaszában vagyok most, és mégis milyen csodálatos, hogy a legnagyobb Isten élményem volt most ebben a két napban. Éppen ott, ahol a legmélyebb ponton vagyok, ott jön értem az Isten. Kifejezetten ezt mondta. Mert ezt lenyűgöző volt hallani.
0: És akkor, ha

0: már ezt tudjuk, hogy a fogvatartottaknak milyen volt. Nektek személy szerint ez milyen élmény volt? Egyébként mindketten voltatok már ilyen misszióban, börtönmisszióban?
1: Hát én voltam már egyben.
2: Nekem ez volt a legelső, tehát én egyáltalán nem voltam még fogvatartó intézményen belül.
0: És milyen élmény volt? Maga ez a börtönmisszió, ez neked adott-e valamit?
2: Abszolút. Abszolút adott. Az embereknek tényleg tehát én nagyon sok kurzuson szolgáltam már, és tényleg azt mondom, hogy átlagon felüli volt a nyitottsága, ahogyan az első pillanattól fogva jelen voltak ezek az emberek, mint résztvevők, az a nyitottság, az nagyon megragadott. Nem volt sok megnyilvánulás részükről, de azok egyszerű és nagyon őszinte szavak voltak, amiket kifejeztek. Ez is megragadó volt. Nagyon együttműködők voltak mindabban, ami történt a kurzuson. Nagyon jó élmény volt szolgálni feléjük.
0: Zsolt, akkor te nem most voltál első alkalommal, neked milyen volt? Másabb volt-e ez, mint egy korábbi élményed?
1: Hát bennem azért az visszacsengett, hogy nagyon hasonló volt az előző is. Tehát olyan értelemben, hogy ott is ez a mélyponti állapot jött velem szembe, ami az emberekben így létrejön egy börtönbe, és ott is nagyon szomjazták az emberi kontaktot, a szeretetet. Itt is ez volt. Én azt mondtam, fogalmaztam meg, hogy jó volt emberként találkozni velük. Jó volt, nem tudom, hogy kint az életben ővele, lehet, hogy egyikkel egy üzletemberként találkoztam volna, egy másikkel egy szakemberként, vagy nem tudom, vagy valami fennhéjázó valakiként, nem tudom. De itt egy egyszerű emberség, az, ami szembe jött velem, és én vágytam arra, hogy kicsit mélyebben megismerni, nem sok lehetőségünk volt erre, de hogy megismerjem azt, hogy miért van itt, vagy hogyan van itt, vagy hogy ő beszéljen magáról. Hát ezekkel a személyes kontaktokat nem annyira sikerült elkapni, mert annyira szoros volt a program, mindig vitték őket, az örök állandóan vezérelték a csapatot, de néha egy-egy beszélgetést meg tudtunk ejteni. És abban is ez jött le, hogy ezek olyan emberek, akik így tényleg kiszolgáltatottak, és ő maga is megtört. Tehát ez a megtörtség, ez engedi a kegyelmet, engedi az Isten szeretetét, engedi az emberi igazi, mély ének között a találkozást, a személyek között a találkozást. Ez az, ami engem nagyon megfogott.
0: Sőt, meg is fogalmazta, azt hiszem, hogy te mondtad, hogy meg is fogalmazta egyikőjük azt, hogy itt embernek érezhettem magam.
1: Igen, igen. Hát ez volt az ő megosztása. Nem is mondott semmi mást, hogy itt melyik ponton mi érintette meg, hanem csak annyit, hogy egy embernek éreztem magam ebben a két napban.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak a szombathelyi börtönmisszióról Joanovics Róberttel, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatójával, és Nagy Zsoltal. Figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Régió, Zalaegerszegen, az FM 104,4-es frekvencián.
4: Hírpercek.
5: Új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az LVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésű platformon nagy felbontású képek, 360 fokos panorámák, virtuális túrák és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 ezer fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak. Az egyik legnagyobb felbontású felvétel Pietro Lorenzetti keresztrefeszítés című festményéről készült, csak nem 8 milliárd képpontból áll. A kezdeményezés hátterében az 1997-es Assisi földrengés tapasztalata is áll. Az új digitális archívum ezért nem csak a jelenlegi állapot rögzítését szolgálja, hanem a jövőbeni kutatást, restaurálást és állagmegóvást is segítheti. Egy francia katolikus férfi Párizsban biciklire pattant, és 16 napig kerékpározott Mária Pócsra, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalember azzal indokolta döntését, hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Mária Pócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maratoni tekerés. A fiatalember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint ahogyan ezt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Mária Pócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkalmon 25 férfi testvér és 4 fiatal vett részt. A székesfehérvári csapat csatlakozott a mára nemzetközivé vált mozgalomhoz, amely Lengyelországból indult a 2010. Ausztráliában, Horvátországban, Írországban, Mexikóban egyaránt összegyűlnek a katolikus férfiak, hogy a szentolvasó elmondásával engeszteljenek, hitet valljanak, és megerősödjenek lelkiekben ehhez kapcsolódva férfi szerepükbe is. A következő alkalom október 3-án 8 órától lesz a székesfehérvári Jézus Szíve templom előtti téren. Hazánkban a Szent István Bazilika előtt gyűltek össze először katolikus férfiak, közös rózsafüzér imára 2024. március elején. Ma már a történelmi Magyarország 27 településén, többek között a felvidéki Nagytárkányban és Csíksomjón is több száz férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Amikor a kislányom 4 éves volt, egy barátnőmnél a kertben szalonnasütés volt. A kislányom egy óvatlan pillanatban beletenyerelt a tűzbe. Kikaptuk a tűzből, azonnal lehűtöttük a kis kezét, de felhólyagosodott, borzasztóan nézett ki. Én, mint anya, rettenetesen megijedtem. Szaladtunk vele a sebészetre. Az orvos meglátta a kezét, és azt mondta, hogy ez olyan súlyos égési sérülés, hogy valószínűleg bőrátültetéstől kezdve ínátültetésig majd mindenre lehet számítani. Amikor hazamentünk, akkor elkezdtem sírni és imádkozni, és elővettem a Bibliát. Van egy bibliaolvasó kalauzom, és az aznapi ígét kikerestem, így hangzott: gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Vannak olyan ritka pillanatok az életben, amikor az Úr megengedi, hogy az ember megérezze, hogy az imája meghallgatásra talál. És ez egy olyan pillanat volt. Tudtam, hogy én csak egyetlen egyet kérek most az Úrtól, azt, hogy meggyógyuljon a keze. Abban a percben tudtam, hogy meg fog gyógyulni a keze. 4 nap múlva kellett visszamennünk kötözésre, és az orvos lefejtette a kötést, majd leült. A kislánynak a égési sérülések helyén mindenhol friss, finom, egészen vékony rózsaszín bőr volt. És csak nem nyomtalanul gyógyult az egész, egy halvány kis folt látszik a kezén, és ő azt mondja, hogy őt emlékezteti ez a folt arra, hogy az Úr meggyógyította az ő kezét.

0: Kenéz Éva, református hitoktató, regényíró gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Ó, édes Istenem! Hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet. Szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed. Kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyalom, legyetek én velem. Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A haza felemelkedése legyen a célunk. Kiáltásunkkal nemzetünkért az eget ostromoljuk. Bár tele vagyunk hibával, bűnnel, kicsinyhítűséggel, tele vagyunk az egység hiányával, mégis éltet a remény. Hazánk többet érdemel a sorsánál. De a sors a mi kezünkben van. Csak nagy célok, egyetértés és együttműködés visznek előre. Ezt mondja nekünk Széchenyi István is, évszázadok messzeségéből.

Nem tudok tanácsot adni sok másnak, sem magamnak, s voltak éppen ez keserít a legjobban. Vagyis az utcai, mert a kor, a körülmények, amelyekbe voltak, hogy kegyesek belekényszeríteni bennünket, oly határozott, vagy inkább elkeseredett, egoistává tettek, hogy nem győznék eléggé szégyenkezni emiatt, ha mindenki más nem volna többé-kevésbé hozzám hasonló, azzal a különbséggel mégis, hogy én becsülettel bevallom. Mások viszont általában elhallgatják, talán még önmaguk előtt is. Mert vannak emberek, és nem árt megismerni őket, akiket már úgy átitatott a képmutatás és a hazugság, hogy egész lényük egyetlen nagy csalás. Ha másokat nem csaphatnak be, akkor becsapják önmagukat. Mivel magaméval együtt mindenkinek valamiét nevelve s bátorságba helyeztetve látni kívánom, azért törekedem arra, hogy mindenkinek honunk tág mezején nagyobb mód, könnyűség s több remény nyújtassék, mint eddig. Értelmes fáradozás után valamit szerezhetni, s azt háborítatlanul bírhatni is. Hunnia minden lakosainak polgári létet adni. Ím ez, amit 1832-ben teljes meggyőződésem szerint honunkra nézve nem csak idő előttinek, sőt szinte már idő utáninak tartok. Honunk minden lakósainak a nemzet sorába iktatása bizonyos életet terjesztend. 9 milliónak ezentúl is abbuli kirekesztése ellenben elkerülhetetlen halált hozand anyaföldünkre. Ez lélekisméreti vallomásom. Hunnia magasbb állást érdemel. Nyomorult középszerűsége azon fullánk, mely lelkemet égető kinnal sérti. Ne tudjuk törpe létét, de emeljük dicső országok sorába. Legyen ez célunk. Ennél nemesbre nem lehet fordítani egy ember rövid életét.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangéliumról szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. A Máté evangéliuma 9. fejezet 9-13-as vers sorai, ez tulajdonképpen Máté meghívásáról szól, ez a történet. Kövess engem, Jézus ezt emeli ki, elhalad egy ember mellett, akit Máténak hívnak, ott ül a vámszedő asztalnál. Az emberek számára ő egy megvetett ember volt, vámos, aki a megszálló hatalom szolgálatában állt, és akit sokan bűnösnek tartottak. Jézus azonban egészen másképp néz rá. Nem azt mondja neki, hogy Máté, változ meg, és aztán majd egyszer követhetsz engem, hanem egyszerűen rögtön azt mondja, hogy kövess engem. És Máté felállt és követte Jézust. Milyen rövid ez a történet, és milyen hatalmas üzenetet hordoz. Tehát Jézus nem a tökéletes embereket keresi. Nem azt várja, hogy előbb mindent rendezünk az életünkben, és csak utána menjünk hozzá. Jézus ott szólít meg bennünket, ahol éppen vagyunk. Máté a vámasztalnál ül. Ott, ahol az egész élete összesűrűsödött, pénz, érdek, munka, siker, társadalmi megítélés, és Jézus éppen ott találja meg. Talán velünk is így van. Lehet, hogy nekünk is van egy vámasztalunk. Egy hely, ahol túl sokat foglalkozunk az anyagiakkal. Egy régi sérelem, amelynél újra és újra megállunk, egy kapcsolat, amely nem visz közelebb Istenhez, egy rossz szokás, egy büszkeség, egy félelem, egy seb a szívünkben, és Jézus nem messziről kiállt nekünk, odaáll mellénk, ránk néz, és azt mondja, kövess engem. Ez a mondat nem pusztán azt jelenti, gyere utánam, hanem azt is, hagyd magad mögött valamit, és indulj el velem. Máté felállt, ez egy nagyon fontos szó, felállt. Mert ahhoz, hogy kövessük Jézust, néha fel kell állnunk, amiben hosszú ideje ülünk. Fel kell állnunk a keserűségből, fel kell állnunk a reménytelenségből, fel kell állnunk a bűnből, fel kell állnunk a közömbösségből, fel kell állnunk abból a gondolatból, hogy én már úgysem tudok megváltozni. Máté története azt bizonyítja, Jézus egyetlen szava új irányt adhat egy egész életnek, és ezután Máté házában lakoma kezdődik. Jézus együtt étkezik vámosokkal és bűnösökkel. A farizeusok ezt nem értik. Megkérdezik, miért teszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus pedig válaszol, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Milyen egyszerű és milyen mély kép. Az orvos nem azért megy a beteghez, mert a beteg egészséges. Azért megy hozzá, mert beteg. Jézus sem azért jött hozzánk, mert tökéletesek vagyunk. Azért jött, mert szükségünk van rá. Jézus arra tanít, ne azt kérdezd először, hogy miért olyan a másik ember, hanem kérdezd meg, hogy Uram, mit szeretné bennem meggyógyítani. Mert mindannyian betegek vagyunk valamilyen értelemben. Van, akinek a teste beteg, van, akinek a szíve fáradt, van, akinek a lelke sebzett, van, akinek a hite gyenge, van, akinek a szeretete fogyott el. És Jézus nem elfordul ezektől az emberektől, ő közelebb lép. És ezért olyan gyönyörű a mai evangélium. Jézus nem azt mondja, ha majd jó leszel, szeretni foglak, hanem szeretetével azt mondja, gyere hozzám, és én segítek, hogy új emberré válj. Máté is új emberré vált. Az emberek leírták, de az leírt embereket Jézus felemeli. És talán nekünk is szükségünk van erre a hitre. Nem mondjuk egy emberről, ő már nem változik meg soha. Belőle már nem lesz jó ember. Isten sem tud vele semmit sem kezdeni. Mert lehet, hogy Jézus éppen őt hívja most. Ne írjuk le önmagunkat. Jézus azt mondja, kövess engem. Lehet, hogy azt mondod, én már túl messzire kerültem. Jézus azt mondja, kövess engem. Lehet, hogy azt mondod, nem vagyok méltó. Jézus azt mondja, nem a tökéleteseket keresek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Ne féljünk Jézus elé állni úgy, ahogy vagyunk. Halljuk meg ma személyesen Jézus szavát. Kövess engem.
1: Mai ima szándékunk, Urunk, újíts meg bennünket gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, hanem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket, és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog a Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A nemzetért.

egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói, szerte a hazában mindenütt, ahol hallgatják ezt a műsort. Ez itt az Együtt, a Szinodális

0: úton műsor a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. Én Horváth József vagyok, a műsor szerkesztője. A technikai feladatokról és a közvetítés zavartalanságáról itt Szombathelyen Szabó Gábor önkéntes technikus, a budapesti stúdióban pedig Szállád György gondoskodik. Mindkettőnek nagyon köszönöm a munkáját. A szinodális beszélgetések vallási életünk szerves ései részei legyenek, ez az egyháznak a kifejezett szándéka. Én hiszek abban, amit Ferenc pápa hirdetett, hogy a hitből fakadó élettapasztalatok átadása által Isten szent lelke szólal meg az ember ajkáról. Az egyház egyre inkább felismeri, hogy a szinodalitás Isten egész népének útja, amelynek célja, hogy Isten egész népen meghallgattassék, mit üzen a Szentlélek az egyháznak. Ferenc pápa annak idején így fogalmazott: a szinodus lehetőséget kínál arra, hogy a meghallgatás egyházává váljunk, hogy kilépjünk a megszokott életritmusunkból, hogy félretegyük lelkipásztori gondjainkat, hogy megálljunk és figyelmesen hallgassunk. Ezt történt is most is, megállunk és figyelmesen hallgatunk. 14. Leó pápa megerősítette a szinodási folyamat folytatását, kiemelte, hogy a szinodalitás út türelmet, missziót és mély lelki megújulást kíván az egyháztól. Nos, akivel ma együtt járjuk a szinodális útat, Palatinus Krisztus atya, aki 1997-ben született Győrbe, középiskolai tanulmányait a győri Krúdy Gyula vendéglátóipari szakközépiskolában végezte, majd az érettségi és a rövid szakmai tanulmányok után a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Szeminárium papnövendéke lett. 2022-ben diákonussá, 2023-ban pedig a teológus diploma megszerzése után áldozó pappá szentelték a győri egyházmegye szolgálatára. Egy évig a soproni Szentlélek és Szent Mihály plébánia segédlelkésze, jelenleg a Római Lateráni Pápai Egyetem filozófiai karának hallgatója és a Római Pápai Magyar Intézetnek alakulja. Kedves Kristóf atya, Isten hozott téged a Mária Rádió szombathelyi stúdiójában.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Az interjúnak, a beszélgetésünknek a témája: kiégett társadalom? Kiégett egyház? Kristóf atya nemrég a szombathelyi egyházmegye papjainak tartott egy lelkinapot, ahol ez a kiégés volt a fő téma. Akkor gondoltam arra, hogy beszélgessünk erről az elkövetkezendő 40 percben. Kedves Kristóf atya, mi az, hogy kiégés? Milyen jelei vannak ennek?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően ez egy nagyon komoly és nagyon modern, nagyon jelenvaló probléma. Nem csak a papság körében, akiknek ez az előadás akkor szólt, hanem ugye egyáltalán a társadalom körében is. Én, mint nem kifejezett hozzáértő, inkább csak aki a tapasztalataimat szerettem volna akkor is és most is megosztani, azt látom, hogy a kiégés leginkább, vagy legalább leginkább az mutat rá, hogy van bennünk egy olyan állandó fáradtság, amit úgy nehezen tudunk kipihenni, vagy egyáltalán nem tudunk. Éppen emiatt úgy elveszítjük az örömünket, a lelkesedésünket, a motivációnkat, és nem egyszer ez hivatás vagy pálya elhagyáshoz vezet, ami adott esetben egy nehézség, tényleg egy szomorú helyzet lehet az embernek az életében. És hát, hogy milyen tünetei vannak, én azt hiszem...
0: Várj meg egy pillanatra, állandó fáradtság, így mondtad. Mi okozza ezt?
1: Alapvetően az én megfejtésem az, hogy egy kicsit valahol a mai társadalmunknak a berendezkedésében kell erre keresni a választ, mert talán mindannyian érezzük magunkon, hogy folyamatos teljesítménykényszer alatt vagyunk. Valahogy mindenki és még saját magunk is azt várjuk el, hogy minél többet, minél jobban tudjunk teljesíteni, minél több minden férjen bele a napunkba, érezzük, hogy mennyi feladat vesz körül bennünket, ugye családanyákat szoktuk példaképpen hozni.
0: De így van a diákokkal is. Én azt látom és tapasztalom, hogy az iskolában 7-8 órát vannak a gyerekek, utána pedig mennek ilyen-olyan szakkörökre, sportrendezvényekre, akármire, és este már úgy esnek be az ágyba. Na most ezek a hittanórára is az utolsó órában jönnek, és hullafáradtak, és kedvük nincs ott maradni. Na, bocsáss meg, hogy így közben szóltam.
1: Igen, pontosan a diákokon is ott van gyakorlatilag ez a teher. Egy kicsit tényleg azt érezzük, hogy nincsen nagyon kivétel ez alól, és valahogy ott van ez a mókuskerék, hogy teljesítünk egy napot, ahogy te is mondod, hogy beesünk az ágyba este, de másnap ugyanolyan nap indul, és másnap ugyanúgy ezt teljesíteni kell, és ez komoly kihívások elé állít bennünket, és hát küzdünk ezzel a mókuskerék helyzettel.
0: Ugye tulajdonképpen az egyházunkon belül a vasárnap lenne az a nap, amit az Istennek és a pihenésnek szentelünk. Viszont minden sportrendezvény vasárnap van. Rengeteg gyereket hívnak versenyekre. Mikor? Vasárnap. Hát, hogyha nem tudok elmenni Szentmisére, mert éppen akkor lesz a versenyünk. És ez így megy hétről hétre. Te hogy látod? Az egyházon belül.
1: Úgy látom, hogy ez egy tényleg nagy kihívás a családok, meg a hittanos gyerekek, meg azok életében, akiknek mind a kettő fontos. Mert nyilván vannak olyan akár tanítványaink, akár olyan emberek a környezetünkben, akiknek a sport élet, az tényleg egy fontos részét képezi az életüknek. Ugyanakkor meg valóban ez egy kihívás, hogy melyikre mondjak igent, melyikre mondjak nemet. Természetesen valahogy mégiscsak úgy érezzük, hogy az lenne a jobb, hogyha valahogy mégis az Isten tudnánk választani. És azt hiszem, és talán ez valóban egy kiút is lehet ebből a teljesítményorientált társadalmi gondolkodásból, hogyha megértjük azt, hogy a vasárnap az gyakorlatilag a hetünknek a csúcsa, és a vasárnapon belül a szentmise. Hogyha meg tudjuk tapasztalni, és akár papként, vagy hitoktatóként tapasztaltatni, akár a gyerekekkel, akár a családokkal, hogy a szentmisén való részvétel az éppen, hogy egy kicsit kiemel bennünket ebből a mókuskerékből. Hogy ott, hogy a szentmise az egy nem olyan idő, ami csak úgy elmúlik, mint ahogy annyi mindent csak így meg sem élünk az életünkbe, hanem például a szentmise az egy olyan pillanata, fél órája, órája a hetünknek, ami valóban hozzáad az életünkhöz. Ami egy kicsit átsegít bennünket, akár a mindennapi nehézségeken, valahogy könnyebben motivációt ad, vagy jobban motivációt ad a mindennapoknak a kihívásaihoz.
0: Tehát akkor úgy fogalmazod, hogy a szentmise akár prevenció megelőzése is lehet a kiégésnek, mert ott leállunk, időt szentelünk az Istennek, csendben maradunk, átéljük az Istennel való szent közösséget, és az embernek a lelkét jó érzéssel, örömmel és erővel tölti fel.
1: Igen, bizonyos értelemben én ezt így gondolom, igen, mindenképp így van, és a hétköznapokban ugyanilyen szerintem az imádság is. Amikor tényleg hagyjuk, hogy egy kicsit most ne foglalkoztasson bennünket más, most ne a külvilággal, ne a következő feladaton kelljen gondolkodnunk, ne azon kelljen gondolkodnunk, hogy mi lesz a következő, amit el kell végezni, hanem legyen egy idő, amikor egy kicsit magunkba befelé tudunk nézni. Talán ezt sokan tapasztaljuk az életünkben, hogy talán azért vagyunk olyan nyugtalanok néha, vagy olyan ingerültek, ne adj Isten agresszívak néha, mert nem hagyjuk saját magunknak, hogy bizonyos

0: Miért viselkedek így? Ilyen vagyok én tényleg? Hát talán nem is így ismerem magamat.
1: Tudnál egy képet arról adni arról, hogy a magyar társadalomban, vagy az európai társadalomban ez a kiégés melyiben reális valóság?
0: Nem akarok nagyon a statisztikákban elveszni, de vannak erre kutatások. Például akit ez a Byung-Chul Han nevű filozófus, akinek a gondolataira ezt a rekollekciós alkalmat is építettem, ő is kiemel adatokat, és aztán én is egy kicsit utána kutattam és utána olvastam, de maga ez a filozófus, igen, pontosan, ez egy nagyon hasznos könyv, a Kiégés társadalma című kis könyve, és a másik, amit én így a felkészülésben használtam, az a Rítus eltűnése című kis tövidke eszékötetei, amelyeket a kedves hallgatóknak is melegen és nagy szeretettel.
1: Akkor még egyszer ismételd el a könyvet is, meg az eszét is.
0: Tehát a szerzője Byung-Chul Han, egy dél-koreai, svájci filozófus, akinek az elmúlt közelmúltban ilyen nagyon kis rövid eszékötetei jelentek meg, a könyvesboltokban ezek nagyon könnyen elérhetők. Amivel én így behatóbban foglalkoztam, az a Kiégés társadalma című kis eszékötet, valamint a Rítus eltűnése.
1: Nagyon érdekes, hogy a Kiégés társadalmának a címlapján gyufaszálak vannak. Egy sor gyufaszál, amely éppen, hogy egy picit leégett, aztán még egy sor gyufaszál, amely még jobban, és még egy sor gyufaszál, amely háromnegyedik leégett már. Tehát ez nagyon szépen szimbolizálja, hogy az embernek az a kiégés, az erővesztés is, energiavesztés.
0: Így van, és a másik, hogy nyilván a fokozatosságot is kifejezi, tehát ez nem egyik pillanatról a másikra történik. Éppen ezért talán észrevenni is sokkal nehezebb. Amikor már benne van, akkor lehet, hogy saját maga sem ismeri föl, hogy ez a probléma. Ha nem csak fáradt vagyok, megint fölhúztak, és hasonló dolgokkal talán megnyugtatjuk egy kicsit magunkat, és nem gondoljuk azt, hogy ez tényleg valami olyan probléma, amivel foglalkozni kell, ne adj Isten, akár segítséget kell kérni. Könnyen a környezetünk is azt mondja előbb-utóbb, hogy ismerjük, ő ilyen, pedig nem biztos, hogy ilyen volt, csak a lassú fokozatosság miatt, ahogy az ember akár a kihívások, a stressz és hasonlók miatt ebbe úgy egyre inkább belecsúszik, nem veszük észre azt, hogy ez egy...
1: Említetted az előbb, hogy vannak erre vonatkozólag statisztikai adatok is. Tudnál ilyen ismertetni?
0: Igen, mivel, ahogy említettem, a Byung-Chul Han filozófus azt mondja, hogy minden kornak megvan a vezető betegsége. Régen a baktériumokkal küzdöttünk, meg a vírusokkal, talán még ma is van ezekkel feladatunk, de hogy igazán a mai kornak az idegi alapú betegségek számítanak a mai korban a korbetegségnek. És csak a tényleg néhány adatot, amit így megpróbáltam kikeresni, hogy a WHO adatai szerint 2021-ben 1,1 milliárd ember élt valamilyen mentális zavarral a világon, vagyis...
1: Óriási szám.
0: Hát igen, ahogy számolják, azt mondják, hogy nagyjából olyan minden hetedik ember. 2011 és 2021 között a mentális zavarokkal élőknek a száma gyorsabban nőtt, mondják, mint a világ népessége. És hogyha Magyarországot nézzük, akkor a KSH adatai szerint 2014 és 2019 között legalább enyhe depressziós tünetekkel élő fiataloknak 41%-kal növekedett az aránya, ami...
1: Ez óriási szám.
0: Igen, és talán egy kicsit ijesztő is.
1: Egyre többen mondják, hogy depis vagyok, depressziós vagyok. Ez már a kiégésnek a egyik megnevezés.
0: Vagy legalábbis szomorú abban az értelemben, hogy ez egy ilyen általános frázissá vált. Mert hát azért ez egy komoly nehézség az ember életében, ha valaki ezzel küzd, de valahogy úgy könnyen dobálózunk ezekkel a szavakkal, hogy igen, majd dep is vagyok, és hiszt is vagyok, ezt is gyakran mondjuk, hogy ma hiszt is vagyok, és de gyakran nem keressük az okát, vagy nem keressük azt, hogy mi vezetett idáig, és ez maga hova vezet. Persze nem akarom nagyon elmisztifikálni ezt az egész kérdést, de jó, hogyha látjuk annak a nehézségét, vagy veszélyét,

0: hogy ez a fokozatosság, ez hozzászoktat bennünket ahhoz, hogy saját magunkon se vegyünk észre fontos jeleket.
1: Hogy van ez az egyház életében, a hívők életében, vagy éppen a papságnak az életében?
0: Én azt hiszem, hogy mi magunk papok is tapasztaljuk a saját magunkon, már hogy egymáson, a paptestvéreken, meg a híveinken is, hogy ez a teljesítménytársadalom mennyire befolyásol bennünket is. Ahogy az előbb is említettem, az, hogy akár egy plébániai nehézség kapcsán, amikor úgy érezzük, hogy a hívek nem értenek egyet az atyával, akkor ez nagyon könnyen veszekedésbe, ne adj Isten, egy olyan helyzetbe torkollik, amikor otthagyják azt a plébániai közösséget a híveink. De egy kicsit talán az is benne van, ami talán sokkal hétköznapibb, hogy mi magunk nem engedjük, hogy például a vasárnap, a szentmise az azzá tudjon válni az életünkben, ami. Sokszor lehet ezt hallani, hogy én mindig szombaton járok misére, szentmisére, mert mégiscsak könnyebb az, hogy már szombaton le tudom, és akkor vasárnap tudok főzni, tudok a családdal foglalkozni, tudunk kirándulni menni, ami önmagában természetesen jó, hiszen lehetőséget biztosítunk a szombat esti szentmise hallgatásra, de ha ez a meggyőződésünk, hogy én azért járok szombaton, mert akkor letudom a vasárnapi szentmisét, akkor talán nem értettük meg, hogy mi a vasárnapnak az igazi lényege. Hiszen akkor sorozatban a vasárnapjaink enélkül a fenkölt idő nélkül maradnak.
1: Azért fogalmazzuk meg, mi a vasárnapnak a lényege? Mondd ki!
0: Hát Krisztus feltámadásának a megünneplése, az arra való emlékezés, az, hogy ahogy az Úristen a teremtés hetedik napján megpihent, és ezzel parancsba adta nekünk is, hogy a hetedik nap a pihenés napja legyen. Azért, mert az embernek hát nyilván szüksége van a pihenésre.
1: A munka és a pihenés megfelelő ritmusára.
0: Igen, hiszen látjuk, hogy gyakorlatilag a szünetet, a pihenő időt, azt a munkaidő közé iktattuk be. Gyakorlatilag nem hagyunk időt magunknak pihenni. Legalábbis olyan értelemben, ahogy azt az Isten elképzelte, vagy ahogy azt elrendelte, hiszen a pihenésünk azt jelenti, hogy fölkészülünk a következő teendőre. Fölkészülünk a következő napi munkára. Nem arról, hogy egy kicsit magunkra figyeljünk, egy kicsit a lelkünkre, meg az Istenre.
1: Aztán milyen eszközök lehetnek még arra, hogy az ember a feszültségéből oldódjék?
0: Mindenképpen a csend. Én azt hiszem, hogy ma, amikor annyiféle inger ér bennünket, előttünk van a laptop, kezünkben van az okostelefon, a háttérben szól a televízió, szóval nagyon el sem tudjuk képzelni, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy néha egy kicsi csendet teremtsünk magunk körül, már amennyire természetesen a lehetőségeink ezt engedik. Illetve ami engem gyakran elgondolkodtat, hogy maga a zsolozsma imádság, azt szoktuk mondani, az a papoknak az imája. Még amikor a híveink kérdezik, hogy mi is ez a zsolozsma, akkor ezt szoktuk válaszolni, hogy hát a papoknak a mindennapi imádsága. De hogy ez az egész egyház számára egy ilyen nyitott lehetőség. Mert amikor úgy érezzük, hogy elsodornak bennünket a teendők, a feladatok, a teljesítésnek a kényszere, akkor egy-egy imaóra, ahogy az egyház így beosztja a nap különböző óráira, időpontjaira, az is egy kis ritmus tud adni, és egy kicsit ki tud szakítani bennünket a folyamatos teendőkből és a folyamatos teljesítésből.
1: Itt szombathelyen a Székesegyházban van egész napos szentségimádás a Madonna kápolnában, és úgy tudom, hogy az ország számos pontján van egész napos szentségimádás, sőt most már a legújabb a 24 órás szentségimádás, ami egyre inkább kezd terjedni, ami egy örömteli dolog. Miért jó a szentségimádás a kiégés ellen? Vagy jó a kiégés ellen a szentségimádás?
0: Azt hiszem mindenképpen. Az első és legfontosabb oka nyilvánvalóan azt gondolom az, hogy az Isten jelenlétében vagyunk.
1: Ami megnyugtat.
0: Igen, ami megnyugtat. A másik, hogy hát a szentségimádás általában olyan közegben zajlik, ahol lehetőség van az elcsendesedésre, az Istenre figyelésre. És Azt hiszem, hogy ez egy felszabadító tapasztalat, amikor, amikor megérezzük azt, hogy, hogy milyen jó, amikor már nem csak mi beszélünk az Istenhez, hanem létre tudunk hozni magunk körül egy olyan helyzetet, amikor engedni tudjuk, hogy az Isten szóljon hozzánk. És amikor fölismerjük, hogy neki is van mondani valója, ő is szeretne szólni hozzánk, és ezen felszabadító tud lenni, és valóban segíteni tud abban, hogy, hogy ezek a nehézségek, akár a kiégés ellen valamiféle gyógyír legyen.
1: Újabb a lelki könyvekben olvasom, hogy az Isten a csendben éri el igazán az embert, és a csendben találja meg vele a megfelelő kapcsolatot. De hát a mai ember egy rohanásban van, és éppen a csendre nincs ideje, mert az hiába valónak tartja, elveszett fölösleges időnek. De hogy látod a csendnek a fontosságát?
0: Én azt hiszem, hogy azért nem érezzük igazán a jelentőségét, vagy a benne rejlő lehetőségeket, mert gyakran valóban nem is hagyjuk magunknak, hogy megmutatkozzon. Sokszor látatlanba hozunk ítéletet. Ez akár a csendre is vonatkozik, akár mindenféle másra, akár embertársainkra is. De ha most kifejezetten tényleg a csendre próbáljuk ezt egy kicsit rávetíteni, akkor talán meg kellene próbálnunk lehetőséget adni magunknak, hogy akár egy héten egyszer, vagy első alkalommal, akkor hozzunk létre magunknak egy olyan közeget. Ez lehet egy templom, lehet a szobánknak a csendje, amennyire ez otthon megvalósítható, vagy a természet. Hogy ott egy kicsit átengedni magunkat, mert szokták mondani ezt a talán kicsit közhelynek tűnő frázist, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja. És kilépve a közhelyből, talán ebben annyi igazság van, hogy amikor megtapasztaljuk az Isten közelségét a csendben, akkor az tényleg valami olyan elemévé válhat az életünknek, vagy egy olyan motiváló tényezőjévé, vagy egy olyan föltöltővé az életünk számára, amit aztán valóban elkezdünk keresni. És lehet, hogy egyszer csak rádöbbenünk, hogy érezzük ennek a szükségét, hogy keressük a lehetőségeket, hogy ezeket megteremtsük magunk körül. Legalábbis én sokakban látom ezt, akik korábban azt mondták, hogy nekem nincs erre időm, hát éppen, hogy a csendre nem jut lehetőség, de amint megtapasztalja, hogy bizony ebben sok-sok lehetőség és segítség rejlik, akkor talán tényleg az ember elkezdi ezt megvalósítani maga körül.
1: Itt vagyunk az osztrák határ közelében, Szombathelyen 10-11 kilométerre van az osztrák-magyar határ. Nem messze onnét van egy ház, aminek az a neve, hogy Haus der Stille. A csendek a háza, ahova az emberek csendkúrára mennek el, hogy csenddel gyógyítsák a lelküket. Neked mi a véleményed erről?
0: Azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy az emberek vágynak rá. Tehát, hogy van bennünk erre egy vágy, hogy ez ebben valahogy úgy részünk legyen, vagy hogy ezt meg tudjuk valósítani magunk körül. És konkrétan erre a kezdeményezésre, vagy ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban jónak tartom, hogy vannak helyek, ahol erre biztosítanak lehetőséget.
1: De nem csak az, hogy marad csendbe bezárnak, hanem ez egy vezetett csend, hogy egy programot is adnak, hogy mit csinálj a csend alatt, hogyan éld meg a csendet.
0: Hogyne, hát ez még fontosabb, hiszen ma sokan nem tudunk mit kezdeni a csenddel, megijeszt bennünket a csend, mert unalmas.
1: Meg kell tanulni ezt is.
0: Igen, talán ez az egyik legnagyobb nehézsége, hogy néha unalmas. És jó, hogyha megmutatják, hogy hogyan tudok valamit kezdeni a körülöttem lévő csenddel. Hogyan tudom azt hasznossá tenni magam számára.
1: Tudná erre valami tanácsot adni, hogy hogyan lehet csendet teremteni magam körül?
0: A természet erre egy jó lehetőség, az egy erdő, mondjuk, mert sokan
1: egy
0: élünk.
1: Patakpartja.
0: Vagy a patakpartja, igen. Még akár városon belül is, de talán városon kívül. Újra kell mondanom a templomot. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat lehet, amikor az ember a város zajából belép a templomba, becsukja maga mögött az ajtót, és ahogy szokták mondani, hogy hallani lehet a csendet. Abban az ember, amikor egy picit elidőzik, akkor az úgy meg tudja fogni, hogy milyen jó ez a csend. hogy milyen jó, hogy itt most nincsenek külső zajok. És eddig észre sem vettem, hogy mennyiféle zaj vesz körül. De most becsuktam a templom ajtót, és most itt csend van. Otthon ezt azért nem mindig lehet megvalósítani. Rómában, nálunk a kollégiumban tapasztalom, hogy azért ennek nagy nehézsége van, ott a belvárosban lakunk, folyamatos a sziréna, a forgalom, a macskakőnek a zaja, de a templom lehet egy helye, ahol ez a csend. Rómában is nagyon érdekes ez a tapasztalat, hogy kint micsoda zaj van, és amikor az ember becsukja maga mögött a templom ajtót, akkor úgy megdöbbenti a csend.
1: És ez jót tesz a léleknek.
0: Biztosan jót tesz.
1: Varga László püspök atyának van egy nagyon érdekes tanúságtétele, hogy valamikor Franciaországba járt, és ott hát különböző nehéz feladatokat végző szerzetesekkel találkozott, és megkérdezte, hogy mi a titkuk. És elvezették őt a kápolnába. Hogy ott egy szerzetes mindig imádkozik, ott térdel vagy ül, azokért, akik az aktív munkát végzik. Mert ő akkor az Istennel beszél. És akkor ezen felbuzdulva ő elhatározta, és ennek, mint írja már több mint 40 esztendeje, hogy minden nap egy kerek órát, 60 percet teljes csendben ott tölt a templomban, az oltári szentség előtt. Nem olvassa breviáriumát, nem mondja rózsafüzért, nem imádkozik semmit, csak ott van. Te hogy látod ezt?
0: Nagyon szép dolog, és ez tényleg nagyon fontos, meg szépen el tudja indítani az embernek a napját. Ugyanakkor most lehet, hogy a hallgatók egy kicsit meg is ijedtek attól, hogy 60 percet csöndben egy templomban, ez lehet, hogy valakinek tényleg olyan ijesztően hangzik, vagy olyan lehetetlennek tűnik, úgy magára nézve, hogy én a templomban 60 percet csöndben, de ez lehet egy útnak az egyik állomása. Nem biztos, hogy itt kell kezdenünk. Nem biztos, hogy mindenkinek 60 percnyi csendre van szüksége a templomban, mert az lehet, hogy sok. De az ember kezdheti 10 perccel. A következő nap lehet 11, 12, 15. Hogy fokozatosan szoktassuk hozzá magunkat a csendhez. Hiszen nem feltétlenül történik minden az egyik pillanatról a másikra az életünkben. Nem mindennek van azonnal látható jele. Ez egy újabb kihívás lehet azért ma, hogy szeretnénk, ha mindennek azonnal lenne eredménye, de hinnünk kell abban, hogy az apró dolgoknak is van jelentősége, és az apró dolgok is nagy változást tudnak hozni az életünkben. Éppen ezért, hogyha valakit esetleg megijesztene ez az egy óra minden nap, kezdje kicsiben, és lehet, hogy előbb-utóbb azt mondja, hogy én csak 5 percet bírtam ki az elején, de most már én is kibírom ezt az egy órát.
1: Mert ugye Isten hangja a csendben hallatszik. Ha én állandóan beszélek, mondjuk most furcsán fogom mondani, ha én csak hangosan imádkozok, non-stopba. Úgy gondolom, hogy a Jóistennek az a dolga, hogy én rám figyeljen. És talán a Jóisten azt gondolja magában, jaj fiam, hallgass már el egy kicsit, maradj csendbe, én is szeretnék neked valamit mondani. És azt gondolom, hogy a Jóisten hangját, szavát meghalljuk, nekünk szükségünk van a csendre. És ez egy gyógyító csend.
0: Így van, igen, igen. Erre nagy szükségünk van mindannyiunknak.
1: Az egyházi múltjában vannak komoly tapasztalatok, hiszen vannak olyan szerzetes rendek, amelyek a csendet élik meg. Tudnál ilyen szerzetes rendet említeni?
0: Igen, például ugye a kamaldúli vagy a kartaúzi szerzetesek, akik ezt az életformát követik, hogy még egymáshoz sem szólnak. Ami megdöbbentő lehet, hogy hogyan tud az ember tényleg elköteleződni egy életre amellett, hogy ő a csendnek szenteli az életét, de ahogy az előbb is atya említetted, azért ebben ott van a másokért való imádság, a másokra való gondolás, a másokkal való együttérzés, hiszen ezek a szerzetesek a világért is imádkoznak, ott elvonulva a kolostorokba. Azért, hogy, ahogy az előbb szintén említetted, hogy akik dolgoznak, akik aktívak, akiknek, vagy akik úgy érzik, hogy nincsen idejük imádkozni, ők azokért is imádkoznak. És ha így veszük, hogy ők gyakorlatilag az egész világot belefoglalják az ima szándékaikba, ahhoz bizony kell, hogy az Isten is tudjon hozzájuk szólni. Ahhoz bizony kell az, hogy tudjanak ők is miből töltődni. És ők valószínűleg ezt tényleg megélik mélyen a szívükben, vagy meg tudják tapasztalni, hogy a csöndben milyen gazdagságra lehet szert tenni. Amit aztán ők az imádságukkal tovább tudnak adni az embereknek.
1: Ez valami csodálatos dolog.
0: Igen.
1: De most térjünk vissza ismét egy picit a mi egyházunk életében. Elmennek valaki érez papi hivatást, bevonul a szemináriumba. Ott ugye a szemináriumban a lelki képzés folyik, és a főiskolán vagy egyetemen folyik a szellemi képzés. A szemináriumban megtanítják-e ma a kispapoknak a csendet? Emlékszem rá, amikor én voltam még kispap. Nálunk nagyon komoly szerepe volt a szilenciumnak. Hogy a nap bizonyos órájától órájáig, gyakorlatilag este fél tisztől, másnap reggel a reggeliig bezárólag, még egymásra sem szólhattunk, akkor televízió még nem volt, rádiót sem hallgathattunk, hanem a csendet kellett megtartanunk. Tartsd meg a csendet, és a csend megtart téged, volt akkor a jelszó.
0: Igen, voltak erre, egyrészt volt erre lehetőség, másrészt volt ilyen elvárás. Tehát voltak olyan helyzetek, amikor lelki gyakorlatok, rekollekciók, esti csendes órák, amikor valóban nem szólhattunk egymáshoz, és csendet kellett tartanunk. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy a ti korotokhoz képest azért sokat változott ez már a mi korunkra a szemináriumban. Érezzük magunkon is, vagy éreztük magunkon is, hogy nagyobb szükségünk van a csendre, mint amennyit engedélyezünk magunknak, vagy egymásnak. Mert hát ez is egy kihívás volt, hogy ha valaki csendben akar lenni, azt tiszteletben tudjuk-e tartani. Hogy akkor nem szólunk hozzá, akkor nem köszönünk neki a folyosón. Én magamon is tapasztaltam, aki állami középiskolából csöppent be a szemináriumnak a lelki képzésébe, hogy ezeket meg kellett tanulni. Ezt az empátiát, ezt az együttérzést, ezt meg kellett tanulni, hogy mindenkinek másra van szüksége. Vagy az, hogy megtehetjük azt, hogy nem köszönünk egymásnak a folyosón. Mert nem azért nem köszönünk, mert rossz viszonyban vagyunk, haragszunk, hanem azért, mert lehetőséget akarunk adni a másiknak, hogy csendben legyen, hogy csendben lehessen, hogy ne kelljen még ennyit se szólnia. De azt hiszem, hogy volt ezzel azért feladatunk.
1: Egyre kevesebb a pap. Hajdanában több plébánia volt, több plébánossal. Az egykor mondjuk volt két-három, akár négy plébánia, amit ellátott 6-8-10 lelkipásztor, most ott van egy lelkipásztor. Hétvégén agyonhajtja magát. Hétközben is, mert hittanóra van, meg ide kell menni, meg ilyen feladat van. Mit tanácsolnál a lelkipásztoroknak? Hogyan tudják a csend által az Istennel való belső kapcsolatot biztosítani saját maguknak?
0: Semmiképp sem azzal, hogy ebbe beleállunk, vagy beleállunk, hogy akkor jó, ha tele van a naptárom, és akkor jó, hogyha ha minél több találkozót bele tudok préselni egy napba, vagy hogyha valóban azt az elvárást támasztjuk a hívek elé, hogy akkor tesszük jól, vagy akkor élünk jól, hogyha ki van használva 100%-osan a napunk, és minden egyes percünk le van kötve. Hanem talán pont nekünk papoknak kell azt megmutatni, hogy az egyház rendelkezik olyan dolgokkal, legyen ez a liturgia, akár a szentmise, akár a szentségimádás, akár a zsolozsma, az imaórák liturgiája, amik valóban segítségként szolgálnak abban a társadalomban, ami sokkal inkább a teljesítményre épít. De ehhez nyilván ezeket nekünk is tapasztalni kell. Én azt hiszem, hogy a segítség mindenképpen fontos, hogy egymásnak legyünk a segítségei, hogy merjünk a másikhoz fordulni a nehézségeinkkel, merjük elfogadni azt, aki lehet, hogy az ima életében előrébb jár. Ezt tudjuk azt mondani, hogy igazad van, te most úgy érzem, hogy tudsz, vagy tudtál valamit mutatni nekem, vagy tanítani nekem, amit eddig én nem tudtam. Vagy merjünk motivációként tekinteni arra, hogy a paptestvérem esetleg előrébb jár a hit útján, vagy az imádság útján. Ez ne versenykérdése legyen, hanem inkább motiváció arra, hogy mi is egyre jobban meg tudjuk valósítani, amit esetleg a mások paptestvérünk életén látunk. De ez nem csak papokra, azt hiszem, hanem minden keresztény emberre valóban vonatkozik.
1: Szentmise. Miután a szentmise nemzeti nyelven van, azóta oda komoly csendek vannak beiktatva. Felsorolnád, melyek azok a csendek a szentmisén belül, amit jó lenne megtartani? Mert előírás.
0: Igen. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az egyik a lelkiismeret vizsgálat idején, hogy valóban legyen egy pár másodperc azért arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mi is az, ami akadályoz bennünket az Istennel való találkozásban. Én a magam nevében én szoktam talán egy lehelletnyivel hosszabb csendet tartani a könyörögjünk felszólítás után is. Akár oda az ima szándékainkat is megfogalmazhatjuk még a könyörgés mellé, vagy a könyörgés előtt. A prédikáció után, ami nem csak azért fontos, hogy az atyának a szép gondolatai elmélyedjenek bennünk, hanem hogy az evangélium szavai is egy kicsit visszatérjenek, vagy visszahangozzanak a fülünkbe, és amit nagyon fontosnak tartok, az a szent áldozás utáni csend. Amikor tényleg egy kicsit imádságban, csendes imádságban hálát tudunk adni, és abban a csendben egy kicsit engedni tudjuk az Istennek, hogy fölfedje azt a misztériumot, azt a titkot, ami velünk a szentáldozás pillanatában történt.
1: Kisztóf atya, sajnos a műsoridő végéhez érkezünk pillanatokon belül. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat. Nagyon jó, hogy erről tudtunk beszélgetni, mert a csend az életszükséglet. A lélek gyógyításának, gyógyulásának a helye, különösképpen az Istennel töltött csend. Palatinus Kristóf atyával beszélgetett Horváth József, együtt a Szinodális úton műsorban. Én kívánom a kedves hallgatóknak, hogy azért ezt gondolják át, amit hallottak, minden, és amit maguknak fontosnak tartanak.
2: Nyerhető a Pécsi Ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a Bátai Kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A Pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szentmiség 2-től szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hitlátás módjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szentvér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást kaphatnak, az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek. Imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót. Így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
5: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívás és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
0: Mária Rádió.
6: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ágostné Cséri Gabriellát hallják, ez a műsor a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsor a Mária Rádióban. A mai műsorban először Szent Mátéról szeretnék beszélni. Szent Máténak az ünnepe lesz, szeptember 21-én ünnepli a katolikus egyház Szent Máté apostol és evangélistát. Ő írta, ugye Krisztusnak 12 apostola közül az egyik tanítvány, Szent Máté írta az első evangéliumot. Négyen írták meg az Úr Jézus Krisztus életét, a négy evangéliumot megtalálhatjuk az új szövetségi szentírásban. Ez a szó, hogy evangélium, az első keresztényeknek a krisztusi megváltásról szóló szóbeli örömhírt, az apostoli igehirdetést jelentette. A kereszténység elterjedésével azonban szükségessé vált a szájhagyományon élő evangélium leírása is. Az így keletkezett írott evangéliumok tartották a szóbeli örömhír eredeti elnevezését. Az apostoli időkben többen megírták Jézus történetét, az egyház azonban ezek közül, az iratok közül csak négyet vett föl szent könyvei közé, csak ezt a négy írásművet tartja közvetlenül vagy közvetve apostoli eredetű, Szentlélektől sugalmazott, hiteles evangéliumnak. Amikor a négy evangéliumról, Máté, Márk, Lukács és János evangéliumáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy ezek az írásművek az egyetlen szóbeli evangéliumnak, Jézus megváltó művének és tanításának négyfajta megfogalmazása. Az első három evangélium feltűnően hasonlít egymáshoz, nem csak anyagának kiválasztásában, hanem elbeszélésében is. Ezért az első három evangéliumot szinoptikus, együttlátó evangéliumnak nevezzük. A negyedik evangélium viszont nagyrészt olyan eseményeket és tanításokat mond el, amelyek az előzőekben nem fordulnak elő. Tehát Szent Mátéról beszélünk, hiszen őt ünnepeljük szeptember 21-én. Az első evangélium szerzője Szent Máté, másik nevén Lévi, Alfeus fia, aki egyike volt a 12 apostolnak. Mielőtt csatlakozott volna Jézushoz, vámszedő volt a Genezáreti tó partján, Kafarnaumban. Példaadó készséggel követte az Úr hívó szavát, és attól fogva állandó tanúja volt tanításának és tetteinek. Urunk mennybe menetele után először a zsidóknál, később más pogány népeknél hirdette az evangéliumot. Az utóbbira vonatkozólag pontosabb adataink nincsenek. A hagyomány szerint vértanúsággal fejezte be Máté az életét. Az egyház szeptember 21-én ünnepli. Evangéliumát a megtért zsidóknak szánta, és röviddel Palesztina elhagyása előtt ige hirdetésének pótlására írta. Nyilvánvaló célja az volt, hogy a zsidóból lett keresztényeket megerősítse hitükben. Hirdeti, hogy Jézus az ősidők óta megígért messiás, akinek személyében és művében beteljesedtek a próféták jövendőlései. Egyúttal a zsidóknak a messiásról és a messiási országról kialakult téves fölfogását is megcáfolja, és azt bizonyítja, hogy a hitetlen zsidóság letért az üdvösség útjáról. Az evangélium megírásának időpontja az első század 50-es éveire tehető, mert Szent Iréneusz, aki 202-ben halt meg Krisztus után, Iréneusz szerint akkor készült, amikor Péter és Pál Rómában tanítottak és egyházat alapítottak. Az evangélium nyelve pápiász, hierapoliszi püspök szerint héber, vagyis az akkor palesztinai Palesztinában használatos nyelv az arám volt, amelyet a pogányságból megtért keresztények számára hamarosan lefordítottak görögre. Ezért a görög szöveg terjedt el az egyházban, és az arám nyelvű az elveszett. Tehát Szent Máté művészi gonddal fölépített írásmű bevezetése Jézus gyermekkoráról és működésének előkészítéséről szólt. Az első rész Jézus galileai, a második júdeai működését írja le. A harmadik rész az üdvözítő, megváltó szenvedésének és föltámadásának elbeszélése. Szent Máté, mivel vértanú halált halt, és amikor az ünnepét ünnepeljük, a Szent Misén lehet énekelni az olvasmány után többféle éneket. A Hozsanna énekes könyvben a 400-as énekek tartalmazzák az olvasmány közi énekek változatait. Választható ebből az apostolok ünnepeire responsumos zsoltár, tehát ez a téged Isten dicsérünk, a Te Deumból való az antifónája. A téged Isten dicsérünk, hálaadó énekünk a Szent Vagy Uramban a 276a ének. És ebben a Te Deum énekben, a téged Isten dicsérünk énekben van egy ilyen versszak: téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara. És ez a responsumos zsoltár a 438-as énekünk a Hozsannában, ezt az antifónát, ezt a sort ragadja ki tulajdonképpen a Te Deumból, és ez a válasz, amit a hívek megismételnek, és utána jönnek a verszakok, amit ugye a kántor énekel egyedül. Tehát ez a válaszunk: téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara. Atyáid helyébe fiaid lépnek,

neked dicsérege uram, apostolok boldog kara. Ez tehát a Hozsanna énekes könyvünkből a 438-as ének, és lehet ezt választani Zsoltár helyett, ahol szoktuk ugye a Zsoltárt mondani, ott énekeljük ezt a responzumos Zsoltárt. Amit pedig az Adorémus ír elő, a Szentmise olvasmánya után, az egy másik Zsoltár, válaszos Zsoltár, második tónusba énekeljük.

a föld kerekség végéig eljut igéjük. Minden földre elhat szózatuk. És ezután énekeljük az Alleluját, hiszen Szent Lecke már nincs ezen a napon.

És nézzük meg, hogy mit tudunk még Szent Máté apostolról, aki apostol és evangélista, vértanul halált is szenvedett. Máté apostolnak a neve annyit jelent, mint az Úr ajándéka, vagy a hűséges. Lévi, Máté Kafarnaumban született, a pénzváltóasztal mellől hívta meg őt az Úr, és első evangélium szerzője. Sajátos helyzetét mutatja be az alábbi részlet az evangéliumból. Amikor Jézus tovább ment, látott egy Máté nevű embert, aki ott ült a vámnál. Szólt neki, kövess engem. Az fölkelt, és a nyomába szegődött. Amikor később a házában vendégül látta Jézust, odajött sok vámos és bűnös, és Jézussal meg tanítványaival együtt asztalhoz telepedtek. Jézus ugye tudatosan vállalta a közösséget a vámosokkal és a bűnösökkel, hiszen ő maga mondta, hogy a betegeknek kell az orvos. Jézus saját tanítványai és barátai baráti körének tagjává az izraeliták által nyilvános bűnözőnek tartott embert választotta. Ugye a vámosok azok köztudottan csalók voltak, akik becsapták a pénzváltóasztal mellett az embereket. A hagyomány szerint Etiópiában és Perzsiában hirdette Máté az evangéliumot. Etiópiában halt vértanú halált. A keleti keresztények november 16-án ünneplik Szent Máté apostolt. Ő a vám és pénzügyőrök, bankárok, vámosok védőszentje. És tudjuk jól, hogy Johann Sebastian Bach írt passiókat, Jézus Krisztus szenvedés történetét, és a Máté szerinti passiót is megzenésítette Johann Sebastian Bach. Most hallgassunk meg egy részletet Bach Máté passiójából, egy gyönyörű szép korált, aminek az a fordítása, hogy könyörülj Istenem.

Máté Passióból hallgattunk egy részletet, Johann Sebastian Bach művéből ezt a gyönyörű szép korált. A Szent vagy Uram, vagyis a Hozsanna énekes könyvünk 287-es éneke egy litánia parafrázis, amelynek a dallama Lakatos Miklós székelyföldi lejegyzése. Ebből a Mária énekből szoktuk apostolok ünnepén énekelni azt a versszakot, a negyediket, hogy apostolok királynéja tiszta szűz, kérjed a te szent fiadat érettünk. Ugye, mivel Szent Mátéról beszélünk, Szent Máté apostol és evangélista ünnepe van szeptember 21-én, ezt az éneket lehet záró énekként énekelni, és hozzátesszük a vértanúknak királynéja tiszta szűz, hiszen vértanú is volt Szent Máté apostol. Tehát a 287-es Hozsanna énekünk negyedik és ötödik versszaka.

Eddig Szent Máté apostol, evangélista és vértanúról beszéltünk. A szeptember hónap nagyon sok vértanú ünnepet ünnepel a katolikus egyházban. Szeptember 7-én 3 áldozó pap vértanút, szeptember 19-én szintén Januárius püspök és vértanút, szeptember 20-án itt is több vértanút, aztán szeptember 20-án Szent Kozma és Damján vértanúkat, szeptember 28-án Szent Vencel vértanút és Szent Lőrinc és társai vértanúkat. Ez a szeptember hónap arra figyelmeztet ezzel a sok vértanú ünneppel, hogy tőlünk is az Úr bizonyos hitvallást vár minden kereszténynek, az életével kell megmutatni a hitét. A hitünket tanulni kell, és az egyházunk tanítását élni kell úgy, hogy hallgatjuk, de tettekre is váltjuk. Van a népének tárban egy olyan énekünk, hogy aki akar üdvözülni, életét kell jobbítani, a szent hitet megtartani és gyümölcsét megteremni. Nem tudhatjuk, hogy mit kíván tőlünk az Úr. Az életünket mindenképpen oda kell adni az ő szolgálatára, hitünk szerint kell élni, és vállalni az üldöztetést is, ahogyan voltak időszakok, akik idősebbek tudják, hogy üldözték a vallásos embereket. Nem tudhatjuk, hogy a jövőben hogyan lesz. Minden esetre erősödnünk kell a hitünkben, és a szent vértanúk példát adnak nekünk az életükkel. A vértanúk közül tehát szeptember 7-én már megültük a szent kassai vértanúkat. Ugye ez az ünnep már elmúlt, de mivel szeptember hónapban van, őrájuk is gondoltam, hogy megemlékezzünk. Tehát a kassai szent vértanúk Szent Márk, István és Menyhért áldozó papok, mind a három áldozó pap volt, és István, aki az első, István Márk Bécsben, majd Pázmány Péternél tanult, és a filozófiai tanulmányok befejeztével Rómában, a Collegium Germanicumban is tanult, és ennek a növendéke lett. 1615-ben szentelték pappá. A nagyszombati papnevelte rektora volt 1616-ban, majd esztergomi kanonok és komáromi főesperes lett. Azért ment Kassára, hogy a lelkipásztori életben segítségére legyen a két jezsuita szerzetesnek, a másik kettő jezsuita szerzetessel halt vértanú halált. Az egyik jezsuita Pográc István, ő előkelő erdélyi család szülötte, jezsuita szerzetes volt, Kolozsváron tanult. Szülei katonai vagy politikai pályára szánták, de ő 1602. július 8-án belépett a Jézus Szíve Társaságba, jezsuita rendbe. Brünnben tanult, majd Grazban tanított, végül Kassán végezte a lelkipásztori szolgálatát. Lengyel származású társával, Grodec Menyhérttel. Tehát ők hárman a katolikus hitük védelméért 1619. szeptember 5-én Bethlen Gábor és Rákóczi György kálvinista hajdúi mindhárom papot elfogták katolikus hitük miatt. Hitük elhagyására nem voltak hajlandók, ezért kegyetlen kínzások közepette szenvedtek vértanú halált. Bai Zsigmond hadnagy, Alvinici és Reiner városbíró előbb buzogánnyal ütöttek Pongrácra, majd a mennyezeti gerendára akasztva mesztelen testét fáklyákkal égették. Hasonlóképpen bántak Menyhérttel, akit többször átdöftek, valamint Márkkal. Gróf Forgács Zsigmond felesége, Pálfi Katalin grófné, csak úgy volt hajlandó táncot járni Betlennel, ha az átadja neki a három vértanú testét, amelyeket előbb az alsósebesi, majd a hertneki templomba helyezett el. Boldoggá avatási eljárásukat még 1628-ban indította el Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek. Szent Tizedik Pius pápa 1905. január 15-én népes magyar küldöttség jelenlétében
engedélyezte nyilvános tiszteletüket. Szent II. János Pál pápa avatta őket szentté Kassán 1995. július 2-án. Az esztergomi bazilikában tiszteletükre szentelt oltárban őrzik a vértanú szentek erekjéit. Tehát ők voltak a kassai vértanú papok, áldozó papok, akik a hitüket nem tagadták meg, és ezért válogatott kínzásokat szenvedtek. Amit énekelhetünk az ő miséjüken, van a Hozsanna énekeskönyvünk hátul, a 400-as ének között vannak ezek a responsumos zsoltárok. A 443-as vértanúk ünnepére való.

áldott legyen az Úr, ki meg nem engedte, hogy foguk széttépjen minket. Alleluja, alleluja, megszabadul.

Ez a gyönyörű Allelujás Zsoltár a Graduale Simplexből való, és a 123. Zsoltár szövege van benne. Ez tehát a vértanúk ünnepén énekelhetjük a Szentmisén, hiszen leírja ez a Zsoltár, hogy megszabadultunk, mint a madár, tehát a lelk biztos, hogy a Jóisten elé a mennyországba került minden vértanúnak, és ezért avatja őket az egyház szenté, mert ez a mi hitünk, tudjuk, hogy ők biztosan a mennyországba jutottak. Szeptember 19-én is van vértanú szentnek az ünnepe, tehát ugye, ahogy említettem, szeptember hónapban nagyon sok vértanút ünneplünk. Szeptember 19-én Szent Januárius püspök és vértanú ünnepe van. Ő a keresztény üldözések idején vértanú halált, ugye, tudjuk, hogy Jézus Krisztus után 300 évig tartott a keresztény üldözés. 272-től 305-ig élt ő, szeptember 19-én, Beneventói püspökként, társaival együtt, Nápoly környékén szenvedett vértanú halált. A Diokleciánus féle üldözés alatt 305-ben. A szent vértanú tiszteletét a 4. század óta őrzi a hagyomány. A Jeromos féle Mártirológium szeptember 19-én említi Januárius temetését a Nápoly melletti Puteoliban. A római naptárba 1586-ban vették föl az ünnepét. Nápolyban ma is nagy tiszteletnek örvend, amit évenként két alkalommal történő csoda is jelez. Ez abban áll, hogy a két ampullában őrzött megalvat vére folyékonnyá válik. Ez általában a május első vasárnapja előtti szombaton, és azon a napon, szeptember 19-én történik meg ez a csoda. Így marad 8 napig, majd ismét megalvad. Magyarázatot mind a mai napig sem találtak erre a csodára. 1902-ben a szeptemberi folyékony vérből mintát vettek, és a vizsgálat eredményeként megállapították, hogy emberi vér. Ugyanez megtörténik a kivégzés helyén épült templomban őrzött vérröggel is. 2015. március 21-én Ferenc pápa nápolyi látogatása alkalmával a vérrög félig folyékonnyá vált. A csoda első hiteles leírása püspök, Nápoly és a véradók védőszentje. Ez nagyon érdekes, ugye, hogy a mai napig ez a csoda megtörténik, az ő vére folyékonnyá tud válni. Ez a csoda tehát Szent Januárius püspök és vértanú vérével. Nézzük meg most a következő énekünket a Hozsannából, a 444-est. Ez is a vértanúk ünnepén szentmisét mondunk, akkor énekelhetjük. A 444-es ének a 68-as és a 123-as Zsoltárból való, tehát a szöveg, és a Szedő Dénes pedig a dallamát írta, a 295-ös éneknek a dallama ez.

ez tehát a Hozsannában 444-es énekünk megtalálható. Szent Januárius püspök ünnepe tehát szeptember 19-én van. És rögtön másnap, szeptember 20-án a katolikus egyház egyszerre három vértanút ünnepel. Ők Koreában szenvedtek vértanú halált, 1826-tól 1846-ban történt ez a vértanú halál. András 15 évesen keresztelkedett meg, a makói portugál szemináriumban tanult. Szanghájban szentelte pappá őt, Farriol püspök 1844-ben. Szentelését követően visszatért Koreába, ahová a 17. század elején jutott el a keresztény tanítás. Koreában világi hívek vezették a közösségeket. A 19. században érkezett francia misszionáriusok számukra hirdették az evangélium örömhírét. Az üldözések több hullámban, 1839-ben, 1846-ban és 1866-ban sújtották a keresztény közösségeket. Ezen a napon 103 vértanút ünnepel az egyház. Papok, világiak, felnőttek és gyermekek voltak közöttük. András 1826-tól 1846-ig élt, a Zsézen dinasztia idején kitört keresztény üldözés vértanúja lett. Mielőtt megkínozták és lefejezték, ezt írta le. Az Úr szántóföldjévé teszi a világot. Mi emberek vagyunk a rizsföld, amelyet kegyelemmel trágyáz, megtestesülése és megváltása által vérével öntöz, hogy növekedjünk és érlelődjünk. Amikor majd az ítélet napján elérkezik a begyűjtés ideje, mindaz, akit a kegyelem megérlelt, a mennyországnak fog örvendezni, mint Isten fogadott fia. Ezt írta le tehát eddig az idézet Andrástól, akit ugye, ahogy az előbb felolvastam, lefejezték, megkínozták és lefejezték. Előtte írta le ezeket a szavakat. 1984. május 6-án Szent II. János Pál pápa avatta szenté, Csong Haszang Szent Pállal, aki 1795-től 1839-ig ért, és együtt ezzel a Szent Pállal. Pál édesapja Ágoston is vértanú volt, ahogyan unokaöccse és neves bölcsész Jakjong János is. János diplomáciai tolmány.

Ács volt, aki 16. Gergellyel is felvette a kapcsolatot. Noha a bírónak adott írásában védte a kereszténységet, a királyi parancs értelmében a bíró kénytelen volt kivégeztetni őt. Ők mindkét Korea védőszentjei. Tehát ezek a vértanúk szeptember 20-án van az ünnepük, egyben ünnepli őket a katolikus egyház. És amikor Szent Mátéról beszéltem, aki evangélista apostol volt, akkor említettem, hogy a 287-es Hozsanna énekünk egy litánia parafrázis, és annak azt a versszakát elmondtuk, hogy apostolok királynéja tiszta szűz, és van egy 5. versszaka, vértanúknak királynéja tiszta szűz. Énekeljük el ezt, a 287-es énekünket.

0: folytatjuk a vértanú szenteknek az életével és az ünnepével, hiszen szeptember hónapban elég sok vértanút ünnepel a katolikus egyház. Szeptember 26-án Szent Kozma és Damján vértanukat ünnepeljük. Ők a keleti egyház jeles szentjei. Szenvedés történetük szerint Arábiában születtek, ikrek voltak. Különösképpen az orvostudomány érdekelte őket, majd amikor tanulmányaikat befejezték, a kilikiai Ége városában telepedtek le. Keresztények lévén nem csak orvosként működtek, hanem jeleskedtek az evangélium hirdetésében is. A gyógyításért és a gyógyszerekért nem fogadtak el pénzt, ezért különösen is nagy tisztelet övezte őket. A Diokleciánus alatt kitört üldözés idején Líziász helytartó bíróság elé állíttatta őket. Mivel nem tudták hittagadásra bírni, válogatott kínzások után karddal lefejezték őket. A tiszteletükre épített konstantinápolyi bazilika zarándok helyé vált. Tiszteletük elterjedésében nagy szerepe volt Justinánius császárnak, aki súlyos betegségéből való gyógyulását a két szentnek tulajdonította. Első római templomukat IV. Félix pápa, aki 525-től 530-ig pápáskodott, ő építette a fórumon. Ünnepük valószínűleg a bazilika felszentelésének a napja, amely a 7. században került a liturgikus könyvekbe. Szent Kozma és Damján, ők az orvosok, medikusok, gyógyszerészek, fogorvosok és fodrászok védőszentjei.
1: Köszönöm a Mária Rádió hallgatóinak figyelmét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Csérig.

0: Hírperce.
1: Új digitális projekt őrzi meg a jövő számára az Assisi Szent Ferenc Bazilikát. 16 napig kerékpározott egy francia férfi Párizsból Mária Pócsra. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján új digitális projekt indult a Szentről elnevezett Assisi Bazilika kulturális és vallási örökségének megőrzésére, számolt be az LVTN News. A Preserving Assisi, azaz Assisi megőrzése elnevezésű platformon nagy felbontású képek, 360 fokos panorámák, virtuális túrák és digitális archívum teszi részletesen tanulmányozhatóvá a bazilikát. A projekt során több mint 27 ezer fénykép készült, és összesen 12 terabájtnyi adatot tárolnak. Az egyik legnagyobb felbontású felvétel Pietro Lorenzetti keresztrefeszítés című festményéről készült, csak nem 8 milliárd képpontból áll. A kezdeményezés hátterében az 1997-es Assisi földrengés tapasztalata is áll. Az új digitális archívum ezért nem csak a jelenlegi állapot rögzítését szolgálja, hanem a jövőbeni kutatást, restaurálást és állagmegóvást is segítheti. Egy francia katolikus férfi Párizsban biciklire pattant, és 16 napig kerékpározott Mária Pócsra, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalember azzal indokolta döntését, hogy mindig is érdekelték a keleti katolikus liturgikus hagyományok, ráadásul ezekben a napokban tartják a kegyhelyen az európai keleti katolikus püspökök találkozóját. Olvasható a 777 Facebook oldalán. Párizs és Mária Pócs 1454 kilométerre van egymástól, óriási fizikai erőllétet és felkészültséget igényel egy ilyen maratoni tekerés. A fiatal ember a távot 3 nappal hamarabb teljesítette, mint ahogyan ezt eltervezte. Bejegyzésében azt írta, hálás vagyok, és érzem, hogy ezen a helyen Isten áldása van. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön Mária Pócsra. Zarándoklata azt mutatja, hogy a hit útját sokféleképpen lehet megtenni. Sokan jönnek külföldről, hogy a könnyező Mária kép előtt hálát adjanak. Székesfehérváron is elindult a férfi térdeplő rózsafüzér imádság. Az alkalmon 25 férfi testvér és 4 fiatal vett részt. A székesfehérvári csapat csatlakozott a mára nemzetközivé vált mozgalomhoz, amely Lengyelországból indult a 2010-es évek közepén, tudatta a székesfehérvári egyházmegye. Ausztráliában, Horvátországban, Írországban, Mexikóban egyaránt összegyűlnek a katolikus férfiak, hogy a szentolvasó elmondásával engeszteljenek, hitet valljanak, és megerősödjenek lelkiekben ehhez kapcsolódva férfi szerepükbe is. A következő alkalom október 3-án 8 órától lesz a székesfehérvári Jézus szíve templom előtti téren. Hazánkban a Szent István Bazilika előtt gyűltek össze először katolikus férfiak, közös rózsafüzér imára 2024. március elején. Ma már a történelmi Magyarország 27 településén, többek között a felvidéki Nagytárkányban és Csíksomjón is több száz férfi térdelve imádkozik minden hónap első szombatján. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

Bizony mondom nektek, vannak ki az italok között egyesek, akik nem észlelik meg a halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. Krisztusban, kedves testvérek, a bizánci rítusunknak vannak sajátosságai, nagyon szép és nagyon különleges sajátosságai. Az egyik az, hogy a nagyünnepeinknek a második napján, azt követő napon megemlékezünk azokról, akik az előtte levő ünnep titkának a részesei voltak. Így vízkereszt után keresztelő Szent Jánosról, az Istenszülő születése után szeptember 9-én a szüleiről, Joákimról és Annáról, és ezt így lehet folytatni. De ahogyan a múlt héten is mondtam, három ünnepünk van, ami azért különleges, mert az előtte és az utána levő vasárnapnak is saját szentírási szövegei vannak, ilyen a Szentkereszt felmagasztalása is, és mondtam, hogy ez az utó ünnep, ez a saját életünkre alkalmazza az ünnepnek a tanítását. És azért rendkívül különleges ez a mai vasárnap, mert ennek nem csak az életünkre alkalmazza, hanem ennek a főszereplői is, mi magunk vagyunk. Ahogy a Jézus akkor tanított, hogy aki követni akar, vegye föl keresztjét és kövessen engem, az ugyanúgy szól nekünk is, mint akik akkor először hallották élőben Jézust. És ez a kereszthordozás, ez egyáltalán nem olyan nagyon könnyű dolog. Mert vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor túlságosan nehéznek tartjuk, amikor nem értjük, hogy mi miért történik velünk, és ezek valójában pontosan azért kellenek, hogy megtanuljuk, hogy ezt a keresztet végül is nekünk Krisztussal együtt kell hordoznunk. Van egy nagy kísértés az keresztény életünknek. Elsősorban az, hogy szétválasszuk a vallásos életünket a polgári civil életünktől. Hogy most éppen amikor templomba jövök, akkor keresztény vagyok, akkor amikor pedig hát kivegyek a templomból, akkor ugyanúgy élek, mint a többiek, vagy akár a pogányok is. Na de hát éppen ez a kérdés, hogy kereszténynek lenni az nem más, mint Krisztusban és Krisztus által élni. Tehát a kereszténységnek vannak más vallásokkal közös pontjai is, mint az imádság, a böjt, vagy az erkölcsi rend, de éppen azért sokkal több, mert a kereszténység valójában nem egy vallás, hanem maga Jézus.

Már sokkal inkább kellene saját magunkra alkalmazni, hogy bárhol és bármikor, bármilyen körülmények között vagyok, akkor is keresztény maradok. Attól kezdve, hogy megkereszteltek, az maradok. De én választhatok, hogy jó vagy rossz keresztény leszek. És a két dolognak, a vallási és a civil életnek a szétválasztása, az valahogy mindig egyfajta lelki skizofréniát okoz az emberben. Vagy hosszú távon egyenesen gyümölcstelenné tudja tenni az imádságainkat is, és sokszor az emberi kapcsolatainkat is. Egyszer olvastam egy lelkiírótól, hogy mi az ördögnek a legnagyobb csábítása, kísértése irántunk, keresztények iránt. És azt mondja, nagyon érdekes ez a megfogalmazás, az, hogy Krisztus ne a legfontosabb legyen az életünkben. Tehát az ördög bár nem örül annak, hogyha templomba jövünk, de azt mondja, hogy ez igazából őt nem zavarja. Még azt is elfogadja, hogy valakinek az életében, vagy akár egy közösségben érték legyen a vallás, meg a hit, de azt már nem akarja, hogy Krisztus legyen a legfontosabb. És emlékszem, az egyik általam egyébként kedvelt humorista egyszer mondott egy nagyon nagy butaságot. Azt mondja, hogy valaki hisz Istenben, valaki meg bélyeget gyűjt, hát mind a kettő értékes ember. De pontosan ezt a butaságot sugallja a mai világunk is. Azt, hogy Krisztus ne a legfontosabb legyen, hanem csak egy a többi érték között. Mert ha ő ugyanolyan csak egy érték, mint a természetvédelem, a sakkozás és a többi, akkor rögtön relativizálódik, és elveszíti pontosan azt a végleges és döntő szerepét, amiért meghalt értünk a kereszten. A szemináriumban volt egy több indiai társam is, és az egyik mesélte, Dél-Indiában egy egyszerű földműves keresztény beállt egy gazdag hindú embernek, a birtokosnak a szolgálatába. Napszámos volt gyakorlatilag, de hosszú távon. És az a keresztény ember a nyakában hordott egy láncot, és a láncon egy ezüst keresztet, ami aztán a munkaadóját nagyon-nagyon zavarta. Annyira, hogy többször szóvá tette, hogy vett ki a nyakadból azt a keresztet, nem akarom látni. Ő ezzel nem foglalkozott, nem válaszolt semmit, jött, dolgozott nyakában a keresztel. Aztán egyre durvább lett a munkaadó, és egy alkalommal megfenyegette, hogyha még egyszer a nyakadban látom ezt a keresztet, akkor nem kapsz többé tőle munkát. Erre sem válaszolt semmit ez a keresztény ember. Másnap megjelent a munkahelyén, nem volt a nyakában a lánc, de ide a melle fölé tetováltatott egy keresztet. És azt mondta a munkaadónak, ezt már nem tudott kiszedetni a nyakamból, mert a bőrömbe ívódott és egy lett velem. Én azt hiszem, hogy aki megérti a keresztnek a misztériumát, Krisztus szeretetét, azt, amit értünk, fölajánlott és föláldozott a kereszten, az megérti Szent Pál apostol boldog szavait is. Élek ugyan, de többé már nem én, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Amen.

Amikor tehát Pilátus meghallotta ezt a beszédet, még jobban megijedt, és újra bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? Jézus azonban nem adott.

Ezt a feliratot tehát sokan olvasták a zsidók közül, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust, és héberül, görögül és latinul volt írva. Ott állt pedig Jézus keresztje mellett az ő anyja,

Mit ér a haja, mert vitathat az ember cseréd a lelkéért, aki ez előtt a házasság körül bűnös nemzeték előtt szégyellengem és tanításomat.

az Atyának és Úrnak és Szentlélek nevében. Amen. Krisztusban, kedves testvérek, nagy izgalommal vártam ezt a találkozást ebben a csodaszép templomban a kedves testvérekkel, és hát ennek az izgalomnak több oka volt. Az egyik izgalom az amiatt volt, hogy ide fogok érni. Hát jó messziről indultam, határon túlról, Kárpátaljáról, jó korán kellett indulni, hogy

és együtt imádkozhassunk, hozhassunk ezen a csodaszép templomban, ebben a gyönyörű templomban, és hát Istennek legyen hála, minden jól alakult a határon is, nagyon keveset, csak másfél órát kellett várni, úgyhogy ez tényleg igazán kevés, úgyhogy ide érhettem időben, itt vagyok, és együtt imádkozhatunk. Az izgalomnak a másik oka pedig az volt, kedves testvérek, hogy jártam már itt. Méghozzá felelemettek bennem az emlékek 2010. januárjáról, amikor végzős kispapként Fülöp, akkor még csak püspök atyával jöttünk ide Gödöllőre, jó nagy hidegben, és emlékszem, hogy egy sátor alatt végezte püspök atya akkor a szent liturgiát, és akkor áldotta meg a templomnak az alapkövet. Aztán így utána olvastam, és láttam, hogy itt azért máshogy alakultak a dolgok, hisz az az alapkő, amelyet akkor letettek, az egy kicsit várakozott még arra, hogy ez a templom felépüljön, és újra le kellett tenni az alapkövet majd 2011-ben, de Isten kegyelméből is, a kedves testvéreknek a imádságából és Isteni akarásából ez a csodaszép templom, ahogy akkor 2010. januárjában Fülöp érsek, akkor még püspök atya fogalmazott, az Isten háza és a menny kapuja lehet. Most, amikor már nem egy sátorba lépek, és még csak nem is idegben, és látom akár messziről is ezt a templomot, ahogy közeledek ide, valóban azt látom, hogy ez az Isten háza és a menny kapuja. Ez olyan szépen minden a helyén van, minden a helyére kerül. Persze mindig valamit tervezni az embernek, mindig szeretne valamit jobban. Egy-egy templomban biztos gergelyekre is tele van tervekkel, hogy mit szeretne még alakítani, igazítani, díszíteni ezen a templomon, de eljöve messziről valóban azt mondhatom, hogy itt vagyunk az Isten házában, és az ember egy kicsit belőhet a mennyországba, amikor itt imádkozik. Kicsit izgultam, amiatt is, kedves testvérek, hogy egy igen komoly ünnepet tetszettek választani ennek a templomnak a címünnepéül, Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepét, amely nekünk kárpátaljaiaknak különösen is közel áll a szívünkhöz. Hisz a mi székesegyházunk, az Ungvári katedrális, az ugyancsak Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepére van felszentelve, és hát tiszteletből nem nagyon van templom, amely ezt a című nevet viseli az egyház nevében. És épp ezen a hétfőn, az ünnep napján áldották meg a püspök atyák a felújított székesegyházunkat, a restauráció, a renoválás, illetve a felújítások után, és valóban kicsit meghatott szívvel jöttem a Szent Kereszt templomától ide a Szent Kereszt templomába, hogy mit is tudnék én mondani a Szent Keresztről, a Szent Kereszt tiszteletéről, mindarról, ami miatt talán ez a címünnep ehhez a templomhoz hozzá kapcsolódik. Talán az első gondolat az az, hogy amikor a görögkatolikusok
kijelölünk egy helyet, ahol templom fog épülni. Az ősi hagyomány szerint nem elsősorban az alapkő számít. Persze azt is szentelünk, megáldunk, hanem sokkal inkább a Szent Kereszt, amelyet megszentelnek és megáldanak egy-egy templomnak az alapításakor, és amely az oltárnak a helyére tenni. Nem tudom, hogy itt éltek-e annak idején ezzel a hagyománnyal, vagy az miatt ez másképp volt, de valahol ez az ősi hagyomány az egyházunknak, hogy ott, ahol majd valamikor az áldozatot bemutatják, amikor az oltáron megjelenik Jézus Krisztus teste és vére, azelőtt már ott van a Szent Kereszt, mint Jézus Krisztus kereszt áldozatának a jel. Kedves testvérek, lehet, hogy a kereszt elkerül, de Jézus Krisztus áldozata itt van. És számos helyre, akárhova csak nézek, itt a templomban mindenütt kereszteket lát. Mert a kereszt Jézus Krisztus áldozatának a szimbóluma nekünk, hívő keresztény embereknek egy különleges jel. És nem csak mi vagyunk így, hanem már akkor is így voltak a hitünkben az elődeink, amikor az egyházunk még az üldöztetésnek az idejét élte, a keresztény lét első három századában, amikor még nagyon sokan, akik nyilvánosan megvallhatták hitüket, vagy hiderült róluk, hogy keresztények Krisztushoz tartoznak, azok akár a kereszten is végezhették földi életüket, vértanúkat. És annak ellenére, hogy a kereszt akkor még a kivégzésnek, a szörnyű halálnak, a megsemmisítésnek az eszköze volt, amely elvesz mindent az embertől, a méltóságát, az emberi mi voltát, a személyét, és végső sorban az életét, annak ellenére már az első századok keresztényei hódolattal és tisztelettel vonultak le ezelőtt a jel előtt. És a keresztnek a jelével jelölték azt, hogy ők Krisztushoz tartoznak. Nem féltek a kereszt, hanem úgy tekintettek rá, mint ahogy mi is most beszélünk róla. Tisztes, dicső, életadó és szent kereszt. Kedves testvérek, igen, mert Krisztus keresztje nem megsemmisíteni akar. Nem rombol, nem elvenni, hanem egy ellenkezőnek. Krisztus keresztje adni akar. Méghozzá nekünk akarja adni az üdvösségnek az útját és a lehetőség. Hogyha Krisztusra gondolunk, aki a keresztet hordozza, és hallottuk ma az ő kereszt áldozatának a leírását János evangéliumából, akkor mindenki eszükbe jutnak azok a szavak is, amelyek ma felidéztél, amelyek ő maga mond a keresztény. Aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. Kedves testvérek, Krisztus Urunk úgy áll a kereszt előtt, a kereszt hordozás előtt, mint nem egy olyan dolog előtt, amit a nyakunkba akar tenni.

hanem úgy áll a kereszt előttünk, amit ő maga is hordoz. Vianney Szent János a Szent Keresztre utalva mondta el ezt a történelmi példát, amikor Napóleon egy alkalommal csatába indul Franciaországban, és a csatának az egyik feladata volt, hogy a katonák átkeljenek egy folyón, egy szűk hídon, akkor a katonák nem mertek elindulni. Mert tudták, hogy ha valaki elsőként lép arra a hídra, akkor valószínűleg biztos halál vár rá. És hát vonakodtak, senki sem lehet elsőként a hídra lépni. Vianney Szent János azt mondja, hogy Napóleon látva ezt a helyzetet, kezébe vette a zászlót, és előre ment a katonái előtt, és őket állt elsőként a hídon. És innentől kezdve már a katonák nem féltek, hanem követték őt. Vianney Szent János azt mondja, hogy így megy előttünk Krisztus.

0: lelki lélek, kedves testvérek. Úgy szeretnénk elképzelni azt, hogy talán vannak olyan emberek, akiknek nincsenek keresztények. Akik nyugodt, biztonságos életet élhetnek, akiknek minden rendben van, van elég pénzük, az egészségük is tökéletes, nincsenek gondjai, nincsenek félelmek. Kedves testvérek, nincs ilyen. Valamilyen módon ne érintene meg a saját kereszt. De nem mindegy, hogy azt a keresztet kivel hordozunk. Magunk akarjuk csak cipelni, vagy elfogadjuk azt, hogy itt van Jézus, aki nem azt mondja, hogy nem lesz kereszt. Nem azt mondja, hogy az illeted gondok nélkül lesz. Nem lesz benne szenvedés, nem lesz benne betegség, nem lesz benne lemondás. Hanem azt mondja, hogy amikor találkozol a kereszteddel, akkor én veled vagyok. És ez a templom ennek a jele. Jézus itt van veled. Amikor eljöttök egy-egy nehéz keresztet hordozva, és talán egy kicsit ideállítjátok, ide támasztjátok ennek a templomnak a falaihoz, az imádságaitokban, akkor Jézus azt mondja, hogy én veletek vagyok. Én nem hagylak el titeket egy pillanatra sem. Kicsit talán ezt éljük meg mi, akik ott maradtunk Kárpátalján. Talán még intenzívebben érezzük azt, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem hagyott el bennünk. És amiért ugyancsak izgalommal jöttem ide, az az, hogy egy kicsit köszönetet is tudjak mondani ennek az egyházközségnek, hogy ebben az elmúlt 5 esztendőben, amióta a háború tart, úgy gondolom, hogy példamutatóan jelét és tanúbizonyságát tették Gergely atyának a vezetésével arról, hogy Jézus Krisztusnak az eszközeivé váljanak, és talán azzal a támogatással, amelyel a munkánkat, a Karitásznak a munkáját segítették ott kint Kárpátalján, azzal egy kicsit átvették a keresztet, a mi keresztet. Mint ahogy Cirene és Simon is, amikor Jézus a nehéz keresztet hordozta, kicsit megfogták a keresztet, és talán nem lett minden tökéletes, nem oldódott meg minden baj. De Jézus Simonon keresztül éreztette az üncsegyet, de kicsit könnyű. És minden ilyen jel, a szeretetnek a jele, akár az odafigyelésnek a jele, akár csak egy telefon, amelyet Gergely atya ejtett meg, és megkérdezte, hogy hogy vagytok. Az mind-mind egy ilyen kapaszkodó, egy jel az Istentől, amely megfogja mi keresztény. Tudom, nem oldulnak meg a nehézségeim. Nem lesz a háborúnak vége. Nem lesznek jobb helyzetben az idős rászorulóink, akik 30 000 forintból vagy 25 000 forintból nyomorognak, tengődnek, hisz akkora nyugdíjat kapnak. De higgyék el, hogy az az étel, amelyet hetente többször elkészítünk, és ha csak annyi, hogy rájuk az ajtót, és elviszük neki, és látjuk a hálás szemeket, amelyekben ott vannak a hála gondolatai, és talán könnye is, amelyekben látjuk azt, hogy ezek az emberek érzik azt, hogy nincsenek egyet. És köszönöm, hogy már imádom 5 éve, kedves testvéreknek is köszönhetően, nem eszköztelenül állunk ezekben a nehézségekben, hanem próbálunk kereszteket hordozni. Próbáljuk a saját keresztjeinket, a bizonytalanságnak, a nehézségeknek, a jövő kilátástalanságának a keresztjeit hordozni, de azt tapasztaltam meg, hogy sokkal könnyebb úgy a saját keresztemet hordozni, hogyha segítek másnak is. Ha nem csak a sajátomat viszem, hanem megfogom a másikat is. És úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára erőt jelentett. Hisz, ha szívünkben nézünk, mindenki tud mondani a saját életéből egy-két keresztet. Talán többen is. És talán sokszor érezte azt, hogy egyedül van. De amikor nem csak a saját keresztemet hordom, hanem a másikét is, akkor sokkal könnyebb lesz. Nem csak a másik keresztje, de az enyém is. Talán erre is felhívja a figyelmet ez a mai ünnep. Jézus Krisztus keresztje, amelyet nem céltalanul hordoz, hanem értünk. Bűnös, sokszor hálátlan, sokszor önző embereknek. Jézus Krisztus az ő keresztje által megszentelni és megváltani őt ezt a világot. És emlékezte azt, hogy milyen ez a világ. Hogy mennyi bűn van benne, mennyi rossz van benne, mennyi mulasztás van benne. Hanem csak egy dolgot nézett, amelyet az Atya rábízott, azokat elvezesse az örök életbe. És Jézus Krisztus jelenlétével, az ő keresztjének a hordozásával nem vált tökéletesebbé ez a világ. Ugyanúgy itt van velünk nap mint nap a rossz. Ugyanúgy itt van velünk nap mint nap az emberek önzése, az önzésből fakadó csatározások. Itt van velünk a háborúskodás, amelyet nem csak országok között lehet vívni, hanem emberi kapcsolatainkban is sokszor belevisszük. De Jézus Krisztus, amikor itt találkozik velünk, akkor bennünket is arra hív, de a saját keresztjeink által mi is tegyük egy kicsit jobbá a saját világunkat. Emlékszem, amikor ennek a templomnak az alapkövét megszentelte püspök atya, akkor egy nagyon szép gondolatot mondott. Először mélyre kell ásni, hogy építkezni tudjunk. Igen, ez a mélyre ásás fizikai értelemben megtörtént. És megtörtént a falaknak a felépítése is. De ahogy püspök atya fogalmazott, a szívünkben is mélyre kell ásni. Bízom benne, és talán ez a szép nagy közösség mutatja, hogy sokan megpróbálunk hétről hétre, talán napról napra a szívük mélyére ásni, hogy abból építsenek ne csak kültemplomot, de a lelkünkben a Szentléleknek a templomot. És minden templomnak a csúcsára nem más kerül, mint a Szent Kereszt. Az én életemnek is a csúcsán nem más díszteletnek, mint az a kereszt, amelyet Krisztussal együtt visel és hordozik. Én azt kívánom, hogyha talán pár év múlva majd újra találkozunk, akkor mindannyiunknak a szemében ott legyen a ragyogás, a kereszt hordozásnak, a terheknek, az örömmel való hordozás. Hát annyit tudunk panaszkodni, annyi nehézséget tud az ember mondani az életében. És talán kevésbé hálát azokért a dolgokért, amelyek edzenek bennünk. Én azt kívánok, hogy tudjuk hálát adni. Ahogy ma hálát adunk, hogy minden templom búcson azért, hogy a Istenháza felépült, úgy tudjuk hálát adni az élet megpróbáltatásaiért és nehézségeiért, amelyben Krisztus segítségére van, ami keresztény hordozásában.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Lukács evangéliumának 4. fejezete 22b verstől a 30. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben a tömeg csodálkozott a kegyelem igéin, amelyek Jézus ajkáról fakadtak. Ezt mondogatták, nem de József fia ő, akkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem, orvos, gyógyítsd önmagadat. Amiket hallottunk, hogy Kafarnaumban történtek, vidd végbe itt a hazádban is. Aztán ezt mondta. Bizony mondom nektek, hogy egy proféta sem kedves a saját hazájában. Bizony mondom nektek, sok özvegy volt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség lett az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Szárepta-ban élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus proféta korában is sok leprás élt Izraelben, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Námán. Ezeket hallva mindnyájukat harag töltötte el a zsinagógában. Felugrottak, kihurcolták őt a városon kívülre, s felvitték annak a hegynek az ormára, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük, és eltávozott. Szinte kézzel fogható ennek az evangéliumi szakasznak a vibrálása. Az a feszültség, ami Jézus és hallgatósága között alakul ki. Amely feszültségnek a legfőbb alapja az a meg nem értettség, ami a názáreti emberekből irányul Jézus felé. Nem értik, hogy aki József fia, az hogyan beszélhet olyan hatalommal, és hogyan mondhat olyanokat, amiket Jézus elmondott. És ez a feszültség ugye a tetőfokára hág, akkor felviszik őt a hegy tetejére, hogy letaszítsák őt onnan. Azonban Jézus a legnagyobb nyugalommal halad át a tömegen, és eltávozik közülük. Ez a fajta dinamika az keresztény ember életében is ott lehet, ott van. Hiszen vannak felfokozott időszakok, amikor az embernek a hitét, a Krisztussal való közösségét kikezdik külső körülmények. Sőt, olyan is van, hogy az ember bizony saját maga döntése okán a bűn útjára lépve távolodik el az Istentől, vagy megrendül az ember hite az Istenben. Mi a legfontosabb? Hogy az ember mindig a nyugalmat tudja megkeresni. Azt a nyugalmat, amely letisztultságot hoz, amely mindenféle zavart nélkülöz, amiben lehet hallani és lehet látni. Ugyanis az Istent akkor lehet legjobban megérteni, akkor lehet a legjobban látni, amikor az ember nyugalomban van. Éppen ezért bizony törekedjünk arra mi is az életünkben, hogy a felfokozott időszakok után ezt a fajta nyugalmat tudjuk megkeresni. amelyben szemlélődve rátalálhatunk arra az igaz Isten fiára, Jézus Krisztusra, aki ugyanezt a nyugalmat sugározza, és aki hatalmával meg tudja mutatni nekünk, hogy kicsoda ő igazából. Így kövessük Krisztust, így törekedjünk mi is a lelki nyugalomra, és ezzel együtt a tisztánlátásra. Amen.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
1: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején Piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban, szeptemberben így az elején, rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a Boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek föntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet? A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején? Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább? A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT, humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étterem család tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOMKULT-ba szeptember 23-án 18 órától.

a szeptemberi életigét és magyarázatát hallják. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Meg lehet parancsolni valakinek, hogy szeressen. Ha érzelemnek fogjuk föl a szeretetet, akkor ez természetesen lehetetlen. Ha viszont Isten ajándékának tekintjük, akkor más a helyzet. Pál a rómaiakhoz írt levelében, ahonnan ezt az életigét vettük, a törvény és a szeretet kapcsolatáról szól, azt állítja, hogy a szeretet a törvény beteljesítése. Röviden előtte arról ír, hogy honnan is származik ez a szeretet. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. János első levelében ezt olvassuk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Egyikünk sem tudja odaadni, amilyen nincs. Jól megértette ezt Szent Ágoston, amikor így fordult Istenhez közvetlenül: add meg, Uram, amit parancsolsz, s követelj tőlem, amit csak akarsz. Isten felbecsülhetetlen szeretetét kaptuk ajándékba, és ő arra hív, hogy ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk tovább. Nem csak címzettjei lehetünk Isten szeretetének, hanem az alanyai is. Isten szeret bennünket, és arra hív, hogy mi magunk is szeressünk, és így részesüljünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek életében, aki szeret, aki a szeretett, és aki a szeretett. Nem tartozunk senkinek semmi mással, állítja Pál apostol, csak azzal, hogy egymást szeressük, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Az igazi szeretet a fele barát iránt erősíti meg Chiara Lubich, nem tesz semmi rosszat. Segít, hogy kivétel nélkül megéljük Isten minden parancsát, mert a formában, amit önmagunk és testvéreink iránt elkövethetnénk. Ha így értelmezzük a törvény parancsolatait, akkor nem kényszerítenek, hanem Isten szeretetének kifejeződései lesznek számunkra, így nem korlátozzák, hanem teljes mértékben felszabadítják a szeretetünket. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Ahhoz, hogy eljussunk erre a teljességre, a fele barát iránti szeretetben az első lépés, hogy nem teszünk neki rosszat. Utána azonban találékonynak kell lennünk. Nem elég, ha nem teszünk rosszat a fele barátunknak, emlékeztet bennünket Ferenc pápa, úgy kell döntenünk, hogy jót teszünk vele, és megragadni minden alkalmat a tanúságtételre, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Hogyan éljük tehát ezt az életigét? Kerüljön újra a szeretet életünk középpontjába. Szeressük a többieket konkrétan, ahogy Jézus szeretné őket, hiszen benne találjuk meg az Istennek és az emberiségnek odaadott szeretet teljességét. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet. Doris, skóciai lány, ő meséli. Rendszeresen járunk hajléktalanok melegedőjébe, és ott

egész más világot találok, mint amihez hozzászoktam. Tudom, hogy nem az számít, amit érzek, hanem az, hogy szeressek. Egyik alkalommal láttam, hogy mély szomorúság árad az egyik férfi tekintetéből, és el is mondta, hogy kész lenne végezni magával, szeretne meghalni. Egyszerűen csak meghallgattam, aztán együtt meguzsonnáztunk. Láttam, hogy jelenlétem és a figyelmem szeretetet fejez ki iránta. Amikor hazaindultunk, átölelt, és mosollyal az arcán mondta, hogy mennyire fontos, amit csinálunk. Fontos neki, de a többieknek is, akik ott vannak. A szeretet hihetetlen erejét tapasztaltam meg. Talán nem mentettem meg őt, de a hálája nagy örömmel töltött el, és ez nem akármilyen élmény. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A törvény teljesítése tehát a szeretet.

0: Hírpercek.
1: Újra a Bátai kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél. A technológia és a teremtés iránti felelősség kapcsolódik össze egy nigériai projektben. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 13. alkalommal találkozik az Egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi szentmise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már 3 útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Házaspárok közben járó imaestje indul az országúti ferenceseknél, melynek Budapesten a Margit körút 23 szám alatt található országúti ferences plébánia emeleti kápolnája ad otthont. Szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik szeretnének közösen elcsendesedni és megerősíteni a szövetségüket, tájékoztatott a vasárnap.hu. A programsorozat 2026. szeptemberétől 2027. májusáig tart, és minden hónap első hétfőjén 20 órai kezdettel várja a résztvevőket. Az alkalom mottója Szent Pál kolosszeiekhez írt leveléből származik. Mindenek fölött pedig a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Amire a résztvevők számíthatnak, elcsendesedés és közös imádság az oltári szentség előtt. Egymásért és a családokért végzett elmélyült imádság, majd beszélgetések, melyeken lehetőség lesz megosztásra és a lelki közösség megélésére is. A szervezők a hazasparokert@cjk.hu e-mail címen várják az érdeklődést. A technológia segítségével Afrika természeti erőforrásai az emberek és közösségek javát szolgálhatják, mondta Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia kancellárja a nigériai Abudzsában. A gánai származású főpap egy 1,5 megawattos naperőmű üzembe helyezésekor beszélt a megújuló energia jelentőségéről a Veritas Egyetemen, írja az EVNTN News. Turkson szerint az egyház feladata is, hogy felismerje a teremtett világban rendelkezésre álló erőforrásokat, és megfelelő technológiával alakítsa azokat az emberek szükségleteit szolgáló javakká. Az egyetem működését segítő napenergia projekt a dízel üzemű áramtermelés költségeit csökkenti. A bíboros hangsúlyozta, kezdeményezést más afrikai katolikus intézményekre is ki szeretnék terjeszteni. A projekt a hit, a technológia és a teremtés iránti felelősség összekapcsolásának példája lehet. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 23 óra.
1: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, hétfői adásunk tartalmából.

Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa úrangyala imája. Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. Leó pápa felhívása. 14. Leó a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani.

0: Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk. Leó pápa, Urangyala imája. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket és elmélkedését az évközi 25. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a szőlőbe hívott munkások példabeszédéről szól, és arra buzdít, hogy magunkévá tegyük az Úr nagylelkű igazságát, leküzdjük az emberi rivalizálást, és a béke építői legyünk. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd a vasárnapi liturgia olvasmányára hivatkozva kifejtette.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: Izaiás proféta szavaiban az Úr nagy reményre ad okot nekünk, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Isten tervei valóban végtelenül nagyobbak, és mondhatjuk, hogy emberibbek, mint azok, amelyeket mi, a bűn jelét viselő férfiak és nők, el tudunk képzelni, és meg tudunk valósítani, magyarázta katekézisében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy ma is rendkívül időszerű a proféta felhívása, hagyjuk eltorzult útjainkat, és térjünk vissza az Úrhoz, aki maga az irgalom és a megbocsátás. Az evangéliumban Jézus példabeszédei leírják azt az újdonságot, amelyet Isten tartogat számunkra, de többnyire azt is megmutatják, hogy egy nagylelkűbb igazságossággal és egy nagyobb szeretettel szemben milyen ellenállásra vagyunk képesek. Leó pápa utalt beszédében a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely a szőlőbe meghívott munkásokról szól. Közöttük voltak, akik egész nap dolgoztak, mások csak néhány órát, és voltak, akik már szinte napnyugtakor álltak munkába. A példabeszéd középpontjában a munkabér kifizetésének a pillanata áll. A gazda megtartja az első órában érkezett dolgozóknak tett ígéretét, és a megállapodás szerint fizet nekik.
1: Ma vuole che vedano la sua bontà, e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo.
0: De azt akarja, hogy lássák jóságát, és a szemük láttára ugyanúgy bánik az utolsókként érkezettekkel is. Egy részletet ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, jegyezte meg beszédében Leó pápa, rámutatva a szőlős gazda pontos utasítására, amelyet intézőjének ad. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Vagyis a munkásokat az utolsóktól kezdve az elsőkig kell kifizetnie. Az egész napon át dolgozók negatív reagálása tehát könnyen elkerülhető lett volna, ehelyett azonban a gazda cselekvése szándékos volt, mert Isten jóságának kinyilatkoztatása mindenkinek szól, nem csak egyeseknek. Istennek másféle útjai és új gondolatai vannak azok számára is, akik magukat elsőnek tartják, és úgy vélik, hogy saját érdemeik révén váltak ilyenné, és megszolgálták az általuk elért eredményeket. Valójában azonban mindannyian örömet, bölcsességet és jövőt nyerünk, amikor a szeretet törvénye felül kerekedik a számítás törvényén, az irgalom élménye kitágítja az érdem élményét, a béke ajándéka pedig felfüggeszti a vetélkedést, és a hála közelebb hoz minket egymáshoz.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Kedves testvérek, kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, az ő szőlős kertjében dolgozhatunk, szolgálhatjuk országát, amely az igazságosság és a béke birodalma, állapította meg a pápa, rámutatva, hogy nincs helye az irigységnek és a megosztottságnak ott, ahol a felszínre tör Isten újdonsága. Keressük tehát az Urat, amíg megtaláljuk, hívjuk őt, amíg közel van. Hagyjuk el a torz utakat és a bűnös gondolatokat, hangzott a Szent Atya felhívása. 14. Leó pápa beszéde végén arra buzdított, hogy tekintsünk a szűzanyára, aki szintén teremtmény, mint mi, de szeplőtelen, ezért segít nekünk, hogy reménykedjünk Istenben, és rábízzuk magunkat irgalmasságára, hogy ezáltal az ő útjai a mi útjainká, az ő gondolatai a mi gondolatainká váljanak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, Leó pápa felhívása. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a szomáliai humanitárius válság miatt fejezte ki aggodalmát, segítségnyújtásra buzdítva a nemzetközi közösséget.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
0: A pápa mindenekelőtt arról szólt, hogy nagy aggodalommal követi a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább rontják a lakosság már amúgy is bizonytalan életkörülményeit, különös tekintettel a nők és a gyermekek helyzetére. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nagylelkűen csatlakozik a segítségnyújtáshoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne kelljen nélkülözniük a szükséges támogatást. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, elsőnek a lengyelországi Torun egyházmegye püspökét és híveit, akik az eukarisztikus csodák helyszíneit keresik fel Itáliában.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
0: A Szentatya üdvözölte a Szepesi egyházmegyéből érkezett családokat, majd azokat a jezsuita atyákat köszöntötte, akik Rómában kezdik meg új tanulmányaikat. 14. Leó pápa áldását küldte a Verona közelében fekvő kisváros Pescantina lakosságának, akik ezen a napon az egykori internáltak emlékműve körül gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a II. Világháború idején deportáltakról és a foglyokról. A Szentatya felhívásában hangsúlyozta:
1: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
0: Nem szabad elfelejtenünk a történelmet, hanem tanulnunk kell belőle, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit.
2: Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Szeptember 19-én 14. Leó pápa az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtött speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott, valamint 150 tagjával, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon. A Szentatya üzenetében a sportolás nevelő szerepére, valamint a népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Leó pápa az apostoli palota kelementermében fogadta az értelmi fogyatékos olimpikonok mintegy 150 fős csoportját. A jelenlévőkhöz fordulva elmondta, hogy maga is szereti a sportot. Meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre neveli az egyéneket. Ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy ezeket az értékeket megmutassák a versenyekkor, az amatőr tevékenységekben és mindenekelőtt saját életükben. A sportolás azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéssel elkötelezitek magatokat, kitartásotok gyümölcsét pedig csapatszellemben, nyitottsággal, hűséggel, bizalommal és bátorsággal osztjátok meg. Ha így tesztek, akkor a sport szépségeit látni fogják, nem csak a résztvevők, a nézők, hanem mindazok, akik ismernek és találkoznak veletek. Emélkedett a sportolás nemes hivatásáról a pápa. Előde Ferenc pápa szavait idézte, aki 2017. október 17-én fogadta a speciális olimpia sportolók egy csoportját, és a következő felhívással fordult hozzájuk. A sport azon egyetemes nyelvek egyike, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken. Egyesíti az embereket, hiszen ugyanazon játék résztvevői, a győzelmek és a vereségek közös főszereplői. A Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy ebben rejlik egyetemes küldetésük, erről kell tanúságot tenniük. Ezt teszem én is, mondta az olimpikonoknak, hiszen korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek. Olyan férfiakra és nőkre, akik életükkel mutatnak példát, hogy az összefogás és a szeretet az egyetlen, amely a valódi boldogsághoz és békéhez vezet. Megköszönte látogatásukat, őszinte örömüket és az általuk képviselt építő üzenetet. Arra biztatta a sportolókat, az edzőt, a menedzsereket és a munkatársakat, hogy lelkesedéssel folytassák munkájukat. A Szent Atya végül a Szűzanya és Szent Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte az összegyűltekre. Arra a fiatal sportoló védelmére bízta őket, aki végtelenül szerette Jézust, ezért a sport értékeit jó és nagylelkű életté, szent életté alakította. A speciális olimpia egy nemzetközi szervezet, amely népszerűsíti az értelmi fogyatékossággal élők sportját. Több mint 190 országban működik, és világszerte körülbelül 5 millió sportolót foglalkoztat. Egy olyan globális mozgalom, amely a sportot a társadalmi befogadás, a méltóság és az akadályok leküzdésére bátorítja. Mottójuk: hadd nyerjek, de ha nyerni nem tudok, akkor hadd próbálkozzak bátran.
0: Leó pápa a mesterséges intelligenciáról. A technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani. 14. Leó üzenetet küldött az AI for Peace, azaz a mesterséges intelligencia békéért elnevezésű első nemzetközi szimpózium résztvevőihez. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen megrendezett találkozó a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket és az általa támasztott kihívásokat vizsgálja, a konfliktusok megelőzése és megoldása, az emberi jogok védelme és a kormányzás területén. A Szent Atya azt kívánja, hogy a konfliktusoktól sújtott világban a technológiai fejlődés az emberi méltóság szolgálatában álljon. A felhívás ugyanaz, mint amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája is megfogalmaz. A technológiai innovációnak, mindenekelőtt a mesterséges intelligenciának az emberi méltóságot kell szolgálnia, erősítenie kell az emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal a béke eszközévé kell válnia, nem pedig újabb megosztottságok és szakadékok forrásává. 14. Leó ezt a reményét ismételte meg az AI for Peace résztvevőihez intézett üzenetében. A két évente megrendezésre kerülő globális szimpózium szeptember 21-én kezdődött, és szeptember 22-ig tart a Pápai Lateráni Egyetemen. A találkozó azt vizsgálja, milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent a mesterséges intelligencia a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, a jogok védelmében, valamint az új kormányzási modellek kialakításában. A Pápai Egyetem nagytermében és különböző virtuális fórumokon szakértők, kutatók, intézményi és akadémiai képviselők, valamint nemzetközi szervezetek küldöttei osztják meg tapasztalataikat és meglátásaikat a mesterséges intelligencia, a konfliktusok és a békeépítés kapcsolatáról. Leó pápa üzenetét a tanácskozás kezdetén Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja olvasta fel. Egy konfliktusoktól és megosztottságtól sújtott világban a mesterséges intelligencia fejlődése olyan szemléletet kíván, amelyet a bölcsesség és a szeretet ihlet, hogy a technológiai fejlődés minden ember méltóságát szolgálhassa, és erősítse az emberiség családját összekötő kötelékeket, írja 14. Leó. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézi, amely szerint Isten irgalmas terve ma is kibontakozik a történelemben, és iránytűvé válik a digitális korban ahhoz, hogy életünket az evangélium szerint éljük. Ennek fényében Leó pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy mélyítsék el annak vizsgálatát, miként segítheti elő a mesterséges intelligencia a mások java iránti hiteles figyelemtől vezérelve a népek közötti párbeszédet, a kiengesztelődést és szolidaritást, hozzájárulva ahhoz, hogy a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé alakítsuk. A szimpóziumot az ENSZ Béke Egyeteme és annak olaszországi központja kezdeményezte a Pápai Életvédő Akadémiával és a Pápai Lateráni Egyetemmel együttműködésben. Az egyetem ad otthont a plenáris üléseknek és a tematikus munkacsoportoknak. A mesterséges intelligencia a békéért nem egyszeri rendezvényként jött létre, hanem két évente megrendezendő konferenciaként és állandó nemzetközi platformként. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos kutatás, az intézmények, a diplomácia, a gazdaság, a filozófia, az akadémiai világ és a vallások között. A háttérben egy egyre sürgetőbb kérdés áll. Miként lehet elérni, hogy a mesterséges intelligencia békét szolgálja, és ne váljon újabb konfliktusok forrásává? A békét nem tekinthetjük egyszerűen a háború hiányának, hangsúlyozza Francisco Rojas Aravena, az ENSZ békeegyetemének rektora, a konferencia egyik előadója. A béke olyan folyamat, amely intézményeket, tudást, együttműködést és a konfliktusok mélyebb okainak kezelésére való képességet kíván. A mesterséges intelligencia rendkívüli eszközöket kínálhat ehhez, ugyanakkor tovább növelheti az egyenlőtlenségeket és a feszültségeket, illetve új konfliktusokat idézhet elő. Az AI for Peace feladata ezért olyan nemzetközi párbeszéd kialakítása, amely segít megérteni ezeket az átalakulásokat, és biztosítja, hogy azok összhangban legyenek a béke, az emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. Renzo Pegoraro prelátus, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza. A béke nem választható el az életvédelmétől, hanem annak egyik alapvető feltétele. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezért nem elegendő azt kérdezni, mire képes a technológia, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen cél felé akarjuk irányítani. Az etikának már a technológia tervezésének kezdetétől jelen kell lennie, az emberi felelősség pedig nem oldódhat fel a gép összetettsége mögött. A mesterséges intelligencia békéért programja plenáris üléssel kezdődött, amelyen a gazdaság, a geopolitika, a technológia és a béke kérdéseinek nemzetközileg elismert szakértői vettek részt. Az előadók között szerepel Szergej Bodrunov, az Orosz Szabad Gazdasági Társaság elnöke, Jeremy Rifkin közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány alapítója, Jeffrey Sachs közgazdász, a Columbia Egyetem professzora, Antoinette Ruvroy filozófus, a Namuri Egyetem kutatója, valamint Sergio Bellucci, az ENSZ Béke Egyeteme olaszországi központjának tudományos igazgatója. Rajtuk kívül a nemzetközi akadémiai élet képviselői és az UNESCO magasrangú tisztségviselői is felszólalnak. A kétnapos találkozó plenáris üléssel és az AI for Peace International Association, vagyis a Mesterséges Intelligencia Békéért Nemzetközi Egyesület létrehozásáról szóló megállapodás hivatalos aláírásával ér véget. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Körülvesz bennünket az Isten. Bennünk is él, körülöttünk is, másokban is ott van. Majdnem azt mondom azért, hogy ne tudjunk kitérni előle. Nagyon szeretne találkozni velünk. Nagyon szeretne a szeretetével megérinteni bennünket. Általában nem merjük megadni magunkat ennek a szeretetnek. Hihetetlen. Nem merjük elhinni, hogy milyen nagy ez a szeretet, és mennyire igazságos. Az utolsó ítélet az igazából a döntéseinknek a véglegesítése lesz. Mi döntöttünk, és Isten azt lezárja, befejeződik a történet. Ez a szeretet feltétel nélkül és ingyenes. Ezt sem merjük elhinni. Folyamatosan ki akarjuk érdemelni az Isten szeretetét. Elfelejtjük azt, hogy a bébi, az egészen pici gyermek soha nem érdemli ki a szeretetet. Egyszerűen a létezésével kapja. Nem kell jónak lenni ahhoz, hogy a édesanyja megpuszulja, megölelje, tisztába tegye. És elfelejtjük, pedig az Isten szeretete ilyen. Feltétel nélküli, ingyenes. Nem kell kiérdemelni, és nem kell jó pontokat gyűjteni ahhoz, hogy Isten szeressen bennünket. Jézus elmondja, hogy fölkelti napját jókra és gonoszokra. Esőt ad igazaknak és bűnösöknek, nem válogat. Mindenkinek árasztja a szeretetét, az más kérdés, hogy erre a szeretetre válaszolnunk kell. És a válasz pedig az, hogy meg kell tennem azokat a parancsokat, amikre ő tanított bennünket. Meg inkább a fő parancsot, és az összes többi parancsot. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Nem fog jobban szeretni, ha megtartom a parancsokat. Nem fog kevésbé szeretni, ha nem tartom meg a parancsokat. Nem befolyásolhatom a napsütést és az esőt az én cselekedeteimmel. Isten szeretetét sem befolyásolhatom. Nem ő neki van szüksége a jó cselekedetekre, a törvény megtartására, hanem nekem. Különben nem tudok nevekedni a szeretetben. Tehát választ vár ez a szeretet, ami ingyenes és feltétel nélküli. Isten úgy szeretett bennünket, hogy teljesen áldozattá vált, odaadta magát értünk holokausztként. A holokauszt az azt jelenti, hogy egészen elégő áldozat. Isten elégett a szeretetben irántunk. Elégette magát fiában, Jézus Krisztusban, az irántunk való szeretetben. És akik befogadják ezt a szeretetet, megértik és megérint őket, hasonlót szeretnének, teljesen elégni a szeretetben, Isten iránt és embertársaik iránt. Szolgáló és önkéresítő szeretete van. Mi a fejmosó szeretetet igyekszünk gyakorolni, mert nekünk állandóan helyre kell igazítani a másikat, hogy hogy nézel ki, hogy állsz, miért nem úgy, miért. Ő pedig a lábmosó szeretetről tett tanúságot. Mégpedig az őt eláruló tanítványok, esküvel megtagadó és pénzért eláruló tanítványok lábát is megmosta. Mindegyikért megmosta. Ehhez a szeretethez kellene felnőnünk, nem önerőből, hanem a Szentlélek által. A szívünk bárasztotta a szeretetének a lelkét, hogy nem mondhassuk azt, hogy ez lehetetlen. Neked igen. De a Szentléleknek meg neked egyáltalán nem. Ketten együtt már értek valamit, és meg tudjátok csinálni. Isten szeretete megbocsátó szeretet. Akkor bocsátott meg, amikor még bűnösek voltunk. Nem akkor, amikor megbántunk a bűneinket, megtértünk, és és jókat cselekedtünk. Azért tudtunk bűnbánatot tartani, azért tudtunk megtérni, azért tudtunk szeretni, mert valaki előbb szeretett bennünket. Ez a szeretet tesz képessé mindannyiunkat arra, hogy meg tudjuk változtatni az életünket. Isten szeretete nem restaurálgat, újjáterem bennünket. Az ő szeretete olyan hatalmas, hogy ha átadom magam neki, akkor meggyógyít és újjáteremt. Mindent odaadó szeretet, ez legjobban a Eukarisztiában, a Szentostyában tapintható, érhető tettem. Abban valóságosan odaadja magát, hogy az élete az életem legyen, teste a testem legyen, belém költözik, és éltet, és táplálékom lesz. Isten irgalmas szeretete mindig elébe menő szeretet. Már messziről meglátja a tékozló fiút az irgalmas atya, és nem várja meg, hogy jelentse,

0: ő, akkor majd én is válaszolok rá. Isten másról adott példát. Megelőzés, mindent megelőlegező szeretete van. A teremtésben mindent megadott ahhoz, hogy itt a Földön szeretetben és kiteljesedett életet tudjunk élni. Nem ő rontotta el, mi rontottuk el. Mindent megelőlegez a szeretetében, hogy képesek legyünk megbánni a bűneinket. Isten szeretete visszavonhatatlan. Nem gondolta meg magát a bűneink, a személyes bűneink után sem. Nem gondolta meg magát a közösségi bűneink, az egyház bűnei után sem. És nem gondolta meg magát sem a háborúk, sem a kegyetlenkedések láttán. Nem vonja vissza a szeretetét, mert ha visszavonná, nem tudnánk újrakezdeni. Azért tudunk megváltoztatni dolgokat, mert valaki szeret bennünket folyamatosan. Isten szeretetét nem lehet lefizetni, bármennyi pénzt teszel a perzsőben, nem fog jobban szeretni. Isten szeretetét nem lehet megfizetni. Teljesen ingyen van, feltétel nélküli. Ahogyan egy édesanya vagy édesapa szereti a kisgyermekét, nem érdemel ki semmit. A puszta léte miatt joga van arra, hogy szeressék őt. És mi Isten kis bébiei, kis gyermekei vagyunk, akik hasonlóan a szülő-gyermek kapcsolathoz, akiknek jár ez a szeretet. Isten szeretete szent, és ezért dicséretre méltó. Egyedül az ő szeretete az, ami szent, és ami dicséretre méltó. És nem lehet betelni a dicsőítésével ennek a szeretetnek. És aki elkezdi a szeretetet önmagáért imádni és dicsőíteni, az hatalmas erőt tapasztal meg újra és újra. Isten szeretete, szent lelkes szeretet, lelkesítő szeretet, tűzbe hozó szeretet, olyan, mint a szerelem. Minél jobban beleéled magad, annál a jobb változást fogsz átélni, és annál jobban lángol a szeretet. Isten szeretete, Isten szerelmes Isten, belénk szeretet. Mindent odaadott nekünk, szenvedélyes szeretettel szereti a teremtményeit. És ünnepetül mennyegzős szeretet az övé. Lakodalmas szeretet. Szeret ünnepelni azokkal, akik az ő gyermekei, akiket ő teremtett, akiket megváltott, akiknek a szívében ott él, és akiket hazavár. A kérdés csak az, hogy hiszed ezt? Elmered-e hinni mindezeket Istenről és az ő szeretetéről? Vagy megmaradsz annál, amit Márta és Mária mond Jézusnak Lázár halálakor? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk. Ha, akkor. Csak akkor hiszem el mindez, hogyha Isten bebizonyítja. De már bebizonyította, csak nem láttad, nem hiszed el, nem mered elfogadni. Fogadd el Isten minden értelmet, fölülmúló szeretetét, és kérd a szent lelket, hogy tudj felnőni ehhez a szeretethez, tudj felnőni Istenhez ebben a szeretetben.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.

0: Ma órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi

0: ciszterci nővérek imádkozzák.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mégéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
3: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
2: Mert égeztünk ellened.
3: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
2: és add meg nekünk az üdvösséget.
3: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
2: Amen.

0: Felolvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram!

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Nagyon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hír perce.
1: Minden nap teljes búcsú nyerhető a pécsi Ferences templomban. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Újra a Bátai Kegyhelyre zarándokol a Pécsi Egyházmegye szeptember 26-án. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Szent Ferenc égi születésnapjának 800 éves jubileumán 14. Leó pápa rendelkezése szerint a jubileumi év végéig 2027. január 10-éig minden keresztény hívő Assisi Szent Ferenc példáját követve maga is az életszentség példaképévé és a béke állandó tanújává válhat. A pécsi templomban a szent év végéig minden nap van lehetőség teljes búcsú elnyerésére a szokásos feltételekkel, tudatta az egyházmegye. A templom, mely a stigmatizált Szent Ferenc nevet viseli, ahogyan az oltárkép is ábrázolja, a Ferencesek utcája 37 szám alatt található. Szentmiség 2-től szombatig 17 órakor, vasárnap 8, 11 és 17 órakor kezdődnek. Különleges kegyelem, hogy a Ferences rend 2026-ban visszatelepült Pécsre. Az évforduló meghív minket arra, hogy elmélkedjük át a magunk életét és halálát a hitlátás módjával. Köszönjük meg Istennek bőségesen ránk árasztott adományait. 13. alkalommal találkozik az egyházmegyében élő hívek közössége Bátán, ahova három útvonalon gyalogos és kerékpáros zarándoklat indul szeptember 26-án szombaton. A kegyhelyen ünnepelt Szent Mise főcelebránsa és szónoka Felföldi László püspök meghívására Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek lesz. A zarándoklathoz 10 órakor csendes szentségimádásba, majd 12 órakor vezetett szentségimádásba lehet bekapcsolódni a Szent Vér Bazilikában. A helyszínen Szent Jónás végzése biztosított. Az ünnepi Szent Mise 15 órakor kezdődik a kegyhely szabadtéri oltáránál. A gyalogosan érkező zarándokok az idén már három útvonal és több indulási, illetve csatlakozási helyszín közül választhatnak. Ezek a többi tudnivalóval együtt megtalálhatók a Pécsi Egyházmegye honlapján. A plébániai csoportok utazásáról a plébánosok adnak tájékoztatást. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Felcsik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

راديو. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bunkrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ottul a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus vagy a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mehess meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária igene. Lukács evangéliumában. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek. Az angyal ezt válaszolta és mondta neki, a Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő szented is Isten fiának fogják hívni. Íme rokonod Erzsébet is fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van. No, Mária így válaszolt. Íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te ígéd szerint. Erre az angyal eltávozott. Máriát Isten meghívja, kiválasztja a megváltás művének eszközéül. Engem mire hív? Kimondom-e a magam igenjét?

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: bennünket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária, hálát ad Istennek csodálatos hivatásáért. Lukács evangéliumából. Mária így szólt, lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjog megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fognak, boldognak hirdet minden nemzedét, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Irgalom a nemzedékről nemzedékre az Isten félőkkel marad. Letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Aki igent mond Istennek, és szolgálja embertársát, szíve megtelik újongással, hálával és Isten örömével. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyos Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyos Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyos Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyos Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, mentsd meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak lihamra.
1: Az örvendetes rózsa füzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világnak szültél. Jézus születésével Isten világosságot adott a Földnek. János evangéliumából. Az ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa jött a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. És az ige testélet és közöttünk élt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlő Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlő Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban teved, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszony.

0: kegyelemmel teljes az Urván tevelet. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsősz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunkkor eljárt.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsősz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsősz a világra szültél.

0: halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban tevet, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedet gyümölcse, Jézus, akit te szentséged a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedet gyümölcse, Jézus, akit te szentséged a világra szültél.

0: kedvezmény vágya, kegyelemmel teljes úrban teved, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyed egy gyümölcse, Jézus, akit te szent és a világra szültél.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírvalmatra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Jézus az ellentmondás jele. Lukács evangéliumából. Íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Amikor a szülők a gyermek Jézust belitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette, és áldotta az Isten ezekkel a szavakkal. Most bocsásd el, Uram, szolgádat szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél világosságul a pogányok megvilágosítására. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához. Íme ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben jel lesz, amelynek ellene mondanak, és a te lelkedet is törjárja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Te szétválasztottad a jót és a rosszat, a bűnt és az erényt. Adj erőt és vezess, hogy én is merjem megkülönböztetni. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyer.
2: Amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyer.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a lárunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bentadtál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bentadtál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bentadtál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bentadtál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bentadtál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: ígérkezett kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak jégalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. János evangéliumából.

0: ne legyen nyugtalan a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek. Erre Tamás azt mondta, Uram, nem tudjuk, hová megy, hogy ismerhetnénk hát az utat. Én vagyok az út, az igazság és az élet, válaszolta Jézus. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Jézus életének fontos helyszíne a templom, egyben jelképe is művének. Emészte a búzgóság házadért, egyházadért, templomodért, egyházközségemért. Téged ott találnak meg. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Mindenki Mária, te gyeremmel teljes, az Úr van teved, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcsen, Jézus, akit te szentűs a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Isten meg szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teved, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szentűs a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teved, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szentűs a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Isten meg szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korára. Amen.
2: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teved, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szentűs a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teved, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szentűs a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teved, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szentűs a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teved, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szentűs a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözli Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teved, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit te szentűs a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlő Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyedény gyümölcse, Jézus, akit te szentsz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlő Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednél gyümölcse, Jézus, akit te szentsz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. H. Kovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmaier György beszélget.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm H. Kovács Juditot. A Keve, azaz a keresztény vezetők és üzletemberek társaságának elnökét. Hogyan látja, hogy a mai magyar társadalom felfigyelt a kevére? Tehát, hogy észrevették a benne rejlő magát, ezt a társaságot és az abban rejlő üzenetet? Eléri a misszióját?
2: Én azt gondolom, hogy nem akarunk így leteríteni, vagy letámadni mindenkit, hiszen inkább az elmélyült, felkészült, ahogy szoktam mondani, hogy a kevesebb, az több elven működünk. Nem egy nagy társaság vagyunk, hanem ilyen 50 fős a Keve Társaság, taglétszám, de a működésünk során az a célunk, hogy a tagok mindannyian vállaljunk valamilyen feladatot, tehát a missziós munkába, a missziói munkába mindenki vegyen részt, és a tagság feladata az, hogy minél több vezetőt elérjünk, hiszen mindannyiunknak vannak vagy főnöke, vagy beosztottja, vagy mindkettő. Vannak üzleti partnereink, olyan partnerek, akikkel együttműködünk, és ezek a felé, a partnereink felé meg kell nyilvánulnunk, és be kell mutatnunk számukra, hogy miben hiszünk a hétköznapi életben, nem csak a templomok falai között, és nem csak az imaszobánkban, hanem úgy gyakoroljuk a munkánkat is, hogy abból kiderüljön, hogy mi az értékrendünk, honnan származik ez az értékrend, és hogy Istené minden. Az anyagi javaink, az időnk, a talentumaink, az ajándékaink, a képességeink, és ránk van ez bízva, és nekünk el kell vele számolni Istennek, mert ő a gazda. És hogy mennyire érjük el a társadalmat, én azt gondolom, hogy azon múlik, hogy mennyire vagyunk hitelesek ott éppen abban a kapcsolatban, amiben vagyunk, és hogy mennyien jönnek el a rendezvényeinkre, az is azon múlik, hogy mennyire vagyunk a hatékonyak érdekessé, érdekelté tenni a környezetünket, hogy eljöjjenek, és hogy milyen rendezvényeink vannak, hogy válaszoljak talán a következő kérdésre. Üzleti reggeliket szervezünk.
1: A Hiltonban, többnyire.
2: Az csak kétszer van egy évben, ott külföldi előadók meghívásával szeretnénk olyan környezetbe invitálni a társadalom vezetőit, ahol bizton tudják azt, hogy azt a másfél órát zavartalanul azzal töltik, hogy most őket támogató előadást hallgatnak, és nem nekik kell megfelelni, és nem nekik kell a legokosabb dolgot bemutatni, hanem kényelmesen arra figyelhetnek, hogy mit üzen ma az előadó által Isten számukra. November 7-én lesz egyébként a következő ilyen munkareggelünk. Walter Droppers holland üzletember lesz a vendégünk, és az előadásnak a címe, hogy jólét, jóllét, ami most ugye feszegeti már a társadalmat szélesebb körben is, hogy nem a profit érdekeltség az, ami fenntartja és biztosan jó útra helyezi el egy vállalkozásnak az életét, hanem sokkal inkább, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a munkatársak, a konkurencia, a partnerek, az alvállalkozók, a vevők mind azt kapják, amit szeretnének ők is, és amit tudnak is adni. Tehát, hogy nem a másiknak a kizsákmányolása, a másiknak a lenyomása, kilekesztése a cél, hanem sokkal inkább a jólét az anyagiakon túl egy egészséges környezetet, egy kiegyensúlyozott, biztonságos munkavállalói környezetet, egy kiszámítható alvállalkozói együttműködést jelent, és hogy mit ígér nekünk a jövő gazdaságtana, hiszen látjuk azt, hogy nagyon törékeny ez a profit érdekekre, profit maximalizálásra épülő gazdasági rend?
1: Hát ami már, ha fogalmazhatunk így, akkor kezdő talán össze is omlott, mert azért
2: igen,
1: túl vagyunk
2: ez
1: egy
2: már
1: válságon.
2: Ez már csak egy kis hajszálon múlik, hogy...
1: Túl vagyunk egy válságon, de talán most kezdünk kilábalni belőle. Bár ebben most így nem akarok nagyon...
2: Csak annyit ehhez, hogy van egy olyan gondolat, Einsteintől származik, hogy azzal a probléma kezelési módszerrel, amiből a probléma keletkezett, nem lehet megoldást találni.
1: Hát,
2: tehát ha a pénzügyi problémákat pénzügyi eszközökkel akarjuk csupán megoldani, az nem hozza el a végső megoldást, tehát szemléletváltás szükséges. És erre is készül egyébként a Kevet Társaság is, hogy olyan képzéseket indítottunk már el, ahol a bibliai tanításait, az anyagi javakkal való gazdálkodást, tehát egy személyes, családi vagy üzleti költségvetés tervezése hogyan néz ki akkor, amikor nem én vagyok a tulajdonos, hanem csak a intézője, a sáfára, a megbízott felelős vezetője vagyok. És ez egy teljesen más szemléletet jelent, mint mikor azt gondolom, hogy én vagyok a birtokos, és jogom van mindent magamnak megszerezni, vagy a magam érdekét szolgálni, úgy, hogy a másikat kizárom, vagy a másik érdekeit nem vagyok hajlandó figyelembe venni. Tehát ez egy olyan szemléletmód, olyan szemléletet igényel, amit Isten tár elénk, és tanít a Bibliába. Egyébként több mint 2000 példázat, vagy 2000 igevers van a Bibliában az anyagi javakkal való bánásmódról, és Jézus is a legtöbb példázatát ilyen anyagi dolgokban gazdag ifjú és a szegény
1: tékozló
2: fiú és a Lilium, aki, akinek nincs stylistja, mégis a legszebbik sem aggódik a ruházatáért, és sorolhatnánk ezeket a példázatokat. Tehát persze, hogy fontosak az anyagi dolgok, de azért, mert az ahhoz való, Istenhez való hűségünkről árulkodnak, hogy mi a fontos nekünk, a gazdagság, vagy az Isten útján való járás.
1: A bibliai idézetet, illetve amit az interjú elején mondott, hogy az élete egy ajándék, azt hogyan tudja ezt az üzenetet átadni a munkatársainak, illetve a környezetének?
2: Az életem is, ugye, hogy nem én rendelkezem vele. Ezzel is felelős vagyok. Ugye azért szedtünk, azért teremtett Isten, hogy bemutassuk az ő dicsőségét, és örüljünk annak, hogy fölruházott olyan képességekkel, amilyenekkel éppen fölruházott, és az, hogy az életem ajándék, és értékes vagyok gondolatot, például az is megerősíti bennem, ahogy János apostol az evangéliumban is úgy hivatkozik magára, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. És én sokáig azt gondoltam, hogy ez egy ilyen hivalkodás, hogy hát a János magát a többiek elé helyezte, hogy őt jobban szerette talán Jézus. És aztán megértettem azt egy tanítás során, illetve ahogy végig gondoltam, hogy János hogy írhatta meg az ő leveleit, majd később a Jelenések könyvét is, hogy az, hogy az úgy apostrofálta magát, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az az ő értéke. És hogy nekünk, embereknek ez a legfontosabb tulajdonságunk, hogy szeretve vagyunk, szeretettek vagyunk, ez a legnagyobb értékünk, és ezáltal vagyunk értékesek, mert Isten teremtett bennünket úgy, ahogy megszülettünk, és ahogy fejlődünk a testi, meg lelki életünkben is, és hogy ezt az ajándékot, hogy mutatjuk be másoknak, hogy vagyunk a magunk és a mások hasznára ezzel az ajándékkal, ezzel engedelmeskedünk Istennek. És úgy szoktam mondani, amikor mentorálok fiatalokat, pályakezdőket, vagy mikor látom, hogy valaki küszködik a saját élethelyzetében valamiért, mert elutasítottnak érzi magát, vagy mert csalódott, vagy mert kudarc érte, vagy betegség, hogy te értékes vagy. És az az értékünk, az az alap, hogy Jézus szeret, és ő feláldozta értünk az életét, és feláldozott mindent azért, hogy miénk lehessen ez a szabadság, és miénk lehessen ez az öröm, hogy szeretve vagyunk.
1: Van-e valami, amit még megosztana a hallgatókkal?
2: Talán még a megbocsájtás témaköre, ami szintén egy olyan fontos döntés, hogy meg tudunk-e bocsájtani, amikor valami sérelemért, vagy valamit elrontottunk. Meg tudunk-e bocsájtani magunknak is, hogy bizony elrontottam valamit, és ez két dolgot nem tudunk megtenni, a múltba visszanyúlni, meg a jövőbe, jövőt alakítani. A jelenbe tudunk döntéseket hozni, és cselekedni, és ez a megbocsájtás, meg annak a felszabadító ereje, hogy nem hordozok magamban olyan keserűséget, ami akár a magam önsajnálatát okozza, vagy akár a mások iránt másoktól kapott, vagy feltételezett bántásból eredne, hogy ez a megbocsájtás is egy olyan parancs, amiben engedelmesnek kell lennünk, és nem azért, mert Isten ezt így felénk egy törvényben írja elő, bár abban is, mert azt mondja, hogy az imában Jézus így tanított, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, tehát ez is feltételhez van kötve, hogy mi is akkor nyerünk megbocsájtást Istentől, hogyha elengedjük másoknak az adósságát, de hogy ez nem csak úgy parancs, hogy előírás, hanem hogy ez szabadít föl arra nyugodt életre, amiben el tudunk engedni. El tudunk engedni sérelmeket, el tudunk engedni bántásokat, el tudunk engedni olyan nehézségeket, ami döntés kérdése. És azt is mondja az ige, hogy újuljatok meg naponta a ti gondolkodásotok megújulásával, és nem mindig azt a régi receptet, vagy azt a régi gondolkodást használjunk, hogy de ez nekem ellenségem, rosszat akart, vagy a féltékenység, irigység, tehát sok mindenből segít ez a döntés, hogy úgy döntöttem, megbocsájtok.
1: Azt hiszem, ez méltó végszava a beszélgetésünknek. Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
2: Köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy tudok máskor is másoknak is ezekről bizonyságot tenni.
1: Bízunk benne.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Hákovács Judittal, a Keve Társaság elnökével Gerstenmayer György beszélgetett.

0: lélek hangja.
1: Egy óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Ahogy a napok rövidülnek, úgy érzem, mintha köd borulna rám. Ahogy az éjjelek leülnek, mind gyakrabban jut eszembe anyám. Mit oly sokszor elhalasztottam, elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár. Jóvá tenném, mit mulasztottam, de nem lehet, mert ő már messze jár. Ó, mennyi mindent nem tettem meg. Még nem késő. Te még megteheted. Megőszülve is maradj gyermek, mondd meg neki, mennyire szereted. Két keze érted, dolgozott csak, mindennél jobban szeretett, az éjet is nappallá téve óvott téged és vezetett, míg lehetett. Amit akkor elfelejtettél, talán még jóvá teheted. Hát menj, rohanj, és simogasd meg a téged védő két kezet, amíg lehet. Amíg lehet. S ha olykor nagyon elfáradtál, ő hozta vissza kedvedet. Ő tanított beszélni téged, nyitogatta a szemedet, mert szeretett. Úgy szeretett. Most vár valahol, megfáradtam, nem kér sokat, csak keveset. Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót, egy vigasztaló kedveset, tán még lehet. A szíve érted, dobogott csak, amíg belebetegedett, de ő titkolta, nem mutatta, nem mondta el, hogy szenvedett, csak mosolygott, és nevetett. Bárhol is vagy, hát fordulj vissza. Az ember másképp nem tehet. És csókold meg, amíg nem késő, azt az áldott édes szívet, ha még lehet.

0: klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
1: Dicsértessék! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kocó Levente András vagyok, a mai adás házigazdája. Ez itt a Klímabajnokok műsorának 2026-27-es évada. Ebben az időszakban elsősorban a fiatalok, illetve a tudósok teremtésvédelemmel, fenntarthatósági átmenettel kapcsolatos szerepvállalásáról, rezilienciáról és innovációról lesz szó. A mai adásban vendégem Fűzfa Csaba, szociológus, környezetgazdász, saját megfogalmazása szerint városi és környezeti szakpolitikai elemző, Polémia Intézet tagja és a Republikon Intézet munkatársa, maga is fiatal. Kutatásai nyilvános megjelenései során sokat foglalkozik a városok, települések, különösen Budapest és annak kerületei fenntarthatósági átmenetével. Szerbusz Csaba, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szia, én köszönöm nagyon a meghívásotokat.
1: Ugye elemzőként sokat írsz Budapest urbanisztikai kihívásairól és zöldítéséről. Ugye fiatal kutatóként miért pont ez a városi önkormányzati vonal fogott meg leginkább a tágabb klímapolitikán belül?
2: Azt gondolom, hogy alapvetően a legérdekesebb aspektusa ennek a területnek, hogy ezeket a városi intézkedéseket érezzük legjobban szerintem átlagemberként a saját bőrünkön, tehát ugye, ha csak belegondolunk egy nyári napon, kimegyünk az utcára, forró a beton, adott esetben bosszankodunk azon, hogy nincsen elég árnyék a fán, a szomszédnak bömböl a klímája, és a klímafolyadék a hatodikról csöpög a nyakunkba. Ezek szerintem abszolút olyan hétköznapi megélések, amik mindenkinek az életében valahol ott vannak, amikkel mindenki találkozhat. Pont ez, ami szerint engem valahogy a legjobban érdekelt mindig ezen a területen, hogy mik azok a hétköznapi hatások, amiket valamilyen módon tudunk mitigálni az ilyen jellegű dolgok közül. A másik pedig az, hogy az önkormányzatok szerepe ebben hol van, hogy pont ők azok, akik szerintem ezekkel a dolgokkal így első kézből leginkább tudnak foglalkozni. Ugye például, hogyha arról beszélünk, hogy a globális felmelegedésről valamilyen formában, vagy az éghajlatváltozásról, az, hogyha mondjuk meg tudjuk akadályozni azt, hogy átlépje a másfél fokos határt a globális hőmérséklet emelkedés hosszú távon, nem fogjuk olyan szinten minden nap érezni, mint hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy ha kimegyek az utcára, akkor az árnyékos részén az utcának mondjuk 10 fokkal kevesebb van, és sokkal elviselhetőbb, mint ott, ahol közvetlenül tűz a nap a fejünkre. Kutatóként pedig pont az ilyen jellegű döntések, a szakpolitikai döntések, azok a politikai cselekvések foglalkoztatnak, amik alakítják a városi teret, hogyan lehet egy városi teret fenntarthatóbbá tenni, hogyan lehet úgy kezelni, hogy az egyébként klímareziliensebb legyen, hogy jobb legyen a hétköznapi embereknek, hogy egyszerűen élhetőbbek legyenek. És szerintem a városi élhetőségnek az egyik tényleg fontos kulcskérdése az a klímakérdés, hiszen azért azt látjuk, hogy a városok a 21. században rendkívül komplex és egyébként sokszor összefüggő problémákkal küzdenek, legyen szó lakhatási válságról, legyen szó valamilyen szinten szociálpolitikai válságról, és ezekkel egyébként nagyon sokszor egybefügg az is, hogy klímaválságról is beszélnünk. Ugye alapvetően például a lakhatásnál beszélhetünk egy jó minőségű lakásról, vagy egyáltalán egy emberi méltóságnak, emberi életnek megfelelő lakhatásról, hogyha az például nem képes már olyan értelemben megtartani az emberek egészségét, hogy például annyira felmelegszik nyaranta, hogy az káros az emberek egészségére, hogy nem tudnak egyébként a trópusi éjszakákon megfelelően aludni. Beszélhetünk-e arról, hogy fenntartható és igazságos a közlekedés, hogyha például arra gondolunk, hogy az autóval járó, az autózással járó különböző emissziók, azok milyen hatással vannak nem csak egyébként a klímára, amiben szintén jelentős szerepet játszanak a városok kibocsátásában, de például ugyanezek a gázok egyébként az emberek egészségére, az emberek tüdejére. Szerintem ezek nagyon szorosan összekapcsolódnak, és számomra ez mindig egy nagyon fontos téma volt.
1: Igen, hát sok esetben azért a megoldások is nagyon hasonló irányba mutatnak, tehát hogyha például a légszennyező anyagokkal tüzelünk, amik mondjuk kőszénnel, akkor ez a klímának is rossz, a tüdőnknek is rossz, és ez egy településen belül egy komoly kérdés, de ha leváltjuk, akkor viszont mind a két problémát egyszerre tudunk segíteni.
2: Igen, és alapvetően szerintem ez egy fontos szemlélet, hogy nagyon sokan, és ebbe a hibába szerintem tényleg sokan bele is esnek, hogy alapvetően a klímakérdést úgy kezelik, mint egy ilyen nice to have dolgot, ami tök jó, hogyha tudunk ezzel foglalkozni, ezek a zöld kérdések egy ilyen kicsit alsó polcra vannak rakva, hogy ezek ilyen kis aranyosak, hogyha így marad mondjuk költségvetés adott esetben az állami önkormányzati kasszában, akkor még lehet ilyenekre is fordítani, ezt így szeretik az emberek, hogy nem tudom, ültetünk két fát, meg kicsit befüvesítjük ezt a parkot, de hogy alapvetően azért ezeket mégis, hogyha komolyabban szemléljük, úgy látjuk, hogy ezek nagyon komolyan összefüggnek, és elég komplex hálózatot is alkotnak más olyan társadalmi kérdésekkel, amikre egyébként megoldást keresünk. Ugye például most csak, hogyha visszakanyarodunk az autózás kérdésére, akkor azért ott azt látjuk, hogy egy alapvetően egy városban az autózás az egyrészt jelent környezeti problémát ugye a légszennyezés miatt, jelent közlekedési problémát ugye amiatt egyszerűen, hogy melyik közlekedési eszközöket priorizáljuk, azt ami alapvetően, mint az autó individualista módon közelítik meg ezt, vagy mondjuk mint egy közösségi közlekedést, ahol alapvetően egy kollektivista irányról beszélünk, de egyébként meg valamilyen szinten egy térhasználati, szociális egyenlőségről is beszélünk, hiszen hogyha valakinek van egy autója, az a lényegében ő közterületet foglal el, amikor parkol, amikor azt használja, és egyszerűen ezt a három problémát például nem lehet egymástól szétválasztani, én úgy látom. Tehát például nyilvánvalóan az autózásnál az elektromos autót szokták egy ilyen alternatívaként tekinteni, ami valójában a légszennyezést helyben mindenképp ki tudja váltani. Az viszont más kérdés, hogy a kérdés többi vetületére igazából nincs ilyen jellegű pozitív hatása.
1: Igen, hát az idei nyár azért sokat rádöbbentett a éghajlatváltozás, ez nem kitaláció, nem is a távoli jövőre vonatkozik, abszolút a napjainkban is érezzük ennek a hatását, így emlékszünk, idén nyáron nem volt olyan régen, ugye megdőlt a hőség rekord, valahol volt legmagasabb hőmérséklet, ugye Magyarország mért történelmében, ugye 42 fok volt Széchenyben június 30-án, és hát gyakorlatilag január vége óta minden hónapban a vártnál kevesebb csapadék esett, tehát ugye ez aztán, emlékszünk szintén, hogy az energiaellátás is negatív hatás gyakorolt, stb. Tehát hogyan érintik mindezek a dolgok a városokat, illetve hol lehet könnyebben alkalmazkodni az új viszonyokhoz, a városokban vagy falvakban?
2: Igen, nehéz kérdés. Pont azért, amit te is említettél, hogy adott esetben ugye az éghajlatváltozás során több különböző hatásról beszélhetünk. Egyrészt ugye van a meleg, van a szárazság, vannak a szélsőséges, ugye száraz vagy nagyon csapadékos időszakok, hirtelen lehűlés, stb. És nyilvánvalóan most, főleg az elmúlt pár hónapban a leglátványosabb ez a hőkupola jelenség volt, de alapvetően azért azt látjuk ugye, hogy ahogy te is említetted, egy kevésbé látványos, de ugye nagyon fontos téma volt szintén a folyók vízszintjének, a talajvízszintnek a csökkenése, egyébként egy általános szárazság. És azért azt gondolom, hogy a különböző településtípusok különböző módon tudnak alkalmazkodni. Ez egy város esetében például a hőhullámok szerintem sokkal pusztítóbbak tudnak adott esetben lenni. Pont amiatt ugye, mert kialakul ez a hősziget jelenség, tehát hogy a beton, az aszfalt rémesen fel tud melegedni, és nagyon nehezen hűl le. Tehát, hogy este se hűl le, sokkal melegebb lesz este is pont emiatt egy városban. Ezen kívül pedig ugye visszajönnek a korábban említett ilyen jellegű besűrűsödések, tehát egyszerűen nagyobb koncentrációban jelennek meg autók, klímák, amik ugye bár a lakást hűtik, az utcát lényegében fűtik, és általában ugye a mozgás is, meg minden jellegű aktivitás sokkal jobban koncentrálódik a városban, sokkal jobban melegíti. Emiatt azért azt nyilvánvalóan elmondhatjuk bárki, aki mondjuk megnézi a telefonján az időjárás alkalmazásban, hogy Budapesten hány fok van napközben tetszőleges napon, és mondjuk egy vidéki kis vagy középvárosban, esetleg egy falun egy-két fokos különbségeket biztosan tud találni, adott esetben ennél nagyobbakat is. A másik viszont az, hogy a városoknak és a nagyvárosoknak jobb lehetőségeik vannak alkalmazkodni a megváltozó klimatikus viszonyokhoz, egyszerűen nyilvánvalóan ugyanúgy, ahogy a negatív externáliák egy része is itt koncentrálódik, de ugyanúgy sokkal több pénz, adott esetben sokkal több szakember található ezeken a településeken, nyilván ez egy méretbeli kérdés alapvetően. Illetve vannak olyan jellegű negatív hatások, amik viszont kevésbé érintik a városokat. Például az említett szárazság vagy vízhiány egy klasszikusan ilyen, egyszerűen például azért, mert a városoknak jellemzően egy jobban kiépített, komplex és sokkal jobban karbantartott, ismét csak a méretgazdaságosság miatt, jobban karbantartott csatornahálózata, vízhálózata van. Illetve azért is, mert nyilvánvalóan például valaki, aki egy lakásban él, jellemzően sokkal kevesebb vizet használ, és kell, hogy használjon, mint aki egy kertes házban él. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy valaki akár már csak külvárosban, agglomerációban, kertvárosi esővezetben lakik, sokkal komolyabb vízhasználata van, hogyha nincs egy olyan csatornahálózat, vízhálózat az ő településén, ami bírja azt a terhelést, amit mondjuk egy szárazság idején, vagy azt a kapacitást ki tudja bocsátani, amit egy szárazság idején ki kell, akkor egyszerűen felállhat az a helyzet, ami egyre több nyáron az elmúlt években megjelenik, és egyre többet olvashatunk róla, hogy meg kell kérni az embereket, hogy ne locsoljanak, mert egyszerűen nem tudja, mert különben a települést fenyegeti az, hogy nem lesz elég ivóvíz, hogy napközben ne töltsék, vagy ivóvízzel ne töltsék a medencét, ne mossák az autót, és próbálják viszonylag konszolidált módon használni, terhelni a vízhálózatot. Egy városban ez azért sokkal kevésbé jelent általában problémát. Kevesebb dologra is használnak az emberek kvázi vizet el.
1: Jó, nemrég jelent meg egy tanulmány, hogy a panel lakótelepeknek a témájában. Kérlek, foglald össze röviden a hallgatóknak, hogy milyen eredményekre jutottál ennek során, illetve hogy hogy állnak ezek a panel épületek a klímavédelmi energiahatékonysági szempontból.
2: Alapvetően először a társadalmi megítélésével foglalkoznék a paneloknak. Ugye ezek kifejezetten negatívak. Az emberekben nem jó kép él a panel lakótelepek, valamennyire ez a elmaradt szocializmus kicsit ilyen lepukkant, kicsit legalábbis egy olyan környezet, ahol egyébként rengetegen élnek, de így senki nem feltétlenül jó emlékkel gondol rájuk vissza, hogyha élt ott korábban. Azért sokszor azt látjuk, hogy feltétlenül nincsenek is olyan nagyon tip-top módon karbantartva ezek az épületek, különösen a külkerületekben lévő panelházakra igazok, ezek Budapesten, illetve számos vidéki kis- és középvárosban lévő panelház esetében ez szintén megjelenik. Amit viszont látni kell, hogy alapvetően ez nem egy elvetendő technológia, vagy nem egy elvetendő települési térstruktúra. Egyszerűen azért, mert a panel lakótelepek valamilyen szinten akarva, akaratlanul, de úgy lettek kialakítva, hogy alapvetően azokat az igényeket elégítik ki, amiket a modern városokban megpróbálunk keresni. Ez az, hogy az építés legyen kellőképp sűrű ahhoz, hogy például megjelenjenek különböző szolgáltatások a lakótelepen, a lakókörnyezetben, viszont még ahhoz elég ritkás is a beépítés, hogy megjelenjenek zöld felületek, ezek adott esetben jó minőségűek legyenek. A jó minőségű az itt most nem azt jelenti, hogy feltétlenül jó minőségűen karban is vannak tartva, ez egy más kérdés, és ez sokszor hiányzik, de hogy megfelelő méretű legyen ahhoz, hogy például ott ki lehessen alakítani egy parkot, pihenővezetet, játszótereket a gyerekeknek, és ez alapvetően nagyon fontos, és pont azt az új 15 perces város koncepciót, amit rendkívül sok urbanista és várostervező, sőt várospolitikus is hajszolni szokott az elmúlt pár évben, és ami a 21. századi várostervezésnek az egyik ilyen fő hívószava, ami lényegében ezt meg tudja testesíteni. Javítom magam, meg tudná testesíteni akkor, hogyha nyilvánvalóan ezek a panelek, a panel lakótelepek olyan minőségben karban is lennének tartva, ahogy ezek egyébként ezt megérdemelnék. Ahogy említettem, egyébként sok panel lakótelepnél kifejezetten jó minőségű életet lehet élni, és egyébként az elmúlt pár évben az ingatlanár emelkedéssel kifejezetten érdekes, hogy az a helyzet alakult ki lényegében, hogy sok esetben egy panellakásnak a négyzetméter ára az most már megközelíti egy új építősű lakását, pont azért, mert az emberek tudják, hogy a központi fűtés, a központi vízrendszer, az, hogy lényegében nem kell olyan dolgokkal törődniük, ami mondjuk egy boiler csere, hogyha megtörténik, ami egyébként a polgári lakásokban, amik mondjuk a belvárosban vannak, vagy az ilyen 19. században épületekben is vannak, ez egy sokkal jelentősebb probléma. Sokkal kevésbé jellemző az, hogy penészesedik, mint mondjuk egy ilyen viszonylag nagyméretű lakás, és sokkal könnyebb befűteni, mint ezeket a belvárosi 2-3 3-4-5 inkább méter belmagasságú lakásokat, emiatt sokkal fenntarthatóbbak. Sokkal kisebb energiafogyasztással jár például a fenntartásuk ezek miatt, a tényezők miatt. És jól látni, hogy azért egyre népszerűbbek is. Ami velük a probléma, és ahogy említettem, ez főleg azért a periférikusabb területeken lévő panelekre vonatkozik, hogy energetikailag sokszor nem lettek felújítva, a gépészet sokszor nem lett megújítva ezekben az épületekben. Tehát azt láthatjuk, hogy például egy hőben tartó képességük az viszonylag alacsony, nagy a hőáteresztő faktor a vasbetonnál. Ugye ezeket próbálják különböző panelprogramokkal, hol kisebb, hol nagyobb elánnal ezeket az épületeket ilyen módon újra szigetelni, nyílászáró csere, ugye ez egy kardinális kérdés, ugye nagyon sok panelban még mindig régi elavult fanyílászárók vannak, amik lényegében alkalmatlanok arra, hogy a szigetelés szerepét eljátsszák ugye az ablakok helyén. De alapvetően szerintem ez lenne az első lépés ahhoz, hogy ezeket fel lehessen virágoztatni, ugye főleg most, hogy azért egyre jobban döbbenünk rá, hogy az energetika, és az, hogy az energiát nem tudjuk csak úgy folyamatosan használni, fogyasztani, tehát hogy az egy érték, és az nem csak úgy, mármint, hogy csak jön a falból nyilván az áram, de hogy azért az nem csak úgy lesz, hogy bedugjuk a konnektort, és végtelen áll belőle rendelkezésre, hanem ennek igenis ára van, ennek van társadalmi ára, és ennek egyébként azért még akkor is, hogyha rezsicsökkentésről beszélhetünk a politika szintjén, de van egy van igenis egy pénzbeli ára is, és szerintem az emberek egyre jobban rájönnek, hogy azért ők sem szeretnek mindent, tehát hogy annyira sose lesz már olcsó, hogy ezt a végtelenségig lehessen használni, és hogy elkezdenek racionalizálni és optimalizálni a saját energiafelhasználásukban, és szerintem egy ilyen területen a panelek, ahol például nyilvánvalóan nem kell olyan erősen fűtenie az embernek, mint egy családi házban, egy nagy belmagasságú lakásban, és nem is csak a belmagasság miatt, egyszerűen azért, mert ugye ezek a szorosan egymásra épülő blokkok például valamennyire körbefűtik egymást, tehát hogyha mindenki sokkal alacsonyabb szinten tartja a radiátort bekapcsolva, még akkor is bőven el lehet érni egy kellemes meleget a hidegebb téli hónapokban is.
1: Igen, 15 perces város koncepcióját említetted, hogy ezt csak hallgató kedvéért mondom, hogy alapvetően azt a városfejlesztési irányt jelenti, amikor igyekszünk minden olyan szükséges szolgáltatást mindennapokban rendszeresen kell az otthonunkhoz nagyon közel elhelyezni. Tehát olyan városnegyedeket kell elképzelni, ahol van lehetőség dolgozni, pihenni, iskolába járni, boltba lemenni, stb. De javíts ki, hogy valamit rosszul mondtam.
2: Nem, teljesen jó.
1: Igen, tehát hogy összességében minél kevesebb közlekedési igénye, minél gyorsabban és egyszerűbben lehessen megvalósítani ezeket a mindennapi szükségleteket. Nyilván akkor mindig el szoktuk mondani, hogy ez a koncepció nem jelenti azt, hogy bárkit bezárnánk az otthonába, de semmiféle ilyen összeesküvés elméletnek nincs valóság alapja. Egyszerűen csak az, hogy mi, hogy ezek a közlekedési igények, ezek ilyen kényszeresek, így minél kevésbé kelljen ezeket az otthonunktól távol végezni. Térjünk is vissza a kutatásaidra. Tehát milyen irányokba fejlődött Budapest és a magyar nagyvárosok az elmúlt években? Tehát ugye, mit jelent azon tanulmányodnak a címe, hogy Budapest az a város, amely egyszerre növekszik és fogy?
2: Igen, szerintem ez egy tök érdekes téma, és azért is, mert egyre többet beszélünk az elmúlt 10-15 évben arról, hogy akár Budapesten, akár Nyugat-Európában, hogy a nagyvárosokban egyre komolyabb lakhatási válság van. És szerintem, hogyha az ember egy kicsit elkezd ezen a témán gondolkodni, akkor nyilván felfedez egy ilyen ellentmondás, hogy egyrészt arról beszélünk, hogy akár egyébként fővárosi szinten, akár Magyarországon, de akár egész Európában is, hogy egyre kevesebben vagyunk. Tehát egyébként az ország népessége is csökken, és egyébként Budapest népessége is csökken. Ugye Pest megyének nő a népessége, de

0: ki, egyébként pedig közben sokszor az ország távolabbi részeiről, mondjuk úgy, hogy most összefoglaló névvel vidékről költöznek az agglomerációba, ezzel egy ilyen gyűrűt alkotva lényegében Budapest és a vidéki települések közül egy agglomerációs gyűrűt, ők általában Budapestre ingáznak be, tehát ők is térhasználóként megjelennek. Tehát egyrésztről azt látjuk, hogy csökken a város népessége, másrésztről viszont azt látjuk, hogy akármerre megyünk Budapesten, és kiemelten a külsőbb kerületekben, de ez nem is kell ehhez mondjuk elmenni Budafok külsőre, elég, hogyha valaki már a 13. kerületbe elmegy, ahol most mi is ülünk, és azért nem kifejezetten klasszikus külső kerület. Azt látjuk, hogy folyamatosan óriási lakóparkok, társasházi beruházások folynak, ahol én lakom Új-Budán, ott is a mi szomszédságunkban az elmúlt 5 évben legalább 6-8 új lakópark kezdett el épülni, vagy épült meg, és mindenhol ezt látjuk, és nyilván felmerül az embernek egy ponton a fejében az a kérdés akkor, hogy miért építünk ennyi új lakást, hogyha elviekben kevesebben vagyunk. És a válasz egyébként alapvetően kézenfekvő, de mondjuk nem feltétlenül gondolunk bele sokszor, az, hogy az társadalom úgy változott meg, hogy az egyes háztartások mérete az egyre kisebb. Tehát ez azt jelenti, hogy egyre kevesebben élünk egy lakásban. Amíg a 90-es években egy átlagos háztartásban több mint 3 ember élt, mára egy átlagos háztartásban nagyjából 1,78 ember él. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegében dupla annyi lakást használ el ugyanannyi ember, mint mondjuk 20 évvel korábban, vagy mondjuk legalábbis másfélszer annyit biztosan. Szóval alapvetően ez a cím, a város, ami egyszerre fogy és növekszik, erre utal. Viszont azt láthatjuk, hogy ez nem csak egy Budapest-specifikus dolog. Ez ugyanúgy igaz a magyarországi mondjuk megyei jogú vagy nagyvárosokra, középvárosokra, amiknél van azért egy viszonylag komoly gazdasági erő, egy lakosságvonzó potenciál, ami valahogy oda vagy a környékére vonza mondjuk a tágabb értelembe vett környezetéből az embereket. Ugye nyilván, akik elsősorban a kisebb falvakat hagyják el azért, hogy például Székesfehérvárra vagy Székesfehérvár környékére költözhessenek, ott dolgozzanak, és akkor ott folytassák innentől az életüket. És egyre inkább ez látszik nyugat-európai szinten is, hogy ugyanúgy a nyugat-európai nagyvárosoknak a népessége csökken, vagy legalábbis stagnál, mégis egyre nagyobb az igény a lakásépítésre. Ugye egyébként környezeti szempontból ez egy nagyon fontos téma, mert ugye az építőiparnak óriási szerepe van a globális klímahatásokban, klímaemissziókban, és nem is csak az építkezésnek, hanem nyilván az épület állomány üzemeltetésének is, ami itt szerintem egy környezetileg legalábbis egy nem kívánatos eredménye ennek a folyamatnak, ennek a változásnak az, hogy ugye vannak olyan jellegű cselekvések, amiket nem egységnyi emberre, hanem egységnyi háztartásra mérünk. Tehát például az, hogyha van két ember, és mondjuk mind a ketten töltik a mobiltelefonjukat, az mondjuk az, hogy szinte mindegy, hogy két külön háztartásban, vagy egy azon háztartásban történik meg, de ugye vannak például olyan dolgok, ilyen egy hűtőszekrény, ami mind a két háztartásban folyamatosan megy. Hogyha egy háztartásban van, akkor ugye lényegében egy háztartásnyi energia fogy, kettőben hiába vannak kevesebben, két háztartásnyi energia fog elfogyni emiatt. Ezek a folyamatok azért jelentősen meg tudják növelni pont a városokban keletkező különböző emissziókat, amiket ugye mitigálni azért nem olyan egyszerű minden esetben, és ez egy komoly környezeti kihívást is jelent, szóval megint csak visszakanyarodunk ugye arra, hogy hogyan lehet energiahatékonynak lenni, és azért azt látjuk, hogy alapvetően a társadalmi struktúra, vagy ez az életforma, amiben élünk jelenleg, egyre kevésbé abba mozdul el, hogy ilyen szinten fenntarthatóak legyenek. Tehát meg kell találni azokat az új módszereket, új innovatív közösségi formákat, amikben ezek kezelhetőbbek lesznek.
1: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
0: Csak a városok. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye azért azt látjuk alapvetően, hogy Budapesten nem jók az adottságok az autózáshoz, egyre kevésbé jók, és ez egyébként nem feltétlenül probléma, ugye? Alapvetően az autós forgalom jelentős része az Budapest belvárosán megy át, amit amikor mondjuk nagyjából a mai formáját elnyerte 150 éve, de egyszerűen nem erre a forgalomra találtak ki, ugye az házakat nem lehet arrébb vinni, ami nem probléma feltétlenül. Amikor legutóbb megpróbáltak házakat arrébb vinni, az az Erzsébet híd megépítése volt, amikor lényegében egy sávot, amit most Rákóczi útként ismerünk, eldózeroltak az ott lévő házakkal együtt. Ezt szerintem senki nem szeretné, én semmiképp nem szeretném. Szóval Budapestnek nem alkalmas erre feltétlenül a struktúrája. Mégis azt látjuk, hogy azért van egy elég erős autós hang, akik folyamatosan azt képviselik, hogy ugye ez egy probléma, hogy Budapest nem jól autózható, és ők általában azt szeretnék, hogy ez az autózhatóság, ez valamennyire a más közlekedési formák, közösségi közlekedés, kerékpársávok, adott esetben járdák rovására történjen meg. Azért, hogyha bárki elkezd beszélgetni ismerőseivel, ők is tudják azt, hogy Budapesten az autózás nem versenyképes, vannak, akik kényelemből ezt használják, mert nem szeretnek tömegközlekedni, mert adott esetben egyébként tényleg vannak olyan viszonylatok, amiket nem feltétlenül lesz szolgál még ki annyira jól a tömegközlekedés, például külváros-külváros közötti szakaszok, vagy egyszerűen megszokásból, valamilyen okból legalábbis nem kívánnak tömegközlekedni, de szerintem még ők is látják azt, hogy a közösségi közlekedés a legtöbb viszonylatban hatékonyabb. Más települések Magyarországon azért jóval autócentrikusabbak, ezért Magyarországon Budapest az egyetlen olyan település, aminek tényleg egy nagyon fejlett közösségi közlekedési rendszere van, és Budapest az egyetlen, akinek törvényi kötelezettsége is egy közösségi közlekedési rendszert fenntartani, minden más önkormányzatnál Magyarországon ez egy önként vállalt kötelezettség. És szerintem itt jön egy nagy országos szintű probléma is akár, hogyha elmegyünk, nem is feltétlenül nagyon messze Csehországba, és megnézzük, hogy Csehországban milyen szintű, milyen fejlettségű a közösségi közlekedés, akár a második legnagyobb városban, Brnóban, ahol több mint 20 villamos vonal van, akár egyébként még kisebb 100 000 fős településeken, ahol szintén 5-6 villamos vonallal találkozhatunk, helyi buszhálózatokkal. Ebben nagyon le vagyunk maradva. Ugye azt hiszem Debrecenben talán 2 vagy 3 villamos vonal van, illetve ugye helyi buszhálózatok, de alapvetően egy sokkal autócentrikusabb településről beszélünk, és minél lejjebb megyünk a települések méretében, annál inkább ezt látjuk, hogy a városok egyre autócentrikusabbak, és egyébként ez az autócentrikusság sajnálatos módon sok újépítésű városnegyednél megmutatkozik, különösen az agglomerációban. Hogyha valaki például elmegy Biatorbágyra és megnézi ott Bián az egyik újabb építésű városrészt, azt láthatja, hogy szinte mintha egy amerikai kertvárosban lenne, és nem csak a előkertek, amik nincsenek körbevéve kerítéssel, és a fehér egyenházak fekete tetővel miatt, hanem amiatt is, mert hogyha sétálgat, azt veszeti észre, hogy egyszerűen nincsenek járdák, és nagyon szép pázsitok mellett mennek el az emberek, de hogy így az út szélén kell sétálni, mert hogy már annyira az amerikai kertváros próbálja idézni, hogy nem jelentek meg a járdák, ami szerintem egyrészt valahol mókás, máshol pedig igen, szörnyű lehet ott élni szerint.
2: Ugye az autók esetén ugye azt figyelhetjük meg, mint amit a lakásokról mondtál, hogy bár a lakosság csökken Magyarországon, autóból radikálisan több van. Tehát én múltkor néztem, mondja, 2012 környékén volt 3 millió autó, most pedig a KSH szerint idén 4,3 millió van, tehát hát nem tudom, 40%-ot nőtt körülbelül egy bő 12 év alatt.
0: És bocsánat, és ez még csak a számuk, ugye, hogyha megnézzük, hogy méretükben ezek mekkorát nőttek, az meg egy még fontos.
2: Igen, és hozzá még az átlag életkoruk is egyre magasabb, tehát a használt autóimport történik sok esetben. Ugye lakások esetén meg ugye az érdekes még, hogy a népszámláláson az jött ki, hogy a 12,5% a hazai lakásállománynak ez nincs rendszeresen lakva. Nyilván ezeknek egy részét használják irodaként, vagy kiadják turista szállásnak, vagy ilyesmi, de ugye rengeteg a lakatlan, vagy akár lakhatatlan épület is, amiket így nem bontanak el, hanem csak így állnak. Nyilván ezeknek a részének azért van energiasztási, mert legalább temperálják, vagy ilyesmit. Igen, hát egy picit át is kanyarodtunk ezzel akkor a következő témához, itt a Green Policy Centernél, ahol dolgozom, hogy május-júniusban folytattunk egy kevesebb beton, több élet névrehallgató kampányt. Ugye ez bemutatta, hogy mekkora baj az, hogy túl betonozunk dolgokat, tehát hogy az, hogy minden le van térkövezve, vagy bezet. Te hogy látod, hogy mik a leghatékonyabb városi zöldítési stratégiák egy ilyen beépített történelmi városban, mint Budapest, tehát hogy lehet mondjuk akkor a zöld tetők irányába menni, vagy azt, hogy lehet több zöld felületet létrehozni. Ugye mindez azért fontos, mert nyilván, hogyha egy talajfelület le van burkolva, akkor abban nem tud beszivárogni a víz, ugye magában a talajon belül is kihal az élet, nem tudja ellátni ezt a hűtési funkcióját, ami egyébként lenne, és akkor csak, ahogy mondtad, sugárzik fel a meleg a betonból.
0: Így van. Én alapvetően ebben lehet egy kicsit radikálisnak számítok, de én azt gondolom, hogy egy

0: történelmi belvárosban ezt mindenképp a forgalom csillapítással kell kezdeni. Ugye, ahogy beszéltük, sok ilyen jellegű kérdés, az komplex mód összekapcsolódik, és én azért azt gondolom, hogy ez egy térhasználati kérdés is egyszer, és egy fenntarthatósági kérdés is. És az, hogy ezeket a tereket igazságosan újraosszuk, az szerintem együtt jár azzal, hogy utána tudjuk őket zöldíteni, utána tudunk oda egyébként zöld közösségi tereket is építeni, hiszen egy ember sokkal szívesebben tölt el egy időt egy számára klimatikusan is kellemes környezetben, adott esetben egy kicsit természetes környezetben, mint mondjuk egy lebetonozott placon. Amit lehet látni azért az az, hogy Budapesten, a belvárosban nagyon-nagyon-nagyon alacsony a zöld felületek aránya, és ez szerintem radikális beavatkozást igényel, tehát egyszerűen forgalomcsillapítani kell és felmérni azt, hogy hol lehet új zöld területeket kialakítani, új zöld felületeket kialakítani azokon a városrészeken, ahol nagyon sűrű a beépítettség, és tényleg nem lehet ilyeneket, ott fel kell mérni azt, hogy hogyan lehet zöld homlokzatokkal, zöld tetőkkel egyébként a lakóépületeknek is a klimatikus viszonyait valamilyen módon javítani. Szerintem ez rendkívül fontos, az, hogy a burkolatok, ahogy említetted, ne legyenek ennyire egybefüggőek, ennyire kvázi áthatolhatatlanok a víznek. Ez szerintem megint egy kulcsfontosságú dolog, illetve, hogyha már a vízről beszélünk, akkor a vízmegtartás, illetve a vízmegtartási rendszernek a fejlesztése. Ugye van ez a szivacsváros koncepció, aminek a lényege azért az, hogy kezdjünk el a leeső csapadékra is valamilyen módon erőforrásként tekinteni, azáltal, hogy nem csak az, hogy próbáljuk minél hamarabb elvezetni az utcákról, hanem próbáljuk akkor úgy elvezetni, hogy utána azt később valamilyen módon fel tudjuk használni, valamilyen jellegű tárolókba adott esetben, vagy bármi, de ne csak az, hogy le a csatornába, és gyorsan, nem tudom, minél előbb vissza vele a Duna medrébe, vagy valami, mert nyilvánvalóan ebből hosszú távon, amikor főleg egyre több ugye szárazság, csapadékmentes időszak van, lényegében elpazaroljuk ezt az erőforrást. Én egyébként alapvetően azt gondolom, hogy az életciklus szemléletnek valamilyen módon beépítése az urbanisztikába, az egy nagyon-nagyon fontos lépés lehet, hogy elkezdjünk úgy gondolkodni olyan dolgokról is, mint például az említett eső. Az nem egy negatív externália, hanem valami, amit ugye utána lényegében erőforrásként újra tudunk használni. És szerintem talán ez lenne az egyik legfontosabb lépés.
1: Gyakran szoktuk Bécssel vagy Párizssal példálózni, mint jó gyakorlatok a városfejlesztés szempontjából. Ugye itthon mennyire van meg szerinted akár a politikai akarat, akár a társadalmi támogatottság egy sokkal zöldebb, gyalogosabb, biciklis barátabb fővároshoz? És melyik azok a témák, amelyeket a magyar társadalom az nem fogad el ebből a kínálatból?
0: Én azt látom, hogy egyre nagyobb itt is az igény, hogyha már csak belegondolunk, abba, hogy az emberek egyébként mennyire tudnak alkalmazkodni sok esetben azokhoz az újfajta térhasználati módokhoz, amiket az elmúlt 5-10 évben a főváros felkarolt, mint például a rakpartnak a megnyitása a gyalogosok, biciklisek előtt, akár a szabadsághíd időnkénti lezárása. Azt látni, hogy azért alapvetően van egy igény, és hosszú távon el tudják fogadni. Nyilvánvalóan mindig van egyfajta, nevezzük morgolódásnak az ilyen jellegű beavatkozásokkal, intézkedésekkel szemben, hiszen senki nem szereti azt, hogyha újra kell tanulnia egy térhasználatot. Tehát, hogyha mondjuk nekem bevett rutinom az, hogy minden reggel áthajtok a rakparton autóval, mert az nekem a legjobb mód, hogy eljussak a munkába, vagy a megszokott módon már legalábbis, akkor nyilvánvalóan ez egy kellemetlen dolog, hogy mondjuk ráterelnek a Hungária körútra, és akkor mostantól ott kell kerülnöm, és lehet időben egyébként nem vagyok sokkal kíjebb, de egyszerűen megváltoztatja a megszokásaimat. Úgyhogy szerintem alapvetően van erre nyitottság, de sok embernek a berögzült attitűdjeivel azért ez szembe megy. És szerintem a legnagyobb kérdés igazából nem is az, hogy az emberekben van erre igény, mert azért az látszik, hogy van, azért az látszik, hogy különösebb társadalmi megmozdulások semmilyen ellen nem történtek. Nyilvánvalóan, hogyha az ember felmegy Facebookra, akkor nagyon sok dühös kommentet lát az alatt, hogy a nagykörúton most a kerékpáros sávot levitték a parkolósáv helyére a járdáról, ami alapvetően megoldottak egy olyan helyzetet, hogy ne kelljen a bicikliseknek gyalogosok között szlalomoznia, ami azért szörnyen balesetveszélyes volt. És nyilván lát olyan kommenteket, hogy jaj, ez problémás, most hol fogunk megállni, majd hol fog a mentő megállni, hol fogja a pékségbe a kis furgon kivinni a zsáklisztet, meg a tésztát. De alapvetően azért az embereket ez hosszú távon nem feltétlenül hatja meg annyira, vagy nem jelent nekik problémát, hiszen azt látják, hogyha ők egyébként a hétköznapjaikban jobban tudnak használni egy teret, akkor alapvetően ezt elfogadják. Én azt gondolom, hogy ehhez inkább ilyen szinten a város vezetésnek, vagy bármilyen város vezetésének a részéről szükséges valamilyen jellegű politikai bátorság, hogy például ne arról beszéljünk, hogy nyaranta megnyitjuk a rakpartot minden nyári hétköznap délután, és mondjuk hétvégéken egész nap, mert egyszerűen így nem fog állandósulni, és az emberek egyébként joggal érzik akkor minden oldalról valamilyen módon azt, hogy ő belőlük kvázi bohócot csinálnak. Tehát, hogy aki szereti azt, hogy a rakpart meg van nyitva és lemehet rá, ő nem érti, hogy miért nem mehetne rá le napközben hétköznap, hogyha mondjuk ő egyébként meg biciklizni szeretne ott munkában, nem autózni. Vagy egyébként csak megteheti, hogy akármelyik hétköznap reggel kimegy, akármilyen más indokból. Miért kéne egyébként ezt csak nyárra korlátozni? Hiszen ugye az valójában a probléma, hogyha mondjuk most csak nagyon szigorúan a rakpartnál maradva, mert szerintem az egyébként egy ilyen nagyon kézzelfogható példája ennek, hogyha megnyitjuk a rakpartot, és mondjuk lezárjuk 3 hónap után, akkor az autósok megint visszamennek, akkor nem fog kiépülni oda olyan infrastruktúra, ami egyébként ezt a gyalogos funkciót segíteni elő. Tehát mondok egy példát, nem lesznek ott állandó mosdók, ami nyilvánvalóan fontos, hogy olyan területeken, ahol emberek járnak sokat, vagy sok időt eltöltenek, legyenek hozzáférhető mosdók. Nem fognak ott zöldítési folyamatokat végrehajtani, hiszen ugye nem fogják felbontani az utat, mert 3 hónap múlva vissza fognak menni az autósok. Nem fognak ott akár még ideig, vagy hosszabb távon árnyékolókat se kiépíteni, hiszen nincsen meg rá az igény hosszú távon. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben ez egy elhatározás kérdése, és valójában könnyen lehet, hogy van ilyenkor egy politikai jellegű felhorgadás, de szerintem hosszú távon mind sokan érezik. Én úgy látom, illetve sok esetben kutatásokból is ez tűnik ki, hogy az emberek azért érzik, hogy ebbe az irányba kell menni ahhoz, hogyha nem akarnak mondjuk egyre inkább minden nyáron megfőni.
1: Igen, hát amennyire olvastam én esett tanulmányokat, ugyanis ezt tapasztaltam ebből, hogy általában az történik, hogyha akár megszüntetnek egy parkolózónát, vagy az autós forgalmat kitiltják valahonnan, akkor előzetesen, amíg csak ugye, mint javaslat létezik, egy óriási felháborodás van, amit akár felkarolhatnak bizonyos politikusok is. Aztán miután megtörténik, és eltelik néhány hónap, akkor pedig már mindenki megszereti, és így rájönnek, hogy igazából így sokkal kellemesebb az ott élők számára.
0: Így van. Nagyon érdekes. Pár hónapja volt szerencsém Krakkóba látogatni, ahol bevezettek néhány éve egy úgynevezett low emission zone-t. Ez azt jelenti, hogy a városnak a belvárosi részébe csak olyan autók mehetnek be, amiknek a károsanyag kibocsátása nem ér el egy bizonyos szintet, és erre azért volt szükség, mert Lengyelországnak az energiahálózata alapvetően egyrészt nagyon támaszkodik még mindig a különböző égetéssel előállított forrásokból származó áramra, másrészt pedig azért, mert Krakkó egyébként egy völgyben van, rengetegen fűtenek még Krakkóban is fával, szénnel, égetéssel, és egyszerűen annyira rossz volt ott minden télen a levegő, hogy mikor korábban voltunk ott télen, akkor ismerőseimen ilyen rendes gázmaszk-szerű felszerelés volt helyieken, és nagyon sok ilyen embert is lehetett látni az utcán, tényleg életveszélyes volt a Krakkóban a levegő, és azt szűrték le ez alatt az 5 év alatt, miután bevezették ezt a low emission zone-t, hogy egyébként volt egy óriási ellenállás, hogy most új autót kell vennem, hogy bemehessek a belvárosba, de hosszú távon az látszódott, hogy az emberek örültek, hogy sokkal jobb lett hirtelen a levegő minősége, nem kellett maszkot hordani télen ahhoz, hogy nem tudom, ki mehess az utcára, és ezek óriási előrelépések azért életminőségben.
1: Igen, lassan közeledünk itt a műsoridőnk végéhez, csak azt kérdezném tőled, hogy milyen tanácsokkal szolgál azok számára, akik mint egyén szeretnének tenni valamit azért, hogy a lakóhelyük a megváltozott éghajlati körülmények között is virágzó legyen. Tehát mit tehetünk a kertünkben, hogyha van kertünk az erkélyünkön, vagy az utcán, vagy a televíziós hétköznapi életünk során, hogy jobb legyen annak a városnak, hogy falunak, ahol élünk, mert nekünk, mint lakosnak.
0: Én azt gondolom, hogy szerintem amit mindenkinek ajánlok, hogy tegyen, és függetlenül attól, hogy hol él, hogy próbáljon a mindennapi cselekedeteiben a környezetre figyelni. és nem csak olyan értelemben, hogy ne szemeteljen, mert remélem ezt, ezt biztos vagyok benne, hogy a műsor minden hallgatója, de remélem mások is mindenki ezt alapvető úrzet, és locsoljon meg néhány fát vele, amennyiben kertje van, ott szerintem az egy nagyon ajánlott dolog.

0: hogy ne nyírjon pázsitot, hanem próbálja egy kicsit a kertjének a biodiverzitását növelni azzal, hogy egy kicsit hagyja egy ilyen vadabbul megnőni a növényeket, ami szerintem egyébként esztétikailag is sokat tud javítani, hogy nem ez a 2 centire nyírt egy ilyen gyep van, hanem valami élettel telibb és színesebb, és egyébként a biodiverzitásnak is nagyon kedvez. Akinek pedig van terasza, az szerintem élvezze, rakjon oda növényeket, ez neki is jó lesz, szép, illatos, és nem utolsó sorban pedig azért annak a terasznak az elviselhetőségét, a hőmérsékletét is csökkenti. A nyaranta azért kardinális kérdés. Nyilván nem reális azt kérni, sőt azt mondani mindenkinek, hogy vásároljon csomagolásmentes boltokban, kerülje el az autóhasználatot minden esetben, hiszen tudjuk, hogy azért nagyon sokszor ez nem opció, nagyon sok embernek ez nem opció, de például, hogyha megteheti, akkor mondjuk szerintem az tök jó, hogyha olyan dolgokban megpróbál a környezetért tenni, hogyha olyan helyen él, ahol iható a csapvíz, akkor mondjuk nem vesz ásványvizet feltétlenül, csak hogyha már nagyon muszáj az utcán, de olyankor is jobb, hogyha elvisz magával egy kulacsvizet otthonról.
1: Igen, pár szót említsünk azért a fiatalokról is, hogy ők mennyiben használják másként a város, mennyiben mások az elvárásaik a városokkal szemben.
0: Én azt gondolom, hogy a fiatalok alapvetően alkalmazkodóak pont ezekkel az új térhasználati módokkal. Szerintem azért itt kell húzni egy éles vonalat a magyar, vagy mondjuk ilyen tágabb értelemben közép-kelet-európai fiatalok és a nyugat-európai fiatalok között. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a fiatalok ilyen értelemben sokkal szabadosabban használják a várost, mint a náluk idősebb generációk. De azért ez a szabadosság elsősorban a korábbi generációkkal szemben határozható meg. Tehát azt láthatjuk, hogy Nyugat-Európában azért sokkal kevésbé konzervatív a fiataloknak is a tér felfogása. Tehát az, hogy mondjuk hogyan használhatunk városi tereket, hogy adott esetben, és itt nem csak feltétlenül fenntartható módokról gondolkodom, hanem hogy a közterület az azért közterület, mert köztulajdonban van. Tehát, hogy mind nekem, mint állampolgárnak azért az valamilyen módon mégis a sajátom, és ezért jobban figyelek rá. Adott esetben alakíthatom is, és van is bennem igény, hogy alakítsam. Ez szerintem azért Magyarországon és ebben az egész régióban annyira nincsen meg. Alapvetően itt azért szeretik az emberek, hogyha kicsit eldöntik nekik, hogy mit csináljanak, de szerintem az ilyen döntésekkel utána fiatalok szóhasználattal élve tudnak menni, tudnak ezzel bevonódni, és el tudják fogadni, sok esetben szeretik is ezt. Az, hogy nem aktív résztvevői ennek a folyamatnak, szerintem nem feltétlenül jó, szerintem ez inkább rossz, de nem is gátolják, hanem alapvetően támogatják azért nagyobb arányban, és szerintem ez a legfontosabb.
1: Ja, tehát akkor biztosul mindenkit arra, hogy nyugodtan hallassa a hangját. Szívesen folytatnám még a beszélgetést, de sajnos lejárt az időnk. Mai vendégem Fűzfa Csaba, városi és környezeti szakpolitikai elemző volt. Köszönöm kedves hallgatóinknak, hogy hallgattak minket. Ha lemaradtak volna, a korábbi adások visszahallgathatóak mind a Mária a rádió oldalán, mind a Green Policy Center honlapján és közösségi média felületein keresztül. Köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Tartsanak velünk 4 hét múlva a következő adásban is. Addig is viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
2: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legégetőbb kérdésekről őszintén és közösségi

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Szeptember 22-e. A kultúra embereihez. Tudományos, filozófiai, irodalmi és történelmi képességeitekkel, amelyek a hivatásotokból adódnak, valódi szellemi segítséget nyújthattok. A kultúra emberei nagy szolgálatot tehettek az egyháznak is szellemi munkátok értékeivel, például a hitoktatással és az igehirdetéssel, amelyek az emberiség haladását szolgálják. Drága szeretteim, ti nem csak értelmiségiek vagytok, akik visszatükrözik, szemlélik és értékelik,

0: kelik az igazságot, mintha az elefántcsonttoronyba lenne zárva a maga egyedüliségében. Ti a kultúra emberei ne hagyjátok, hogy csak elszigetelt hangok küldjenek üzeneteket a más lelkeknek és a világnak. Nektek megvan a profétaik feladatotok, hogy olyan érzékenyé formáljátok a lelki ismereteket, hogy az képes legyen nemet mondani a halálra, képes legyen nemet mondani a gyűlöletre, az erőszakra, képes legyen nemet mondani a terrorra, a tökéletlenségre, a gonoszságra, a lealacsonyító dolgokra. De igent mondjon a jóra, a szépre, az igazra. Igent mondjon az igazságosságra, a felelősségre, az életre, igent mondjon a békére, és igent mondjon a szeretetre. Nektek is tudatosan felelősséget kell vállalnotok ezekért. Ti a kultúra emberei ezen a téren is közreműködtök, és közreműködésetek felbecsülhetetlen értékű. A fiatalok, akiket oktattok, a politikusok, akik odafigyelnek a mondandótokra, mindenféle szakemberek, akiknek szüksége van rátok, segítsetek és segítsétek mindezeket az embereket abban, hogy az emberi élet és a társadalom egy olyan bölcs látomásában kapcsolódjanak egybe, amely az ember és egész emberiség jólétét előmozdítja. Ha mélyen emberi és keresztény lelkiismeretességgel végzitek a feladatotokat, az emberek meg fogják becsülni a munkátokat, de még inkább megáldja azt majd az Isten, aki az igazság és a szeretet Istene. Imádkozzunk együtt őhozzá, hogy adja meg nekünk mindig a bátorságot ahhoz, hogy igazak és könyörületesek legyünk.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.

0: Mária út, a Mária Celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Nátora, nagy szeretettel köszöntöm Engler Györgyöt is, aki a mai nap is a technikai szolgálatot fogja ellátni. Nagyon szépen köszönjük neki, hogy hát megszólalhat a műsorunk. Miről másról is beszélhetnénk a következő közel fél órában, mint hát a Mária útról, a lezajlott zarándok eseményekről, és hát a jövőbeni zarándok eseményekről, és hát történésekről, mert hogy nagyon-nagyon sok minden történik itt a Mária út környékén, a Mária úttal, nemzetközi szinten és hazánkban is. Első beszélgető társammal, Földvári Leventével arról fogunk beszélgetni, hogy hát évek óta próbálkozunk a Mária utat európai kulturális út